0: jólétet akarja, egy, a derűt sugárzó, egy kicsit így is mondanám, valahol egyfajta ugyanolyan tapasztalatról van szó, csak nem mindegy, hogy miből fakad ez. Az egyik nem vásárolható, a másik, amire vágyik.
1: Igen.
0: Talán így mondanám.
1: Nagyon érdekes ez a dolog, mert amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor persze itt körbejártam a félvilágot a boldogság definícióját illetően, és van egy ilyen meghatározás, hogy a boldogság pozitív érzésekkel teli lelki állapot, a nyugodt elégedettségtől a mély örömig terjedhet, és nem csak egy pillanatnyi érzés, hanem az egész életünkkel való elégedettség is. Keresztényként ezt a definíciót elfogadhatjuk vajon?
0: Amit mi keresztények boldogságnak mondunk, az egy ajándék, az egy személyes kapcsolat, az Istennel való bensőséges kapcsolat, amely kitölti az énünket, a lelkünket, tényleg a boldogság érzését is adja, de azért mélyebb valóság, nem megvehető, nem kiküzdhető, hanem ajándékba elfogadható. Magyarán, ha lebontjuk akár anya-gyermek viszonyra, apa-gyermek testvér viszonyra, tehát egy személyes kategória, és a birtoklás, de másként birtokol az ember boldogságot, másként éli azt meg, mint ahogy a mindennapokban egy tárgyi vagy egy élethelyzetnek a boldog megéléséről van szó. Tehát ez minél fiatalabb, vagy minél kisebb az a gyermek, adott esetben annál bonyolultabb, minél, hogy mondjam, racionálisabban is, akkor van nekünk keresztényi párbeszédnek, hogy mondjam, esélyünk.
1: Nagyobb tere, igen.
0: Meg terünk, mert ugye előbb-utóbb szembe kerül a szenvedésünk, a magányunk. Tehát egy kiterjedt életérzésről, ami mindannyiunkban kéznél van, vagy ott van.
1: Ez nagyon érdekes, amit felvázolt itt most, atya, mert ma délutáni imaórában, a nónában a következő abcselből származó igehely olvasható, hogy az apostolok boldogan távoztak a főtanácsból, mert méltók lettek rá, hogy Jézus nevéért gyalázatot szenvedjenek.
0: Szenvedjenek, igen. Ez egy ellenmondás a mai ember számára.
1: Milyen üzenetet hordoz ez 2026-ban Magyarországon vajon? Tehát ez hogy is mondjam, ez csúnya szó, amit most mondani fogok, ez eladható a mindennapokban ez a fajta boldogság érzet?
0: Nem, mert bolondnak nézik az embert, vagy pedig hát egyigyűnek, vagy naívnak, tehát azt gondolom, hogy ehhez át tudjuk adni, élethelyzetekre van szükség, ahol rá lehet mutatni erre. A másik, ez amit most tetszett említeni, ez egy ellentmondás az, hogy bántják őket, szenvednek, és erre olyan őrültek, hogy még örülnek.
1: Még örülnek is, igen.
0: Na most ezt az ellentmondást roppant nehéz feloldani a mai ember számára, de azt gondolom, hogy nem reménytelen. Minden áron meg kell kísérelnünk, és ez mindig érettség, belső érettségnek a kérdése, hogy egy ilyenfajta ellentmondást megérte az ember, be tudja fogadni, és maga is meg tudja élni ezt.
1: Igen. Igen,
0: ez nagyon fontos. A másik dolog az, hogy nagyon sok, nagyon nehéz helyzetbe érezheti magát sokszor a keresztény, mert a másik, a világnak a gondolkodása más. A mi gondolkodásunkhoz egy hosszabb útra van szükség, egy teljesebb látásra van szükség, és egy integráló látásra, mert nem csak arról van szó, hogy most boldog, hanem az ember szenvedés, az ember igazságtalanságot is. Ezt a bonyolult kérdést hogyan próbálja feloldani. Ahogy Péter apostol mondja a levelében, hogy tanuljatok meg, vagy álljatok készen, hogy reménységetekről számot adjatok. Uh-huh. És ez a kategória, amikor nagy türelemmel a másik élethelyzetét is látva, rákérdezve az élethelyzet rá tudja vezetni az

0: ember a másikat, a hallgatóját, hogy az élet vagy a személyes kapcsolat sokkal bonyolultabb, mint hogy egyszerű szóval kimondjuk azt, hogy boldogság, és hogy ez a boldogság jár. Nem, az megkapható, az a boldogság. Azt ajándékba fogadhatjuk el. Az nem jár automatikusan. Még akkor is, hogyha van róla foglalunk, van róla tapasztalatunk.
1: Szeretnék most két irányba elkanyarodni. Az egyik az, hogy ha jól emlékszem, a Diognetus levélben van egy olyan kitétel, ugye az 1500 évvel ezelőtt keletkezett körülbelül, hogy ezek a keresztények fura egy náció, mert hogy benne élnek a világban, de nem érinti meg őket a világnak a keserűsége, meg a nehézsége, hanem boldogan élik azt az életet, amelyet ők maguknak kitaláltak, úgymond, és amelynek az alapja Krisztus.
0: Nekem kedvenc gondolatom, megint visszatérek Péter apostolnak a levelére, hogy mi egyáltalán a mi hitünkről beszélni, a Szentírást, ha megfigyelünk, most új szövetségre utalok, és a apostoli levelekre, ugye Péter apostol is az, hogy találkoztak Jézussal, tehát egy személyes élményük van. János apostol már elméletileg csodálatosan fogalmazza, hogy amit szemünkkel láttunk, amit kezünkkel tapintottunk, az élet igéjét hirdetjük. És akinek hirdeti, annak meg azt mondja, hogy Jézus Krisztus bár szemmel nem láttátok, mégis hisztek benne, és a szívetek eltelik örömmel. Csodálatos. Ugye ez a következőn, tehát ez mindig egy nagyon nagy probléma, hogy mi keresztények a megélt hitünket hogyan tudjuk szavakba, tanúságtétellel elmondani. És ugye a teljes péteri mondat így hangzik, Jézus Krisztus bár nem láttátok, szeretitek, hisztek benne, és túlcsordul, boldogok vagytok.
1: Igen.
0: Tehát ugye itt van valahol a titka, és hát János fogalmazza meg, tulajdonképpen, mert nem erről beszélünk, vagy nem így közelítünk, az az örök élet, hogy ismerjenek téged, mennyei atyám, és azt, Jézus Krisztust, akit te küldtél. Ugye a mi hitünknek a hátterébe ez az ismeret, ez a tudás, ez a tapasztalat, és hát ezt próbáljuk meg átadni, hogy ti, bár Jézus nem láttátok, szeretitek, hisztek benne. És én azt is hozzá szoktam tenni, gondoljuk meg, az első nemzedék, az apostolok a leveleiben így beszélnek Jézusról, mi pedig az a nemzedék vagyunk, akik nem láttuk, nem tapasztaltuk, de hiszünk
1: de
0: benne.
1: De mégis hittünk benne.
0: Mégis rendezünk is. És ugye itt vagyunk a 2000-dik év valamelyik esztendeiben. És ugyanarról a hitről van szó, ugyanarról a szeméről van szó, ugyanaz, aki az életünket értelmesé tehet, és boldoggá tesz bennünket.
1: Izgalmas ez a kincs. Megint hadd hozzak egy másik ige helyet, mégpedig ugye a Mátinál olvassuk ezt az igét, hogy hasonló a mennyek országa a szántóföldbe rejtett kincshez, egy ember megtalálta, újra elrejtette, aztán örömében elment, eladta mindenit, amilyen csak volt, és megvette a szántóföldet.
0: Igen.
1: Ugye, erről a bizonyos kincsről szól, és nekem ehhez kapcsolódóan az a kérdésem, hogy nekünk van időnk eladni mindenünket, és megvenni a kincset rejtő földet, most ilyen nagyon képletesen fogalmazva, vagy képiesen fogalmazva. Szóval, hogy van ez? Felfedezzük-e egyáltalán azt, hogy kincset találunk?
0: Igen, gondolkodjunk abban, én nekem ezek a jézusi élethelyzetek nagyon tetszenek. Jézus nem a prédikát, meg a nagyatmondás helyzetét ragadja meg, hanem oda megy az emberekhez, majdnem azt mondja, beszélget velük az életükről, és akkor megpróbál olyan képben, olyan hasonlatban, amit ők föl tudnak fogni, amit meg tudnak érteni. Ugye az ókorban is a kincs találás, hát ez a romantikához, mert akkor is ugye a a félelemből vagy a háború elrejtette kincseket. Tehát nem kizárt dolog az, hogy lehet ilyen kincseket találni. Tehát ugye a hasonlat talán ebből indul ki, itt a kincsek valami többről van szó, valami személyes értékről, amikor felismered Isten országának valódi értékét, akkor rájössz, hogy van valami, ami mindent érdemes átrendezni, vagy odaadni. A kincs szó tehát végsősorban az Isten országa, az Istennel való, hát amiről eddig is beszéltünk, való kapcsolat, és Krisztus követése, ami igazán érték, azért az ember mindent odaad.
1: Igen.
0: És ez nem csak az, hogy megtalálja, hanem rásejt, ráérez, hogy ez nagyon fontos. Eladja mindenét, nem törődik vele, és azt mondja, ez a földre darab legyen az enyémet, itt fogom megtalálni. 17 éves korom, még meg én utána is, állandóan kerestem, van-e Isten, nincs Isten, hol van az Isten, hol tapasztalhatom meg, az egyházban, az emberekben, a mindennapi életben, és akkor egyszer csak az ember rálát, vagy ráérez, és akkor azt mondja, hogy hát ezért a belső ajándékért, hogy meg érdemes mindent odaadni.
1: Hmm.
0: És ez a mindent odaadás, ez nekem 18 éves koromban azt jelentette, hogy törésre kellett vinni a családomon belül, és értettem a családomat is, hogy egyszer gyerek voltam, ennek a gyereknek a javát akarta anya, apja, nagymamája, mindenki, de nem az volt a java, amit ők gondoltak. És akkor hogy édesapám azt mondta, hát ez nem normális ez a gyerek. 1964-ben az ateizmus, a kommunizmus virág korszakában ez a féleszű elmegy papnak, vagy szerzetesnek. Tehát ugye ez olyan ellentmondás volt, és ezt az ember nem tudta megmagyarázni, csak egyet tudott, hogy egy belső tapasztalat, a mindennek a vonzása, vagy az igazán mélyedő, az, hogy szembe került egy egész világgal.
1: Igen.
0: És ez tapasztalat volt számomra, hogy aki elhagyja anyját, apját. Ugye ez egy nagyon, megint nagyon éles ellentét, de hát a keresztények, vagy a hívő ember Istennel kapcsolatban kerül. Tehát nem egy rózsalugason vezeti át az Isten az embert az életen, hanem szenvedések vannak. Az ellensúly, a hit, az ott van a szívében, uh-huh. hogy annak ellenére vállalni tudja. Én így értettem meg a gabonaszem hasonlatot, vagy az, hogy persze, hogy érték a házasság, érték a család, hát aki édesapa vagy édesapa, mindjárt ugye milyen öröm, mennyi ajándékot kap az ember ebbe, de aki az Isten szeretetéről, így mondom, közvetlenül, hivatásszerűen, elkötelezetten próbál tanúságot tenni, az csak úgy tudja megtenni, hogy megtapasztalt ezt a mindent odaadásnak az öröm szabadságát.
1: Hát igen, ez egy nagyon-nagyon mély dolog. Önön kívül Varga Laci püspök atya is ezt szokta mondani, amikor arról szól, hogy a napi megtérésnek az örömét tudni továbbadni a környezetünknek. Nem tudom, atyának van-e hitoktatói, már ilyen kisgyerek hitoktatói tapasztalata, de azért azt gondolom, hogy nagy kihívás lehet manapság, amikor az autó, meg ezek a világi javak adik a kincset, akkor mondjuk a kis érzékeny gyerekeket rávezetni arra, hogy azért van másfajta igen, szépség is.
0: Igen, a gyereknek kéne föltenni a kérdés, hogy egy autó. Hát bizonyos értelemben kincs, mert nagyon sok mindent lehet vele csinálni, meg nagyon sok örömmel lehet. De a felnőtteknek is nagy kincs, az autónézetünkben, stb. De az, hogy mondjam, a gyereket megközelíteni, hogy megkérdezni, mi lenne számodra a nagy kincsi autó, mindig boldog lennél tőle, akkor már ugye az ember elbizonytalanodik, hogy egy autó az egy mindig való boldogságot jelentett. Vagy próbáltam ennek utána gondolni, és le is írni, hogy ennek a kincsnek is van három szintje, amit szeretne az ember. Az én kincsem lehetne egy autó, telefon, pénz, játék, külföldi nyaralás, nagyház. ezeket, hogyha a gyerekek mondják, ezt nem szabad elutasítani vagy kinevetni, mert a gyerek olyan világból jön, hogy ezek az értékek ebben a világban. Ugye a jólétnek a kelléke.
1: Igen, igen.
0: Aztán akkor megkérdezik, hogy ez igazán fontos mindegyik. Ugye az ember itt egy bizonytalanságot tud elérni. Mi van akkor, ha van egy drága autó, de közben nincsen senki, akivel megoszthatnám az örömet. Ugye akkor biztos, hogy ezen egy gyerek elgondolkodik. Ha van sok pénzem, de nem tudok senkibe sem megbízni. Hát a gazdagság, a tárgyi valóságtól, az ember elmegy, a spirituális, az emberi tapasztalatnak a, tehát hogy úgy fogad, hogy vágyódjék rá. Vagy pedig lenne autót, gazdag minden, de nem szeretne. Nem szeretnének az emberek. Én azt gondolom, hogy ezeknek a kérdések nagyon okosan, nem mindig, de mögéje lehet, ha szabad így fogalmazni, mögéje lehet kérdezni, és akkor az ember, ugye, tehát az a gyerek magának tenne fel a kérdéseket, hogy mi az az érték, amit senki semmi nem tud elvenni. Tehát valahol örök érték maradna, vagy egy biztonságot jelentene az ember számára. Jézus számára van egy kincs, amely minden értéket az, hogy az Isten szeretet az Istennel való élet. Ennek a megsejtetése, az, hogy van valaki, aki téged teljes egészében elfogad, vagy szeret. Azt gondolom, ezt a kincs, boldogság, tárgyi, valóban való örömöd ebbe az irányba kell, hát így ateketikailag elvinnünk, hogy a gyereket a szellemi javak vágya felé.
1: Igen, értem.
0: Ez nem könnyű.
1: Egy kicsit megint más irányt véve, az ön életútját, hogy is mondjam, leírásukból ismerve, azért azt gondolom, hogy biztosan voltak önnek olyan nehéz, sötét időszakai, üldözések, csalódások, akár paptestvérekben, akár hívekben, vagy éppen a társadalmi, hogy is mondjam, berendezkedést illetően. Hogy sikerült ezekben a nehéz helyzetekben megtartani a boldogságát, az ön személyes boldogságát?
0: Nagyon nehéz erre, nem nehéz választani. Itt van az, a felnövekvés, a személyesség, a tudatosság, az elfogadás, az Isten megtapasztalásából vagy ajándékából elvezeti az embert, így mondanám, egy belső bizonyosságra, amiért tud többet vállalni. Nem a maga erejéből. Tehát én 18 évesen rendkívüli éllel szembe kerültem a családommal, és személy szerint édesapám. És annyira, hogy hát egyszerűen elkeseredtem, hogy tehetetlen vagyok, és akkor hát így mondom, az imádságba menekültem. És ez volt az imádságom, hogy Uram Istenem, én elindultam a te hívásodra, de már nem tudok tovább menni. Ha te akarod, én újra kezdem, újraindulok. De én tehetetlen vagyok, lemolázottam. Én jól kísértem magamat, aztán még éjszaka aludni is tudtam, és másnap reggel újraindult az élet, és hihetetlen szabadság és erő volt bennem, és minden ment, mint a karika csapás. Tehát azt gondolom, most a felnőtt hitre, hogy le kell jutnunk arra, hogy nem én, hanem te, Uram. És amikor rá tud az ember hagyatkozni, hogy ez tényleg az Isten szándéka, és nem az, hogy én akarok itten boldogulni, neked szelegni, akkor megnyílik a lehetőség, és ez a, amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős, nekem ez a páli megközelítés adta a kulcsot az életem megoldásához, és ez kellett, hogy ahogy mondtam, 18 éves korban, akkor eljutottam ide a kolostorba, itt is voltak megpróbáló idők, akkor 22 hónapig a magyar néphadseregnek a katonája voltam. Volt olyan lázalma, amikor azt mondtam, hogy itt most befejezem a tüdőgyulladás, és végem annyi szót, és akkor újra kezdtem, és amikor az orosz tankok után mentünk, imitáltuk a háborút, és vert a jég, az eső, akkor lelkemben megszólalt a Hemlnek és országának nem lesz. És ez dübörgött bennem, ez a, hogy mondjam, zenei mondat, és akkor hát szóval annyiszor, amikor hát beleütköztem a falba, és akkor így mondjam, nem a magam akaratát akartam minden áron kere, hanem az, hogy az volt bennem, hogy ügyet képviselek. Jézus Krisztus ügyé. Nem magamnak. Akkor valahol mindig jött ez a letisztulás, szabaddá váltam, és az élet ment tovább. És hát most 80 és fél évesen visszacsodálkozik, rácsodálkozik, hogy itt vagyok, szabadon, boldogam. Ez nem azt, ami az enyém, illetve amit mindig is kerestem.
1: Hát ide illik a 43. Zsoltárból származó idézet, hogy Istenem, te vagy az én erősségem, miért taszítasz el engem, mert úgy tudom, hogy valahol innen származik a püspöki jelmondata is, a fortitudo mea Deus, tehát erősségem az Isten.
0: Így van, így van. Ugye hát ez olyan kedves, de ebben az élethelyzetben azt mondták, hogy válasszak egy. Hát ugye sok mindent lehetett volna választani, de hát én soproni vagyok, és volt nekünk a 16-17. Században egy kiváló humanista polgármesterünk, Lakner Kristóf. Hívő luteránus volt, zsoltárokat imádkozta, és Sopron városának is ezt a turris et fortitudo mea, tehát tornyom és bástyám az Isten, ezt a jelsz mondod. Máig is ez van fönn a pisztorony tetején. Hogy mondjam, hát hasba véslés. És akkor nézd, hát most soproni vagyok, egész életemben, már szeretes életemben zsoltárokat imádkozunk. Hát én nekem nem kell ennyi szó, nekem három elég. Orti tudom én, de ez, ugye ezzel akartam, hogy nem rólam van szó, hanem Istenről van szó. És ez nagyon fontos. Mert tehát akkor szabadul meg az ember magától, és ügyet szolgál, és hát a hadd mondjam, az evangélium az ügyét leegyszerűsítve a kérdést.
1: Kedves püspök atya, itt lassan a beszélgetésünk vége felé érkezünk, két kérdést tartalékoltam még így a vége felé. Az egyik gyakorlatiasabb kérdés az úgy hangzik, hogy bár még messze van, mert most augusztus végén beszélgetünk, messze van még a lelki gyakorlat, de valami elképzelése van már a lelki gyakorlatának a vázlatáról? Illetve az a kiegészítő kérdésem, hogy kinek ajánlja életkori vagy bármely más szempontból a részvételt erre a lelki gyakorlatra?
0: Ugye én abból indultam ki, ez most sajnos a jegyzetem nincsen, kéznél, de én abból indultam ki, hogy a Mária Rádió egy csodálatos eszköz, közvetítő eszköz, hogy így mondjam, a keresztény középréteget megcélozva, akik intellektuálisan és érzelmileg is az hitük gyakorlása, így mondanám, előre halad, nem kezdők, olyan jó nívón és olyan kedvességgel tudja megszólítani az embereket. Én nekem többek között ezért szimpatikus a Mária Rádió, és mindig elvállalom, hogyha valamiben behúznak. Azzal a józansággal, szeretettel bánik az emberekkel, ahogy Jézus is próbálta maga küldetésében. És én azt tekintem még öregkori küldetésemnek, hogy mindenkivel, akivel tudok, vagy ahova meghívnak, és beszélhetek Jézus Krisztusról, én ott nem elvon dolgokról, hanem nagyon konkrét, keresztény élet megéléstől, ajándékairól, öröméről, tanúságtételéről szeretnék beszélni, azért, hogy akik meghallgatnak, magukban is felfedezzék ezeket az ajándékokat, mert Isten ezt mindegyiknek adja, és nem elvonatkoztatásban, hanem az emberek felé forduló, elfogadó, irgalmas szeretetben tudjuk elmondani Jézus örömhírét. És azt gondolom, nekünk, keresztényeknek, nem a társadalmi rétegnek, hanem a kicsiekhez van küldetés. Ez Jézus nagyon jól bemérte, amikor úgy fogalmazott, hogy szegények, kicsinyek, egyszerűek, éhező, szomjak,
1: mindig lesznek közöttetek. Igen, igen, igen.
0: Tehát ugye nyomorult néha az egyház, lehet Isten teszi gazdaggá, ezért boldog.
1: Kedves püspök, hogy az előbb a beszélgetés során már említette, és hát mindannyian nagy örömmel így távolról is ünnepeltük januárban a születésnapját, ugye most már 80 és feledik évét tapossal.
0: Az időt.
1: Igen, és hát ugye 1985-től lett főmonostori perjel, 1991-től...
0: Nem tudják, micsoda... Ezt valahol el kell mondani magyarul, nekem nagyon jó jel, ide telefonált egy hölgy, akkor az akkori főapátnak, Andrásnak, azt mondja, hogy maga prépostja vagy, nem mi helyettes. Kérdezik, hogy mi az, mondták, hogy igazgató helyettes.
1: Hát P betűvel kezdődik a prépost is. Igen, aztán 91-től főapát. Igen. Aztán számtalan bizottságnak volt, és jelenleg is tagja, elnöke, történelemtudományok doktora, több egyetem díszdoktora, még felsorolni is sok, és hát 2018-tól pedig nyugállományba vonult.
0: Igen.
1: Hát ugye, kedves atya, ugye nem akarja azt mondani, hogy csendes unalomban tellenek a napjai? Mitől lesz az önnek a napjai, mitől lesznek személyesen boldogok?
0: Ez egy jó erő számadás adni. Volt egy olyan kedves idős rendtársam, aki 101. életévébe halt meg, na ebben én nem akarom követni. Ő tiltakozott nálam, hogy főapát, uram, ne azt írják, hogy nyugdíjban vagyok, hanem hogy alkotó nyugalomban. Így kellett beírni a névsorba. Hát én azt gondolom, hogy ez akkor ajándék Istentől, és főképpen az, hogy az ember nem a maga egészségének az ápolásával van elfoglalva, hanem szellemileg, lelkileg nyitott, cselekvő. Én készültem is erre akkor, és nyugodtan mondhatom, hogy végre boldog, szabad, szerzetes lehetek. Ez azt jelenti, hogy élem a mindennapok szerzetesi napirendjét, azaz reggel, délbe, este törekszem mindig hűségesen ott lenni a zsolozsmám, és imádkozni, ami hát a szerzetes életnek a megvalósítása. Ha lelkipásztori munkára hívnak, most megyek majd a felvidékre, vagy hogyha papot kell szentelni, akkor papot szentni. Ilyen lelkipásztori munkát is végzek, tehát teszek, és történelemmel foglalkozom. De a mindennapokat ez se tölti ki, hanem jönnek idősek, fiatalok, iskolából kamaszok, találkozom az emberekkel, és így mondom, napi szinten az életben a kapcsolatok, gazdag vagyok az emberi kapcsolatok, és ezek hihetetlen sok örömet jelentenek, imádságos szándékokat adnak, mert mindig imádkozni kell a gondokért, és hát így próbálom örvendezve és békében megélni a öreg, hát az idős napjaimat is. Ez igen nagy ajándék.
1: Kedves püspök atya, Asztrik atya, köszönöm szépen ezt a beszélgetést, nagyon örülök, hogy tudtunk sok-sok témát érinteni, és hát kívánom azt, hogy majd októberben a lelki gyakorlat során sokakkal meg tudja osztani ennek a boldogságnak a miben létét, meg a elérésének a módszerét, ugye, amit hát akár mondhatnánk egyszerűnek is, de azért nem teljesen triviális ez sem. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, a Jóisten áldja és segítse a boldog öregkornak a megélése.
0: Én is köszönöm a kérdéseit. Próbáltam badogva válaszolni, és hát igazából véve azt gondolom, hogy nekünk még a bűnösöket se fenyegetni kell, hanem szép szóval meg kell hívni. Tehát egy lelki gyakorlatot tartani, multiplikátorok, akik maguk hihenve dolgoznak, hát azt a töltetet, azt a szeretetet kell továbbadni. A megélt hitet, a megélt szeretetet, mert azt gondolom, csak ez. Engedjen még egy mondatot, ez nagyon fontos. A regulában, Bencés regulában azon, hogyha újak jönnek a földre, akkor az apát egy idősebb tapasztalt testét rendeljen fölé. És mi ennek az idősebb tapasztalt testvérnek a feladata? Nagy gondot visel rá, tehát a híveinket gondot kell viselni, és a második, aki alkalmas a lelkek megnyerésére. Ez olyan csoda. Tehát ugye nem mi találjuk ki, hanem a benne lévő értékekre felhívjuk a figyelmét, és ez a kamaszokkal is így van, és az emberekkel is így van. Isten a jót az ember szívébe már elrejtette. Az élet során ezt nekünk kell kibányászni, kimunkálni, hogy aztán ez sokszor továbbadható legyen. Ez a, mert a lelki értékeket ezt Isten kinek magának adja. Na, hát rövidre zárva, a lelki gyakorlaton is tulajdonképpen ez történik, hogy fölhívja az ember a figyelmét a hallgatóinak, hogy nekik Isten mit adott ajándékba, amit kamatoztatnia kell. És ugye, akinek van, annak még adnak, akinek nincs, azt is elveszik. Az igazi kapitalizmus Isten országánál.
1: Köszönjük szépen a tanítást! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Örök jelent, mindenek jelent.
1: Kedves Mária Rádió hallgató, az elmúlt percekben dr. Várszegi Asztrik emeritus pannonhalmi főapátúrral, Bencés szerzetessel folytatott beszélgetést hallotta. Asztrik atya lelki gyakorlatára a Mária Rádió honlapján az Almá Dialógus menüpontra kattintva lehet jelentkezni. Jelentkezésüket várjuk. Megtisztelő figyelmét megköszönve búcsúzik öntől Ercsényi Lajos, zalaegerszegi akolitus. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Rádió.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallják.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A zsinati döntés révén törvény erőre emelkedett, és kezdőszavai alapján Gaudium et Spes, öröm és remény címen is emlegetett lelkipásztori konstitúció egészének legméltóbb jellemzésére idézzük itt azt a magyarázó jegyzetet, amelyet magának a dokumentumnak a megszövegezői illesztettek amolyan bevezető gyanánt a dokumentumhoz. Az Egyházról a mai világban című lelkipásztori konstitúció egységes egész ugyan, de két részből áll. Lelkipásztori konstitúciónak mondjuk, mert tanító jellegű elvekre támaszkodva kísérni meg értelmezni az egyház viszonyát a világhoz és a ma emberéhez. Így azután az első résznek is van lelkipásztori célzata, és a második részből sem hiányzik a tanító szándék. Az előbbi részben az egyház kifejti a maga tanítását az emberről is, meg a világról is, amelybe az ember belekerül, majd pedig szól a maga viszonyáról mind a kettőhöz. A második részben tüzetesebben szemügyre veszi a mai emberi társadalom életének több különböző arculatát, mégpedig éppen azokat a kérdéseket és feladatokat, amelyek manapság ezen a téren a legsürgetőbbnek látszanak. Ez az oka, hogy az utóbbi részben a tanítás jellegű elvek alárendelt tartalom nem csak maradandó elemekből áll, hanem esetlegesekből is. E konstitúciót tehát a hittudományos magyarázat általános szabályai szerint kell értelmezni, mégpedig különösen a második részben ügyelve a változandó mozzanatokra, amelyek természetszerűen vele járnak a szóban forgó tárgykörrel. Talán hosszú idézetünkből is kitűnik, hogy miben állt a Gaudium et Spes páratlan újszerűsége a katolikus társadalmi tanítás fejlődése folyamatában. Míg a korábbi pápai körlevelek a Rerum Novarumtól kezdve a való élet egy-egy jelenségét, a munkásság nyomorát, a világgazdaság zilált állapotát, a háború borzalmait, a szegénység és gazdagság kiáltó ellentétét, a világ fejlett és fejletlen régiói közötti feszültséget tekintették központi témának, magából a katolikus ember és társadalomképből pedig csupán annyit dolgoztak, fejtettek ki, amennyi a szóban forgó kérdés értelmezéséhez és keresztény szellemű megoldásához szükségesnek látszott, addig a Gaudium et Spes elsőként magának a társadalmi és emberi létezés általános elveinek kidolgozásából igyekezett egyedi jelenségek, válságtünetek regisztrálásáig eljutni. Az idén értelmezett szöveg is arra utal, hogy a Gaudium et Spes a világról szóló teológiai tanítást terjeszti elő, hogy annak segítségével egyedi jelenségeket, időszakos bajokat soroljon fel, és egy általános diagnózis eredményeként javasoljon egyedi kezelést a modern világ időről időre felbukkanó válságaira, betegségeire. Ami magát a dokumentum bevezető gondolatmenetét illeti, az nem más, mint az egyház és a világ közötti sors és szolidaritás közösség megállapítása, annak kimondása, hogy az az öröm és remény, az a szomorúság és gond, amelyet a mikorunkban az emberek, különösen a szegények és a szenvedők éreznek, öröme és reménye, szomorúsága és gondja Krisztus tanítványainak is. 23. János pápa is az adjornamentum hangja ez, hiszen egy olyan egyház képét állja a dokumentum olvasói elé, amely nem az evilági társadalmi közösségek alternatívája, nem valamilyen magasabb rendű kontraszt társadalom, hanem cselekvő, felelős része annak a mindenkori világnak, amelyben él, amelyben evangéliumi küldetését a mindenkori evilágiságban, nem pedig annak ellenében hivatott megvalósítani. Ebből a megközelítésből azután természetesen adódott a zsinati atyáknak az a szándéka, hogy a dokumentumban foglalt tanítás ne az egyház, a hívő emberek belügye maradjon, hanem feleljen meg annak a szándéknak, hogy az ember világát vegye szemügyre, az emberek nagy családját és azt a való életet mindenestül, amelyben az ember él. A világot vizsgálja, az emberiség történetének színpadát, ahol minden az ember szorgalmáról, kudarcairól és sikereiről beszél. Arra a világra tekint, amelyet a keresztények hite szerint szeretetből alkotott és tart fenn a Teremtő. Világunk a bűn szolgaságába süllyedt ugyan, de onnan a gonosz hatalmát megtörve kiszabadította a keresztre feszített és feltámadott Krisztus, hogy Isten terve szerint átalakuljon és elérje teljességét. Ennek a célnak az elérése érdekében pedig a Gaudium et Spes vezetője konkrét programot is megfogalmaz, hiszen az emberi személyt kell megmenteni, az emberi társadalom vár megújításra. Minden fejtegetésünk középpontjában ezért az ember fog állni a maga egységében és teljességében, aki test és lélek, akinek szíve és lelkiismerete, értelme és akarata van. Merész és előzmények nélküli vállalkozás volt ez, hiszen végleges és radikális szakítást feltételezett azzal a hagyományos szemlélettel, amely szerint Krisztus egyházához vagy eleve méltatlan a földi dolgokkal való törődés, vagy ha mégsem az, akkor a bűnös viták hatalmi szóval történő fensőbséges elmarasztalásában és kioktatásában merül ki e világi küldetése. Ám a kor szavára és a Szentlélek sugallatára hallgatva a zsinati atyák másképpen vélekedtek, amikor az egyház hagyományos önértelmezésének fogalmi tárába bátran beemelték a világgal való előfeltételek nélküli párbeszédre szóló küldetés gondolatát, és mindezt egy lelkipásztori elemzés, útmutatás és felhívás keretében próbálták a világ nyilvánosság elé tárni. A választott út járatlanságából és a feladat nagyságából következik, hogy a Gaudium et Spes megfogalmazóinak egyik legnagyobb gondja az eléjük tornyosuló tárgyalásra érdemes témák bősége volt. Végül úgy döntöttek, hogy két nagy tematikai egységben, elsőként az egyház és világ viszonyát érintő teológiai megközelítésekről, majd pedig néhány az emberiség jelenét és jövőjét érintő téma keresztény szellemű értelmezéséről szólnak. Amikor egy ilyen szerkezeti felépítés mellett döntöttek, eleve szakítottak a pápai körleveleknek azzal a gyakorlatával, hogy az egyház a társadalmi kérdésekben mindig valamilyen konkrét téma, az egyházat nyugtalanító jelenség, a munkásság méltatlan helyzete, a gazdaság zilált állapota, a béke fenyegetettsége kapcsán szól hozzá, és mintegy ezzel összefüggésben igyekszik vázolni a katolikus társadalom elmélet elveit. A Gaudium et Spes esetében mindez fordítva történt. A dokumentum elméleti teológiai első része az emberről, annak páratlan méltósággal bíró személyéről, az emberi közösségről, mint társadalomról vallott keresztény tanításból kiindulva, a teljes teremtett világról, mint teológiai témáról kívánt szólni, hogy innen jusson el az egyház és a világ viszonyának meghatározásához, és a változó világban élő egyház egyetemes küldetésének tisztázásához. Ennek a célnak megvalósítása érdekében fogalmaztak úgy a zsinati atyák, hogy az egyháznak kötelessége szüntelenül vizsgálni és az evangélium fényében értelmezni az idők jeleit, enélkül ugyanis nem adhatja meg minden egyes nemzedéknek a korszerű választ az örök emberi kérdésekre, az evilági és túlvilági élet értelméről és a kettőnek egymással való összefüggéséről. Ismernie és értenie kell tehát azt a világot, amelyben élünk, változásait, törekvéseit és sokféle formában megmutatkozó drámaiságát. Ez pedig már itt, a bevezető gondolatokban arra ösztönözte a dokumentum megfogalmazóit, hogy szóljanak a katolikus tanítás terminológiájában ekkor még újnak számító 23. János pápa által előszeretettel használt fogalomról, az idők jeleiről. E fogalom pontos tartalmának meghatározásához idézzük a szöveg egyik magyarázóját. Az idők jele kifejezésen olyan fontos történelmi eseményeket, tényeket értünk, amelyek jelentőségét nem csupán maga a tény adja meg, hanem az, hogy kifejezője az emberi történések irányát meghatározó egyetemes törekvéseknek. Esetenként bennük konkretizálódik tehát az az alapvető törekvés, amely az emberek nagy tömegeinek vágyaiból, reményeiből fakad. Ebben az esetben az idők jelei, amelyekre az egyháznak is oda kell figyelnie, meglehetősen jól leírhatók. A tudomány, a technika és a gazdaság merőben új jelenségeiről van szó, amelyek rendkívüli módon megnövelik az ember cselekvő képességét, ám értékrendjét és ítélő képességét igencsak próbára teszik. A gyors és gyökeres változások, a közösségi kapcsolatok, a társadalmi, kulturális, sőt a vallási élet világára is kihatnak, ahol tanástalanságot és szorongást szülnek, zűrzavart támasztanak. Ezt a tanácstalanságot egymással rivalizáló laikus ideológiák igyekeznek kihasználni a maguk javára, az egyháznak viszont Jézus evangélium üzenetét szem előtt tartva kell értékelni ezeket a jelenségeket, világosan felismerve a modern idők legnagyobb kihívását, azt, hogy az ember szorgosan törekszik földi ügyeinek tökéletesebb rendjére, ezzel azonban a lelki gyarapodása nem tart lépést. Miközben a természettudományok és a műszaki lehetőségek bővülése, az emberi tudás gyarapodása korábban soha nem látott módon felgyorsult, a társadalom hagyományos közösségi rendje széthullott, és az általa nemzedékről nemzedékre továbbadott értékek és hagyományok sorsa bizonytalanná vált. A materiális értékek rohamos, bár egyenetlen növekedése és a mind nagyobb szabadságra való, a modern tömegkommunikáció által is táplált mohó vágy sokakban oltja ki a helyes cselekvés iránti természetes érzéket, és riasztó mértékben rombolja le egész nemzedékek szellemi, erkölcsi javak iránti fogékonyságát. A zsinati atyák ezek között a jelenségek között szóltak az idők jeleinek a vallási életre gyakorolt hatásáról is. E folyamat pozitív oldalaként azt emelték ki, hogy a modern ember egyre inkább személyes döntés által, nem pedig a hagyomány erejéből csatlakozik a hithez, és így az egyház megújulásának biztos jeleként sokakban válik elevenebbé az Isten iránti érzék. Ennél sokkal aggasztóbb viszont, hogy nagy tömegek gyakorlatilag elhagyják a vallást, sőt, Isten és a vallás tagadása vagy a közömbösség ma már nem kivételes és nem csak egyes egyéneket jellemző jelenség. Óvatos megfogalmazásban ugyan, de nem másról van itt szó, mint arról, hogy az egyház is tudomásul veszi a modern világ elvilágiasodott, szekularizált természetét, a hiteknek és meggyőződéseknek a nyugati, keresztény kultúrában új tömegjelenségnek számító pluralitását, amely a kultúrában, a művészetekben, a tudományokban, de az emberi jogok világában is érezteti a maga hatását, amelyel Krisztus egyházának számot kell vetnie. Mindezek a jelenségek az okai annak, hogy a modern világ jól érzékelhető, egyensúly hiányban szenved szinte az élet minden területén, gondolkodásában, kultúrájában és erkölcseiben, a családi, a közösségi, a társadalmi és a nemzetek közötti kapcsolatokban, a filozófiai eszmék, az ideológiák és a politika világában. Mindennek következménye a kölcsönös bizalmatlanság, gyűlölködés, összetűzés és szenvedés. Ennek okozója is, áldozata is az ember. Kedves hallgatóim, ennyit mára, Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallották.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
0: Mária Rádió.
4: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

bízzál, kelj fel, téged hív. Elsősorban ugye a legfontosabb, hogy rátaláljunk arra, hogy van egy olyan erő, egy olyan hatalom felettünk, akiben alapvetően bízni érdemes, és nem félni tőle. Nekem nagyon sokat kellett azért küzdenem, hogy eljussak erre a bizalmi állapotra, tehát először is, hogy rátaláljak Istenre, másodszor, hogy ne csak rátaláljak, hanem feltétel nélkül tudjak is benne bízni. És ebben nagyon sokat segített az, hogy 2010-ben egy fiatal ismerősöm megkérdezte tőlem, hogy nem tudok-e valakit, aki elmenne vele Mária Celbe. Kettesben elmentünk egy zarándoklatra, Mária remetéről indultunk, természetesen a Mária úton. Egy idő után lecsitulnak az emberben a folyamatosan pörgő gondolatok, és már csak az eszenciára tud figyelni, meg koncentrálni, és keletkezik benne egy olyan hely, ahova be tud lépni Isten, amit így a hétköznapokon nem biztos, hogy meg tudunk számára teremteni. Sok mélypont után, valahol Ausztriában már nagyon közelítettünk Mária cél felé, amikor felhangzott bennem egy mondat, hogy bízzál bennem. És ez olyan erős volt, ez az egyetlen egy kis mondat, hogy én azóta is ebbe tudok kapaszkodni, amikor jönnek a nehézségek. A Jóisten nagyon sokszor embereken keresztül szól hozzánk. Akkor épp a barátnőmön keresztül szólt, hogy ez a te utad, indulj most el.

Ágoston Papp Mónika kerámikus művész gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2016-ban.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: Mária Rádió Telki Bánya, FM 100,6.

0: irgalmasság órája.
1: Mindazt, amit velünk tettél, Urunk, igazságosan tetted, mert vétkeztünk ellened, és parancsaidnak nem engedelmeskedtünk. Mégis dicsőítsd meg nevedet, és tégy velünk nagy irgalmasságot szerint.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,

0: az egész világnak.
1: Jézus fájdalma a szenvedésért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma a szenvedésért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma a szenvedésért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalma szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk.

0: és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.

0: Hívjatok segítségül, és én meghallgatlak titeket. A te arcodat, Uram, ragyogtass szolgád fölé. Igazi jóságra, okosságra és bölcsességre oktass engem, mert én hiszek parancsolataidban. Igen jó nekem, hogy megaláztak engem, hogy bizonyságaidat megtanuljam. Jogosan ítélsz, Uram, ezt jól tudom. Igazad volt, hogy megaláztál. Rendeléseid léteznek ma is, végzéseid szerint, mert neked szolgál a mindenség. Parányi szolgád vagyok csupán, adj értelmet, hogy tudjam végzéseidet. Ragyogva világít szavad fénye, értelmessé teszi a kicsinyeket. A te arcodat, Uram, ragyogtass szolgád fölé.
1: Jézusom, bízom benned.

Áldalak téged, atyám, mennek és földnek istene, mert feltártad a kicsinyeknek országod titkait. Magasztallak téged, atyám, ég és föld ura, mivel elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és feltártad az egyszerűeknek. Így van ez, atyám, mert így tetszett neked. Az atya mindent átadott nekem. Senki más nem ismeri a fiút, csak az atya, és az atyát sem ismeri más, csak a fiú. És akinek a fiú, ki akarja nyilatkoztatni.

0: Szent Faustina nővér, hálaadó imája. Ó Jézus, örök Isten, köszönöm számtalan jó téteményedet és kegyelmedet. Legyen szívem minden dobbanása új hálaének néked, Istenem. Minden csepp vérem érted keringjen, Uram. Legyen lelkem egyetlen dicsőítő himnusz. Szeretlek, Istenem, magadért.
1: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézen és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.
2: Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátán és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya, világ győzelmes királynője.
0: Könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

0: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről, Szabó Tamás tolmácsolja.
1: Izajásnál olvassuk. Én vagyok az Úr, senki más. Rajtam kívül nincs más Isten. Bár nem ismersz, mégis felövezlek, hogy napkelettől napnyugtáig megtudják, rajtam kívül nincsen más. Én vagyok az Úr és senki más. Én alkotom a világosságot, és én teremtem a sötétséget. Én szerzek jólétet, én idézem elő a bal sorsot is. Én az Úr viszem végbe, mind.

0: az igazság lelke.
1: Én vagyok az igazság, mondta Jézus. Az igazság lelke tehát nem tehet mást, mint szüntelenül visszaküld Jézushoz. Mert én vagyok az igazság, mondta Jézus. A lélek bevezethet Jézus igazságába például úgy is, hogy megvilágítja bizonyos szavait vagy bizonyos tetteit. Gyakran olvasott szavak hirtelen megvilágosodnak, és soha nem sejtett mélységeket tárnak fel. És tisztában vagy azzal, hogy magadtól soha nem jutottál volna el erre a megértésre. Az igazság lelke tanít meg mindent, ahogy Jánosnál olvassuk. Néha közvetlenül, máskor egy testvéred, egy könyv, egy levél, egy prédikáció által. A léleknek hála, aki tanít téged, a holt szavak életre kelnek. Amikor a Szentlélek eljön hozzád, soha nem ezt jelenti be, itt vagyok, hanem ezt mondja, itt van Jézus. Azzal vigasztal, hogy jelenlévővé teszi számodra Jézust. Számunkra is az a legjobb módja annak, hogy egymást vigasztaljuk. A lélek bevezet a teljes Szent Háromság igazságába. Helye az Atya és a Fiú mellett van. Valójában ő, a lélek, az őket egyesítő szeretet kapocs. Ha a lélek benned él, ha engeded, hogy benned éljen, téged is elvezet lakóhelyedre. Az ő lakása a te lakhelyed is. Csak ha Isten igazságában lakozol, akkor értheted meg teljesen saját igazságodat. Mint hogy Isten képmására teremtettél, nem értheted meg önmagad másképp, csak ha Istenből megértesz valamit. Ha megtalálod saját magadat, az igazság lelke segít azzal, hogy segít megtalálnod Istent.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Tavasz folyamán többször beszéltünk arról, hogy az 1%-os felajánlások mennyire fontosak, és kértük a kedves hallgatókat, hogy a Mária Rádiónak ajánlják föl a civil szervezeteknek felajánlható 1%-ot. Szeptember közepe táján szokta a NAV nyilvánosságra hozni az adatokat. Ez megtörtént szeptember 15-én kedden. Hálásan köszönjük azoknak, akik idén is a Mária Rádiót választották az 1%-os felajánlásra. A felajánlott összeg idei évben 17.840.000 forint volt, 1528 fő ajánlotta föl az 1%-át a Mária Rádió részére. Hálásak vagyunk a felajánlókért, de azt is tudjuk, hogy erre a civil 1%-ra nagyon sokan pályáznak, és kiki csak egy helyre tudja felajánlani az 1%-ot. És az is fontos, hogy ez egy egyszeri felajánlás volt májusban, amit majd nem sokára megkap a Mária Rádió, és segíti a működését, de hónapról hónapra kell a Mária Rádió működését biztosítanunk, ezért szeretnénk biztatni a kedves hallgatókat, azok is, akik föl tudták ajánlani az 1%-ukat a Mária Rádiónak, azokat is, akik ezt máshová tették meg, vagy nem rendelkeznek ilyen lehetőséggel, hogy továbbra is támogassák anyagiakban a Mária Rádió működését, hogy tudjunk szólni, hogy tudjuk hirdetni Isten szavát, hogy tudjuk hirdetni a feltámadás üzenetét. Hálásak vagyunk minden adományért, hálásak vagyunk a Mária Rádió örömhírének terjesztéséért, hálásak vagyunk minden támogatásért, imádságunkban köszönjük meg a kedves hallgatók adományait. Fülöp Ákos, rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Bátor Botond, pálos szerzetes üzenetei és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Mindenható Istenünk, hálát adok neked, és hálát adunk neked a papi és szerzetesi hivatásokért. Hálát adunk azért, hogy megérintetted sok-sok embernek a szívét, hogy ebben a szolgálatban melletted álljon. Kérünk téged, segítsd őket, hogy jól érezzék magukat a bőrükben, jól érezzék magukat abban a küldetésben, amit adtál nekik, annak ellenére, hogy nagyon sok küzdelemmel, fájdalommal, szenvedéssel jár együtt ez az élet. De hát az élet egyáltalán, hogyha értékes, akkor mindig fájdalommal, szenvedéssel és küzdelemmel jár együtt. Érintsd meg az ő szívüket, töltsd be az ő lelküket a te szereteteddel. És imádkozunk azokért, akiknek a szívét még nem érintette meg a papi hivatásnak a szelleme, vagy lehet, hogy megérintette, de még nem ismerték föl, hogy fölismerjék, hogy megérintettek legyenek, és tudják vállalni ezt az életet. Érted önmagukért, de azokért is, akiket rájuk bíztál. És Uram, még azért is kérlek téged, hogy mindazok, akik az elkötelezett papi szerzetesi életben élnek, önmagukat tudják igazán szeretni, mert abból tudunk adni másoknak, amit mi magunk is szeretünk. Úgy szeressék önmagukat, ahogy te szeretsz bennünket, hogy ebből gazdagon tudjanak kiáradni mások felé. Ezt kérjük tőled, aki élsz és uralkodsz, és szeretsz bennünket, mindörökkön örökké. Amen. A boldogságos Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, segítsen, irányítson, s járjon közben értünk. Amen. Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Bátor Botond pálos szerzetes üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: Rádió.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: Ma szeptember 23-án a Mária Rádió Isten Patrikája magazin műsorát hallják, kedves hallgatóink. A műsorszerkesztő Rabi Edit, technikai munkatársam Ferenci Márk, és a műsorvezető Szidler Lúzi köszönti mindnyájukat. Egy hónappal ezelőtt az iskola kezdés kapcsán a gyermekek étkezési szokásairól reggeli, különös tekintettel a reggelire a 10 órai csomagolásával kapcsolatos beszélgetést, és azért kitértünk sok mindenre. Most ezt a témát folytatva általában az étkezési szokásainkról beszélünk majd ebben az adásban.
3: Köszöntöm a rádió hallgatóit, és valóban úgy van, ahogy Lúzi mondta, hogy az előző adásban a 10 óraikról beszéltünk. Ma egy kicsit megnézzük a reggeli étkezésnek a fontosságát, arról fogunk beszélni. Én azt gondolom, hogy ez a téma mindenkit érint, mert mikor felébredünk, akkor azért éhesek vagyunk, és jó, hogyha egy jól megválasztott étkezés támogatja a reggeli táplálkozásunkat, hiszen nem csupán az éhség csillapításáról szól a reggeli, hanem támogatja a koncentrációt, az emésztést, a hangulatot, és hosszú távon az egészséget is. Tehát ötleteket adunk arra, hogy mit érdemes enni, mikor, milyen formában, és hogyan tehetjük a reggeli rituálét örömtelivé a család minden tagja számára. Ugye itt azért meg kell jegyeznem, hogy ez örömteli, főleg amikor kicsit később ébred a család, vagy sorban állás van a fürdőszobánál, siess, én menjek, mert sietnem kell.
2: Igen.
3: Mondjuk van három gyerek különböző időpontú iskola kezdéssel, hát ott azért elég nehéz összefésülni a családot, de azért mégis meg kell próbálnunk, mert nagyon jó, hogyha együtt indíthatjuk a napot. Amikor készültem az anyaggal, akkor ugye eszembe jutottak a gyerekeim, amikor kicsik voltak, és mentünk a rorátemiségre, és utána volt egy közös reggeli a nagy családdal, hogy mennyire jó volt az, és tényleg milyen vidámsággal indítottuk ott a napot.
2: Ugye beszéltünk arról, hogy nagyon fontos, hogy hogyan indul a napunk. És ebben nagyon is beletartozik a reggeli étkezés.
3: Igen. Hát sokan elnagyolják, és elcsomagolnak valamit, és megeszik két átszállás közben, vagy éppen az autóban, dugóban. De legalább esznek valamit, igen, ezt is lehet mondani. De törekednünk kell arra, hogy otthon és nyugodt körülmények között, és változatos legyen. Az, hogy milyen ételek kerüljenek az asztalra, nyilván reggel nem érünk rá annyira foglalkozni ezeknek az elkészítésével, mint mondjuk egy ebéd, vagy egy vacsora, vagy egy hétvégi étrend sor elkészítésénél, de azért próbáljunk meg odafigyelni, amikor készítjük. Ugye itt az első nagy kérdés az, hogy meleg ételt, vagy hideg ételt tegyünk reggelire. A meleg ételek, például a zabkása, a tojás rántotta, vagy a levesek, azok felmelegítik a testet, aktiválják az emésztést, és komfortérzetet adnak a nap elejére. A hideg ételek, mint a joghurt, például friss gyümölcsökkel, frissítőek, gyorsan elkészíthetők és vitaminban gazdagok. Érdemes a kettőt kombinálni, például egy meleg tojásétel mellé egy pohár friss gyümölcslé, vagy apróra vág, vagy darabos gyümölcs egy pohárba beletéve és úgy elfogyasztva. Ugye így egyszerre a meleg étel nyújtott a kényeztetést, és a hideg frissítő hatást élvezhetjük. És ez jó, mert különös energiát kapunk.
2: Az az érdekes, hogy ugye, amikor mi erről beszélünk, ilyen komplet reggelikről, akkor eszembe jut, hogy van, aki fölhajt egy jó erős lesszó kávét, és akkor kész a reggeli.
3: Igen.
2: Erre érdemes kitérni, gondolom te is tudod, Edith, hogy azért ez nem hiszem, hogy a gyomor ezt szeretné.
3: Nem jó a gyomornak, így van. Jó a reggeli kávé, mert felfrissít, meg emésztésnek is jót tesz, de előtte mindig együnk valamit. Ha csak pár szem kekszet is, vagy egy fél szelet kenyeret, vagy valami, amire rá tudjuk inni a kávét. Tehát ne üres éjgyomorra fogyasszuk a kávét, mert akkor nem jó.
2: És a reggeli gyümölcslé fogyasztás, tehát van, aki reggel egy jó nagy adag gyümölcslevet iszik, és kész, akkor nem eszik semmit, hanem ugye ez milyen egészséges, és hát, ennyivel beéri.
3: Azt szerintem nem ad annyi energiát, nem ad annyi löketet a szervezetnek, hogy egész délelőtt abból tudjon erőt meríteni.
2: Azért figyelni kell azt is, hogy a gyomorsav azért termelődik, és azért, hogyha semmi nincsen, csak folyadék van, akkor hát azért kell az energia, jó, hogy egy gyümölcslében is van, egy cukor van benne, mennyi szénhidrát, nem részletkérdés. De szerintem, ahogy mondod, hogy valami egy croissant, vagy keksz, vagy bármi, amit nem kell ott most lehet, hogy tojásrántottát éppen enni, bár az is nagyon finom és jó, de akinek nincs arra ideje, az mégiscsak akkor eszik valamit így.
3: Igen, és ez ugyanúgy a gyerekeknél is, ha nem, hát ők ugye nem isznak kávét, presszó kávét, meg koffeines kávét, de ha kakaót isznak, akkor azért jó, hogyha mellette esznek egy kis kekszet, vagy egy kis kalácsot, ilyesmit, igen.
2: De melyik étel mellett teszed le a voksodat? A meleg, vagy a hideg, vagy mind a kettő?
3: Változatos, én szerintem. Biztos, hogy reggel nem tudnék tojásételt enni, tojásrántottát, főleg nem zöldségekkel. Inkább zappelyhet, azt megfőzöm vízbe, vagy hát tejbe ritkábban, inkább növényi tejbe, vagy vízbe megfőzöm, és azt fűszerezem, meg gyümölcsöt teszek bele, de a hideg ugyanúgy jó a hideg étel.
2: És a lágy tojás az nagyon finom tud lenni reggelire.
3: Igen, az már jobban elfogadható, mint egy tojásrántotta nekem. Hát van, aki másképp működik, nyilván másképp bontja le az anyagokat, más a reggeli hangulata. Gyümölcs is nagyon jó reggelire.
2: És amikor valaki csak gyümölcsöt eszik reggelire, volt egy olyan időszak, biztos emlékszel rá, amikor hát, hogy délelőtt csak gyümölcsöt, vagy reggel.
3: Igen, hát számtalan ilyen étkezési irányelv volt, van és lesz, és szerintem, hogy lesz is még. Nagyon sok, ez volt az egyik olyan, amikor csak délig csak gyümölcsöt volt szabad fogyasztani. Hát nem tudom, tehát az sem biztos, hogy jó. Jó a gyümölcs, mert rendkívül fontos, hiszen vitaminokban, antioxidánsokban gazdagok. Az immunrendszer erősítéséhez hozzájárulnak, de azért oda kell figyelni arra, hogy magvakat tegyünk bele, vagy joghurtot, és hogyha joghurttal keverjük, akkor lassabban szívódnak fel a cukrok. Ugye, mert azért a gyümölcs is tartalmaz.
2: Persze, nem is.
3: Hát ténylegesen nem is cukrozzuk meg, vagy mézezzük meg ezeket a gyümölcsöket. Azért figyelnünk kell arra, hogy joghurttal összekeverve egy lassú felszívódású reggelink legyen.
2: Na most ugye akkor a szénhidrátot egy kis fehérjével
3: keverni, igen.
2: Fajtával, vagy hát, ahogy mondod, hogy zappehely. Egy kis gyümölcsel, az egy kicsit jó, mind a kettőben van szénhidrát, azt tudjuk.
3: Igen.
2: De mégis csak lassabban szívódik fel, és ez akár cukorbeteg valaki, akár csak közelében van, vagy egyáltalán nem az, akkor is jobb.
3: Igen, mert itt tovább tart a teltségi érzet, nem éhezünk meg, egész délelőtre kitart, tehát ezekre a dolgokra érdemes odafigyelnünk.
2: És mi a helyzet a felvágottakkal, húsokkal?
3: Hát én eleve nem szeretem a felvágottakat, mert nagyon sok minden van bennük, amit nem kellene megennünk. Hát az, igen. Hát húst azért reggelire szerintem nagyon, nagyon nehéz lenne enni.
2: Hát mondjuk majd beszélünk róla a legközelebbi adásban, hogy az étkezési szokásokról a különböző földrészeken, országokban, Európában. Hát ugye ez a tojás rántott, az a hemendex, az a sonkával.
3: Igen, hogyha nézzük az angoloknak a reggeliét, ugye ott is a tojás meg a bacon alap.
2: Nélkül nincs is.
3: Anélkül nincsen. De majd a következő adásban fogunk erről beszélni, hogy mit étkeznek, vagy milyen étkezési szokások vannak, és miért. Mert az sem mindegy, hogy miért azt az ételt eszik.
2: Na most még egy dolog itt ezzel kapcsolatban. Ugye mindig azt mondjuk, vagy azt halljuk, hogy a reggeli bőséges legyen.
3: Ja, mondod most ezt a reggel, mint egy király, vagy...
2: Hát igen, ezt halljuk, de hogy ennek mi a valóságtartalma?
3: Én azt gondolom, hogy nem a mennyiség az, ami fontos, hanem az, hogy mi legyen benne, hogy mit tartalmazzon a reggeli. Mert hogyha azt mondjuk, hogy olyan bőségesen, mint a király, és megeszem mondjuk 3 darab croissant, meg egy jó cukrozott kakaót, hát akkor nem tehetségérzetet ad, hanem olyan kajakómát, hogy észhez nem tudok térni egész dél előtt.
2: Igen, a nagyon sok cukros, nagyon édes.
3: Igen.
2: Hát, ide tartozik azért a méz is, meg a dzsem.
3: Igen, hát totál leterheljük a szervezetet. Az nem jó. Igen, hát a reggeliket is azért egy kicsit színesíthetjük, kreatívabbá tudjuk tenni, főleg ahol gyerekek vannak.
2: Gyümölcsök.
3: És így az előbb említett meleg zabkását, gyümölcsös feltéttel együk, mindenféle színű gyümölcs lehet benne, vagy készíthetünk egy gyümölcssalátát többféle gyümölcsből összerakva, kis joghurttal leöntve, tehát erre is figyelni kell. Ugye most már előbb beszéltünk arról, hogy mit tegyünk, mennyit és milyen formában. Hát az egészséges reggelinek 3 alappillére van, fehérje, a szénhidrát és a zsír. A fehérjéhez tartozik a tojás, túró, joghurt és a magvak, a szénhidrát, a teljes kiöllésű pékáruk, az apehely és a gyümölcs. A zsírok, avokádó, olajos magvak, hidegen sajtolt olajok. Pontos a mennyiség, tehát ne túl nagy legyen a mennyiség, de ne is túl kicsi adag legyen, hogy energiát adjon a napnak az elejére. És arra is fontos figyelni, ugye, hogy a szemünk is eszik, tehát hogy a szemnek is egy jól tálalt, változatos színekkel, textúrákkal készülő étel legyen az asztalon. Az is nagyon-nagyon fontos.
2: És szerinted hogyan állapítja meg valaki, akár egy gyermek étkeztetésénél, vagy egy felnőttnél, hogy most akkor ez nekem elég, vagy nem elég? Hogy a jó lakottságérzése, de van, aki azt mondja, hogy azt a második kiflit már ne edd meg.
3: Hát ez attól függ, hogy milyen munkát végzek.
2: Hát igen.
3: Ülő munkát, fizikai munkát, vagy mit dolgozom, attól is függ, hogy milyen legyen a reggeli. Én azt gondolom, amitől nagyon jól működünk, amitől jól érezzük magunkat. Nem vagyunk éhesek, nem vagyunk fáradtak, nem vagyunk annyira leharcoltak, hanem egy lendületet adó délelőttünk van, ami valószínű, hogy a táplálkozásnak köszönhető, és akkor azt szerint kell táplálkoznunk. Ezt mindenkinek saját magának kell kitapasztalnia, hogy neki mi a jó.
2: És tudsz példákat mondani ezeknek az elkészítésére, az összeállításra vonatkozólag?
3: Igen, igen. Hoztam egy párat. Ugye az előbb említett zabkással, gyümölcsel és magvakkal, és itt kiemelném azt, hogy zabbehelyből lehet venni durvábbat, apróbb szeműt. Az apróbb szemű az egy kicsit finomabb, de hát ez is ízlés kérdése. És lehet kapni gluténmentes zabbehelyet, amivel a gluténérzékenyek is nyugodtan csinálhatják a reggeliüket, és ugyanúgy bele tudják tenni a gyümölcsöt, a lenmagot vagy a chia magot, tehát nem zavaró az ő diétájukban, hiszen gluténmentes, és hogyha gluténmentes zabbehelyet eszünk, akkor sokkal édesebb, sejmesebb az íze a kássának, mint a hagyományos zabbehelyen. És itt nem megfőzzük a gyümölcsöket, hanem elkészítjük a zabkását, és utána, amikor megfőtt, bele szeleteljük ezeket a gyümölcsöket, vagy éppen a tetejére tesszük, megszórjuk, és úgy adjuk a...
2: Én például fahéjat is szoktam beletenni.
3: Igen, többféle fűszerrel lehet megbolondítani, fahéj, csillagán, és ki mit szeret. De a fahéj a legfinomabb, szerintem. Tehát ez is ízlés kérdése, de lehet annélkül is.
2: Én azt mondom, hogy beszéltem veled többször is a múlt héten, mert hogy ajánlottad, hogy sűrítésre is jó az zabbehely, és tényleg kiváló. Tényleg. Igen. És nem lesz darabos.
3: A sűrítést azt úgy tisztázzuk le, hogy ételekbe, főzelékekbe, ugye arról beszéltünk.
2: Igen.
3: Annak a sűrítésére. Nem kell rántást készítenünk, nem lisztes, nem zsíros, nem olajos, és simán bele kell csak szórni az zabbehelyet. Örülök, hogy kipróbáltad.
2: Igen, nagyon jó volt, én a spenótba tettem bele, és nem látszott.
3: És nem beszélve arról, hogy gyors.
2: Nem volt a íze, nagyon jó íze volt.
3: Igen, igen.
2: Tehát mindenkinek tudjuk ajánlani, hogy ezzel lehet sűríteni tényleg, mert annyi oldala van ennek az apkása felhasználásának, hogy te például nagyon kreatívan és nagyon sokszor használod ezt, említette a palacsint a sütésnél is, tehát egy alapanyag az apkahely, tehát gondolom, hogy megőrölve egy kicsit apróbra.
3: Így is lehet, meg úgy is lehet, csak mások az arányok. És hogyha joghurttal keverjük össze, és úgy készítünk palacsintatésztát, az is nagyon finom tud lenni. Egy dologra kell figyelni, hogy nem nagy méretű palacsintákat készíteni, mert nagyon nehéz megfordítani, szakad meg, legalábbis nálam, és akkor ilyen kisebb palacsintákat sütök, mini palacsintákat.
2: Hát ezen kifejezett reggelire szóló palacsinta.
3: Igen, hogyha megelőlegezzük a legközelebbi adásunk.
2: Igen, igen.
3: Az amerikai palacsintára gondoltál, most gondolom, amiről beszéltünk is.
2: Majdnem olyan már, mint egy lángos, vagy vastagságát tekintve is. Úgyhogy biztos, hogy nagyon finom ez. Én még nem próbáltam ki, de a hallgatóknak is ajánljuk, hogy próbálják ki ezt a palacsintatésszal készítést. Mert egy kicsit más íze lesz. Lehet, hogy finomabb, mert a zabbehelynek van egy jó íze. Tehát az nem egy ízetlen dolog, hogyha belekeverjük, vagy megfőzzük.
3: Igen.
2: Szerintem én már hozzászoktam, hogyha valami nem annyira nagyon ízes, és konkrétan érzek valami, vagy nagyon sós, vagy nagyon édes, én azt is szívesen elfogyasztom.
3: Igen.
2: Hát igazából a tojásrántottában mit teszel? Hogyha mondjuk olyan valakinek, vagy vendégnek, családtagnak készítesz tojásrántottát, hogy egy kicsit fantáziadúsabb legyen.
3: El lehet hagyományos készíteni, ugye amikor szalonnát pirítunk, aztán hagymát teszünk rá, és arra rátesszük a tojást. Ez jó, nehéz étel. De lehet zöldségekkel, friss zöldségekkel is megbolondítani a tojásrántottát, amikor kis paprikát, paradicsomot, egy marék spenótot, például só, bors, pici olívaolajjal összekeverjük, ezt megpároljuk, ezeket a zöldségeket, összekeverjük a tojással, és megsütjük.
0: És ez már olyan, mint egy omlett majdnem.
3: Igen. Amíg meg akarjuk bolondítani, akkor tehetünk rá egy kis reszelt sajtot, vagy éppen a tojást összekeverhetjük reszelt sajttal, abban meg tudjuk sütni.
0: Igen, hát ez nagyon, nagyon jó ötlet, amit most mondasz.
3: És akkor itt van a nem meleg reggeli, hanem a hideg reggeli, a gyümölcsjoghurtos tál, amikor naturjoghurtba belekeverünk almát, körtét, beletehetünk egy marék áfonyát még, attól függ, mi van otthon, egy kis diót vagy mandulát aprítva. Összekeverjük, és már lehet is reggelizni. Ha akarunk, akkor ebbe még beleszórhatunk egy kis apró szemű zappelyhet, nem sokat, nem kell, hogy olyan sűrű legyen, de lehet beletenni egy keveset. Vagy itt van a smoothie, ami a nevével ellentétben nagyon egyszerű. Banán, bogyós gyümölcs, naturjoghurt, egy kis csiamag, ezt összetúrmixoljuk, és lehet fogyasztani. Ha több csiamagot teszünk bele, akkor majdnem, hogy puding a reggelink. De nem a hagyományos puding, hanem a csiamag által összesűrített joghurt és gyümölcs.
0: Sokan fogyasztanak ilyen zöldszínű smoothie-t. Nem tudom, hogy abban spenót van, vagy milyen gyümölcs.
3: Hát sok minden lehet benne gyümölcs, attól függ, hogy gyümölcs vagy zöldség. A legáltalánosabb, én szerintem a búzafűrével készített ilyen zöld ital, amiben kevernek mindenféle jót. Sportolók is fogyasztják így a reggeli bemozgatás vagy edzés előtt.
0: És ebből azért két decit legalább meg kell inni ahhoz, hogy azért...
3: Hát, legalább fél litert, igen, hogy jó legyen. Két deci az nagyon kevés, egy fél liternyi mennyiség azért kell.
0: És a visszatérve a joghurtra,
3: igen,
0: önálló reggeli alapra, tehát a joghurt mondjuk megteszi valamilyen péksüteménnyel, vagy az azért kevés?
3: Hát attól függ, hogy ki mit szeret enni. Ugye azért arra figyelni kell, hogy a péksütemény meg a joghurt, azt jó meg kell választani, hogy milyen mennyiséget fogyasztunk belőle. Mert a péksütemény is azért elég nehezen emészthető. Nehéz. A joghurtot inkább gyümölcsel kell egy kicsit megdúsítani, hogy könnyebben emészthető legyen. De hát ez is ízlés kérdése. Ha valakinek az vált be, hogy egy kiflit megeszik egy pohár joghurttal, és azzal egész délelőtt el van, akkor az is jó. De azért gyümölcsöt vagy gyümölcslevet mellette célszerű fogyasztani. Ugye itt vannak még a gyógyteák és az egyéb italok, a reggeli italok, amivel egy kicsit jobbá tehetjük a napunkat. A citromfűtea például az nyugtató és emésztést javító. Most a nyugtatónál nem arra kell gondolni, hogy így teljesen leszedálódunk tőle, hanem éppen csak egy kicsit áthangolja a szervezetünket, egy picit lenyugtat bennünket, és úgy indít a nap felében, a munkahely felé, vagy iskola felé. Ez például nagyon jól működik, amikor dolgozatírás van, és akkor reggel egy ilyen citromfűteát elfogyasztanak a gyerekek, vagy éppen azt visznek az iskolába. Itt vigyázni kell, hogy megfelelő mennyiségű teafűkkel üljön a vízbe, mert ha többet teszünk bele, akkor bizony nem nyugtat, hanem élénkít, és az nem jó. Vagy itt a borsmenta tea, ami frissítő hatású, élénkítő, vagy a kamilla tea, ami szintén nyugtató hatású, és egy kicsit az emésztést is segíti.
0: Szerinted érdemes ezeket esetleg egy kis mézzel ízesíteni?
3: Én nem szoktam a gyógyteákat ízesíteni, de aki nem tudja meginni, az annak persze egy-egy kis kanálnyit lehet beletenni. Biztos, hogy szívesebben fogyasztják a gyerekek is.
0: És a
3: vannak citromot is tesz bele, hát most úgy képzeljük el, hogy egy bors ment a teába, citromot teszünk, meg mézet, hát az elveszíti a finom borsmenta aromáját.
0: És mi a helyzet a fekete tejákkal, illetve a gyümölcs tejákkal?
3: Hát a gyümölcs teja, hogyha valóban gyümölcs teja, akkor az nagyon jó, hogyha csak ilyen aromatizált, akkor az kevésbé jó. A fekete teja az ugye élénkít, hosszú távon való fogyasztása azért a vasnak a felszívódásába beleszól, tehát kevésbé tud működni. Kicsit meg lehet a fekete teát is bolondítani tejjel vagy növényi itallal, akkor már jobb. Azt is lehet inni néha, csak nem minden napokban, mert az nem annyira jó ártalmas lehet.
0: A fekete tej a tényleg hosszabb hatású, mint egy kávé? Valami
3: ilyen kevésbé működik olyan drasztikusan, mint a kávé, hogy hirtelen földobja, aztán utána lejti az embernek a vérnyomását. Inkább szépen elosztva működik a fekete teja.
0: És azzal érdemes vigyázni, mert hogyha este felé fogyaszt valaki fekete teját, azért az nem biztos, hogy könnyű.
3: Igen, és ez ugyanúgy vonatkozik a zöld teára is, hogy zöld teából se célszerű este 4-5 óra után már fogyasztani, mert az is ugyanúgy élénk itt.
0: A zöld teát nagyon dicsérik. Nem tudom, hogy igazából mi a lényege, hogy mire hat olyan jól, vagy milyen...
3: Másképp hat, mint a fekete tea, a zöld tea is élénkít, és méregtelenít is, de nem drasztikus méregtelenítést csinál, tehát nem csinál hasmenést, vagy nem viszi ki a vizet a szervezetünkből. Csak ugye a zöld teánál figyelni kell az elkészítés módjára, hogy hogyan kell elkészíteni. Az nagyon fontos, hogy nem leforrázni kell, ugyanúgy, mint a kamilla teát sem szabad leforrázni, hanem felforraljuk a vizet, 3 percet várunk, és abba a vízbe áztatjuk a teafiltert, vagy éppen a teafüveket.
0: Igen, de akkor már nem kell forralni.
3: Akkor már nem kell, akkor már nem szabad.
0: A kamilla teát

0: Én nagyon felújártam múltkor, hogy fekete teje volt az alapja a gyümölcs tejának, és nem figyeltem oda, nem volt feltűnően jelezve, és az ártalmas, mert az ember úgy issza, mint a vizet.
1: Igen, igen, és ezek az aromatizált teák, tehát aroma van csak benne, és nem gyümölcs.
0: Hát lehet kapni olyan darabos gyümölcs teját, de biztos, hogy nem annyi az
1: ára, ami de gyümölcs van, meg fekete teá, azért jobb, hogyha csak gyümölcs van benne.
0: Persze, persze, csak mondom, hogy vigyázni kell, mert én se vettem észre, nem volt. Ezt fel kell tüntetni, kötelező feltüntetni. Elején ugye van egy nagyon gusztusos kis csokor, gyümölcs, és akkor ilyen apró betűke valahol, hogy fekete teát tartalmaz.
1: Igen.
0: Ezért arra tényleg figyelni kell.
1: Igen. Még azért arról kellene beszélnünk, hogy a reggeli rutint mi tudja egy kicsit gyorsabbá és stresszmentesebbé tenni. Tehát így a napkezdés az ne arról szóljon, hogy valaki ott áll a konyhába és csak főzés csinálja a dolgokat. Tehát előző este elkészíthetjük a gyümölcsöt, fölaprithatjuk, vagy akár a teát megfőzhetjük előző este, vagy az apkását is, és reggel egy kicsit felmelegítjük, hogyha melegen akarjuk fogyasztani. És itt a gyermekeknek a bevonása is nagyon jó, hogy el tudják készíteni a gyümölcssalátát, össze tudják keverni, fel tudják díszíteni egy kicsit, vagy a smoothie-t tudják csinálni. Tehát sokkal szívesebben eszik meg azt, amit ők készítettek.
0: Igen, ez egy tapasztalat, hogy olyan kis feladatokat adni, amiben részt vesznek, tehát ez egy sikerélmény is, és akkor így hozzászoknak a konyhai munkákhoz is.
1: Igen, amikor készült ez az anyag, Luzival beszélgettünk, ugye, mert a hátteret azért mindig meg szoktuk beszélni, és így viccesen mondtam a Luzinak, hogy azért el tudom képzelni, hogy ahol három gyerek van, különböző időpontokban kezdődik a tanítás. A három gyerekből mondjuk kettőt el kell vinni otthonról, tehát úgy, hogy elkísérni, egy önmaga megy iskolába, hát ott azért ennyire nyugis reggelek nem lehetnek, tehát hogy ilyen szappanoperás kép.
0: Jön, a szülők állnak, fölhagyják a kávét.
1: Igen.
0: És a gyerekeknek meg...
1: Be kell még pakolni, mert este nem csinálta meg, a tornazsákot nem hozta kész állapotba, a tizoraiát nem pakolta el, akkor még ezt meg kell csinálni, ó, hát akkor ne is beszéljünk arról, hogy a lecke nincs kész, vagy az ebédpénzt azt, hogy be tudják fizetni, vagy odaadtam-e neki, vagy nem adtam.
0: Igen, ez egy stresszes dolog ez.
1: Hát itt, igen, úgyhogy én inkább azt mondom, hogy hétvégén, szombat-vasárnapra törekedjünk arra,
0: hogy
1: öröm legyen a reggeli, és leüljünk együtt, és reggelizünk, és jó hangulatban teljen el az a reggeli, és akkor ott lehet közös beszélgetések. Ott arra a családi reggelire el lehet mondani, hogy az nem csupán étkezés, és ez szombat-vasárnap azért kivitelezhető, azt gondolom.
0: Mennyi időnk van hátra?
1: Egy percünk van hátra.
0: Akkor összegezzük a
1: összefoglalva annyit tudunk elmondani, hogy a reggeli azért nem csak az étkezésről szól, hanem a napnak az energiapontja. Jó, hogyha kombináljuk a meleg és a hideg ételeket, vízgyümölcsök, fehérjék és egészséges zsírok mind hozzájárulnak a jó közérzethez. És ne felejtsük el azt, hogy a reggeli rutin, a családi hangulat és a kis örömök mind hozzájárulnak a nap sikeréhez. Tehát jó, hogyha finoman kezdjük a napot, ráhangolódunk.
0: Igen, erre tényleg törekedni kell, mert ez egy nagyon fontos része a napnak, ez az indítás, étkezés, meg egyéb szempontból is. Tehát amikor gyorsan kell csinálni, akkor se kell ilyen nagy jeleneteket stresszelni ezen. Akkor ez így alakul.
1: Igen, csak tudod, Ózi, mi másképp látjuk, ezen már átmentünk, és azért mi is csináltunk palávert reggel, mikor a gyerekeket indítottuk, és így

0: mondani, hogy nyugdíjasként, felnőtt gyerekekkel, esetleg unokákat indítani iskolába, teljesen más, mint amikor te élesben vagy. De törekedjünk arra,
1: hogy... Próbálom nyugtatni a később születtetteket, hogy azért próbáljuk megnyugtatni a gyerekeket is, és azért lehet útközben is valamit el majd szólni, hogyha annyira késő van, de ebből nem kell azért rendszert csinálni, tehát nagyon fontos a reggeli, zárásképpen ezt lehet elmondani, minőségre és mennyiségre is figyelni kell. És hát én megköszönöm Rabi Edit szerkesztőnek ezt a jó összeállítást, Ferenczi Márk technikai segítségét, és hogy a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét. Legközelebb egy hónap múlva jelentkezünk. Az Isten patikája szeptemberi adását hallották, és köszönöm, hogy hallgattak bennünket, és jó éjszakát kívánok mindnyájuknak.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai adásunkban folytatjuk a forró témák az egyház történelméből című sorozatunkat. Galileo Galileiről beszéltünk az elmúlt adásban, ezt a témát folytatjuk, de még mielőtt ebbe bele kezdenénk, visszatérnék egy picit Giordano Bruno esetére, hiszen az adás után érkezett egy kérdés világhálón keresztül egy üzenetben. Itt jegyezném meg, hogy a műsorunk során telefonon is lehet kérdéseket feltenni, de úgy tűnik, hogy hallgatók inkább írásban teszik fel a kérdéseiket, illetve a hozzászólásaikat. Telefonon elérhetnek bennünket a +421 35 7 72 72 72-es telefonszámon. Ugye egy olyan kérdés, illetve megjegyzés íródott le, hogy nem lehetett volna másképpen kezelni, ugye ezeket az eseteket, hogy valakinek az életét kioltják, hiszen a 10 parancsolatban az van, ugye 5. parancsolatban, hogy ne ölj, és ugye éppen azok, akik a szeretetről tanítanak, Jézus is ugye a szeretet parancsolataiban beszél nekünk, megalapítja az egyházat, és mindennek ellenében látunk kivégzéseket. Itt ugye meg kell jegyeznünk azt, hogy ebben a történelmi korban, amelyet írunk, elég összetett időszakról van szó. Nem is mentegetni szeretnénk sem az egyházat, sem a világi hatóságokat, de megvoltak az akkori különféle jogi procedúrák, amelyeknek megvolt a maga szabályzata, megvolt az akkori fölfogás, tehát az egyes eseményeket, történéseket mindig az adott történelmi korba kell belehelyeznünk, és így figyelnünk az eseményeket. Ugye a régi időben akár visszatérünk a ószövetségi kor vagy ókorba, voltak olyan törvények, amelyeket, hogyha valaki megsértett, akkor annak igen súlyos következményei lehettek. Ugye, hogyha valaki lopott, levágták például a kezét, vagy hogyha valaki lázadt, az uralkodó ellen azt kivégezték, de enyhébb büntetésnek minősült az, amikor valakinek elvették a szeme világát, vagy megsüketítették, tehát ezek is szörnyű cselekmények, de gyakorlatilag ugye abban a korban mégis ilyen enyhébb büntetésnek szánták, vagy egy uralkodó, aki a lázadójával le akart számolni, kivégeztette, sőt példát is akar statuálni vele, akár fel is négyeltethette, kifüggesztették a holttestét. Látunk erre példát a római birodalomban belül is, az adott törvények megengedték azt, hogy valakit keresztre feszítessenek, és ugye a testet ott hagyták a kereszten mindenki számára elrettentő példaképpen, tehát megolázták magát, azt az embert még a halálában is. Tehát rengeteg ilyen példát lehetne sorolni a történelemből, akár kivégzési módokból, de ezt mindig az adott kor összefüggéseiben kell tekintenünk. Természetesen elmondhatjuk, hogy nem érthetünk egyet az emberi élet kioltásával, de ugye a középkorban is, vagy az ókorban is felfedezünk olyan helyzeteket, amikor hát ilyen szörnyű büntetéseket kellett bevetni egy uralkodónak, hogy egy társadalomba meg tudja őrizni akár a rendet. Az akkori korban ez úgy néz ki, hogy elengedhetetlen volt. Ha ugrunk egyet a történelemben, akkor hát a 20. században, vagy akár mondhatjuk egy 20-30 évvel ezelőtt, hogyha megnézzük, hogy miként viselkedhetett egy tanár, egy közösségnek a vezetője, vagy akár egy szülő a gyermeke felé, hát rádöbbenünk arra, hogy hát 30 éve ezelőtt, 20 éve ezelőtt simán volt valamiféle fizikai fenyítés, lehetett valamiféle büntetés, ami most azt lehet mondani, hogy elképzelhetetlen, azonnal bíróság elé állítanák az adott tanárt, hogyha fizikai fenyítésben részesíteni a diákját. akár az általános iskolában. Tehát ennyire változik, és itt ugye néhány évtizedet kell mondanunk, és látjuk, hogy mennyire hangsúlyozzák a tanulók a gyermekeknek a jogait, holott egy 30 évvel ezelőtt milyen más megoldás volt. Ugye sokszor a diák, az a tanuló el sem merte otthon mondani, hogy büntetés kapott a tanárától, akár fizikai fenyítést, mert otthon következett a következő büntetés. Tehát ilyen szemüvegen keresztül, ha nézzük a világ több száz vagy ezer éves történelmét, akkor teljesen másképpen látjuk a világot. Természetesen ezzel nem akarom aláírni azt, hogy fizikailag büntessünk valakit, vagy például, hogy ki lehet oldani bármikor egy embernek az életét, mert más a véleménye, más a nézete, akár hitkérdésekben, akár világi tudomány kérdéseiben. És itt merült fel ugye Giordano Bruno-nak az esete újból, ugye az ő perhéről is szóltunk az elmúlt adásokban, tehát ezért válaszolnám meg ezt a kérdést, illetve hozzászólást, hogy ilyen összefüggésben kell ezt látnunk, ugye, hogyha beletekintünk Giordano Bruno-nak a perhébe, az előző adásokból egy picit visszahallgathatunk, akkor rádöbbenünk, hogy itt nem világi tudományos nézetei miatt ítélik őt el, ugye az inkvizíció elé, amikor oda kerül, megvizsgálják 7 éven keresztül az ő ügyét nagyon nagy alapossággal, és ugye teológiai kérdésekben maga a teológia tudománya az, amely hát megvizsgálkahatta azt, hogy a katolikus egyház tanítása szerint van-e az, vagy pedig nem. Tehát a tanításnak a tisztosságát maga a Szentszék őrizte. Tehát előfordulhat bármikor, hogy egy pap vagy egy szerzetes elkezd olyan dolgokat hirdetni, ami nem összeegyeztethető a katolikus egyház tanításával. Tehát abban ugye beleszólása van, hogy valakit figyelmeztetnek, hogy ez már nem katolikus, ez már nem az egyház tanítása, ez már nem krisztusi. És előfordulhat akár, hogy félreértelmezi a Szentírás vagy a Bibliát. Tehát ezek a kérdések, tehát valóban a teológiai tudomány foglalkozik ezekkel, és el kell, hogy fogadjuk ezeket a véleményeket. Ettől függetlenül ugye meg lehet annak a személynek a szabad vélemény nyilvánítása, de azt valamiféle igazságként beállítani, hogy ez az egyház tanítás az már egy ferdítés. És ilyenkor azt a szemét felfüggesztik, félreállítják, abban a korban pedig azt kérték, hogy vonja vissza ezeket a nézeteit, tanait, ugye elmegy egészen valamiféle panteizmusig, lélekvándorlás tanát is bele szövi az ő kaotikus gondolataiba, az ő teológiájába, holott ugye domonkos szerzetes, nagyon sokszor csak érdekből ölt egyházi öltözéket, hogy szállást kapjon, vagy az ő tanainak valamiféle hitelt adjon, tehát sokszor ilyen külső köntösbe öltözteti az önző érdekeket maga az ember. Tehát Giordano Bruno személyével kapcsolatban, és az ő megégetésével kapcsolatban ennyit tudnánk hozzáfűzni, hogy amikor ez a vizsgálat az inkvizíció által befejeződött, és ugye nem hajlandó visszavonni ezeket, akkor ugye pontot tesznek a dolog végére, átadják a világi hatóságnak. Persze tudni lehetett az, hogy ennek milyen következményei lehettek, de ugye a világi hatóság is másképpen kezelte akkor ezeket a dolgokat, tehát akár közrend megbontásával is megvádolhatták. Az ő személyvel kapcsolatban volt ott több más vád is, ami világi jognak a megsértését jelentette, tehát ott persze ezért nem feltétlenül járt kivégzés vagy megégetés, de a végeredménye ennek a pernek igazából ez lett. De volt esélye ebből menekülni. Ugye, ahogyan idézi Hezeman professzor is, hogy Bruno nem tanai és nem is valamelyik valaha leírt gondolata, hanem a konok tagadása és tévedhetetlensége miatt hitte, más szóval szinte patológikus narcizmusa miatt végezte a mágián, ugye idézve a professzort, mondja, 1600. február 8-án a kihirdetett ítéletben többször is elhangzott, hogy a vádlott megbánás nélkül hajthatatlanul és mereven ragaszkodik eretnekségéhez. Aztán átadták az ítéletet végrehajtó világi hatóságnak. Ugye az alábbiakat Kasper Schoppe írta 1600. február 17-én, Bruno halálának napján. A következő történt: először életéről, tanulmányairól és tanításáról szóltak, majd rámutattak arra, milyen testvérjes gondoskodással próbálta meg az inkvizíció figyelmeztetni Brunót, hogy tévúton jár. Felvázolták, milyen konok és istentelen volt Bruno, majd megfosztották egyházi méltóságától, kiközösítették, és azzal a kéréssel, hogy a büntetés vérontás nélkül és olyan kegyesen hajtsák végre, amennyire csak lehetséges, átadták a világi hatóságnak. Tehát nem az egyház ítéli halálra, ez már a világi bíróságnak a döntése. Tehát ebben benne volt a lehetőség a szabadulásra is akár, de hát ez a dolog az ő kezében volt. Bruno egész idő alatt egy szót se szólt, csak egyszer nyilvánult meg fenyegető hangnemben, idézve: lehet, hogy nektek, akik ítéletet hoztok, több okotok van a félelemre, mint nekem, aki elszenvedem azt. Tehát hajthatatlan volt a vádlott, és természetesen, ugye még egyszer hangsúlyozom, nem azonosulhatunk azzal, hogy valakinek az életét bármilyen hatóság kioltsa, az életet védelni kell minden egyes lehetséges módon, de ez abban a történelmi korban, amikor ez megtörtént, hogy 1600-ban ezek teljes mértékben hát elfogadott dolgok voltak a társadalom szintjén is, hiszen az emberek nyilvánosan elmentek, senki nem tiltakozott, lehet azt mondani, elmentek megtekinteni a kivégzést, ami a mai kor emberének a szemével azt lehetne mondani, hogy egy nagyon morbid dolog, ahogy most valakinek végig nézzük a halálát, a kínszenvedését, úgy mellesleg megjegyzem, tehát hogyha valaki a halál büntetéseket tanulmányozza, hogy a mágia halál milyen módon oltotta ki valakinek az életét, tehát még mielőtt, ugye azt mondják a szakemberek, még mielőtt ugye ezt az erős égés érzést megtapasztalnám, ugye nem kell, hogy közvetlen érjék a lángok az embert, már a füsttől is megfulladt az az illető. Tehát persze ez nem enyhítés, de gyakorlatilag ugye ez egy ilyen tanulmány, amelyen keresztül ugye valakik vizsgálták azt, hogy mennyi kint él át egy ember ilyen kivégzés során. Tehát nem érthetünk vele egyet, természetesen volt esélye a megmenekülésre, és ugye nem csak egy ember állította azt, hogy téves az ő tanítása, nem tudományos, világi tudományos, fizikai, matematikai, tudományos gondolatai miatt szenvedett kínhalált, hanem ugye teológiai nézeteit ítélte el az inkvizíció, hogy helytelenek, és hogy a világi hatóságnak kiadva ők végrehajtották az ítéletet. Az egyház maga ilyen könyörületességet, irgalmasságot kért, hogy minél inkább fájdalommentes legyen ez, vagy pedig elkerülhető, akkor viszont ugye megmenekülhet. Sok esetben pontosan az inkvizíció volt az, amely közben járt azért, hogy egy ember életet ne oltsanak ki, tehát látjuk erre a példákat a különféle boszorkány pereknél, hogy pont az inkvizíció az, amely megmenti az embernek az életét. Ugye ott, mivel vizsgálják az egyes tanokat, vagy az egyes szereplőknek az életét, úgyhogy ezt egy ilyen szemüvegen keresztül kell néznünk. Ugye visszatérünk Galileo Galilei életére, gyakorlatilag azt lehetne mondani az ő perével kapcsolatban, hogy ő egy tudós ember, hogy valamiféle módon egy világkép elleni perről van szó, de nagyon összetett ez a helyzet is, ugye alapjában vélve azt lehet ugye fölvázolni, hogy volt egy napközpontú világkép, tehát ezt úgy nevezik, hogy heliocentrikus világkép és geocentrikus világkép, tehát egy földközpontú, és aztán a mozgást vizsgálták, hogy most a Föld a stabil. És ugye a probléma ott kezdődik, hogy biblikus alapokon is azokat a tudományos fizikai fölfedezéseket, amikről abban az időben tanakodtak, hogy melyik lehet ugye a valóság, hogy most akkor a nap körül vannak a bolygók, és a nap a stabil, vagy pedig a Föld a stabil, és a többi dolog, ami a Föld körül van, az valamiféle mozgásban lehet. Tehát ezekről vitatkoznak a tudósok, de hogyha biblikus szövegeket ragadunk ki, akár az Ószövetségből, akkor bizony igen komoly tévedésekbe is eshetünk, mert meg kell jegyeznünk, amit ugye Galilei is fölhívja a figyelmet erre, hogy abba a korba a szó szerint értelmezték a Szentírásnak a egyes részeit. Tehát nagyon sokszor ezeket kiragadva voltak, amikor direkt érdek vezette azt az adott illetőt, aki vádat emelt Galilei vagy az ő nézetei ellen, kiragadva a Bibliából bizonyos szakaszokat, hogy mennyiben téved és ellentmond a Bibliának. Tehát, hogy itt két oldalról kell megfigyelnünk ezt a problémát, hogy a Bibliát ugye most tudjuk, hogy hát nem szó szerint kell értelmeznünk. Ugye a Ószövetségben van a régi hittankönyveket, hogyha figyelembe vesszük, akkor 45 könyv, most ha föl ugye az Ószövetségi részben, most ha föl nyitnánk a Szentírást, és elkezdenénk számolni a Biblia könyveit, akkor észreveszük, hogy 46 könyv van benne, nem lett több belőle, csak ugye a kritikai vizsgálat megalapította, hogy más szerző tollából származik bizonyos rész, és tehát külön lehet választani. Most ebbe a biblikus részben nem mennék bele, de tehát a Biblia tartalma ugyanannyi, itt a katolikus Bibliáról van szó most, és az Új Szövetségben van 27 könyv, de ugye különféle műfajok vannak a Szentírásban, amiket nem lehet azonosképpen értelmezni, tehát a zsoltárok azok versek, tehát ezek teológiai dolgok, nem fizikai és matematika könyv, hanem valami fontos igazságot akar számunkra közölni. Tehát, hogy fejlődik a Biblia tudomány is, vagy több archeológiai lelet inkább alátámasztja, mint hogy valamiféle módon megcáfolja a biblikus dolgokat és annak a hitelességét. Ez is egy nagyon fontos dolog, hogy ezt leszögezzük. És ugye mindig új ismeretek vagy új fényben nézhetünk meg egy-egy történetet, és ebben mi is nyitottnak kell, hogy legyünk. És ugye ezek által mindig mi is tanulhatunk és fejlődhetünk. Tehát abban az időben egy ilyen szó szerinti értelmezés volt elsősorban gyakorlatban, és ugye ha kiragadják ezeket a részeket, akkor bizony előfordulhat, hogy téves megállapításokra jutunk. És ugye nem keverhetjük össze, nem fizika, matematika, csillagászati könyv a Biblia, hanem teológia. Tehát magáról az Istenről, az Isten szaváról olvashatunk, és ugye itt a hitbeli dolgokat, amit Galilei is állít, és helyesen állítja, nem lehet összekeverni, és nem mond ellent a világi tudománynak, az kéz a kézben van, és külön-külön kezelendő, de sokszor ugye ha őszintén keressük az igazságot, akkor valóban alátámasza egyik a másikat. Ugye a modern korban erre lehetőséget is ad akár az iskola rendszer is, tehát vannak már olyan órák, amely akár egy fizika órával egybe kapcsolva van egy hittan megtartva. Jó magam is ezt egy fizika tanárral kipróbáltuk, és működőképes akár a világ keletkezésével kapcsolatban, ugye a híres ősrobbanás, ami a legvalószínűbb világ keletkezése elméleteiben, ott ugye nem is nagyon tudják az emberek, hogy úgy tanítják, hogy hát ez a tudás, és akkor így keletkezett a világ, nem úgy, ahogyan a Biblia leírja. Hát ezeken az órákon kiderül, hogy hát ez a kettő kéz a kézben mehet, és a fizika könyv nem kell, hogy ellent mondjon a Szentírásnak, mert önmagában a Big Bang, az ősrobbanás teóriáját is egy katolikus belga pap, Lemaître találta fel, amelyre reagált Einstein is először, elvetette, hogy hát nem biztos, hogy ez teljes mértékben helyes, de utólag persze beismerte, hogy hát ez a egyik legjobb látásmód, hogyan is keletkezhetett a világ. Tehát térjünk vissza Galileire, de most itt vagyunk a tudománynak a talaján, tehát az ő perével kapcsolatban, hogy mit is állapíthatunk meg. Ugye, hogy mondtam, hogy egy világkép elleni perről van szó, de ott ugye belekeverednek az ő ügyébe, magába a firenzei domonkosok is, akik ugye Róma által jóváhagyott dolgokat néha negálták, volt bennük egy pici sértettség, ugye, ahogyan írja Hezeman professzor, hogy még mindig nem bocsátották meg a szentszéknek, hogy a fanatikus vezeklő prédikátort, Savonarolát 1498-ban a Borgia pápa, 6. Sándor sürgetésére eretnekként, szakadárként, és a szentszék megvetőjeként mágián elégettette. Úgyhogy ezért hát a prédikátoraik szitkozódtak a kopernikuszi világkép ellen, mely összeegyezhetetlen volt a Ószövetséggel, hivatkozva bizonyos ószövetségi bibliai részekkel. Tehát voltak benne ilyen sértettségi dolgok is, nem annyira tudományos szemmel néztek, és belekötöttek ebbe a kopernikuszi világképbe, amit igazából Galilei is képviselt. De ugye Galileinek is voltak csípős megjegyzései ezzel kapcsolatban, és ilyen ellenszem volt az ő ügyükben, de gyakorlatilag ez a próba, hogy most ilyen formában állítsák le Galileit, ez kudarcba fulladt. A domonkosok szemére vetette, hogy a Bibliát nem szó szerint kellett értelmezni, Galilei ezt megteszi, mert ő maga is hívő ember volt. Ezt aztán heves tiltakozások követték, és a rend vezetői visszahívták az ő szolgálatukba Caccini domonkos prédikátort, amiről már szóltam az elmúlt részben. Galilei most igazából ilyen ellenségére akadt, de 1615. februárjában ez a domonkos prédikátor följelentette őt a római inkvizíciónál. Már ott kezdődik ez az egész ilyen probléma, még nem a per. A kongregáció elutasította ezt a panaszt, tehát hogy ők le akarták állítani ezt a fajta világszemléletet, és Galilei ellen fordulnak, elvetették Kopernikuszt, és hogy ezt a kongregáció ezt a fajta panaszt elutasítja. Döntésük indoklása így szólt: Galilea nem vét a törvény ellen, ha nyilatkozik. Fellebbezett a prédikátor, és újbor kudarcot vallott. Ekkor rendtársaival megegyezve új stratégia mellett döntöttek. A firenzei rendtagok együtt terjesztették a szent törvényszék elé Kopernikusz két kijelentését, melyeknek a teljes tanítást reprezentálniuk kellett volna. Bemutatták, hogy ezek mennyire ellent mondanak a szentírásnak, és a heliocentrizmus megátkozását szorgalmazták, hogy ezt teljes mértékben vesse el az egyház. Hát ugye azért meg kell jegyeznünk, hogy ugye Kopernikusz is egy egyházi személy volt, úgyhogy itt, hogyha valaki azt gondolná, hogy itt most az egyház ellene megy a világi tudománynak és a tudósoknak, hát akkor igen súlyosan téved, mert Kopernikusz is nem csupán, hogy az egyház laikus tagja, hanem éppen a klerikus tagok közé sorolható. Ugye itt a Galileo mindvégig hívő ember maradt élete végén, ugye egy apáca lánya volt a fő vigasza, ami pedig a korabeli egyház egészének tudománytalanságát illeti. A Galileo által vallott rendszer egészét egy hívő egyházi ember dolgozta ki, Kopernikusz kanonok, amint már ezt említettük. Tehát itt ugye azt lehetne mondani, hogy egyházon belüli ellentét van, és egyház belül lévő tudós csoportoknak a nézetkülönbsége. Aztán 1615-ben decemberében az év végén Galilei saját kezdeményezésére és az ő a Mediciek költségén Rómába utazik, ahol a Firenze rezidencián lakott, és ugye itt hát elhíresül az ő éles stílusa, ami nem mindenkinek tetszett. Galileinek Alessandro Orsini bíboroson keresztül azért sikerült kifejtenie a téziseit a pápának, azonban legerősebb érve, hogy az árapály bizonyítja a föld mozgását, bizalmatlanságba ütközött, tehát hogy árapály miatt mozog a föld. Tehát ez az állítása ugye igaz, hogy itt a föld mozog, de viszont ugye az indoklás, hogy miért, ez viszont helytelen volt. És ugye ezt rámutat erre a dologra 5. Pál pápa, igaza volt ugye a pápának, az apály és a dagály a hold gravitációjának, és nem a föld rotációjának, a körforgásának az eredménye. Végül a pápa úgy döntött, hogy mindenképpen elkerüli a tudományos vitát, ami az egyházi békét veszélyeztetheti, majd a jövő megmutatja, melyik világkép a helyes, mondja a Szentatya, még messze sem semmi nem volt bizonyítva. Tehát igazából Galileo Galileitől azt kéri a Szentatya, hogy ne úgy hirdesse az ő téziseit, hogy azok már bizonyított tudományos állítások, hanem hogy engedjen teret ennek is és annak is, hanem vagy ha valamiféle hipotézisnek, feltételezésnek állítsa be, és ez is lehetséges válaszok között szerepeljen. De hát Galilei elég kemény fejű volt, és ebbe nem akart belemenni. 1616. február 23-án kihirdették az ítéletet, ugye, amit a domonkosok indítványoztak. A panaszosoknak igazuk lehetett abban, hogy a két kopernikuszi kijelentés ellenkezik a Bibliával. A heliocentrizmus az eretnekség gyanújába keveredett, ezáltal a vád által, mégis elkerülték, hogy egyértelműen elítéljék azt. Gaetani és Barberini bíborosok Galilei közbenjárói kifejezetten tiltakoztak ez ellen. Ehelyett Kopernikusz egyik művét, az égitestek körforgásáról című művét kijavításig az indexre helyezték. 3 nappal később Bellarmino fő inkvizítor végül Galileit is irodájába rendelte. Ott miként az utólagos jegyzőkönyv tanúskodik róla, figyelmeztette őt, hogy adja föl hamis véleményét. Egy ilyen figyelmeztetés, ez a monitum, a római inkvizíció ítélkezésének legenyhébb formája volt. Ha parancsot, preceptum, ugye, ha parancsot mondtak volna ki, akkor nem taníthatta volna többé a kopernikuszi rendszert, a figyelmeztetés ennek eldöntését átruházta saját felelősségére. Tehát nem egy letiltás, leállítás volt Galilei felé, hanem egy figyelmeztetés, óvatosságra intés, és tehát az ő mérlegelésére bízták ezt. Bellarmino minden bizonnyal gyorsan döntött emellett a gyöngítés mellett, mivel titkára már előkészítette az okiratot, amely egy ilyen parancsot tartalmazott. Ehelyett a 74 éves kardinális azt ajánlotta csillagásznak, hogy a jövőben a meglátást hipotézisként és ne abszolút igazságként mutassa be azzal az igénnyel, hogy fogalmazzák át akár a Bibliát. Tehát ugye itt a Biblia megtámadásáról, itt igazából arról szólt a dolog, hogy most hogyan értelmezünk bizonyos bibliai részeket, tehát nem lehet azokat szó szerint értelmezni, tehát így gondolja az, hogy fogalmazzák át a Bibliát. A tudományos kutatás ugyan ide fog majd vezetni, mondja ez a bíboros tovább, de az arisztoteliánusok így megnyugszanak, hogyha hipotézisként, tehát feltételezésként hirdeti az ő tanait, vagy így tanít. Ha egyszer megcáfolhatatlan bizonyítékok támasztják alá az új világképet, tehát teljes mértékben bizonyítást nyer, még akkor is lehet arra gondolni, hogy a Bibliát nem csak szó szerint lehet értelmezni, fogalmaz. Tehát akkor, ha majd ez teljes mértékben egyértelműen bizonyításra kerül, akkor a tanait is, tehát ezt a heliocentrikus világképet is hirdetheti. Tehát addig a többiek ilyen feltételezés, hipotézisként kezelték ezeket. Galilei kérésére írásban megerősítette, hogy senki sem kényszerítette őt a kopernikuszi tanítás megtagadására, sem pedig vezeklésre. Per nem folyt ellene, nem ítélték el. Tehát ez az első kör, amit nagyon sokszor úgy állítanak be egyes írományok, vagy akár filmek, vagy netán időzőjelbe vett dokumentumfilmek, mintha már ez per lenne. Itt per nem történt, ez itt egy barátságos figyelmeztetés, hogy hogyan lehetne kezelni a konfliktusok elkerülésére, és a tudományos gondolkodás folytatására, mert abban az időben azért, ugye, ami egy fontos tényező, hogy jezsuiták szorgalmazták azt, hogy a tudományos új megállapításokat meg kell osztani egymással. Tehát pontosan ez a tudományos módszer, hogy hogyan lépjünk előre a világi tudományokban is, pontosan a jezsuiták nevéhez fűződik, akikkel jó barátságot ápolt Galilei is, tehát egy bizonyos szakaszig, történtek ott is konfliktusok, viszont ugye nagyon sok olyan barátja volt, ismerőse, akik ugye a rend tagjai voltak, vagy egyházi személyek. Tehát megerősítette ezt a fajta figyelmeztetést, és ugye leszögezhető, hogy per nem folyt ellene. Per majd következik később. Tehát ekkor nem ítélték el. Június elején egy pápai audiencia után abban a Szilárd meggyőződésben tért vissza Firenzébe, hogy most rehabilitálták őt. Vendéglátója a firenzei követ, aki a kicsapongó élete és a költséges életmódja miatt panaszkodott miatta, végre föllélegezhetett. Ugye ez a kicsapongási hajlam nála azért megvolt, tehát erre is vannak korabeli följegyzések. Semmilyen utalás nincs arra nézve, hogy az inkvizíciós eljárás kimenetele Galilei munkáját a legcsekélyesebb mértékben is akadályozta volna. A harcias egoista Galileire értik ezt a megjegyzést, továbbra is a maga szenvedélyével képviselte a napközpontúságot. Emellett tréfálkozott is nagyon sokszor utalva arra, hogy az egyház szívesen venné, ha Kopernikusz tanítását, melyhez még gyöngenek érzi magát, költeményként vagy álomként kezelhetné. 1620-ban az indexért felelős vatikáni kongregáció kiadott egy dekrétumot arról, milyen feltételek és kiigazítások mellett jelenhetnek meg a kopernikuszi iratok. Galilei számára egyértelműen szerencsés volt, hogy 1623-ban Maffeo Barberini firenzei bíborost választották pápává, 8. Orbánként ismerhetjük őt meg, aki 1623-tól 1644-ig van a pápai trónon. Magasan képzett és nyitott ember volt, több nyelven folyékonyan beszélt, humanista és az akadémia kimondott támogatója volt. Nagyon jó barátságot, közeli barátságot ápoltak Galileivel, ami így a közös érdeklődési körük az a kémia volt. Ugyanebben az évben adta ki a jezsuita matematikus Orazio Grassi atya könyvét, mégpedig a Csillagászat és a Filozófia könyve címen, amely bár elhatárolódott a geocentrikus világképtől, Galilei bizonyításának hiányosságait is kritizálta. Tehát itt a napközpontú dologra hívja fel a figyelmet, de viszont ugye ez a paptudós rávilágít a különféle megindoklásokra a Galilei részéről, hogy ezek a magyarázatok, az indokok, magyarázatok nem helyesek. Grassi az üstökösök megítélésében is ellentmondott neki. Galilei ugyanis úgy gondolta, hogy azok csak a felső atmoszféra látható jelenségei. Valójában itt olyan anyagi objektumokról van szó, amelyeknek az égen megvan a saját keringési pályájuk, vallotta ez a jezsuita atya. Ma már tudjuk, hogy Galilei itt is tévedett, és Grassinak volt igaza. Grassi ignoráns, pedáns, rosszindulatú, balga, nagyon ostoba, minden ökrök, legnagyobbika, hazug és csaló. titkozódott Galilei Grassival szemben. Holott ugye a heliocentrikus világképet ő is alá támasztotta, tehát nagyon ingerülten nyilatkozott Grassi ellen, és ugye hát nem hallottuk az idézett megnevezéseket, tehát megjegyzéseket erre a jezsuita pap tudósra, tehát elég ellenszembesen fogadta ezt a művet, és rögtön úgy érezte, hogy reagálnia kell erre, és megírja az aranymélleget, amelyet igen okosan a pápának ajánlott, mert ugye akkor így bizonyítani, vagy biztosítani akarta azt, hogy ez valóban megjelenjék. Ebben találjuk azt a mondást, mely szerint a filozófia, értsük a filozófia alatt természettudomány, a természet könyvében foglaltatik, és ezt a könyvet a matematika nyelvén írták. Geometriai ismeretek nélkül minden szava érthetetlen. Különben a mű épp oly zseniális volt, mint amilyen kegyetlenül polémia is. Ezt megjegyzi ugye a Heisenmann professzor. Grassi, aki Galileit korábban tudományosan támogatta, és a római jezsuita kollégium, mely olyan szívesen befogadta, és mindig megvédte, most a másik oldalra került. Következik majd, ugye még a per, ugye ez volt az első rész, amit úgy gondoltak, hogy per volt, viszont ugye látjuk, hogy nem volt per, de következik majd egy mű, amelyet Galilei megír, a pápa kérése ellen megy, és ezután következik egy per, amelyről a következő adásban szólni fogunk. Megköszönöm a Komármi Stúdió technikusának, Csepregi Lászlónak a szolgálatot, és a Budapesten szolgálatot teljesítő technikusnak a közleműködését. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Farkas Zsolt atyát hallották, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Farkas Zsolt atya műsorát hallották.

0: hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak dr. Farkas Zsolt atyával.
1: Ma szeptember 29-én Harsányi Lajost idézzük. Harsányi Lajos pap költő volt, annak a papköltő nemzedéknek, a papköltő triásznak egyik tagja, akik közül Sík Sándor nevét ismerik azok, akik ezzel foglalkoznak, és Mécs László nevét is ismerik, akik ezzel foglalkoznak, de Harsányi Lajost, minthogyha méltatlanul elfeledtük volna. Persze ebben benne van a történelem is, hogy miért és hogyan, de Harsányi Lajos ugyanolyan jelentőségi költője annak a korszaknak, mint Sík Sándor és Mécs László. Ő azt mondta magáról, hogy én nem egyházi költő akartam lenni, hanem a 10 millió magyarnak egy katolikus, modern költő akartam lenni. Tulajdonképpen azt fogalmazta meg, amit Pilinszky mondott magáról, hogy katolikus költő vagyok, vagy költő vagyok és katolikus. Harsányi Lajos egy 12 gyerekes családban született Nagyigmándon 1883. szeptember 29-én, no ezért is ma 29-én, szeptember 29-én Harsányi Lajos a nap költője. A 12 gyerek miatt az apai nagyapja nevelte fel 8 éves koráig, aki egyébként kántortanító volt, és utána pedig először a győri bencésekhez került, majd Esztergomba a ferencesekhez középiskolába, ahol nem akárki volt a lelki vezetője, hanem Prohászka Ottókár. Egyenes útja volt a papságba, elhívást érzett erre, és 24 éves korában 1907-ben pappá is szentelték. Mint hitszónok volt jelen az egyházban, és érdekes módon világi újságíróként a Dunántúli Hírlapban is írt túl a költeményein. 12 verses kötete jelent meg, és 5 regénye is, és a harmadik verses kötete a Boldog Költő hozta meg számára azt az ismertséget, amit akkoriban Sík Sándor és Mécs László is élvezett. Ő egy megújítója a keresztény lírának. Méltatlan tényleg az, hogy most nem foglalkozunk vele, és az életútja is erre utal, hogy egy tisztánlátó és az elveit felvállaló emberről van szó. Például a közéleti szereplése, ami az újságírásban jelent meg, emiatt a tanácsköztársaság alatt, a kommun alatt bebörtönözték. De mi történt a 30-as években? Rendkívüli szociális érzékenysége az megjelent a verseiben is, és az előadásaiban is, és a győri vagongyárban tartott egyik előadás után perbe fogták a 30-as években, és szintén elítélték. Most azzal a jelszóval, hogy a kommunistákkal szimpatizál és kommunista lázadást folytat. Fiatal papként a Széchenyi családnál és az Eszterházi családnál is volt nevelő, és ez adott neki egy világi kitekintést, mármint nagyvilági kitekintést is. Figyelte maga körül a tehetségeket, és a katolikus irodalom megújítójaként Tűz Tamásnak is ő volt a felfedezője és az első támogatója. Magáról azt írta az önéletrajzi írásában, hogy azért volt boldog költő, mert benne a pap nem hasonlott meg a költővel, és a költő sem hasonlott meg a pappal. Katolikus modern költőként volt jelen. Harsányi Lajost érdemes megismerni. A mai napon még nem sok verse hangzik el, de igyekszünk egy nagyon széles kínálatot az elkövetkező években a Mária Rádióban Harsányi Lajostól összegyűjteni, és nagy szeretettel ajánlom a hallgatói család figyelmébe Harsányi Lajos papköltőt, katolikus költőt, a magyar költészet, magyar katolikus költészet egyik megújítóját, Sík Sándornak és Mécs Lászlónak a kortársát és méltó partnerét a költészetben. Húsvét hajnali varázs. Harsányi Lajos. A kert fölött az éj suhog. A fák, mint őrök állnak. Még itt kísért borzalma a nagypénteki halálnak, de hirtelen egy villanás cikáz a kerten végig, a Getsemanech bokrai a villanást megérzik. A hajnal ébred. Annak a gyémánt szeme sugárzik? Nem, nem. Valaki jár itt. A kertnek útja még sötét, de rajta kavics roppan. Valaki némán átlebeg, s megáll a tar bokorban. Egy kis madárnak felnyílik trillára termett ajka, és füttyögő ezüst sípon ilyet dalt tör ki rajta. A hajnalt érzi a madár. Annak veri a trilláit? Nem. Nem. Valaki jár itt. Az árnyék mozdul hirtelen. Az alvókert felébred. Szent borzalommal néz körül a bokrokon az élet. A fák között valaki áll. Fehér ruhája lebben. Angyalsereg gyűl hirtelen a Getsemanech kertben. Az utat végig tértelik, a hajnal felsugárzik, a megfeszített jár itt. Húsvét hajnali varázs Harsányi Lajostól.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió Dömös, FM 104,9.
3: Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
4: A világosság rózsafűzérét a roma közösségért ajánljuk fel. Erősítse fiataljaikat az Úr, hogy a tanulás és a munka révén járuljanak hozzá közösségük jólétéhez és fejlődéséhez.
5: A Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafűzért a Szent Rita imacsokör felajánlja papívatásokért.
6: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
7: Amen.
6: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
7: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
7: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: A világosság rózsafűzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Amikor megkereszteltek, a te szívedben is világosság támadt. Leszállt rád a lélek, hogy Krisztussá formáljon. Mestered alázatát, engedelmességét tanult kitartóan, s atyád kedvét leli benned,

0: Így Mária, kegyelemmel teli, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teli, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, irgalmat.

0: A világosság rózsa füzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Amikor megérzel bajt, észreveszel szükséged, bánatot, és szíved arra indít, hogy cselekedj, te is Máriához hasonlítasz. Ilyenkor te is Máriaként fordulhatsz Jézushoz, és figyelmébe ajánlhatod az ügyet, mint sajátodat. Nem utasítasz, nem kérsz semmit sem. Jelzel csupán, a többit ő rábízod, s imád, meghallgatásra talál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A világosság rózsafüzérének harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Köszönjük neked, Jézus, az örömhírt, hogy Isten országában nem az evilági boldogságok útmutatói, de az általad meghirdetett boldogságok érvényesülnek. Hálát adunk azért, hogy megsejthetjük a már itt a Földön megkezdődő Isten országot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országán.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országán.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országán.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A világosság rózsa füzérének negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Amikor keresztet súlyossá nehezül, amikor életedben a búzaszem törvénye jelentkezik, ne félj, ne fuss el, inkább emlékezz. Fénylő pontként őrizd a magad Táborhegyeit. Mikor igaz szeretettel találkoztál, mikor bűneiddel sírni tudtál, mikor Istenbe merülten imádkoztál, mindannyiszor te is a hegyen voltál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A világosság rózsa füzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Hála neked, Jézus, hogy nekünk adtad magad az oltári szentségben. Szent eukarisztia, élő forrás, aki bennünket hitvallókká, vértanúkká nevelsz, erősíted a szüzeket, a családanyákat, családapákat, magadhoz vonzod a gyermekeket, az ifjak és leányok életének értelmet adsz, őrizd meg bennünket az örök életre. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
6: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
6: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
6: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
7: A világosság rózsafűzérét a Roma közösség fiataljaiért ajánlottuk fel, hogy hatékonyan szolgálják közösségük jólétét és fejlődését.
8: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Mária Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Szeptember 28-a. Szolgálatodat maradéktalanul betöltsd. Timóteusnak írja ezt a második levelében Pál, a 4. fejezet 5. versében. Szolgálatodat maradéktalanul betöltsd. Mert hogy szolgálatunk maradéktalan teljesítéséről számot kell adnunk az Úr előtt. És ez a szolgálat Jézus Krisztus ügyének a képviseletére vonatkozik. Az evangélium mindenkori hirdetésére, alkalmas és alkalmatlan időben egyaránt. A szolgálat maradéktalan betöltése nem azt jelenti, hogy mindent hibátlanul is, hiánytalanul elvégzünk. Erre senki nem képes. Már mindig vannak elmaradt dolgaink, mindig vannak tévedéseink. Minden serénykedésünk, a legnagyobb buzgóság és odaadás esetében is hiányosságok is lehetnek. A munkálkodásunk lehet tökéletlen. Sohasem dőlhetünk hátra, hogy készen vagyunk. A szolgálat maradéktalan betöltése azt jelenti, hogy Isten igéjének igazságát bátran vállaljuk mindenkor. Akkor is, amikor ennek az igazságnak az érvényessége veszélyben van. Ilyenkor a feddés és az intés ideje jött el. A határozott, világos beszéd kikerülhetetlen alkalma ez, amikor ezért az igazságért szenvedni is készek vagyunk, mert, mondom, a szolgálat maradéktalan betöltése azt jelenti, hogy Isten igényének igazságát mindig vállaljuk. Sokszor bátortalanok vagyunk manapság ebben a maradéktalan szolgálatban. És jól vigyázzunk arra is, hogy mindezek ellenére az ige szíve, az evangélium, elsősorban bátorítás. Teljes türelemmel való biztatás az evangélium. Az örök élet vigasztaló és újjászülő beszéde, nem pedig korbács és rideg józansággal való intés. Jó lenne, ha kellő időben mindig a kellő megszólalás hangozhatna általunk. És nagy áldás lenne, ha a Szentlélekkel egységben tudnánk találkozni, és tudna találkozni a kettő, az intés és a biztatás. Mint biztató intés. Szolgálatodat maradéktalanul betöltsd. Amen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik. Sokfelé járva gyönyörű virágokat látok a kertekben, és hogyha valaki ellátogat a Mária Rádió honlapjára, akkor ott is talál egy ilyen oldalt, hogy Mária kertje. Ebből a kedves hallgatóink már tudhatják, hogy a Mária Rádió azért gyűjt adományt, mert 18 millió forintos hiány halmozódott föl, ami a működésünket veszélyezteti, és ezért kérjük a kedves hallgatóknak a rendkívüli támogatását, segítségét. A Mária Rádiót mindig is az imádság hallgatók adományai tartják életben. Idén ebben a Mária Rádió honlapján megtalálható oldalon, Mária kertje oldalon különböző színű virágokat is láthatnak, attól függően, hogy milyen szándékra kérnek imádságot. De ettől függetlenül az adományaikat is szeretettel kérjük, annak érdekében, hogy a Mária Rádió tovább működhessen. Köszönöm a figyelmüket!
2: Önkénteseket keresünk a Mária út Zarándok információs pontjába. Budapesten a Ferenciek terén tavaly augusztusban nyitott meg az érdeklődők számára a Mária út Zarándok információs pont. A Zarándok információs pontot önkéntesek üzemeltetik, ők állnak rendelkezésre adományok kiadásával és bevételével, sok-sok érdekes információval, tájékoztató füzetekkel, pólókkal, ajándéktárgyakkal kedveskedünk az érdeklődőknek. Erre a szép szolgálatra keresünk most önkéntes társakat. Ha felkeltette az érdeklődés ezt a lehetőség, jelentkezz nálunk az info@mariaut.hu e-mail címen.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Franciaországi útjának utolsó állomásaihoz érkezett a Szentatya. Otthonok szépülnek a Caritas segítségével. Idén a kamarazene áll a Gödöllői Hárfa Fesztivál középpontjában. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedíz Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Véget ért Leó pápa franciaországi látogatása, tudósít a Magyar Kurír. A Szentatya szombat este Lourdesba érkezett, és a kegyhelyen a francia püspökökkel találkozott. Hozzájuk intézett beszédében kiemelte, az egyház hangjának helye van a közéleti vitákban. A vasárnap délelőtt celebrált ünnepi szentmisén elsősorban a reményre, a bűnbánatra és a megtérésre buzdította a híveket. Délben az úrangyala imádság előtt felhívást tett közzé, kérve a híveket, hogy októberben a békéért imádkozzák a rózsafűzért. Vasárnap este a Szentatya részt vett a hagyományos gyertyás körmeneten és a közös imádságban annál a barlangnál, ahol Mária megjelent Bernadett előtt. Később zárt ajtók mögött találkozott az egyházi visszaélések áldozataival is. Leó pápa franciaországi látogatásának utolsó állomásaként hétfőn Metz városába látogatott, ahol egy vallásközi találkozón vett részt. Nyírkátán és Hodászon újabb négy család otthona újul meg a Nyíregyházi Egyházmegyei Caritas közreműködésével a Szép Otthonok program keretében, áll a Nyíregyházi Egyházmegye hírében. A Nyíregyházi Egyházmegyei Caritas tavaly kapcsolódott be a Szép Otthonok programba, melynek fő célja a kiválasztott rászoruló családok lakókörnyezetének komfortosabbá és rendezettebbé tétele. A keleti országrészben sok család a lakhatási körülményeiken saját erőből nehezen vagy egyáltalán nem tud javítani. A program alapelve, hogy ne a családok helyett, hanem velük együtt újítsák fel az otthonokat. Az építőanyagokat és tárgyi eszközöket elsősorban a Katolikus Caritas költségvetéséből finanszírozzák, a szakmai felmérést és a munkák koordinálását a Nyíregyházi Egyházmegyei Caritas végzi. A kivitelezésben pedig a családtagok és a helyi önkéntesek vesznek részt. Idén a kamarazene áll a középpontban a Gödöllői Nemzetközi Hárfa Fesztiválon, amelyet október 1-e és 4-e között rendeznek meg a Gödöllői Kastélyban. Tudósít az MTI. Idén is bemutatkozhatnak a fiatal hárfaművészek, köztük Szöllősi Vágó Panna és Jenei Erzsébet, akik október 1-én a Zenevilág napján nyitják meg a fesztivált. A szólóművek mellett hárfaduókat és fúvos hárfa kamarazenéket is műsorukra tűztek a fiatal zenészek. A hétvégén többek között Handel és Debussy művek is felcsendülnek, valamint vasárnap délelőtt a Hárfa sokszínűsége címmel gyermekeknek szóló hangversenyre is sor kerül. A Hárfa Fesztivál idén is ingyenesen látogatható, de regisztrációhoz kötött. A hangszerkiállítás sem marad el ebben az évben sem. Az érdeklődők neves olasz, francia és amerikai gyártók hárfáit csodálhatják meg a Gödöllői Kastélyban. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedíz Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: A Mária Rádió monoron az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható.

Jákobnak álma volt. Íme, egy létra volt a földre állítva, s a hegye az eget érte. S lám, Isten angyalai le és feljártak rajta. Íme az Úr fölötte állt, és így szólt, az Úr vagyok, atyádnak, Ábrahámnak Istene, és Izsák Istene.

0: Kedves testvéreim, magasztaljuk az Urat, akit körülvesz az angyalok dicséretet zengő hatalmas kara, és kiáltsuk örömmel, angyalok minnyájan, áldjátok az Urat. Istenünk, aki parancsot adtál angyalaidnak, hogy őrizzenek bennünket minden utunkon, vezess ma minket botlás nélkül a te ösvényeiden.
1: Angyalok, mindnyájan áldjátok az Urat.
0: Atyánk, akinek arcát mindig látják angyalaink az égben, add, hogy soha meg ne szűnjünk arcodat keresni.
1: Angyalok, mindnyájan áldjátok az Urat.
0: Istenünk, akinek gyermekei olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben, add meg nekünk a szív és a test tisztaságát.
1: Angyalok, mindnyájan áldjátok az Urat.
0: Istenünk, küld néped segítségére Szent Mihályt, a nagy fejedelmet, hogy védje meg népedet a sátán angyalaival vívott harcban.
1: Angyalok,

0: Istenünk, te csodálatos bölcsességgel elrendezed az angyalok és az emberek szolgálatát. Engedd, hogy angyalaid, akik a mennyben folytonosan szolgálnak neked, itt a földön szüntelenül oltalmazzák életünket. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái... Leó pápa franciaországi látogatásának negyedik, utolsó napja. A Szent Atya felhívása. Októberben a béke megvalósulásáért imádkozzuk a rózsafüzért. Leó pápa zarándokként a rózsafüzért imádkozó zarándokok közt a fáklyás körmeneten. A vallásközi párbeszéd célja a barátság és a béke megteremtése. Leó pápa beszéde. A Szent Atya a Metzi Robert Schuman kongresszusi központban. Európa válassza a párbeszédet a fegyverek helyett. Leó pápa homiliája Metzben. A bosszú soha nem erősebb a megbocsátásnál. Leó pápa felhívása. Októberben a béke megvalósulásáért imádkozzuk a rózsafüzért. Vasárnap délben a Lurdi Miasszonyunk bazilika előtti téren bemutató szentmise végén 14. Leó pápa felhívással fordult a katolikus hívekhez. A Szent Atya azt kérte, hogy az elkövetkező október hónapban a Szentolvasót azzal a különleges szándékkal imádkozzuk, hogy véget érjenek a háborúk, és jöjjön létre a béke a konfliktusban álló népek között. Kísérjük imánkat konkrét bűnbánati és irgalmas cselekedetekkel, és kötelezzük el magunkat, hogy mindig erősegítjük a párbeszédet és a kiengesztelődést, buzdított rá Leó pápa. Leó pápa zarándokként a rózsafüzért imádkozó zarándokok közt a fáklyás körmeneten. A Szent Atya vasárnap este 9 órakor Lurdi látogatásának utolsó programjaként fáklyás körmeneten vett részt, és zarándokként együtt imádkozta a 100 000-nyi zarándokkal a rózsafüzért. Beszédében arra buzdított, hogy bizalommal tekintsünk fel Máriára, a tengernek csillagára, aki mindig segít bennünket az élet minden viszontagsága közt, hogy biztosan megérkezünk fia atyának országába. Ma este azért gyűltünk itt össze, hogy válaszoljunk a szűzanyának Szent Bernadetten keresztül a papokhoz intézett kérésére. Tartsanak itt körmenetet. Milyen megható látni, hogy a hívek nemzedékről nemzedékre szeretettel és bizalommal válaszolnak Szűz Mária gyengír meghívására. Milyen vigasztaló hallani, ahogy a keresztények buzgón és hittelteli himnuszokat énekelnek, és gyertyával a kezükben mennyei anyjuk felé tartanak, az anya felé, akit Jézus a kereszten nekünk adott. Hálát adok az Úrnak, szólt személyesen a pápa, hogy ma este én is válaszolatok anyánk hívására azzal, hogy zarándokká válok a zarándokok közt. A remény fénye az, amely vezet és vonz minket, és soha nem hagy el, még akkor sem, amikor életünk útjaink gyakorta megpróbáltatásokkal találkozunk. A betegek a kiváltságos tanúi ennek az átalakulásnak, az Isten hit és a felebarát iránti szeretet által. Nekünk ide el kellett jönnünk, hogy részt vegyünk ebben a körmenetben veletek, kedves betegek, hogy teljes mértékben megértsük annak a valóságát. Ő képesített ezt minket arra, hogy egy távolabbi jövőbe tekintsünk, földi horizontunkon túlra, az Istenben való végtelen boldogság jövője felé, amelyet biztosan elnyerünk akkor, ha szilárdok maradunk a hitben és a szeretetben. Erre buzd minket Szent Pál, ennek az életnek a szenvedései nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk. Én vagyok a szeplőtelen fogantatás. Pontosan így hívta magát Mária itt, a legnagyobb alázattal, mégis hálásan Istennek, azért az egyedülálló kiváltságért, amelyet megkapott, és amely számunkra az üdvösség hajnalát jelenti. Ő a tengernek csillaga, a Stella Maris, aki segít nekünk a megpróbáltatásokban, ahogy Szent Bernát oly találóan megfogalmazta, ó, bárki is legyél te, aki úgy érzed, hogy a világ zűrzavarában viharok és szélvészek dobálnak, ahelyett, hogy biztonságban járnál a földön, el ne fordíts tekinteted e csillag ragyogásától, ha nem akarod, hogy a viharok elsodorjanak. Ha követed őt, nem tévedsz el. Ha hozzá imádkozol, nem esel kétségbe. Ha rágondolsz, nem tévedsz. Ha ő tart, nem esel el. Ha ő megvéd, nem félsz. Ha ő vezet, nem fáradsz el.
1: Si él te conduit, tu ne te fatigues pas.
0: Ha ő neked adja buzgalmát, eléred célodat. Idézte Leó pápa Szent Bernát Szűz Mária dicséretéről szóló prédikációját. A vallásközi párbeszéd célja a barátság és a béke megteremtése. Leó pápa beszéde. A pápa hétfő reggel 9:30-kor érkezett meg a Franciaország észak-keleti részén a német, illetve a luxemburgi határ közelében fekvő Metz város Robert Schuman nevét viselő modern kongresszusi központjába, ahol először a különböző vallások képviselőivel találkozott. A pápa kedves barátokként köszöntötte a találkozó résztvevőit, kifejezve örömét és lelki felelősségének tudatát, hogy itt lehet közöttük Metz városában, abban a kongresszusi központban, amely Robert Schuman nevét viseli. Az Európai Unió egyik alapító atya erős hite révén képes volt a régi törésvonalakat egész Európa számára remény hídjaivá alakítani. Példáját követve, mint vallásos férfiak és nők, közösen tanúskodjunk arról, hogy az országhatárokon túl is mindig lehetséges a béke építése, buzdított rá Leó pápa. Utalt erődje Ferenc pápa Fratelli Tutti kezdetű enciklikájára, miszerint a különböző vallású emberek közötti párbeszéd célja a barátság és a béke megteremtése. Szent II. János Pál pápa a párbeszédet az emberi természet szerves részének tekintette. Paul Ricoeur filozófus szerint pedig az út, amelyen keresztül a különbözőségeket ígéretként ismerjük fel, a találkozás művészete, amelyre nagy szüksége van világunknak. Leó pápa hangsúlyozta, hogy soha nem lehet Isten nevére hivatkozva igazolni az erőszakot, az elnyomást, nem lehet Isten nevében megsérteni az emberi méltóságot. A különböző vallások képviselőinek kötelessége, hogy mindig a szívek és a szavak lefegyverzésére buzdítsanak. Ha a vallási hagyománya gazdagsága elsősorban a béke és a testvériség szolgálatában nyilvánul meg, akkor ez kifejeződik az élet védelmére irányuló képességükben is. Egy civilizáció nagysága nem anyagi sikereitől függ, hanem attól, hogy miként védi az embert. Fejtette ki a Szent Atya a vallásközi találkozó résztvevője az intézet beszédében. Az egyház mindazokat utitársainak tekinti, akik őszintén keresik az igazságot, a jóságot és a szépséget, idézett a pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájából, majd megköszönte különböző vallási hagyományok képviselőinek jelenlétét, a következő kívánsággal zárva beszédét. Isten végtelen jósága és bölcsessége kísérjen minket, és tanítson meg arra, hogy egyre inkább az ő gyermekeiként, valamint egymás testvéreinként éljünk. És így a béke építői,
1: des artisans de paix et des témoins d'une espérance,
0: és annak a reménynek a tanúi lehessünk, amely folytonosan növekedik a világunkban.
2: 14. Leó Metzben, a Robert Schuman kongresszusi központban Európa válassza a párbeszédet a fegyverek helyett. Szeptember 28-án hétfőn délelőtt Metzben a Robert Schuman kongresszusi központban tartott Európa gyökereihez a békéért és az egységért című találkozón a Szent Atya Robert Schuman örökségét állította a kontinens elé, majd külön felhívással fordult a fiatalokhoz. A találkozón az Európáról szóló videó és az európai himnusz után 14. Leó mondott beszédet. A Szent Atya a Metz történelmi jelentőségére utalva felidézte tiszteletre méltó Robert Schuman alakját, aki hosszú ideig élt a Mosel régióban, és innen merített ihletet ahhoz, hogy az 1950. május 9-i Schuman nyilatkozattal hozzájáruljon a II. Világháború után Európa kiengesztelődéséhez és egységéhez. Európa mindenek előtt kulturális és történelmi valóság, és csak ezt követően földrajzi fogalom, mutatott rá 14. Leó. Identitása évszázadokon át különböző kultúrák találkozásából formálódott. A kontinens akkor tudott fejlődni, amikor múltjának pozitív örökségét új módon értelmezte, és nyitott maradt a másokkal való találkozásra. Európáról ugyanakkor nem lehet beszélni a kereszténység nélkül, hangsúlyozta a pápa. Felidézte Szent Benedek örökségét, akit 6. Pál a béke hírnökének, az egység megteremtőjének és a civilizáció mesterének nevezett. Robert Schumann keresztény meggyőződése szerint minden ember egyenlő méltósággal rendelkezik, és a szeretet egyetemes törvénye teszi embertársunkat fele barátunká. A pápa rámutatott, Európa keresztény örökségének elismerése nem valamiféle kizárólagos felekezeti szempontot jelent, hanem annak felismerését, hogy a transzcendensre való nyitottság az emberi személy alapvető dimenziója. A mai multikulturális Európának ezért egyszerre kell újra felfedeznie saját gyökereit és párbeszédet folytatnia a másikkal. A jogok mellett azonban a kötelezettségekről és a közjóról sem szabad megfeledkezni, figyelmeztetett 14. Leó. A Szentatya a migráció kérdésére is kitért. Európa történelmének újabb nagy találkozását éli azokkal, akik háborúk és üldöztetés elől menekülnek, vagy a szegénység miatt keresnek jobb életet. Aki érkezik, annak lehetőséget kell adni képességei kibontakozására, ugyanakkor arra is, hogy megismerje és magáévá tegye az őt befogadó közösség szellemiségét. Európának saját gyökerei kreatív újrafelfedezését össze kell kapcsolnia a másik ember figyelmes meghallgatásával. Robert Schumann örökségének első nagy tanítása a béke szenvedélyes keresése, folytatta 14. Leó. A háború sajnálatos módon ismét visszatért Európába. Egy újabb értelmetlen mészárlás, amely naponta számtalan civil áldozatot követel. Ezért türelmes párbeszédre, bátor tárgyalásokra, és arra van szükség, hogy a béke magasabb rendű javáért minden fél kész legyen bizonyos álláspontokról lemondani. A béke keresése azonban nem jelent naivitást. Schumann szavait idézve a pápa emlékeztetett, a világ békét nem lehet megőrizni az azt fenyegető veszélyekkel arányos kreatív erőfeszítések nélkül. 14. Leó ugyanakkor óvott a fegyverkezés illúziójától. Fel kell tennünk a kérdést, hangsúlyozta, hogy valóban kreatív erőfeszítéseket teszünk-e a világbéke érdekében, vagy csupán megpróbáljuk elállítani a háború vérzését, miközben már a következő konfliktusokra készülünk. Schumann Európája olyan kontinens, ahol az emberek inkább párbeszédet folytatnak, mintsem fegyverrel fordulnak egymás ellen. Ehhez elengedhetetlen a nemzetközi jog és a multilateralizmus tisztelete. Ezek biztosítják az államok tényleges egyenlőségét, és a legjobb ellenszert jelentik az uralomvágyjal szemben, amely minden konfliktus gyökere. A pápa aggodalmának adott hangot amiatt, hogy napjainkban egyre inkább elveszíti értékét az adott szó, miközben a hazugság és a megtévesztés elfogadottá válik. Európa elmúlt 80 éve ugyanakkor bizonyítja, hogy eltérő érdekeket és véleményeket nem csak összeütközéssel, hanem találkozással is lehet érvényesíteni. Schumann arra is tanít, hogy a béke és az egység apró, konkrét lépésekkel épül. 14. Leó beszéde végén különösen a fiatalokhoz fordult, akikre Európa jelenének és jövőjének építése vár. Legyen bátorságotok felelősséggel vállalni a béke építésének küldetését, kérte őket. Arra kérte őket, hogy ne féljenek családot alapítani, gyermekeket vállalni és védelmezni minden ember méltóságát az anyaméhben töltött első pillanattól az utolsó lélegzetig. Ne féljenek közösségeik javát szolgálni, akár politikai szerepvállalással sem. Legyetek közösségépítők, fordult hozzájuk a pápa. Ha Európa szilárdan gyökerezik saját értékeiben, továbbra is virágozhat, és ösztönzést adhat az egész világnak.
0: Leó pápa homíliája Metzben. A bosszú soha nem erősebb a megbocsátásnál. Leó pápa 4 napos franciaországi útjának utolsó eseménye az eukarisztia ünneplése Metz csodálatos gótikus székesegyházában. A Szent Atya homíliájában a bibliai pusztaság, kert és Hans szavai nyomán Európa keresztény történelmére utalt, amely Krisztus evangéliuma jegyében földet, kultúrát és emberlelket művelt, és hirdette, hogy Isten városa köztünk felépülhet. A Szentatya homíliája kezdetén az Úrra bízta a vendéglátó Metz városát, egyházmegyéjét és Metz hármas határváros, így az egész Európa útját. Tanításában a Szentmise Biblia üzenetének közös fogalmai a pusztasága kert és a ház képeinek tartalmát elemezte.
1: Le désert, le jardin et la maison.
0: A puszta a józanság és a csend helye, a kert a szépségi, míg a ház a béke otthona, amit a benne lakók teremtenek meg. Az evangéliumban Jézus éppen arról beszél, hogy az erőszakot a béke oázisává kell alakítani, kertekkel és házakkal. Ennek útját is megmutatja nekünk, amely a megbocsátáson, az irgalomon és a nagylelkűségen keresztül vezet. A megütött arc másik felét odanyújtó, és a tunikát is oda ajándékozó gesztusok a gyengeség jelének tűnhetnek egyesek számára ugyan, vagy pedig a gonoszta szembeni megadásnak. De Leó pápa szerint ez korántsem igaz. Nézzük magunkba mélyen, kérte, és nézzünk körül. Mit teremt a világban és önmagunkban az olyan hozzáállás, mint a bosszú, a megtorlás és az elutasítás? És milyen jövőt sugallnak az emberiség számára azok a kapcsolatok és rendszerek, amelyeket áthat az ezekből fakadó könyörtelen logika? Ti, akik a föld gyermekei vagytok, akiket a múltban testvérgyilkos konfliktusok sújtottak, jól tudjátok, hogy nem igaz, hogy azok, akik bosszút akarnak, erősebbek azoknál, akik megbocsátanak.
1: Ki n'est pas vrai que celui qui se venge est plus fort que celui qui pardonne.
0: Nem igaz, hogy azok, akik nem hajlandók engedni, erősebbek azoknál, akik megbékélést keresnek. Nem igaz, hogy azok, akik becsapják az ajtót, erősebbek azoknál, akik erőfeszítéseket tesznek, hogy együtt haladjanak, szólt erőteljesen a pápa. Metz és Mosel tartomány tanúságot tesz az egész világnak arról, hogy a megbékélés csak akkor lehetséges, ha van bátorság megtörni a megsértődés és neheztelés láncát. Az igazságtalansággal szemben azonban ésség üdvösségéhez vezető egyetlen út a másokkal törődő szeretet, amely a körülményektől függetlenül bizalmat kelt, még a legnehezebben elfogadható magatartás esetén is. Így a törvény, az igazságosság és a béke a megtérés útjának állomásai, amely a személyesből egyre inkább közösségivé válik, egy olyan civilizációért, amely tiszteletben tartja az emberiséget és az ő teremtőjét. Nem véletlenül Szent Ágoston a mennyei város békéjét harmonikus közösségként határozza meg, amelyben az emberek Istennel és ő benne egymással gyönyörködnek. Az emberek közötti békéről a Tranquilitas Ordinis, vagyis a rend nyugalmának gyümölcséről beszélt, amelyben mindenki elismeri és tiszteletben tartja a másik egyedülálló és szent méltóságát és szerepét. Erről szól Szent II. János Pál pápa 1982-ben Santiago de Compostellában, és erről szólnak a metzi Szent István első vértanú diákonus tiszteletére emelt katedrális színes ablaküvegei, amelyek igazából akkor élnek, amikor Krisztus evangéliumát közvetítik a világnak. Ezt a kívánságot osztotta meg Leó pápa a metzi katolikus közösséggel franciaországi útjának végén, amely közösség ma minden eddigénél inkább arra hivatott, hogy a remény jelző lámpája legyen hazájának, Európának és a világnak. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Radio. Programajánló következik. Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Cződör Mária. Pax et bonum. A magyarországi ferencesek zenéje a 17.-18. században. Németh Pál és a Savaria barokk zenekar hangversenye október 2-án pénteken 19 órától a Pasaréti Ferences templomban, Budapest 2. kerület, Pasaréti út 137 szám alatt. A magyarországi ferencesek hagyományában az inventáriumok, a leltárjegyzékek tanúsága szerint az első zenei jellegű adatokat a 17. század végéről találjuk. A rend barokk zenei életét meghatározta az 1659. évi Nagyszombatban tartott ferences rendtartományi káptalan. Minden rendházban képzett kántor, a nagyobb házakban rajta kívül magiszter kori is működött. A gregorián gyökerű barokk korális, a több szólamúság, a figurális ének, a dur-moll hangnemiség együttes hatása alatt alakult ki a kolostorokban, mint egyszólamú kórusének, az ősi gregoriánum jogutóda. A 18. század közepén elsősorban a délnémet kolostorokban új egyházzenei irányzat alakult ki. A barokk korális helyét a képzett és szorgos kolostori zeneszerzők munkássága nyomán elfoglalta a hangszer kíséretes, ária-szerű egyházzenei stílus. Magyarországon a ferencesek szorgalmazták a zenei megújulást. A megújult zenei stílus további vonzerőt jelentett a lakosság körében, mindig is népszerű rendnek. A könnyen élvezhető, dallamos zene is közrejátszott ebben a népszerűségben. A koncert a magyarországi ferences templomoknak ebből a korszakból származó egyházzenéjét szólaltatja meg, amely számos érdekességet és felfedezésre méltó művet foglal magában. Közreműködik Ducanóra szoprán, Bakos Kornélia alt, Kéringen László tenor, Jekön László basszus, Gesztesi Tóth László orgona, Savaria barokk zenekar, vezényel Németh Pál. A belépés ingyenes. Nagyapa fiú unoka lelki gyakorlat. Október 2-a és 4-e között a Felüdülés házában Balatonbogláron. A lelki gyakorlatra a nagyszülő unokat lelki gyakorlatok keretén belül családonként egy nagyapát korhatár nélkül és egy 8-14 év közötti fiú unokáját várják szeretettel. A programon sok az unokák és nagypapák kapcsolatát erősítő és vidám közös program mellett külön programok is lesznek a nagypapáknak és az unokáknak. Cél, hogy a nagyszülők személyiségformáló és hitre nevelő szerepét előre mozdítsák az unoka-nagyszülő kapcsolatban. Erősítsék a résztvevők Isten kapcsolatát, és elgondolkozzanak azon, mi egy férfi szerepe a mai világban. A lelki gyakorlattal kapcsolatos részletekről a jelentkezési folyamat során adnak tájékoztatást, illetve látogasson el a Családok Jézusban közösség oldalára, amelyet a cjk.hu oldalon érnek el.
1: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Idén is megtartották a nemzetek miséjét. Vasárnap búcsút tartottak Angyalföldön. Motoros rekorddal hívta fel a figyelmet a rákszűrés fontosságára egy idős magyar artista. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Erdő Péter bíboros prímás fővédnökségével immáron 8. alkalommal rendezték meg a nemzetek miséjét szombaton este a budapesti Szent István bazilikában, tudósít a Magyar Kurír. Az eseményt az esztergom budapesti főegyház megyében élő idegen ajkú közösségek részére a közös otthonunk az Anya Szent Egyház alapgondolat jegyében tartották meg. A Szentmise főcelebránsa Mohos Gábor a külföldi magyarok ellátásával megbízott segédpüspök volt. A külföldi katolikus közösségekkel együtt ünnepeltek a világ minden tájáról hazaérkező, az 5. diaszpóra találkozón résztvevő magyar képviselők is. Beszédében Mohos Gábor kiemelte, Krisztus egyetlen közösségé egyesít minket minden nyelvi és kulturális sokszínűségünkkel együtt. Vasárnap tartották a Budapest Angyalföldi Szent Mihály templom búcsúját. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Erdő Péter bíboros prímás volt. A szentbeszédet Varga Norbert, a plébánia papi közösségének koordinátora mondta, adja hírül a Magyar Kurír. Az idei búcsúi homília középpontjában a templomhoz tartozás és az otthonra találás gondolata állt, melyet Varga Norbert személyes emlékeivel egészített ki. Ugyanakkor beszédében a következő nemzedékekre is utalt, kiemelve, hogy a közösség gyermekei, unokái és későbbi leszármazottai itt válhatnak a keresztségben Isten fogadott gyermekeivé. A szentmise végén Erdő Péter bíboros prímás személyes szavakkal fordult az ünneplőkhöz. Megköszönte, hogy hosszú betegsége alatt a közösség imádkozott érte, és elmondta, hogy ő is imáiba foglalta a híveket. Endrész László, 81 éves artista művész, másfél nap alatt teljesítette motorral az angliai Blackpool és Budapest közötti 2130 kilométeres Guinness rekord kísérletként meghirdetett utat, amellyel a rákszűrés fontosságára és a magyar rákkutatás támogatására hívta fel a figyelmet, áll az MTI hírében. A 81 éves artistát Budapesten több mint 300 motoros várta. Endrész László a Magyar Rák Ellenes Liga által szervezett mellrák elleni figyelemfelhívó motoros felvonuláshoz is csatlakozott. A rózsaszínbe öltözött motorosok azért vonultak végig a főváros utcáin, hogy felhívják a figyelmet a betegség időbeni felismerésének fontosságára, az önvizsgálatra és a rendszeres szülővizsgálatokra is, így időben lehessen orvosi segítséget kérni. Endrész László néhány évvel ezelőtt maga is megküzdött a leukémiával, majd sikeresen felépült a betegségéből. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
2: Mária Rádió.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Bízzál, kelj fel, téged hív. Elsősorban ugye a legfontosabb, hogy rátaláljunk arra, hogy van egy olyan erő, egy olyan hatalom felettünk, akiben alapvetően bízni érdemes, és nem félni tőle. Nekem nagyon sokat kellett azért küzdenem, hogy eljussak erre a bizalmi állapotra, tehát először is, hogy rátaláljak Istenre, másodszor, hogy ne csak rátaláljak, hanem feltétel nélkül tudjak is benne bízni. És ebben nagyon sokat segített az, hogy 2010-ben egy fiatal ismerősöm megkérdezte tőlem, hogy nem tudok-e valakit, aki elmenne vele Mária Celbe. Kettesben elmentünk egy zarándoklatra, Mária remetéről indultunk, természetesen a Mária úton. Egy idő után lecsitulnak az emberben a folyamatosan pörgő gondolatok, és már csak az eszenciára tud figyelni, meg koncentrálni, és keletkezik benne egy olyan hely, ahova be tud lépni Isten, amit így a hétköznapokon nem biztos, hogy meg tudunk számára teremteni. Sok mélypont után, valahol Ausztriában már nagyon közelítettünk Mária cél felé, amikor felhangzott bennem egy mondat, hogy bízzál bennem. És ez olyan erős volt, ez az egyetlen egy kis mondat, hogy én azóta is ebbe tudok kapaszkodni, amikor jönnek a nehézségek. A Jóisten nagyon sokszor embereken keresztül szól hozzánk. Akkor épp a barátnőmön keresztül szólt, hogy ez a te utad, indulj most el.

0: Ágoston Pap Mónika keramikus művész gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2016-ban.
1: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját 2026. szeptember 29-én, a Fő Angyalok ünnepén, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a stúdióban, mert most egy nagyon váratlan helyzet alakult itt ki, úgyhogy együtt ülünk most Józsival a stúdióban, és hát műsorvezetőtársam szokás szerint.
1: Sinder Mátyás, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Jó magam, Perce Léva vagyok. És akkor még mielőtt elkezdenénk a szokásos műsorrendet, Evangélium és Mátyás atya hozzá elmondja a gondolatait, és a számunkra értékes tudnivalókat a mai napra, szeretnék néhány évfordulót felolvasni. Születésnapokkal kezdeném. 1518. szeptember 29-én született Jacopo Tintoretto, itáliai reneszánsz festőművész. 1547-ben Miguel de Cervantes, spanyol író, és számunkra izgalmas dátum, 1899 Bíró László József, újságíró, festőművész feltaláló, a golyóstól feltalálója, és az érdekesség egy személyes élményem, hogy amikor Olaszországban jártam iskolába, akkor valaki odajött hozzám, és azt mondta, hogy náluk még az ő régiójukban a golyóstólat még mindig Penna bírónak hívják. Ez volt a személyes élmény hozzá. Halálozás pedig 1890 Márton Áron, az Erdély Római Katolikus Egyház vértanú püspöke. Idén jubilé emlékévét üljük 130. évfordulóját születésének. És akkor most átadnám a szót Mátyás atyának, és egyúttal elnézést kérek, ha egy kicsit több háttérzaj hallatszik, mert egy technikai probléma miatt egy stúdióban ülünk most Józsival, a technikussal, akinek hát van dolga a technikával, beszéljek, felhívja majd az aktuális érintetteket, ez sajnos be fog hallatszani az adásba, de még így is vállaltuk az adást, hogy ez a nagyszerű nap ne maradjon napindító nélkül. És akkor most tényleg a tiéd a szó, Mátyás atya.
1: Fura dolog, amikor a szent főangyaloknak az ünnepén a technika ördögét is kell emlegetnünk.
0: Hát igen, de hát nem cselezett ki bennünket, ugyanúgy küzdünk, mint Szent Mihály. Ugyanúgy fogunk küzdeni, mint Szent Mihály. Na tényleg.
1: Így van, viszont az evangéliumot János evangéliumából fogom most idézni, Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Ráfael főangyaloknak az ünnepén, János evangéliumának első fejezetének 47. versétől az 51. verséig a következőképpen: az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
1: Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Amikor Jézus látta, hogy Nátánael közeledik feléje, ezt mondta róla: íme, valóban egy izraelita, akiben nincs álnokság. Nátánael ezt mondta neki: honnan ismersz engem? Jézus így válaszolt neki: mielőtt Fülöp idehívott, amikor a fügefa alatt voltál, én láttalak téged. Nátánael így válaszolt: rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így szólt: mivel azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel, ezeknél nagyobb dolgokat fogsz látni. És azt mondta neki: bizony, bizony,

0: Őt a törvény tanulmányozásának a helye is volt. A konkrét esetben bizonyára a törvénytudók találkozási helye. Amikor Jézus azt mondja, láttalak, ez nem azt jelenti, hogy észrevette őt valahonnan messziről. Inkább ezt. Ismerlek téged. Ismerem a gondolataidat. Ismerem a kérdéseidet. A rejtett imáidat. A kételjeidet is, és a vágyakozásaidat is. Még azt is tudom, amit te talán még meg se fogalmaztál magadnak. Ez a felismerés döbbenti meg Nátánaelt. Jézus nem csak egy tanító, nem csupán egy proféta, hanem képes betekinteni az emberi szív legrejtettebb zugába is. Ő nem csak az arcokat ismeri, hanem az emberi történeteket is, amelyekről senki más nem tud. Nátánaelt hirtelen rájön, a messiás nem csak külső csodákkal fog hatni, hanem úgy szólít meg, hogy belülről változtatja meg az embert. Isten láthatatlan szolgái, Szent Mihály, Gábor, Rafael főangyalok, akiket a mai napon ünneplünk, nem csak az ég lakói, hanem küldöttek, hírnökök, oltalmazók. Mihály a küzdelem angyala. Ő emlékeztet arra, hogy a gonosz elleni harc valóságos. Mégsem vagyunk egyedül. Gábor a hírnök, az örömhírhozója, aki Máriának és Zakariásnak is közvetítette Isten szavát. Rafael pedig a gyógyító, az úton lévő kísérője, és a testi, lelki sebek orvosa. A három főangyal azt üzeni nekünk a mai napon, hogy Isten nem távoli uralkodó, hanem jelen van az emberi történelemben. Jelen van a küzdelmeinkben, az útkereséseinkben, és a fájdalmainkban is.
1: Köszönöm szépen Mátyás atyának az értékes gondolatokat, és itt van már velünk dr. Tátrai Zsuzsanna, néprajzkutató, akivel a Szent Mihály napi szokásokról fogunk majd beszélgetni. Én annyit tennék még hozzá, szintén egy személyes élményem és tapasztalatom, hogy Zsuzsa az, akinek még a hangja is mosolyog. Teljesen mindegy, hogy az utcán futunk össze a Lehel piacon, vagy így a rádióban, vagy telefonon keresztül, van valaki, akinek a hangja is mosolyog, és ez a mosoly és ez a derű, ez az egész lényéből árad, és bármit is mond, nagyon érdemes odafigyelni. Amikor hívtam Zsuzsát, hogy miről szeretnék beszélgetni, rögtön elkezdtem mondani a tudnivalókat. Jaj, én azt nagyon szívesen végighallgatnám, de hát jobb, hogyha a hallgatók is hallanak nagyon-nagyon érdekes, izgalmas dolgokat. Isten hozott a telefonnál, Zsuzsi.
2: Köszönöm szépen, hogy fölhívtatok, és hogy beszélhetünk, különösen ezen a derűs szeptember 29-én. Egyébként tényleg az a helyzet, hogy furcsa, hogy a halottaknak a ugye Szent Mihály ezzel a halottak számára rendkívül fontos, illetve az élők számára, mert ő az, aki a lelkeket kíséri a túlvilágra, és ugyanakkor pedig ezen a napon kezdődik el a kisfarsang ideje, ami azt jelenti, hogy szeptember 29-től Katalin napig tart a kisfarsang, ami a hagyományos világban rettentő fontos volt, mert ilyenkor voltak a lakodalmak. Ez azért nevezik kisfarsangnak, mert nem lehetett akármikor lakodalmazni, Adventben, Nagybőtben tilos volt, nyáron pedig a munka miatt nem lehetett. Tehát ez az időszak a mulatságokról, a szórakozásról, a jókedvről is szól, hiszen a betakarítás ideje, a szüret kezdete, az állatokat ilyenkor hajtották be az istálóba, ez a pásztorok számára is nagyon komoly ünnep volt, egyrészt elszámolás, másrészt pedig a mulatságoknak és a szórakozásnak az ideje. És ilyenkor tartják a vásárokat, a Szent Mihály napi vásárokat. Tehát egy nagyon mozgalmas időszak kezdődik el, és ennek mindegyiknek a címében ott van, hogy Szent Mihály. És az az érdekes, hogy máig népszerű név is a Mihály, az unokaöcsémet is Mihálynak hívják. Tehát ilyen Isten éltesse a Mihályokat ezen a szép napon. Most már majd elkezdem reggel írni a barátoknak a köszöntőt,

0: Én azt gondolom, hogy ma is nagyon sok minden megmaradt ebből. Egész Európában így van, tehát nem csak Magyarországon, hanem a körülöttünk élőknél is ugyanígy van ez. Azt hiszem, hogy érdemes lenne megemlíteni két különleges tárgyat, az egyik a Szent Mihály lova, a másik pedig a Miska kancsó. Az egyik éppen a Szent Mihálynak a halottakkal való kapcsolatára utal, hiszen a Szent Mihály lova ez egy ilyen négylábú készítmény, amin annak idején a koporsó, amivel a koporsót tették, és akkor, amikor már a gyászkocsi divatba jött, hogy így mondjam, akkor ez a Szent Mihály lovának a jelentősége megszűnt. Ez is egész Európában így volt, és nagyon sok helyen nevezték Mihálynak, de nem Szent Mihály lovának, csak Szent Mihály halott hordozó, vagy halottas állványának. Tehát nagyon sok a hasonlóság az európai hagyományokban és szokásokban, ott is ugyanígy az állatok behajtásával is kapcsolatos szokások vannak. A másik pedig a Miska kancsó, a céhes összejövetelek is ebben az időszakban voltak, hiszen mondom, hogy ez a kis farsang ideje, és a 19. század óta készülnek ezek az ember alakú kancsók, amiket Miska kancsónak neveznek, ezek boros kancsók. Úgyhogy én azt gondolom, hogy erről a két tárgyról is érdemes volt néhány szót szólni.
1: Aztán van itt még, amit én olvastam, hát az most már azt hiszem, hogy kevésbé, nem biztos jelentős azért annak, akiknek ez a foglalás, hogy behajtják az állatokat ilyenkor már a legelőről.
0: Igen, igen, mert ugye hűvös a Szent György napján hajtják ki az állatokat először a legelőre, és ilyenkor Szent Mihály napján, vagy van, ahol egy kicsit később, szintén jeles napokon, pásztorszentek napján hajtják vissza Márton, vagy Gyömötör, vagy Márton napján, de a legtöbbször Szent Mihály napján, és ez azt is jelenti, hogy ilyenkor a pásztoroknak nagy ünnepségeket, lakomákat, bálokat rendeznek, és rendeztek régebben. De ma is vannak Szent Mihály napi ünnepségek, Szent Mihály napi búcsúk, vásárok. Én azt gondolom, hogy sokkal erőteljesebben él a Szent Mihály emléke, és Szent Mihály nem is azt lehet mondani, nem is emléke, hanem itt van közöttünk, és nagyon fontos a mai ember számára is.
2: Igen, kedves Zsuzsa, nekem az jut még az eszembe, hogy a régi ember sokkal inkább szerette életének a különféle eseményeit a szenthez kötni, akár angyolokhoz, angyalnevekhez, de mindenképpen így mondanám, hogy a szenthez, mint a mai ember. Tehát a szakralitás átjárta az életüket igazából, a munkájukat is, az életük minden vonatkozását, ha jól sejtjük.
0: És a névadásban is, annak a szentek az oltalmába ajánlották a gyermeket. Most, amikor ezeket a különleges gyerek elnevezéseket látom, meghallom, én magam is csodálkozom azon, hogy valahogy eltűnt ez a fajta biztonságot adó névadás.
2: Igen, mondjuk ki, hogy a Mihály név az eredeti héber ki olyan, mint az Isten a jelentése. Tehát egy Istenre utaló név, akkor, amikor erre a névre keresztelnek egy gyereket.
0: És ez nagyon fontos lenne, hogyha valahogy a szülők visszatérnének ehhez, és erre gondolnának, amikor a gyerekeknek nevet választanak.
1: Zsuzsa, azt szeretném még kérdezni tőled, hogy hát te sokfelé jártál gyűjteni is, és nekem az az érzésem, és a szent kvázi meggyőződésem is egyúttal, hogy Erdélyben például, nem tudom, hogy ott speciálta jártál-e gyűjteni, de Erdélyben, mintha ezek a hagyományok még sokkal inkább élnének, mint idehaza az anyaországban.
0: Hát a határon túl természetesen sokkal tovább éltek a hagyományok, éppen azért, hogy az identitásuk megőrzése miatt volt fontos. Szent Mihálynak a szerepe azért elsősorban, én úgy gondolom, hogy a katolikus hívők számára a legfontosabb, vagy az ortodoxok számára is, mert itt a körülöttünk élő népeknél is, akár a szlovákoknál, a horvátoknál, szerbeknél szintén hasonló hagyományok vannak. De például Írországban, vagy Angliában is ugyanúgy Szent Mihály kutyához zarándokoltak Írországban, vagy az ördög és az utolsó szederben egy ilyen hagyomány is, hogy Szent Mihály arkangyal legyőzte az ördögöt, és az lehúzuhant az égből, és egy szederbokorba zuhant, és ezért úgy tartották, hogy néhány napja után nem tanácsos szedret enni, mert az ördög megmérgezte, megrontotta. Persze egy kicsit erről nekem eszembe jut a sárga dinnye, meg a görög dinnye esete. A hagyományban az emberek sokkal inkább így tudták bevésni az emberek tudatába egy-egy szent révén, illetve annak a napja révén azokat a tudnivalókat, amiket meg kellett jegyezni. Tehát a szenteknek volt egy ilyen hatalmas szerepe is az emberek életében, hogy ahhoz tudták kötni, ahhoz kötötték a születkezdetet, ahhoz kötötték a pásztorok az állatoknak a behajtását, ahhoz kötöttek az ünnepek, maga ez a bizonyos kisfarsang, amiről beszéltem.
2: Tehát praktikus jelentőségük is volt.
0: Feltétlenül praktikus jelentőségük is volt. Hát nem tudtak írni, olvasni nagyon sokáig, és ezek valahogy számukra sokkal erőteljesebben megmaradtak. És érdekes, hogy még ma is azért sokszor szentekhez kötünk, még hogyha semmi közük nem volt hozzá, akkor is hozzájuk kötődnek bizonyos időjárás jóslások. Most Szent Mihály naphoz is kötődik időjárás jóslás, főleg a térre vonatkozólag. És azt is szokták mondani, hogy ilyenkor kalapáccsal se lehet már, nem nő tovább a fű például. Szent Mihály nap után már nem növekszik a fű, legalábbis hagyományosan, most nem tudom, hogy az időjárás ahogy változott, még előfordulhat, hogy még fog nőni. És azt mondták, hogy aki ilyenkor gatyában jár, ugye régen a férfiak maguk az asszonyok által szőtt font és szőtt fehér vászon holmit hordtak, aki még ilyenkor könnyű ruhát visel, azt mondják, hogy akkor attól nem kell tanácsot kérni, nem szabad tanácsot kérni. Tehát ilyen praktikus szólások, közmondások is voltak, amit az emberek meg tudtak, sokkal könnyebben meg tudtak jegyezni, mert egy szenthez, jeles naphoz kötődött.
2: És ugyanakkor ezek a jeles napok elkülönítették mindig a szentet a profántól. Tehát egy jelzés is voltak, hogy nem csak a profanitás létezik, hanem létezik egy másik világ, ami tájékozódási pontként kell, hogy szolgáljon, ha jól gondolom.
0: Hát ez tökéletesen így van, és valóban az volt, hogy például az aratás kezdőnapja, vagy a szület kezdőnapja, vagy bármilyen munkának a kezdőnapja jeles naphoz kötődött, de akkor csak szimbolikusan kezdték meg a munkát. A munka a hétköznapra esett, de mégis adott egy lelki erőt az imádsággal, a templomban járással, azzal, hogy megáldották például aratásnál az aratóeszközöket. Tehát nagyon sokat jelentett ez a lelki erő, amit kaptak egy-egy munka elvégzése előtt azáltal, hogy egy szenthez tudtak imádkozni.
2: Kedves Zsuzsa, köszönjük szépen az értékes gondolatokat, és hogyha megenged egy imádsággal zárom, egy Szent Mihályhoz szóló imádsággal ezeket a szép és tartalmas gondolatokat. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelmeinkben. A sátán gonosz kísértése ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Köszönjük szépen Mátyás atyának, és neked is nagyon szépen köszönöm, Zsuzsi, ebben a korai órában elmondtad ezt a sok-sok érdekes tudnivalót, és egy dologra felhívtad a figyelmemet, amit én a műsorban itt az elején szoktam mindig mondani, de pont ma elfelejtettem, a névnaposokat, akiket sok szeretettel fogunk köszönteni: Mihály, Gábor, Gabos, Gabriel, Gabriella, Kapolcs, Mikes, Rafael és Ráfisz. Őket köszöntjük nagy-nagy szeretettel a következő zenével majd, de előtte még elköszönök Zsuzsától, és köszönöm szépen még egyszer a megszólalást. A következő zenénknek angol a szövege, de nagyon kellemes dallama van. Azt mondta Mátyás atya, hogy igazi ébresztő, derűre fakasztó dallam, és arról szól, hogy mindenkinek szüksége van egy segítő angyalra, egy védő angyalra. Úgyhogy ebből fogunk most egy részletet hallgatni.

0: egy részlet tehát, és ezt a dallamot fogjuk az adásban végighallgatni aztán majd, mert igazán tényleg nagyon kellemes dallam. És van még itt egy pár tudnivaló a mai nap kapcsán. Hát valaki, akinek használjuk a nevét nap, mint nap, gyönyörködünk az alkotásaiban, Michelangelo. Mátyás atya. Mihály angyal, Mihály arkangyal, azt jelenti a neve. Buonarroti, ahonnan származik, Michelangelo. Nem jutott eszembe az előbb, amikor itt a hírességeket soroltam, hozzá nem kapcsolódik a mai naphoz speciál semmilyen dátum, sem születés, sem halál, sőt, azt olvastam róla, hogy ő maga ugyan a nevet viseli, de nem készült ilyen alkotás. Szent Mihályról ő nem készített szobrot. Az angyalvár Mihály szobra viszont az ő munkacsoportjának a műve, de nem kifejezetten az ő munkája. Őt találtam még izgalmasnak, érdekesnek, hogy ezt elfelejtjük, hogy ő is Mihály arkangyal, és következő megszólalunk már itt is van a telefonnál, és hogy mi az apropó, hát nagyon sok minden. A Váci Egyházmegye 1000 éves évfordulóját ünnepli ebben az évben. A Váci Egyházmegyének a védőszentje Szent Mihály arkangyal. A Váci Egyházmegye egyik kiemelt helye, a kegyhely, Mátra-Verebély-Szentút nemzeti kegyhelyünk, és akkor most elérkeztünk itt, hogy miért is és miről is fogunk beszélgetni. Farkas Ibolya önkéntes társunk, akinek egy nagyon-nagyon szép műsorsorozata van a Mária Rádióban, ő volt a napokban Mátra-Verebély-Szentkúton, egy olyan izgalmas lelki gyakorlaton, ami azon túl, hogy lelki gyakorlat, van egy speciális ága még, ikonfestő lelki gyakorlat. Hát ha az ikonfestést, a lelki gyakorlatot és Mátra-Verebély-Szentkút nevét így összerakjuk, meg magának a helynek a szellemét, hát ennél több nem is kell, mint egy felemelő élmény, úgyhogy a többit majd Ibolyától fogjuk meghallgatni. Isten hozott a telefonnál, szervusz Ibolya!
1: Szeretettel üdvözlök én is mindenkit, és valóban felemelő élmény. Nagyon sok mindent tudunk így tanulni önmagunkról, közelebb kerülni Istenhez. Magának a helynek a Mária jelenléte az mindig nagyon meghatározó. Hogy most is mindannyian nagyon sokrétű élménnyel érkeztünk haza, azon túl, hogy ugye mi most Mária Csend anyja ikont festettük meg. Évről évre, most már azt hiszem harmadik alkalommal voltunk Szentkuton ikont festeni, és mindig sokat tapasztalunk, tanulunk, növekszünk hitben. Megtaláljuk azt is, hogy vajon mennyire tudjuk az utat megnyitni a szívünk felé, a kegyelemnek. Mert ha csak a saját példámat hozom, én rendkívül ügyetlen vagyok. A ecset csak ilyenkor van a kezemben. És én azért is értékelem különösen nagyra ezeket a lelki gyakorlatokat, mert valóban azt kell, hogy mondjam, hogy az ikonban, ami megvalósul, az a Szentlélek kegyelme. És ezt mindannyian megtapasztalhatjuk, hogy amíg megyünk úgymond a saját fejünk után, most egy nagyon vicces megosztás jutott eszembe, hogy az egyik társunk, aki viszont rendkívül ügyes a kezével, ő megfestette az ikont, és oda ment hozzá az ikonfestő vezetőnő Laszkó Anita, és mondta, hogy ránézett, és mondta, ez tökéletes. És elment, és elindult egy belső folyamat, hogy de hát ez nem lehet tökéletes. És elkezdte észrevenni benne azokat az apró, szerinte akkor úgy gondolta, hogy hibákat, és elkezdett belerondítani az ikonjába. Hogy a másik társunk elakad abban, hogy valami valahogy nagyon nem akar megszületni a keze által, és ahogy elengedi, ahogy odaadja Istennek, hogy jó, akkor úgy tudjuk, Istenem, hogy én most ennyire vagyok képes, és aztán elindul valami egészen más folyamat, és kialakul valami önmagát messze meghaladó csoda.
2: Kedves Ibolya, jól sejtem azt, hogy igazából attól, ami önökkel történt ott Mátra-Veri-Szentkúton, a művészet terápia kifejezés se áll messze? A szakralitással együtt se?
1: Én azért gondolnám, hogy itt elsődlegesen a szakralitást emelném ki. Tehát én úgy hiszem, hogy ilyenkor mi adjuk oda magunkat az Istennek, mint egy képlékeny anyagot, vagy időnként keményebbet, és akkor egy kicsit össze kell, hogy törjön bennünket, meg a könnyeinkkel meg kell, hogy áztasson minket, hogy aztán újra föltelhessen az ő fazekas dobálás, és újra formálhasson bennünket.
2: Értem, de ugyanakkor valószínűleg valami olyasmi történik ilyenkor, amikor fest az ember, és főként ikonokat fest, ami szinte predestinálja arra, hogy egy másik világ polgáraként is legyen ott jelen, hogy az ecsetvonásokon keresztül történik egy önmagunkkal történő párbeszéd is?
1: Igen, ezt vágynánk, ez sokszor meg is történik. Legalább addig mindenki eljut, hogy észreveszi, hogy nehezen áll önmagába. Hogy valahogy ugye nagyon sokan szenvedünk a maximalizmustól, a teljesítménykényszertől, és itt ez nagyon megjelenik. Tehát mindenféleképpen egy ébredést meghoz. És közben, ha megnyílunk, és ez a nagyon jó, mert ugye a csoportban mindenki azért a másikat is látja, és látja, hogy tud történni emberekben nagyon komoly változás, megtapasztalás, amikor átadják magukat a kegyelemnek. Azért mondanám, hogy igen, itt a Jóisten végez rajtunk művészetterápiás munkát, mert a fókuszban ugye ez lenne, hogy az ikonon keresztül megtapasztaljuk, hogy rendben van. Mindenki nagyon érdekes, hogy jön egy vágyjal, hogy ő az ikonból mit is szeretne úgy igazán. Van, aki Máriának a finom kezét vágyja megtapasztalni, van, aki a tekintetéből sugárzó különféle érzelmeket, de volt egy nagyon érdekes megosztás is. Mi szerint az illető eddig olyan nagyon távolinak élte meg a szűzanyát. Vagy nem tudott vele igazán kapcsolódni, és most beszámolt róla, hogy azáltal, hogy így az ő kezét is használva ilyen kézzel fogható valóság lett számára, hogy tapasztalom az ujjait, a bőrét, a fizikai jelenlétét, hogy most egészen máshogy tud a szűzanyával párbeszédben lenni.
2: Egy lehetőség a találkozásra Máriával, a művészet igen. Gyakorlása igazából.
0: És egy újfajta igen, aspektus.
1: Össze vannak kötve imákkal is, tehát nem csak ikont festünk, hanem van benne szemlélődő ima, lépésima, különböző imamódokat is bekapcsolunk ebbe a folyamatba, azon túl, hogy részt veszünk a testvérekkel az ő ima alkalmaikra is.
0: Beelőztél, ez lett volna a következő kérdésem, de még ezen kívül egy kérdés, ami viszont az előbbi témára utal, hogy nagyon sokan most érezték első személyes találkozásukat a szűzanyával. És ugye a csend hangja, csend anyja, ez igen. Volt az ikonnak a címe. Hát most nem tudom, hogy ez előre tudott volt, vagy ott szembesültetek a témával?
1: Nem, ez előre kiküldjük a témát. Tehát ezt mindenki, sőt már, mivel csak vágyunk ugyan, hogy korábban kezdjük, de csak péntek reggel tudjuk kezdeni, ezért már csütörtök estére kiküldjük. Nem csak a képet, azt már hetekkel előtte, néhány ráhangoló cikket, olvasnivalót is hetekkel előtte, és csütörtök estére viszont már küldünk ki olyan kérdéseket, amivel segíteni vágyjuk ezt a személyes kapcsolatfelvételt. Tehát ők már ezzel fekszenek le, és másnap a közös utazás során úgy közös, hogy autókat tervezünk tele, telekocsikkal megyünk, és ott pedig utazás közben is már erről beszélgetnek egymással, osztják meg a tapasztalataikat, vagy kérdezhetnek egymástól. Tehát már ott is folyik egy ilyen ráhangolódás.
0: Fantasztikus profi a szervezés. A gondolatlogisztika, a gondolat és ihletlogisztikát ezt így összehoztátok, plusz még a szállítás is megvan oldva. Ibolya, utolsó kérdés, illetve nem tudom, Mátyás atyának van-e még. Én még annyit szeretnék kérdezni, azt mondtad, hogy 3 évvel ezelőtt oda mentél a mit vesztetek, nem tudok semmit kézzel csinálni, és ahhoz képest most itt tartasz. Milyen fejlődést látsz magadon? Pszichológusként is kérdezem ezt, hogy te, mint gyakorló pszichológus, hogy érzed a saját magad énjében ezt a fejlődést?
1: Hogy egyre számomra is egyre megfoghatóbb a Máriával való kapcsolatom, egyrészt. Másrészt a Szentlélek vezetésére való ráhagyatkozásom, hisz ráadásul azt hiszem 2 évvel ezelőtt én úgy mentem erre a lelki gyakorlatra, hogy egy szemműtétet követően nem sokkal. Tehát végképp. Most sem mondom, hogy jól látok, szó nincs róla, de akkor aztán abszolút nem volt az elmondható. És így megtapasztalni, hogy ha távol vagyok az Istentől, eltávolodok, akkor a vonalaim azt nagyon mutatják. Ha közel vagyok, ha a Szentlélek, engedem, hogy a Szentlélek vezesse a kezemet, akkor pedig megtapasztalom ezt a csodát, hogy ő akarja vezetni. Tehát én úgy hiszem, ugye egyébként is, de én mély lélektani eszközöket használok elsősorban, tehát mindig ott van benne a ráhagyatkozás, hogy nem én mondom meg, hogy mi a mi dolgunk éppen, hanem nagyon figyelek arra, hogy mi az, amit úgymond a gondviselés hoz be, és ahhoz igazítom a magam eszközeit.
2: Minden lelki gyakorlatnak igazából ez a lényeg, azt gondolom, Ibolya, hogy odafigyelünk a Jóisten üzeneteire, hogy
1: ugye, így van.
2: Tehát kiszakadni abból a világból, ami sokszor szürke és nyomasztó, és valami szentnek a közelébe kerülni. Hogy ne csak a mi hangjaink szólaljanak meg, ha jól gondolom.
0: Mi is odaadó figyelemmel hallgattuk Ibolyát, nagyon szépen köszönöm. Én sima lelki-lelki gyakorlaton vettem eddig még csak részt, tehát semmi bővített dolgom még nem vettem részt, de teljesen el tudom képzelni, hogy egy ilyen lelki gyakorlat mennyi pluszt adhat még hozzá, túl azon, hogy van egy saját ikonod Máriáról, a Csend anyjáról. Fantasztikus. Ibolya, nagyon szépen köszönöm, és egyúttal köszönöm az önkéntes munkádat itt a Mária Rádiónál, hiszen azt említettem már a riport elején, hogy önkéntes társunk is vagy, és sietsz a Szentmisére, úgyhogy Isten áldjon.
2: Köszönjük szépen.
1: Isten áldjon benneteket is, én is köszönöm szépen a meghívást.
2: Szép napot.
0: Nagyon szépen köszönjük Ibolyának. Egy icipici zene, és akkor zene után megkérném szépen Józsit, hogy akkor próbáld meg a következő vendégünket hívni. Köszönöm szépen.

0: És akkor én már is átadom a szót Mátyás atyának. Benyik professzorral te fogsz elsőre beszélgetni.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus, szervusz professzor úr!
2: Dicsértessék, hát örülök, hogy a Mária rádióból szólal meg a hangod, mint valami mennyei hang.
1: Mit gondolsz, elárulhatjuk azt, hogy itt tanítvány beszélget a volt professzorával? Hát nincs ebbe titkolni való, én nagy örömmel emlékszek a
2: szegedi... ha nem szégyelled, akkor természetesen el lehet. Én, mint öreg, hát tanár már.
1: Aki... Egyre inkább kifejezetten jó érzésekkel gondolok én is vissza azokra 40, legalább 40 évvel ezelőtti évekre.
2: Hát igen. Ezek elmúltak, de az angyalok megmaradnak.
1: De az angyalok megmaradnak, a szép emlékek megmaradnak. Kedves professzor úr, hogyha azt mondom, hogy Szent Mihály főangyal, mi az első, ami a te szívedben, lelkedben vele kapcsolatban megszólal, akár emlékként, akár tudásként?
2: Hát először is az, hogy édesapám is Mihály volt. Másodszor, hogy a Soltvatkerti templomnak a bejáratán Szent Mihály szerepel az üvegablakon, amelyben a lázadó angyalokat letaszítja vértben, nagy lándzsával, és egy nagy sárkány testesíti meg a lázadó átgonosz szellemeket. A gyerekkoromban mindig megcsodáltam, és az az igazság, hogy egy kicsit össze is tévesztettem hosszú időn keresztül, mert a Szent György is ugyanilyen sárkányölő Szent György, aki letaszítja a sátánt, és a népi gondolkodásban pedig a Mihály és a György össze is kapcsolódik, mert azt szokták mondani, hogy a Szent Mihály napja után a füvet a földből harapófogóval se lehet kihúzni, és Szent György után pedig kalapáccsal se lehet visszaütni, bár most nagyon száraz idők vannak. Nos, ilyen szempontból a Szent Mihály nagyon régtől fogva érdekelt engem. Aztán, amikor már biblikummal is foglalkoztam, akkor kiderült, hogy a Dániel próféta könyvében találunk rá a legkorábbi utalásokat. Az angyalokra sokkal korábbat is, de az apokaliptikus irodalomban a perzsa korban fejlődött ki az Ószövetség teológiának az a része, hogy az Úristennek egy nagy udvartartása van, közvetlenül nem érintkezik a virággal, hanem az angyalokon keresztül, és hát ezek azok, akik befolyásolják a mi életünket. Hát ezt a tant a II. Vatikáni Zsinat idején egy kicsit megtámadták, de az én véleményem az, hogy valóban van egy szellemi világ, jó és rossz, amely fölöttünk hát van, és egy kicsit hatást gyakorol ránk.
1: Igen, bocsáss meg, hogy közbevágok. Mint hogyha Madács Imre is nagyon hitt volna ebben, az ember tragédiájára gondolok, az első színre, vagy akár az utolsó színre, vagy akár mind a 15 színre, ahol egy bukott angyal kísérti folyamatosan Ádámot.
2: Igen, igen, és hát ott az Úristen az angyalokkal vitatkozik, és hát azok nem nagyon akarnak neki, hát mindenki engedelmeskedni, és hát Madács is ugyanezt a nézetet vallotta, hogy bizony a mi gondolataink és életünk fölött egy szellemi világ van, amely jó vagy rosszal befolyásolt. Talán még te is emlékszel arra, hogy gyerekkorunkból tanultuk a Hamvasféle hát hittankönyvben, amely kérdésfelelet formájában tárta elénk az angyaltant, hogy kezdetben milyenek voltak az angyalok? Kezdetben az angyalok mind jók voltak. Jók maradtak-e az angyalok? Az angyalok nem maradtak jók, hanem hát föllázadtak az Isten ellen. Milyenek a jó angyalok? A jó angyalok imádkoznak részünk, és jót sugallnak, és milyenek a rosszak? Azok irigykednek ránk, és rosszat sugallnak nekünk, hogy mi is a pokolba jussunk.
1: Így van. Emlékszem a Hamvasféle hittankönyvre, ugye a Benedikt Ingrid Benedocet, aki jól különböztet meg, az jól tanít, mi a Hamvas József, Szeged Csanádi, későbbi püspökről, későbbi kalocsai ésekről beszélünk most, ő írt ezeket.
2: Igen, aki egy gyönyörű szép hittankönyvet írt, ilyen KT kérdés-felelet formájában.
1: És középiskolásoknak is, nem csak általános iskolásoknak, így van. De ha már Hamvas vezetéknevet emlegetünk, akkor megjegyzem, ezt te biztosan tudod, hogy Hamvas Béla is írt az Eszíró filozófus angyalokról. Ő volt az, aki Hénok könyvét is lefordította magyarra, ahol az angyalvilág szintén megjelenik.
2: Hát Hamvas Béla bizony a keleti irodalomban sokat foglalkozott, és az angyaltan a keleti ortodox egyház tanításaiban sokkal hangsúlyosabb, mint nyugaton. Nyugaton is egyébként a Szent Mihály az egyháznak, a haldoklóknak és a többiknek a védőszentje, sőt a katonáknak is a védőszentje. Nem véletlenül van ez a mondás, hogy aki már haldoklik, az föltették Szent Mihály lovára. És hát a nagyon érdekes, hogy több székesegyház patronusként viseli a Szent Mihály nevét, a gyulafehérvári székesegyház, de Rómában az angyalvár, a Castello di Sant'Angelo szintén, hát ismeri ezeket a neveket. És hát az igazság az, hogy nagyon sok szentképen is megjelent a osztrák spötű képeken az angyalok, amin kísérik az embert, és ezzel kifejezték, vagy megjelenítették az őrangyaloknak a tanítását. Egyébként, hogy fölkértél erre a műsorra, akkor a kíváncsiságom tovább ment, és elkezdtem nézni, hogy a filmiparban megjelennek-e az angyalok.
1: És megjelennek?
2: Megám, 1946-ban az Élet csodaszép, egy Frank Capra filmben, hát angyalok jelennek, űrangyalok jelennek meg, klasszikus ő formában, de egy Nora Ephron nevű rendező 1996-ban Mikhail címen készített egy csodálatos filmet, meg is nézhető egyébként az interneten magyar szinkronnal, amelyben egy angyal kezd beavatkozni az embereknek az életébe, és hát nagyon furcsa hát kalandjai lesznek, de egyébként a legérdekesebb a Michael című 2014-es film a Carl Bessai rendezésével, amikor egy angyal emberi arakot és hát ezzel találja meg az életének az értelmét, csak hát nagy problémája lesz, hogy emberként abban az isteni szférában már nem tud olyan otthonosan mozogni. És hát 2021 az utolsó film a Parti után, amely egy Stefan Herek nevű rendező hozott létre, és hát ebben a hétköznapi életbe keveredik bele az angyal, és hát nagyon nehéz szerepe van, hogy az embert jó irányba terelje.
1: Professzor, egy gondolatot szenteljünk még azért annak, hogy sokfajta imádságunk van. Elsőként természetesen a Jóistenhez szóló imádságainkat kell az imáink kapcsán említeni, de ugyanakkor az őrangyalhoz is imádkoztunk gyerekkorunkban.
2: És hát én még emlékszem, amikor édesanyám megtanította azt, hogy őrangyalom szívből kérlek, életemben légy vezérem, halálomkor áll mellettem, amen. Hát most így öregkoromban már elég sokszor újra mondom ezt az imát, és azt hiszem, hogy aki hát képes imába is belefoglalni az őrangyalok tanítását, az egy kicsit közelebb érzi magát a Jóistenhez, illetve kísérletet tesz ahhoz, hogy a hétköznapi életét fölemelje a mennyei szférákban, és ez bizony nagy, ennek a segítségére nagy szükségünk van az angyalokra.
1: Valahol ezeken az imákon keresztül szinte materializálódott, ki fogom a végén tudni mondani, az a fajta hit, hogy nem vagyunk egyedül ebben a világban, ha jól sejtem.
2: Igen. Hát egyébként szabad elmondani még egy kedves anekdotát, angyali anekdotát. Találkoztam Szent Mihállyal. Bruder Mihály néven Bajorországban egy Szent Kereszt ilyen ima helyet őrzött, és amikor jöttem haza Bajorországból Magyarországra, mindig azt mondta, hogy kedves György, arra kérlek, soha sem ezes gyorsabban, mint amilyen gyorsan az őrangyalot tud repülni.
1: Ez fontos dolog
2: ebben a mai világban, azt hiszem.
1: Pontosan. Hogyha gyerekkorodat emlegetted, akkor nekem is eszembe jut a gyerekkorom, és te jól tudod, hogy én egy német nemzetiségű, ha úgy tetszik, Svábfaluban nőttem ki, és magam is német nemzetiségű vagyok, és a nagynéném mondott nekem olyan az angyalokhoz szóló imát, amit este kellett, hogy a gyerekek elmondjanak, nem egyszerűen csak az őrangyalhoz, és nem csak a gyerekek, hanem a fölnőttek is imádkozták ezt. Ezek az imák, ezek a német nyelvű imák, Erdély Zsuzsanna is megkutatta egyébként ezeket, arról szóltak, hogy lefekvéskor az álomba szenderülő a jobb kezét két angyalnak ajánlotta, bal kezét, a lábait, a fejét. Volt, hogy 24 angyalt említett az ima, akik körülhálták őt elalvás előtt, valami fantasztikus, sok száz éves imádságok ezek, amik a Goldene Himmelschlüssel nevű, meg a Goldene Mittlere Himmelschlüssel nevű imakönyvekben is szerepeltek. Szóval ezek hozzátartoztak az embernek az életéhez, hogy, és kifejezték azt, hogy azt a sejtést, azt a hitet, hogy nem vagyunk egyedül ebben a világban.
2: Hát, majd egyszer elkérem ezt az imakönyvet tőled, hogy én is tanuljak, és körbeállítsam magam angyalokkal, és jó szellemekkel.
1: Rájuk szorulunk, így van.
0: Én még annyit tennék hozzá, üdvözlöm dr. Benyik György professzor urat, Perczel Éva vagyok, mi nem ismerjük egymást, nem voltam tanítvány, viszont annyit szeretnék még elmesélni, ha már itt az álmokról és az angyalokról volt szó az előbbi pillanatokban, hogy a nagymamám már mindig azt mondta este, hogy álmodj szépeket, álmodj jókat, álmodj angyalokkal. Nekünk egy kicsit egyszerűbb volt, mint neked a 24 gondolatos angyalima elalvás előtt, az angyalokat küldte altatáshoz is.
1: Ez gyönyörű, Éva, mert nem mindegy, hogy mivel olszunk el. Egy horrorfilm emlékével, vagy egy akciófilm lenyomataival a lelkünkben, vagy pedig azzal a belső gondolattal és érzésekkel, hogy az élet az elviselhető, és akár még angyali is lehet.
0: És angyali aznak a műve, hogy ez most nekem eszembe jutott, nem tudom hány éve nem gondoltam erre, de ezentúl erre minden este fogok gondolni, úgyhogy nekem ez a műsor, meg az angyalok meghozták nagyon a régi emlékeket és a kedves emlékeket, viszont sajnos most el kell köszönnünk professzor úrtól.
1: Köszönjük szépen, professzor úr.
2: Hát, köszönöm szépen az érdeklődést, és az angyalok vigyázzanak a Mária Rádióra is.
1: Köszönjük, és mindannyiunkra. Isten áldjon meg.
0: Köszönjük szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Dicsértessék Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: És a hátralévő időben összetudnánk esetleg gyorsan foglalni. Van még annyi időnk, János Mari? Egy percünk van? Hát akkor inkább egy kicsi zenét, jó? És majd az elején összefoglaljuk a második résznek. 8:06-kor érkezünk vissza.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. Vasárnap búcsút tartottak Angyalföldön. Idén a kamarazene áll a Gödöllői Hárfa Fesztivál középpontjában. Otthonok szépülnek a Karitás segítségével. Jönnek a részletek a szerkesztő, Bedi Zsuzsana nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Vasárnap tartották a Budapest Angyalföldi Szent Mihály templom búcsúját. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Erdő Péter bíboros prímás volt. A szentbeszédet Varga Norbert, a plébánia papi közösségének koordinátora mondta, adja hírül a Magyar Kurír. Az idei búcsúi homília középpontjában a templomhoz tartozás és az otthonra találás gondolata áll, melyet Varga Norbert személyes emlékeivel egészített ki. Ugyanakkor beszédében a következő nemzedékekre is utalt, kiemelve, hogy a közösség gyermekei, unokái és későbbi leszármazottai itt válhatnak a keresztségben Isten fogadott gyermekeivé. A szentmise végén Erdő Péter bíboros prímás személyes szavakkal fordult az ünneplőkhöz, majd megköszönte, hogy hosszú betegsége alatt a közösség imádkozott érte, és ő is imádkozott a hívekért. Idén a kamarazene áll a középpontban a Gödöllői Nemzetközi Hárfa Fesztiválon, amelyet október 1-e és 4-e között rendeznek meg a Gödöllői Királyi Kastély dísztermében, tudósít az MTI. Idén is bemutatkozhatnak fiatal hárfaművészek, köztük Szöllősi Vágó Panna és Jenei Erzsébet, akik október 1-én a Zene Világnapján megnyitják a fesztivált. A szólóművek mellett hárfaduókkal és fúvós hárfa kamarazenéket is műsorukra tűztek a fiatal zenészek. A hétvégén többek között Handel és Debussy művek is felcsendülnek, valamint vasárnap délelőtt a Hárfa sokszínűsége címmel gyermekeknek szóló hangversenyre is sor kerül. A Hárfa Fesztivál idén is ingyenesen látogatható, de regisztrációhoz kötött. A hangszerkiállítás sem marad el ebben az évben sem. Az érdeklődők neves olasz, francia és amerikai gyártók hárfáit csodálhatják meg a Gödöllői Kastélyban. Nyírkátán és Hodászon újabb 4 család otthona újul meg a Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász közreműködésével a Szép Otthonok program keretében. Áll a Nyíregyházi Egyházmegye hírében. A Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász tavaly kapcsolódott be a Szép Otthonok programba, amelynek fő célja a kiválasztott, rászoruló családok lakókörnyezetének komfortosabbá és rendezettebbé tétele. A keleti országrészben sok család a lakhatási körülményeiken saját erőből nehezen vagy egyáltalán nem tud javítani. A program alapelve, hogy ne a családok helyett, hanem velük együtt újítsák fel az otthonokat. Az építőanyagokat és tárgyi eszközöket elsősorban a Katolikus Karitász költségvetéséből finanszírozzák, a szakmai felmérést és a munkák koordinálását a Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász végzi, a kivitelezésben pedig a családok és a helyi önkéntesek vesznek részt. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreink után Katona István püspökatya összeállítása következik a Napszentjéről.
2: Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Ráfael főangyalok. Édesanyánk az Anya Szent Egyház ma ünnepet ül annak a három főangyalnak a tiszteletére, akiket a Szentírásból név szerint is ismerünk. Szent Mihály az égben lázadozó angyalok elleni harc vezére, az Ószövetségben pedig a zsidóság védőangyala volt. Ma a Római Katolikus Anya Szent Egyháznak, Isten új szövetségi népének védelmezőjeként tiszteljük. Szent Mihály főangyal számos egyházmegyének a védőszentje. Nevének jelentése, ki olyan, mint az Isten. Szent Gábor főangyal volt az, aki a boldogságos Szűz Máriának hírül vitte a Fiúisten megtestesülésének örömhírét, ezért a hírközlés védőszentje. nevének jelentése küldött Szent Ráfael főangyalt, az ifjú Tóbiás úti kísérőjeként említi a Biblia. Őt az utasok, a zarándokok és a földi zarándok útját járó egyház védelmére hívjuk segítségül. Nevének jelentése Isten segít. Most hallgassuk meg Nagy Szent Gergely pápának az angyalokról, a főangyalokról szóló szentbeszédét. Tudnunk kell, kezdi a Szentatya, Nagy Szent Gergely pápa, hogy az angyal szó tisztséget jelent, és nem természetet. A mennyei hazának ezek a szellemi lényei ugyanis természetük szerint mindig szellemek, viszont egyáltalán nem mindig lehet angyaloknak nevezni őket. Valójában csak akkor angyalok, vagyis küldöttek, amikor valamilyen isteni üzenetnek közvetítői. Azokat, akik kisebb jelentőségű üzeneteket hoznak, nevezzük angyaloknak. Azokat pedig, akik fontosabb üzeneteket adnak át, azokat főangyaloknak nevezzük. Ezért van az, hogy a boldogságos Szűz Máriához nem akármelyik angyalt, hanem Gábor főangyalt küldte Isten. Úgy illett, hogy erre a szolgálatra főangyal jöjjön, hiszen a legfontosabb üzenetet hozta. A főangyalokat az említett okból külön névvel is megjelöljük. A szavak jelentése ugyanis föltárja, hogy működésükben mire is van leginkább adottságuk. Abban a szent országban a mindenható Isten színelátása tökéletessé teszi a tudást. Ott tehát kiké nem azért kap saját nevet, mintha név nélkül nem lenne ismeretes a személye, hanem azért, mert amikor valamilyen szolgálat ellátására hozzánk jönnek, ennek a küldetésnek megfelelő nevet viselnek. Ezért az egyikük neve Mihály, jelentése ki olyan, mint az Isten, a másiké Gábor, Isten ereje, a harmadiké pedig Ráfael, Isten orvossága. Nagy Szent Gergely pápa így folytatja az angyalokról szóló tanítását. Tudomásunk szerint valahányszor csodálatos hatalmat kell kifejteni, Mihály kap küldetést, hogy tevékenységéből és nevéből egyaránt kitűnjék. Senki sem tehet olyan nagyszerű dolgokat, mint amilyeneket Isten megtehet. Éppen ezért van megírva, hogy az ősi ellenség Mihály főangyallal fogja végső csatáját megvívni. Ezt Szent János révén tudjuk. Jelenések könyvéből idézünk, akkor nagy harc támadt Mihály főangyallal. Tudnélik, amikor a világ végén a maga erejére hagyja Isten a bukott angyalt, és letaszítja végleges kárhozatába. Ő az az ősi ellenség, aki gőgjében hasonló akart lenni Istenhez, mondván, én az égbe megyek föl, az Isten csillagai fölé állítom trónomat, hasonló leszek a fölségeshez. Ez Izaiás könyvéből idézi a pápa. Ugyanígy azért küldte Isten Szűz Máriához Gábort, mert az ő neve Isten ereje. Krisztust jött ugyanis hírül adni, aki a láthatatlan világ gonosz hatalmasságainak a letörésére kegyes volt nyomorúságos külsőnkben megjelenni, ugyanakkor erős Istenként és győztes harcosként is jötte földre, és ezért jelentette be az Isten erejének nevezett angyal. Végül Ráfael nevének jelentése Isten orvossága. Ennek az a magyarázata, hogy amikor gyógyító beavatkozással megérintette Tóbiás szemét, megszüntette a vak emberre borult sötétséget. Természetes tehát, hogy akit Isten gyógyítás széljából küld, az méltán viseli az Isten orvossága nevet, a Ráfael nevet. Szent Mihályhoz gyakori imádságunk legyen a következő, amit 13. Leó pápa annak idején elrendelt. Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kározat helyére. Amen. A Szent Misében, a három főangyal ünnepén így imádkozunk. Istenünk, te csodálatos bölcsességgel elrendezed az angyalok és az emberek szolgálatát. Engedd kérünk, hogy angyalaid, akik a mennyben folytonosan szolgálnak neked, itt a földön szüntelenül oltalmazzák életünket.
0: napindító, a Mária Rádió reggeli magazin műsora.
3: Nagyon sok szeretettel köszöntjük a második részben a kedves hallgatókat, változatlan Szádvári Józsi technikus, műsorvezetőtársam pedig.
4: Schindler Mátyás.
3: Jó magam, Perczel Éva vagyok, és a második részben két témával fogunk még foglalkozni, de gyorsan elmondanám, hogy az első részben az evangélium és az ahhoz kapcsolódó gondolatok után dr. Tátai Zsuzsanna néprajzkutató beszélt a szentmihálynapi népszokásokról, utána pedig Farkas Ibolya egy fantasztikus beszámolót tartott, önkéntes társunk Ibolya Mátra Belvei Szentkuti ikonfestőlelki gyakorlatról, és zárásképpen pedig dr. Benyik György, szegedi szeminárium biblikus professzora volt a vendégünk, és tájékoztatunk így telefonon keresztül, szintén Szent Mihályról, de amellett még gyerekkori élményekről is szó került. Családi gondolatokról és élményekről is szó került, úgyhogy ez volt az első részben. A második részben pedig az első vendégünket, nem tudom, hogy tudom-e még már köszönteni, majd mindjárt kiderül. Akkor csak előzetesként mondanám, hogy az Alaegerszegi Mincentiniumban van egy időszaki kiállítás, Királyok, Szentek, Monostorok. Korai bencések világa Magyarországon, a legújabb tudományos kutatások tükrében. Ez a kiállításnak a címe. Holott Csilla múzeum pedagógus lesz majd a segítségünkre, és úgy hallom, hogy ő már itt is van a telefonnál. Úgyhogy akkor én tudom is őt köszönteni. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Holott Csilla múzeum pedagógust, ami Zalaegerszegi Mincentiniumból fog nekünk tudósítást adni, ahogy mondtam már a kedves hallgatóknak, Királyok, Szentek, Monostorok. Korai bencések világa Magyarországon. Ez lesz a témánk. Isten hozta a telefonnál, Csilla.
5: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat, sok szeretettel.
4: Jó reggelt.
3: Az első kérdésem az lenne, hogy mit képzeljünk, mi a

0: újdonság, vagy mik azok a legújabb kutatási irányok, amik újabb információkkal szolgálhattak ehhez a témához?
1: Így van, tehát a kiállításban a Pannonhalmi, a Tihanyi és a Bakonybéli apátság és szerzetesi közösségeket ismerhetjük meg, és hát valóban ő történetüket a legújabb kutatások tükrében, tehát itt már ugye nem csak arról beszélünk, hogy a régészet mint olyan ásatás és tárgyak kiemelése, hanem már valóban a legmodernebb technikákkal, amelyek itt bemutatásra is kerülnek a kiállításban, és ez pedig az úgynevezett lidár technológia, amit Tihanyban is alkalmaztak. Hát röviden ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy lézer szkenneléssel vizsgálják a talajt, és hát így a legapróbb eltéréseket is meg lehet nézni, ami talán a növényzet és a teretviszonyok miatt szabad szemben nem látunk, de mégiscsak ott bújnak a föld alatt az egykori építmények nyomai, és hát ezt bemutatja a kiállítás, valamint egy úgynevezett archeogenomikai vizsgálatok eredményét mutatja be, ami hát tulajdonképpen a csontoknak a DNS vizsgálatát jelenti.
0: Ezek voltak akkor a tartalmi részek és a technikai rész. Múzeumpedagógusként hogy mutatná be, hogy tenné vonzóvá ezt a kiállítást? Túl azon, hogy biztosan nagyon vonzó, de hát most így a hallgatóknak láthatatlanban mit tudnánk ajánlani?
1: Ami a legérdekesebb szerintem, hogy az említett kutatásokat, tehát például, hogy hogyan nyerünk ki DNS-t egy csontból, hogyan vizsgálják ezt, hogyan fog számunkra új eredményeket hozni, tehát ehhez a kiállításban egy életűen berendezett labort találnak, ezt mindenképpen a diákok megnézhetik, elmagyarázzuk nekik, kipróbálhatják adott esetben, illetve kapcsolódik ehhez a kiállításhoz egy múzeumpedagógiai foglalkozás, amelynek során a Bence és Világot megismerhetik téglaépítésen keresztül, tehát monostorokat építhetnek különböző instrukciók alapján.
2: Csilla, én mint valamikori Pannonhalmi bencés diák kérdezem most önt, hogy Királyok, Szentek, Monostorok, Korai Bencések Világa, ugye a címe az időszaki kiállításnak, hogy a 11-12. századi bencések belső életéről is szól, tehát a kolostori életről magáról is, specifikusan ez a kiállítás?
1: Erről kevésbé, inkább a kutatásokból, tehát mi az, amit még az elmúlt időszakban az említett modern technológiáknak köszönhetően feltártak, megtaláltak, a régi ismereteinket ez mennyire változtatta meg, tehát például, ha Tihanyt említjük, akkor vajon tényleg első András király testét rejtette az a sír, amire azt gondoljuk, hogy igen, ugye, ismert a ferlap is, hát ez a sírkő, hogy valóban ahhoz a sírhoz tartozott, tehát inkább a tudományos szempontból közelíti meg, ugye a leletekre koncentrál, kevésbé a belső szerzetesi életekre.
2: Nem túlságosan régen történt első András sírjának, ugye a rendbetétele, hogy egészen laikus módon fogalmazzak. A kutatások hoztak-e valamilyen új eredményt vagy szempontot?
1: A
2: sír megbontással kapcsolatosan.
1: A kutatások során itt is DNS vizsgálat zajlott, tehát csontmaradványokat vizsgáltak, amely alapján ugye ezt tudták bizonyítani, hogy az Árpádház vérvonalat, tehát ez az adott DNS-et ugye megtalálták, viszont az adott sírban, nem a központi sírban, ugye a Zoltántom központi sírjában, azt nem tudták a csontok alapján egyértelműen azonosítani, hogy első András király, vagy pedig fia Dávid herceg csontjait találták meg. De erről sok érdekes információt találnak a kiállításban.
0: Igen. Köszönöm szépen, Csilla, sajnos az idő rövidsége miatt nem tudunk tovább kutakodni a korai bencések világában, a legújabb kutatások függvényében és tekintetében sem sajnos, viszont még egy kérdésem azért volna, meddig látható, mert ugye az arszakra alkalmával nyílt a kiállítás időszaki, igen, tehát meddig látható, egy múzeum látogatói információt kérnék szépen.
1: Az időszaki kiállításunk,
0: vissza tudjuk hívni, Józsi? Megszakadt sajnos a vonalunk. Megpróbáljuk még gyorsan visszahívni Csillát, mert pont a fontos információ, hát ha valakinek kedvet csináltunk, és szívesen megnéznék a kiállítást.

0: Jó napot kívánok!
1: Sajnos megszakadtunk, Csilla, a lényeges információ kellős közepén. Na, látogatói információt kérnék szépen. Megint megszakadt. Hát sajnálom, akkor majd valahogy bepótoljuk, hogy is lehet. A lényeg az, hogyha a kedves hallgatók fölmennek az internetre, és megkeresik a Mincentinium zalaegerszegi honlapját, ott biztosan kapnak majd információt, és sajnos mennünk kell tovább. Következő vendégünket, következő megszólalónkat hívja már Józsia, hogy hallatszik, és most ez kivételesen a rádióhallgatók számára is.

0: Mohai András vagyok. Üdvözlöm. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen én is Mohai András úrnak a kora reggeli helytállást a témában. Múzeum igazgató, művészettörténész. Sok szeretettel köszöntöm.
0: Üdvözlöm én is, és a kedves hallgatókat is.
1: Nagyon rövid időnk van. A székesfehérvári püspöki palota magánkápolának a felújításáról szeretném, hogyha mondana érdekes, izgalmas dolgokat, és tekintettel arra, hogy ilyen rövid az idő, én a laikus kérdéseimet nem tenném föl. Öntől szeretnék kérni egy összefoglalót, hiszen ön már a látogatókat körbevezette, és tudja azt, hogy mi az, ami eszenciája ennek a történetnek. Át is adom a szót önnek.
0: A székesfehérvári püspöki palota nagyjából 1802 és 10 között befejeződött, és egy kisebb méretű magánkápolna tartozott a püspöki lakosztályhoz, amit 1892-ben Stornó Ferenc és valószínűleg ifjabb Stornó Ferenc közreműködésével Steiner Fülöp székesfehérvári püspök megnagyobbítatott, tehát gyakorlatilag dupla alapterületűre bővítetett, és a Stornó Ferenccel gyönyörű belső dekorációt és bútorzatot készítetett ebbe a térbe. A második, illetve a 1919-es tanácsköztársaság idején Prohászka Ottokár püspököt kilakoltatták ebből az épületből, mert a püspöki palotából, és ugye el kellett hagyni a kápolnát is. És amikor visszajött, akkor naplójában leírta, hogy szörnyű rongálást végeztek a vörös terror közreműködői az épületben és különösen a kápolnában, ami után a püspöknek meg kellett újítatni a kápolnát. A második világháború alatt szintén károkat szenvedett a kápolna, az épület is és a kápolna is, amit Svoly Lajos megyés püspök csak nagyon nehezen és nagyon lassan tudott a körülmények miatt, a kedvezőtlen körülmények miatt kijavítatni. És tulajdonképpen a 20. század végére, 21. század elejére a kápolnának a födéme, illetve az állaga annyira leromlott, hogy 2022-ben ki kellett költöztetnünk a kápolnát, és egy nagyon összetett építészet és restaurátori vizsgálat vette kezdetét. Ez a vizsgálat nagyon sok eszközt használt, a legmodernebb technológiák segítségével sikerült felmérnünk az állapotát, és egy év alatt 2024-2025-ben sikerült restaurálni és eredeti állapotára visszaállítani ezt a kápolnát, amelyet a kultúrás örökség napja alkalmával Spányi Antón megyés püspök bemutatott a nagy közönségnek az idei évben. Ez a kápolna azért is nagyon fontos a székesfehérvári egyházmegye számára, mert gyakorlatilag az összes püspök itt imádkozott, itt beszélte meg a Jóistennel azokat a feladatokat, amelyeket, mint ennek a részegyháznak a vezetője, a Jóisten rászabott, és ezért gyakorlatilag mondhatjuk úgy, hogy az egyházmegyének az egyik lelki központja, és ezért volt nagyon fontos Steiner Fülöp püspöknek, hogy ezt a kápolnát elkészítesse. Azt nem mondtam az elején, hogy nagyon rossz anyagi körülmények közé került 1890-ben az egyházmegye, és a püspök tulajdonképpen csak nagy hitelek felvételével tudta a gondokat orvosolni, és valószínűleg úgy érezte magát Sopronból Székesfehérvárra kerülve, mint egy hajótörött, és az egyetlen mentsége, az egyetlen biztos pont, amiben kapaszkodni tudott, az Szűz Mária tisztelete, ugyanis Lurdi Szűz Mária tiszteletére szentelte ezt a kápolnát a püspök, és az idő őt igazolta, mert hogy rendeződtek az egyházmegye dolgai. Sajnos hirtelen halála miatt ő már nem élvezhette azt annak a munkának a gyümölcsét, amelyet befektetett azért, hogy az egyházmegye rendbe jöjjön, de az utódai többek között Lohászka Ottokár is ott imádkozott ebben a kápolnában, és hát erről legendák kerintek, hogy a püspök az oltári szentség előtt adorálva szinte átszellemült, és úgy tudott Krisztussal találkozni ezen a helyen.
2: Spányi püspökkor nyilván ma is misézik még a kápolnában.
0: Így, Igen. Az első csoportot a kutatások napján ő vezette, és nagyon érdekes volt, amit mondott, hogy mit jelent neki ez a kápolna. Arról beszélt, hogy ez az ő életterének a legintimebb része, hiszen itt találkozik Krisztussal nap, mint nap, és innét indul nap, mint nap az ő szolgálata, főpásztori szolgálata, innét meríti az erőt ahhoz, hogy ezt a munkát tudja végezni.
2: Minden egyházmegye püspöki központjában mondjuk létezik a püspöki magánkápolna, ugye, hol az egyházmegye vezetője külön is elmélkedni tud, imádkozni tud, el tud egy kicsit vonulni, igen, és összeszedettségre tud szert tenni igazából az irányításhoz is.
1: Az megütötte a fülemet, András, mikor elkezdte a bemutatását a kápolna felújításának, hogy az eredetit a Stornó család tagjai készítették. Igen. És a Stornó család a Sopronhoz kötődik, igen, és aztán a további információ kapcsán ki is derült, hogy a püspök úr Sopronból került, igen, át, igen, Székesfehérvárra, kicsi hányatottabb körülmények közé, mint amilyenben Sopronban volt, ahogyan ezt elmondta. Ugye azt hallottuk, hogy van tárlatvezetés, bemutatás. Létezik-e ez a program, tehát hogy lehet ezt esetleg megnézni? Van-e állandó napok, vagy külön kell kérni, vagy erre egyáltalán nincs lehetőség?
0: Hát azt kérjük, hogy 15 fő fölötti csoportok jelentkezzenek, a szenteknyomában.hu weboldalon lehet jelentkezni, és szerdánként tudjuk fogadni a csoportokat. Szerdától eltérő időpontban pedig külön egyeztetésre van szükség.
1: Jó, tehát akkor lehetséges egy előzetes egyeztetéssel, szervezéssel.
0: Igen.
1: Hát ez talán a Mária Rádiónak is egy jó programajánlat, sőt, ha már a Lourdes Zuzanyának lett szentelve a kápolna, akkor ez egy igencsak ajánlott program lesz majd nekünk. András, van-e még valami izgalmas részlet, vagy olyasmi, amit még tudnunk kell egy percben?
0: Talán annyit, hogy a kápolnának a díszítési rendszerét Stornó Ferenc, valószínűleg a Steiner Fülöp püspök, sőt biztos Steiner Fülöp püspök megbízására készítette. Az úgynevezett hajó részben Szűzmáriára vonatkozó szimbólumok, az úgynevezett szentély részben pedig Krisztus, a bárány formájában megjelent Krisztus, és a négy evangélista ábrázolása látható, az oltáron pedig, ahogy már említettem, a Lourdes Szűzmária szobra található, amit Sóly Lajos megyés püspök 1954-ben készítetett, mert az előző szobrot a II. Világháborúban megrongálták.
1: Nagyon szépen köszönöm. Utolsó kérdés, hogy az interneten képeket, információkat találhatunk a püspökség honlapján?
0: Igen. Tehát a sfvar.katolikus.hu, ez a Székesfehérvár Egyházmegyének a honlap, és ott a kulturális örökség napjáról is van beszámoló, illetve lehet a püspöki palotáról, a egyházmegye történetéről is információkat találni.
1: Nagyon szépen köszönöm Smolyai András múzeumigazgató úrnak, művészettörténésznek ezt az izgalmas bemutatást, és a hallgatókat addig biztatom, hogy szerveződjenek csoportokba, jelentkezzenek be, és talán a Mária Rádió is kedvet kap majd egy ilyen szervezésre. Köszönöm, András, szép napot, Isten áldja, viszont hallásra. És akkor a műsor végére értünk, olyannyi mennyi időnk maradt? 2 percünk maradt, úgyhogy akkor elköszönés Szent Mihály napján. Józsinak nagyon szépen köszönjük, a megmentő, igenis megmentő, őrző védő angyalunk voltál ebben a technikai problémás helyzetben. Mátyás atya, gondolat?
2: Igazából örülök, hogy együtt lehettünk, és szép napot kívánok mindannyiunknak és a hallgatóknak, elsőként természetesen.
1: Én azzal kezdtem, hogy úgy fogunk harcolni, mint Szent Mihály, és a technika ördögét megpróbáljuk a lehető legjobban és legeredményesebben legyőzni, remélem, hogy sikerült. Szép napot, derűs napot kívánok minden kedves hallgatónknak, zenével zárunk, Mária Rádió, mi rádiónk híreivel folytatódik majd a műsor, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Indörökké, mert...

0: reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
1: Kedves hallgatóink, a mi rádiunk híreiben e heti kínálatunk néhány kiemelkedő műsorajánlását hallják. A mikrofonnál Horváth Nelli. Szeptember 30-a. Pályakezdők és pályaváltók erőforrásai. Van-e biztos pont a mai pályakezdők számára? Hogyan lehet felismerni, ha váltásra van szükségünk? Milyen erőforrásokra van szüksége egy pályaváltónak? Szeptemberi témánk a személyes hivatás kapcsán Németh Petra vendége, Ondrik Nézsági MSE HR osztályvezető, gestalt terapeuta, coach és karriertámogató. A beszélgetés szeptember 30-án 17 óra 20 perckor hangzik el. Tartsanak velünk! Október 1-e. Nemes egyszerűséggel. Október 1-én 8 óra 30 perckor Riddle Laurent ezúttal Lipcsei Anderson emlékével beszélget, aki évtizedek óta él Svédországban, így az alkotói és a mindennapi életét egyaránt áthatja a magyar és a skandináviai kultúra, valamint a digitális tér jelenléte. A beszélgetés apropóját legújabb Cancel című növállás kötete adta. A riport során többek között az alábbi témákról lesz szó. Milyen kapcsolat áll fenn a svéd pragmatizmus az északi természet és a mély magyar emberi kapcsolatok között? A Cancel novellás kötet világában megjelenik a virtuális térbe költöző valóság, a modern elidegenedés, valamint a fiatal Z és alfa generációk életérzése és értékkeresése, a mesterséges intelligencia rohamos terjedése, annak társadalmi és szellemi hatásai, valamint a humán műveltség, a teológia és a hit szerepe a jövő formálásában. Szintén október 1-én új sorozat indul a Művészet Teremtő. Új sorozat indul Művészet Teremtő, azaz időutazás a lélek hangjain a Magyar Művészet Nagyjaival címmel a Mária Rádióban. A Hit a Művészetekben című műsor 4 évada után Csányi László operaénekes ezúttal szeptember 21-én, október 19-én és november 16-án közönség előtt beszélget hitüket megélő, kiváló művészekkel a Budakeszi Erkel Művelődési Központban. A Művészet Teremtő című beszélgetés sorozat első része október 1-én 9 óra 5 perckor hangzik majd el a Mária Rádióban. Csányi László vendége Császár Angele Jászaidi, érdemes és kiváló színművésznő, az MAMA tagja lesz. A sorozat további előadásai 4 hetente csütörtökön, 21 óra 5 perckor hangzik majd el. Várunk mindenkit szeretettel! Október 2-a. Lélek jelenlét, 16 óra 35 perckor. Hogyan teljesedhet be igazán egy házasság? Hogyan teljesülhetnek azok az ígéretek, amiket egy pár egymásnak Isten színe előtt az oltárnál megfogad? Menthető-e minden kapcsolat, és ha igen, akkor hogyan? Hogyan lehet visszatalálni egymáshoz akkor, amikor nagyon távolra sodródtunk? Nem szokványos Rózsa Marian és Rózsa Attila története. Négyszer mondták ki az igent egymásnak. A Lélek jelenlét október 2-ai adásában velük beszélget Király Eszter. A mi rádiónk híreit hallották, a mikrofonnál Horváth Nellit. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.

0: Rádió. Az angyalok szerepe a Bibliában. Kírer Imre atya összeállítását hallják.
1: Az angyalokról. A Szentírás számtalan helyén találkozunk angyalokkal. Az Úr Jézus életének döntő pillanataiban is közreműködnek. A fogantatását angyal jelenti be, a születését is angyalok hirdetik a pásztoroknak. A vérverítékes estén is angyal erősíti meg őt, mint ahogyan a föltámadását is angyalok tanúsítják. Kik hát az angyalok? Erre a kérdésre a Szentírás nem ad választ. Működésüket említi, de róluk külön nem ad tanítást. Akkor honnan tudhatunk meg róluk valamit? Ha Isten teremtményeit szemünk elé vesszük, akkor a legnagyobb részük anyagi, a természet dolgai. Közülük több élettel rendelkező, állatvilág, de az emberrel mégsem mérhető össze. Az emberről ugyanis azt tanítja a Szentírás, hogy az anyagi testbe Isten belelehelte a lelket. Az ember ettől lett élővé. Az Úr Jézus pedig Jákob kútjánál azt tanította, hogy Isten lélek. Tegyük hozzá, teremtetlen. Ilyen módon csoportosítva a teremtményeket, van anyag, van anyag és lélek, ez az ember, és lehetséges anyagtalan lélek is, és őket szoktuk nevezni, akik teremtmények, angyaloknak. Tehát teremtmények és az embernél jobban hasonlítanak Istenre. Mondhatnánk, Isten égi udvartartását képezik és szolgálatára állnak. Nagyszent Gergely pápa mondja, hogy angyalok vannak, a Szentírásnak majdnem minden lapja tanúsítja. Mindjárt fűzzük hozzá, elnevezésük nem a természetüket jelenti, hanem a hivatalukat. Angyal ugyanis annyit jelent, hogy küldött. Ugyanakkor a Szentírás más küldöttekre is használja ezt a kifejezést. A Jelenések könyve 7 levelének az elején ott szerepel az Efezusi egyház angyalának, a Szmirnai egyház angyalának, stb. Itt tehát az egyház vezetőjét, a püspököt jelenti az angyal szó. Egyes magyarázók szerint magát az Úr Jézust is jelentheti, Szent Pál leveleiben, ezért viselje az asszony annak jelét, hogy hatalom alatt áll, az angyalokra való tekintettel, olvasok az 1. korintusi levélben. Na hát ez az angyalokra való tekintettel, ez magát az Úristent jelezné. Ez a magyarázat Malakiás próféta jövendőlésére hivatkozik, aki ezt írja: hamarosan belép szentélyébe az Úr, akit kerestek, és a szövetség angyala, aki után vágyakoztok. Vagyis itt pedig a megváltó van angyalnak nevezve. A Biblia szerint egy külön világrend részei, akiket az ember tapasztalása nem érhet el. Olykor Isten fiainak, máskor isteneknek is mondja őket a Szentírás, vagy mennyei seregeknek. Amikor isteneknek, akkor nyilván kisbetűvel értendő mindez. Racionalista magyarázók szerint a perzsa vallásból vette át a Biblia, és igazán csak a babiloni fogság utáni írásokban találkozunk velük. Ez azonban kétszeres tévedés. A perzsa hittel valóban a fogság idején találkoztak a zsidók, az angyalokról pedig már jóval a fogság előtt íródott könyvekben is találkozunk, az író profétáknál. Ugyanakkor a perzsa hitvilágban az angyalok megszemélyesített isteni tevékenységek vagy tulajdonságok. A Bibliába viszont önálló és Istennek szolgáló személyek. Szent Pál pedig ezt állítja: benne, mármint Krisztusban teremtett mindent a mennyben és a földön, a láthatókat és a láthatatlanokat, trónusokat, uralmakat és fejedelemségeket és hatalmasságokat. Ez a Kolosszei levél 1. fejezetében található. Mivel teremtmények, ezért a mi fogalmaink szerint időben kezdtek létezni, de mégsem vonatkozik rájuk a mi időnk múlása, mert szellemi teremtmények. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet, olvassuk a Szentírás első mondatát. Az embernél tökéletesebbek, már csak azért is, mert nem köti őket a test. Tiszta szellemek, azaz lelkek. Így tehát van értelmük és van szabad akaratuk. A Szentírás több kijelentése és hasonlata miatt egyesek úgy vélték, hogy az angyaloknak is van teste, bár másfajta, mint a miénk. Úgy gondolták, hogy szellemi testük van, mint majd a föltámasztott embereknek is lesz. Másoknál a sztoikus bölcsesség hatása alakított ki ilyen véleményt. Ma azonban bátran állíthatjuk, hogy testetlen valóságok. Értelmük tökéletesebb az emberénél. Ez nyilvánvaló a zsoltáros megállapításából. Kevéssel tetted őt kisebbé az angyaloknál, mármint az embert. De nem mindent tudók, nem ismerik az ember szabad akaratú és a jövőben bekövetkező döntéseit, sem titkos gondolatait. Még kevésbé az Isten titkait. Csak amit az Úristen elárul nekik, vagyis kinyilatkoztat. Azt a napot és azt az órát senki sem ismeri, a mennybéli angyalok sem, mondja az Úr Jézus az ítélet napjára vonatkozóan. Személyes, szabad akarattal rendelkeznek az angyalok. Áldjátok az Urat, angyalai, mind ti hatalmasok, akik teljesítétek parancsait és lesitek szavát, olvassuk a 102. Zsoltárban. Mivel teremtmény az angyal, ezért az ő akarata sem végtelenül tökéletes, képes az ellentmondásra. De ez már kezdetben megtörtént, ezért beszélünk bukott angyalokról, vagy más elnevezéssel ördögökről. Miután azok, akiket angyaloknak nevezünk, alávetették akaratukat az Isten akaratának, ezért már nem vétkeznek, noha a lehetősége fennállna. Bizonyos érzelmi életük is van, hiszen a Szentírás beszél arról, hogy Isten angyalai újonganak, örvendeznek egy megtérő bűnösön. Akaratuk, akár csak az értelmük az embernél hatékonyabb. Ezt világosan megmutatja az a tény, hogy az emberi értelem az általa feltalált gépeket milyen hatékonnyá tudja tenni. Így az angyalok képesek az emberekre is hatni. Az ördögtől való megszállás mutatja ezt sajnálatosan, vagy éppenséggel, és ez jó példa, az őrangyaloknak a segítsége. Tehát ahogyan az emberi szellem egy gépre tud hatni, és azt mozgóvá, hasznossá tudja tenni, hasonlóképpen az angyal tud hatni valamilyen módon, nem abszolút módon az emberre. Tehát bennünket kényszeríteni nem tudnak, mert nekünk is szabad akaratunk van. Mi is az angyalok hivatása? A Szentírás azt mondja, hogy Isten színe előtt állnak. Ti Sion hegyéhez járultatok, az élőisten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, az angyalok ezreihez, olvassuk a zsidókhoz írt levélben. Erre az angyalok mind körülfogták a trónt, a négy élőlény és a véneket, olvassuk a jelenések könyvében. Mivel teremtmények, ezért ők is az örök boldogságra hivatottak. Ez számukra is jutalom és kegyelem. Ha Isten az embert a természet fölötti élete hívja, akkor nyilván az embernél kiválóbb angyalokat is erre hívja meg. Ennek elnyeréséhez nekik is szabad akaratú döntést kellett hozniuk, azaz valamiféle próbatételen kellett helytállniuk. Így kinyilatkoztatást kaptak, és megfelelő kegyelmet a helytálláshoz. Számunkra probléma, hogy mi is lehetett ez a próbatétel. A Jelenések könyvének 12. fejezete világosan beszél egy harcról, amelyet a jók vívtak meg azokkal, akik nem álltak helyt a próbatételen. Szent Mihály nevéből, ez a Héber el Mikhail, annyit jelent magyarul ki olyan, mint az Isten, arra lehet következtetni, hogy a gőg volt a bűnük a bukott angyaloknak. Nem akarták szabad akaratukat alávetni Istennek. Talán ennek az okát is felfedezhetjük a 8. Zsoltár szavában. Mi hát az ember, hogy eszedbe juts, az emberfia, hogy meglátogatod. Angyalaid alá csak kevéssel aláztad, dicsőséggel, nagysággal koronáztad. Több hittudós ugyanis úgy vélekedik, hogy ellenszegülésük oka a megtestesülés lehetett, hogy az Isten fia emberré lett. Nem tudták elviselni, hogy ember és nem angyal lett az Isten fia. Úgy vélték, hogy ezzel az ember az angyalok fölé emelkedik. Azt hiszem, jól is vélték. A próbatétel egyszeri volt, hiszen értelmük tökéletesebb az emberinél. Ezért náluk megtérésről nem lehet szó. Így egy részük Isten ellenségévé vált. Bukott angyalok, vagyis ördögök. A Jelenések könyvének leírása alapján nevezik őket tehát bukott angyaloknak. A többiek azonban Isten üdvözítő tervének szolgálatára szentelik magukat, és a közreműködésüknek abban Isten akaratából részt vesznek a világ kormányzásában is. Tudtul adják Isten akaratát az embereknek, tessék csak gondolni, az angyali üdvözlete, Szűz Mária innen tudja meg, hogy a megváltó édesanyja lesz. Végrehajtják Isten büntetését, Dávid király látomása, amikor a népszámlálás után az angyal pestissel sújtottan írtotta a zsidókat, és látja őt a Szent király. Isten elé viszik a mi imádságunkat, ezt pedig Tóbiás történetéből tudjuk. Szolgalmazzák az Isten országa ügyét, örvendeznek a megtérő bűnösnek, és közreműködnek a végítéletkor, ahogyan erről beszél a Szentírás. Különleges működésük, hogy gondját viselik az embereknek. Mindenkinek van ugyanis őrangyala. Maga az üdvözítő figyelmeztet, vigyázzatok, megnevessetek egyet sem a kicsinek közül. Mondom nektek, angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei atyám arcát. Ezzel egybevág, amit a Zsoltáros mond, az úrangyala védőfalat emels, körülveszi az igazat, hogy megoltalmazza. 34. Zsoltár ez. De még maga a sátán is tud erről, hiszen az Úr Jézus megkísértésénél cinikusan a 91. Zsoltára hivatkozik. Angyalainak parancsolt felőled, tenyerükön fognak hordozni téged, hogy kőbe ne üsd lábadat. Ezt idézi az Úr Jézusnak a sátán. Na hát, meg is kapta rá a kellő választ. De abból is belátható ezeknek az angyaloknak a működése, hogy valamennyien az Isten országának tagjai vagyunk, ahol a szeretet működik. Éppen ezért a segítségük számunkra természetes, és az is, hogy ők segítenek minket, nekik természetes, mert hiszen növelni akarják az Isten dicsőségét. De a Szentírás bizonyos helyeiből arra is következtethetünk, hogy az egyes népeknek is vannak őrangyalai. Szent Pálnak a második térítő útján Troászban álmában megjelent egy makedón férfi, és hívta, hogy segítsen rajtuk. Ő valószínűleg annak a népnek az angyala lehetett. Az angyalok számáról nem tudunk semmit, de a Szentírás angyali seregekről beszél. Az viszont biztos, hogy különféle osztályai, fajai vannak az angyaloknak. Ezeket rendeknek, illetve karoknak szokás nevezni. A középkori hittudósok három rendbe sorolva 9 angyali karról beszélnek. Szent Pál csak ötkort említ. Krisztust a mennyben jobbjára ültette, minden fejedelemség, hatalom, erő és uralom, s minden néven nevezendő méltóság fölé, mondja az apostol az efezusiakhoz írt levél első fejezetében. Krisztusban teremtett mindent a mennyben és a földön, a láthatókat és a láthatatlanokat, trónusokat, uralmakat, fejedelemségeket és hatalmasságokat. Ehhez szokták hozzávenni még az angyalok és arkangyalok karát. Szent Ambrós viszont 9 rendről beszél az angyalokkal kapcsolatosan. Angyalok, arkangyalok, fejedelemségek, erősségek, hatalmasságok, uralmak, trónusok, kerubok, szeráfok. Aranyszájú Szent János viszont úgy vélekedik, hogy bizonyára vannak még más karok is, tehát még többről. Azaz, nekünk nincs minden az orrunkra kötve, nincs minden kinyilatkoztatva. Más spekulációk viszont 3 rangosztályt sejtenek az angyalok között a látható világ 3-as beosztása miatt, ásványok, növények, állatvilág. Talán erre utal Szent Pál is, amikor arról val, hogy elragadtatott a 3. égbe. 2. Korintusi levélben. 3 angyalt név szerint is említ a Szentírás. Gábriel, Mikáél és Rafael, ugye a Mikáél az a Mihály. Mindhárom nevében ott szerepel az Isten, él, ugye, Gábriel, Mikáél, Rafael, tehát az él, az az Istent jelenti. Gábriel jelentése Isten ereje, Isten erősnek mutatkozik. Az ügyében kapott küldetést ismerjük. Róla már Dániel könyvében is olvashatunk. A próféta tőle tudja meg a népért mondott imádsága meghallgatását. Elérkezik az örök igazság, megpecsételik a látomást és a jövendőlést, és fölkenik a szentek szentjét, olvassuk Dániel 9. fejezetében. A beteljesedést is ő adja hírul, mármint Gábor angyal, Zakariás papnak és a boldogságos Szűz Máriának. Szent Lukács evangéliumában olvasunk erről. Mihály. Jelentése ki olyan, mint az Isten. Mind a zsidó, mind a keresztény hagyományban a legnagyobb az angyalok között Mihály. Dániel könyve szerint Izrael képviselője és oltalmazója. A jelenések könyve szerint a sátán legyőző angyalok vezetője. Júdás levele is említi, amikor az átkozódás ellen szól. Egy ószövetségi apokrif, tehát nem szentírási irodalom vagy könyv, pedig idéz erről, hogy mi is történt velük. Mihály még a sátánt sem merte megátkozni, hanem az ítéletet az Istenre bízta mindenestül. Büntessen téged az Úr. Ez viszont Zakariás próféta könyvéből való idézet. Isten meggyógyít. Ez a Rafael nevének a jelentése. Egy a 7 angyal közül, aki mindig készen áll, hogy az Úr Jézus fölséges színe elé lépjen. Tóbiás könyvében igen fontos szerepet tölt be, elkíséri az ifjút, oltalmazza, átlattanná teszi a démont, és gyógyulásos segíti az apját. A zsidó tartalom szerint a 7 trón álló, vagy a 4 angyal fejedelem egyike. Ő az úton lévők oltalmazója, mármint Rafael főangyal. Befejezésül pedig 2 imádságot szeretnék idézni. Az egyik szalézi Szent Ferenc imádsága. Szent őrangyal, születésemtől fogva őrzőm vagy. Neked adom magam és a magam szívét, add tovább üdvözítő Jézusomnak, légy vigasztalom a halálban. Erősíts, Isten, erősítsd meg a hitemet, szilárdítsd meg a reményemet, így gyújts szívemben isteni szeretetet. Ez közölt ki számomra, hogy múltam ne aggasszon, a jelenem ne nyugtalanítson, és a jövőtől ne féljek. Erősíts meg a halál küzdelemben, bátoríts tüledemre, tarts meg a békében. Szerezd meg a kegyelmet, hogy utolsó ételem az angyalok kenyere legyen, utolsó szavam Jézus Mária és József neve, utolsó leheletem a szeretet legyen, és jelenlétet szolgálja mell végső dicsőségemet. Ferrari Szent Vince imádsága. Istennek angyala, aki őrzőn vagy, őriz engem, világosíts meg engem, pártfogolj engem, égig kegyelemmel őriz, vezess és kormányoz engem. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.
0: Az angyalok szerepe a Bibliában. Kírer Imre atya összeállítását hallották.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Franciaországi útjának utolsó állomásaihoz érkezett a Szentatya. Otthonok szépülnek a Caritas segítségével. Idén a kamarazene áll a Gödöllői Hárfa Fesztivál középpontjában. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedíz Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Véget ért Leó pápa franciaországi látogatása, tudósít a Magyar Kurír. A Szentatya szombat este Lourdesba érkezett, és a kegyhelyen a francia püspökökkel találkozott. Hozzájuk intézett beszédében kiemelte, az egyház hangjának helye van a közéleti vitákban. A vasárnap délelőtt celebrált ünnepi szentmisén elsősorban a reményre, a bűnbánatra és a megtérésre buzdította a híveket. Délben az úrangyala imádság előtt felhívást tett közzé, kérve a híveket, hogy októberben a békéért imádkozzák a rózsafűzért. Vasárnap este a Szentatya részt vett a hagyományos gyertyás körmeneten és a közös imádságban annál a barlangnál, ahol Mária megjelent Bernadett előtt. Később zárt ajtók mögött találkozott az egyházi visszaélések áldozataival is. Leó pápa franciaországi látogatásának utolsó állomásaként hétfőn Metz városába látogatott, ahol egy vallásközi találkozón vett részt. Nyírkátán és Hodászon újabb négy család otthona újul meg a Nyíregyházi Egyházmegyei Caritas közreműködésével a Szép Otthonok program keretében, áll a Nyíregyházi Egyházmegye hírében. A Nyíregyházi Egyházmegyei Caritas tavaly kapcsolódott be a Szép Otthonok programba, melynek fő célja a kiválasztott rászoruló családok lakókörnyezetének komfortosabbá és rendezettebbé tétele. A keleti országrészben sok család a lakhatási körülményeiken saját erőből nehezen vagy egyáltalán nem tud javítani. A program alapelve, hogy ne a családok helyett, hanem velük együtt újítsák fel az otthonokat. Az építőanyagokat és tárgyi eszközöket elsősorban a Katolikus Caritas költségvetéséből finanszírozzák, a szakmai felmérést és a munkák koordinálását a Nyíregyházi Egyházmegyei Caritas végzi. A kivitelezésben pedig a családtagok és a helyi önkéntesek vesznek részt. Idén a kamarazene áll a középpontban a Gödöllői Nemzetközi Hárfa Fesztiválon, amelyet október 1-e és 4-e között rendeznek meg a Gödöllői Kastélyban. Tudósít az MTI. Idén is bemutatkozhatnak a fiatal hárfaművészek, köztük Szöllősi Vágó Panna és Jenei Erzsébet, akik október 1-én a Zenevilágnapján nyitják meg a fesztivált. A szólóművek mellett hárfaduókat és fúvos hárfa kamarazenéket is műsorukra tűztek a fiatal zenészek. A hétvégén többek között Handel és Debussy művek is felcsendülnek, valamint vasárnap délelőtt a Hárfa sokszínűsége címmel gyermekeknek szóló hangversenyre is sor kerül. A Hárfa Fesztivál idén is ingyenesen látogatható, de regisztrációhoz kötött. A hangszerkiállítás sem marad el ebben az évben sem. Az érdeklődők neves olasz, francia és amerikai gyártók hárfáit csodálhatják meg a Gödöllői Kastélyban. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedíz Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk a pápai Szent Anna templomból. A szertartást Darnai János atya mutatja be.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Kedves testvérek, a mai szentmisénket meghalt székelyföldi Istvánért ajánljuk fel halálának harmadik évfordulóján. Ma a szent angyaloknak az ünnepe van, Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Ráfael főangyaloknak az ünnepe, és nagyon fontos az, hogy a teremtés rendjében az angyalokat hova rendelte az Isten, és aztán hova rendelte az embert az angyalokhoz képest. És úgy fogalmaz a Szentírás, hogy kevéssel tettet kisebbé az angyaloknál az embert. Az ember az a létező, aki itt él a világban, nem látja színről színre az Urat. És döntenie kell, és használnia kell a hitét. Azt a kegyelmet, amit az Isten adott neki. Befogadni a kegyelmet, és felhasználni a kegyelmet, hogy oda tudjon fordulni az Istenhez. És az embert talán ez is teszi emberré, hogy teljesen szabad. Olyan módon is, hogy nincs semmilyen formában befolyásolva. Az Isten ad jeleket. Az Isten megérkezik az emberekhez személyesen. Itt élt köztünk. Ilyen formán kommunikál, ilyen formán üzen, ilyen formán adja önmagát teljesen. A mai világban is, itt az Eukarisztiában, itt maradt velünk. De az embernek a szabadságát mégis megőrzi. Mert az embernek támaszkodnia kell a hitére. Vajon én támaszkodom-e a hitemre? Belekapaszkodom-e? Használom-e? Kedves testvérek, hívlak benneteket, hogy vizsgáljuk meg a lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen tudjunk részt venni ezen a szent misén. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvérei, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkoron Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket,
1: és kiteget testvéreim,
0: hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhez. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket és vezessen el az örök életre.

Könyörögjünk. Istenünk, te csodálatos bölcsességgel elrendezed az angyalok és az emberek szolgálatát. Engedd, hogy angyalaid, akik a mennyben folytonosan szolgálnak neked, itt a földön szüntelenül oltalmazzák életünket. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

országa és fölkentjének királysága, mert letaszították testvéreink váltóját, aki éjjel-nappal vádolta őket Istenünk trónja előtt. De legyőzték a bárány vérével és tanúságuk igéjével. Még életüket sem kimérték, mint halálig. Ezért örvendeztek ti mennyek, és ti, akik benne laktok. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek!
1: És a te lelkeddel!
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Egy alkalommal, amikor Jézus látta, hogy Nátánael közeledik hozzá, így szólt. Nézzétek, ez egy igaz izraelita, nincs benne kétszínűség. Nátánael megkérdezte, honnan ismersz engem? Jézus így felelt. Még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt. Nátánael erre elismerte. Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus erre így szólt. Azért hiszel, mert azt mondtam, láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél. Majd így folytatta. Bizony, mondom nektek, látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai fels alá szállnak az ember fia felett. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldjunk téged, Krisztus!

0: hoztam nektek, ugye szent angyalokkal kapcsolatban. Nagyon szép történetek kapcsolódnak az angyalokhoz a Szentírásban, és ezek a történetek ugyanakkor, hogyha lefordítjuk egy kicsit a saját életünkre, akkor nyernek igazán értelmet és jelentőséget. Nem tudom, hogy ki hogy van vele, de tegyétek föl magatoknak a kérdést, hogy mennyire vagytok Isten közelében. Mennyire vagytok vele együtt, mennyire járjátok az utatokat úgy, hogy az Istent szólítjátok meg. És hogy mennyire van a hétköznapjaitokban ott az Isten. És lehet, hogy erre valakinek az a válasza, és az nagyon jó, hogy aktívan benne van. Megszólítom. Folyamatosan kommunikálok vele, beszélgetek vele. Az imádság Istennel való beszélgetés. De lehet, hogy van, aki azt a választ adja, hogy hát lehetne jobban is. Nem nagyon foglalkozom vele a napom, vagy akár napjaim során. Akár az is megtörténhet, hogy napok telnek el úgy, vagy még hosszabb idő, hogy egyáltalán meg sem szólítom. És akkor tudjatok róla, hogy a szent angyalokat azért küldte az Isten, és azért küldi nekünk, nem ezért teremtettek, de azért küldi nekünk, teszi lehetővé a velük való kommunikációt, a velük való közös munkát, hogy hozzá vezessenek bennünket, hogy utat és irányt mutassanak felé. És ezt csinálja Szent Mihály Arkangyal is, akit úgy nevezünk, hogy az Isten bajnoka. Miért? Mert legyőzi a sátánt. De hogyan győzi le? Úgy győzi le, hogy mondjuk egy bajvívásban? Nem. Hanem azzal győzi le, hogy Szent Mihály az egész létével, az egész valóságával az Istenre mutat. Ezt is szoktuk fölírni, és a Veszprémi Szent Mihály Székesegyháznak az üvegablakára is ez van írva, hogy Quis ut Deus, ki olyan, mint az Isten. És így mutat rá az Istenre. És Szent Mihály arkangyalnak a támogatását, pártfogását kérni szoktuk, akár a Szent Mihály imában. De az miről szól? Az csak egy ájtatos imádság, amit öreg nénik szoktak a templomba imádkozni? Nem. A Szent Mihály imádság egy nagyon erős imádság. Szent Mihály arkangyal védelmez minket a küzdelemben, sátán gonosz kísértései ellen. Oltalmadat kérjük. Ez egy nagyon erős imádság, amiben én Szent Mihályt arra kérem, hogy segítsen meg engem azokban az időkben, amikor a bűnnel küzdöm, amikor önmagammal küzdöm, amikor arról van szó, hogy a jót vagy a rosszat válasszam, arról van szó, hogy az Isten szerinti életet éljem, vagy pedig inkább a saját magam szerinti életet éljem. Akkor mondom ezt az imádságot. És tudjátok, én ezzel az imádsággal most sem vagyok öreg, de nem öreg emberként találkoztam. Hanem ezzel az imádsággal gimnazistaként találkoztam. És akkor imádkoztam. Abban az időben, amikor nagyon sok minden alakult bennem. Még nem tudtam, még nem döntöttem el, hogy pap leszek. Nagyon sok minden volt bennem. Nagyon sok küzdelem, nagyon sok kihívás, kérdések. Hát mind bennetek is. És akkor nehéz volt időnként dönteni az Isten mellett. És hívtam Szent Mihályt. És Szent Mihály arkangyal pedig segített. Talán ma sem tudnám nektek pontosan elmondani, hogy hogyan. De ez így volt. Mennyire tudod komolyan venni az Istennek a segítő társait, akiket azért küld, hogy melletted legyenek, hogy ott legyenek. Azért küld, hogy mindazt, amit ő szeretne, azt megcselekedjék a világban. Gábriel arkangyal, amikor meglátogatja Máriát, akkor tulajdonképpen az élet, a megváltás üzenetét hozza a világnak. Nem csak Máriának, hanem az egész emberiségnek. Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, Az Úr veled van. Áldottabb vagy te minden asszonynál. Gyermeket fogansz, és fiút szülsz. És ezt is egy angyal adja át. Az angyal Isten követe, a jó hírt hozza, a gyógyulást hozza, mint ahogy Rafael főangyal hozta Tóbiás történetében. És az egy nagy megkötözöttség volt. Folyamatosan haltak meg az emberek, folyamatosan haltak meg a kérők. És az angyal odaszegődik, és az angyal gyógyít, tanácsot ad, segítséget ad, és életet ad, de nem csak az ifjúnak, hanem életet ad az ifjún keresztül az egész családnak, és a találkozásnak a lehetőségét, egy szétszakított családnak az újra egyesülésnek a lehetőségét. Van olyan az életünkben, amikor szétszakadunk? Van olyan, amikor ellenkezés van a családban? Ellenkezés van köztünk? Amikor akár olyan módon történik a kenyértörés, hogy úgy búcsúzunk egymástól, hogy nem is akarunk nagyon foglalkozni egymással? Éles kritikát, akár ítéletet fogalmazunk meg a családtagunkkal szemben? Rafael főangyal pont ebben segít, ha lefordítjuk a történetét, pont ebben segíthet, hogy ezeket a viszályokat, ezeket a nehézségeket, ezeket meg tudjuk oldani, föl tudjuk oldani. Az Isten azért küldi az angyalait, hogy segítsenek bennünket és vigyázzanak ránk. Egy nehéz döntésben, mint Szent Mihály, vagy éppen egy gyógyulási folyamatban, kapcsolatainkban, mint ahogy ezt Rafael csinálja. Vagy éppen egy örömhírt hoz, mint ahogy ezt Gábriel főangyal tette. Tudok-e odafordulni hozzájuk? Tudok-e kilépni saját magamból? Néha ez nem könnyű. De ebben is segíthetnek a mi őrző angyalaink. Őrőlük talán keveset szoktunk gondolkodni, teljesen érthető, nehezen tudjuk megragadni őket. De ők azok, akiket odarendelt, valamilyen csodálatos módon odarendelt mellénk az Isten. És őket bármikor kérdezhetjük. Kérdezed-e őket? Szólsz-e hozzájuk? Engeded-e, hogy megérintsenek valamilyen módon? Ahogy az emlékedés elején mondtam, az angyalok mindig irányítanak bennünket valamerre. Irányítják a mi figyelmünket. Irányítják valamerre, irányítják Krisztus fele a figyelmünket. Tudom-e, akarom-e a figyelmemet Krisztus felé fordítani? Akarom-e az Eukarisztiában jelenlévő Krisztust befogadni magamba? Higgyétek el, hogy ő a forrás, az életnek a forrása. Emberek végigélik az életüket úgy, hogy nem élnek. Hogy igazán nem élnek. Hogy igazán nem tudják azt, hogy mit jelent az, hogy élet. Funkció. Erre korlátozódik az életük. Az evés egy funkció. Szolgál valamit és helyesen. Az alvás egy funkció. Szolgál valamit és helyesen. A munka egy funkció. Szolgál valamit és helyesen. De nem ennyi vagy, hanem sokkal több ennél. És ezt Krisztus mondja el neked. Oda tudok-e fordulni Krisztushoz? Be tudom-e fogadni az ő tanítását? Be akarom-e fogadni az ő tanítását? És hogyha most még nehézségeim vannak, akkor kérhetem a szent angyalokat, hogy segítsenek nekem, hogy irányítsanak. Hogy hozzák az örömhírt, mint ahogy Gábriel hozta, vagy a gyógyulást, mint ahogy ezt Rafael tette, vagy pedig a küzdelem szellemét és erejét, mint ahogy azt Szent Mihály tette. Így kérem a szent őrző angyalokat és a főangyalokat, hogy segítsenek benneteket az utatokon, álljanak mellétek, és fordítsák a figyelmeteket Krisztus felé. Amen.
1: Isten vezessenek.
0: A mennyei seregeket ünnepelve forduljunk testvéreim mindnyájan közös atyához, és kérjük, hogy az angyalok által is viselje gondját földi életünknek.
1: Küld, Úrunk, Szent Mihály főangyalt, hogy védelmezz az Anya Szent Egyházat, és legyen vezérünk lelki küzdelmeinkben.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add a hithirdetők mellé Szent Gábor főangyalt, hogy eljusson a világ minden népéhez az üdvösség öröm híve.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Rendelt földi zarándosságunk kísérőjéül Szent Rafael főangyalt, hogy menj is a lelkünk szemét a te igazságaidra, és olvasolja sebzett lelkünket.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Áldítsd mindnyájunk mellé őrző angyalaidat, hogy menj ne batoljék lábunk a feléd vezető úton.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Engedd, hogy az ítélet napján Szent Fiad jobbjához állítsanak minket az angyalok, és szüntelenül velük zenkessük dicsőséget, himnuszát.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Mennek és földnek, Ura Istene, segíts minket, hogy Szent angyalaid jelenlétéről soha el ne feledkezzünk, és pártfogásukat élvezve eljussunk országodba, ahol velük együtt szemléljük majd dicsőséges arcodat, Krisztus a mi Urunk által.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szentegyház javára.
0: Felajánljuk neked, Úrunk Istenünk, a dicsérő áldozatot, és kérve kérünk, hogy azt szívesen fogadd. Angyalaiddal vitest fölséges színed elé, s fordítsd üdvösségünkre, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mi angyalaidban és főangyalaidban is téged áldunk, a te nagyságodnak és dicsőségednek hódolunk, amikor teremtményeidet, a hozzád hűséges angyalokat tiszteljük. Bár őket is nagy tisztelet illeti, te végtelenül nagyobb vagy náluk, így mindennél fölségesebbnek vallunk téged, Krisztus a mi Urunk által. Az angyali seregek ő általa mondanak néked áldást, és téged imádva mi is lelkesen hozzájuk társulunk, velük együtt dicsérünk és hálás szívvel zengünk.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret. Hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Úrunk, és hittel halljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szent Lélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, György érsekünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged. Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben. Minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőn parancsára és isteni tanításán felbátorodva így imádkozhatunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste, őrizzenek.

0: Könyörögjünk. Mennyei kenyérrel tápláltál minket, Urunk Istenünk. Engedd, hogy ennek erejében megújulva, angyalaidnak hűséges oltalma alatt bátran haladjunk előre az üdvösség útján, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Testvérek, én egy nagyon szép napot kívánok nektek, és most fogadjátok a Szent Mise záró áldását. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg és őrizze meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, járjatok békével.
1: Isten,

0: Mária Rádió.
1: Enciklikák.
2: Száznegyvenhatodik pont. Mindenképpen különleges figyelmet kell fordítani az őslakos közösségekre és a kulturális hagyományaikra. Ők nem csak egy kisebbség a többi között, hanem a közös párbeszéd fő résztvevőivé kell válniuk, különösen amikor az ő területeiket érintő nagy projektekre kerül sor. Számukra a Föld nem gazdasági érték, hanem Isten és a benne pihenő ősök ajándéka, szent hely, amellyel kölcsönös kapcsolatba kell lépni ők, hogy fenntartsák identitásukat és értékeiket. Ha területeiken maradnak, épp ők azok, akik legjobban gondozzák azokat. A világ különböző részein viszont nyomást gyakorolnak rájuk, hogy hagyják el földjeiket, szabaddá téve azokat az olyan kitermelési és földművelési projektek számára, amelyek nem törődnek a természet és a kultúra pusztulásával. 147. pont. Hogy valódi fejlődésről beszélhessünk, biztosítani kell, hogy átfogó javulás menjen végbe az emberi élet minőségében. Ez pedig feltételezi annak a térnek a vizsgálatát, amelyben az emberek élnek. A színhelyek, amelyek körülvesznek bennünket, befolyásolják azt, ahogyan az életet látjuk, ahogyan érzünk és cselekszünk. Ugyanakkor a szobánkban, otthonunkban, munkahelyünkön és lakónegyedünkben a környezetet használjuk arra, hogy kifejezzük identitásunkat. Törekszünk alkalmazkodni a környezetünkhöz, de amikor az rendetlen, kaotikus vagy tele van vizuális és zajszennyezésekkel, az ingerek túlzott mértéke próbára teszi azon igyekezetünket, hogy mindenhez egészségesen kapcsolódó, boldog identitást hozzunk létre. 148. pont. Csodálatra méltó azoknak az egyéneknek és csoportoknak a kreativitása és nagy lelkűsége, akik képesek átlépni környezetük által megszabott határaikat, csökkentik a korlátok közé szorított lehetőségeiket, megtanulják irányítani életüket a zavar és a bizonytalanság közepette. Például egyes helyeken, ahol épületek homlokzata nagyon leromlott állapotú, vannak emberek, akik magukat az emberek szívélyességének és barátságának köszönhetően újra szervezik. Az ott élők pozitív és jótékony társadalmi élete fényt áraszt a látszólag előnytelen környezetre. Nem egyszer dicséretes az a humán ökológia, amelyet a szegények ki tudnak alakítani oly sok korlát közepette is. Azt az érzést, hogy megfulladunk a lakóhelyünkön élő embertömegtől, a nagy népsűrűségű lakókörnyezetben ellensúlyozza, ha szoros és szívélyes emberi kapcsolatokat alakítunk ki, ha a közösségek jönnek létre, ha a környezet korlátait mindenki a maga bensőjében kompenzálja, és az emberek érzik, hogy egy közösségi háló részei, és egy közösséghez tartoznak. Ilyen módon bármely hely megszűnhet pokol lenni, és egy méltó élet közegévé válhat. 149. pont. Az is igaz, hogy a szélsőséges szűkölködés, amelyet az olyan környezetben lakók élnek meg, ahol nincsen harmónia, ahol nincs tágasság, és ahol nincsenek beilleszkedési lehetőségek, megkönnyíti az embertelen viselkedés formák megjelenését és az emberek emberi bűnszervezetek általi manipulációját. A megapoliszok mindennapi túlzsúfoltsága, a társadalmi névtelenség, a rendkívüli szegény negyedekben élő emberekben a gyökértelenség érzését keltheti, amely aztán antiszociális viselkedése és erőszakra készteti őket. Mindazonáltal szeretném továbbra is hangsúlyozni, hogy a szeretet erősebb, Sokan ilyen körülmények között is képesek az összetartozás és az együttélés kapcsolatait kiépíteni, amelyek a túlzsúfoltságot közösségi tapasztalattá változtatják, ahol leomlanak az elszigetelt én falai, és átléphetővé válnak az önzés korlátai. A közösségi megmenekülésnek ez a tapasztalata szokott olyan kreatív válaszokhoz vezetni, hogy felújítsanak egy épületet vagy egy lakónegyedet.
0: Enciklikák.
1: Mária Rádió. Nézőpont. Gondolatok az egészségről. Dr. Nardai Ilona műsora.
3: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai jegyzetükben az őszi allergiáról lesz szó. A hosszú forró nyár után abban bízhatunk, hogy szeptembertől kegyes lesz hozzánk az időjárás, és végre megfelelő hőmérsékleti viszonyok mellett élvezhetjük az ősz valamennyi csodáját. Ám üröm az örömben, hogy az allergiás időszaknak sajnos nincs vége, sőt számos növény csak az ősz közeletével okoz igazán kellemetlen panaszokat. A jól ismert mós a parlagfű, de többek között az aranyvessző, a libatok például szeptemberben éri el virágzása csúcsát, és a közönséges oroszlánfog virágai is jobban támadják az arra érzékenyeket, mint tavasszal. Kevesen tudják, hogy a fekete üröm a legerősebb allergén, késő októberig szállnak a pollenjei a levegőben. A globális felmelegedés eredményeként a keresztallergiát és kiváltó parlagfű virágzása egyre jobban kitolódik, és egyre hosszabb ideig szenvedünk tőle. Bár jól ismert szlogen, hogy nem a parlagfű a bűnös, hanem szervezetük meggyengült immunrendszere, mégis fokozott figyelmet kell szentelnünk az irtására, különös tekintettel arra, hogy a keresztallergiákban is jelentős szerepet játszik. Ha valaki parlagfű allergiában szenved, előfordulhat például, hogy a paprikára, az uborkára, a dinnyére vagy a citrusfélékre is érzékenyen reagál, de növelheti a pollenallergia tüneteit is. A nyírkosabb őszi időben könnyebben szaporodnak a penészgombák, a spórák. Allergiás reakciót válthatnak ki ezek is. Jellemzően a napfénytől védett, nedvesebb részeken fordulnak elő, például az összegerebjézett ázott levélkupac alatt, vagy a túl gyakran locsolt virág földjében. Ezért az optimális hőmérsékletnek és a páratartalomnak nagy jelentősége van a lakásokban is. Fokozott gondot fordítsuk a szellőztetése és a tisztaságra, a fűtési időszak beindulásával ugyanis a meleg levegő hatására kiszabadulnak a poratkák a fütőberendezésekből. Bonyolítja a helyzetet, hogy ősszel támadásban rendülnek a különféle vírusok, és nehéz eldönteni, hogy az ordugulást és a nátás tüneteket a megfázás, a vírusfertőzés vagy az allergia okozza. Valamennyi tünet kezelésére számtalan természetes megoldás kívánkozik. Az orspétől kezdve az illóolajokon áttörténő inhalációi. Az ormosás is hatékonyan enyhíti a panaszokat, a sós folyadék megszünteti a nyálkahártya gyulladását és duzzanatát, ezáltal szabadabb légzést lehet biztosítani. Ez néhány jó tanács. A jegyzetet Nardai Ilona állította össze.
1: Nézőpont. Dr. Nardai Ilona osztotta meg gondolatait az egészségről.
0: Hírpercek.
4: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Idén is megtartották a nemzetek miséjét. Vasárnap búcsút tartottak Angyalföldön. Motoros rekorddal hívta fel a figyelmet a rákszűrés fontosságára egy idős magyar artista. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Erdő Péter bíboros prímás fővédnökségével immáron 8. alkalommal rendezték meg a Nemzetek miséjét szombaton este a budapesti Szent István Bazilikában, tudósít a Magyar Kurír. Az eseményt az Esztergom budapesti főegyház megyében élő idegen ajkú közösségek részére a közös otthonunk az Anya Szent Egyház alapgondolat jegyében tartották meg. A Szentmise főcelebránsa Mohos Gábor a külföldi magyarok ellátásával megbízott segédpüspök volt. A külföldi katolikus közösségekkel együtt ünnepeltek a világ minden tájáról hazaérkező, az 5. diaszpóra találkozón résztvevő magyar képviselők is. Beszédében Mohos Gábor kiemelte, Krisztus egyetlen közösségé egyesít minket minden nyelvi és kulturális sokszínűségünkkel együtt. Vasárnap tartották a Budapest Angyalföldi Szent Mihály templom búcsúját. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Erdő Péter bíboros prímás volt. A szentbeszédet Varga Norbert, a plébánia papi közösségének koordinátora mondta, adja hírül a Magyar Kurír. Az idei búcsúi homília középpontjában a templomhoz tartozás és az otthonra találás gondolata állt, melyet Varga Norbert személyes emlékeivel egészített ki. Ugyanakkor beszédében a következő nemzedékekre is utalt, kiemelve, hogy a közösség gyermekei, unokái és későbbi leszármazottai itt válhatnak a keresztségben Isten fogadott gyermekeivé. A szentmise végén Erdő Péter bíboros prímás személyes szavakkal fordult az ünneplőkhöz. Megköszönte, hogy hosszú betegsége alatt a közösség imádkozott érte, és elmondta, hogy ő is imáiba foglalta a híveket. Endrész László, 81 éves artista művész, másfél nap alatt teljesítette motorral az angliai Blackpool és Budapest közötti 2130 kilométeres Guinness rekord kísérletként meghirdetett utat, amellyel a rákszűrés fontosságára és a magyar rákkutatás támogatására hívta fel a figyelmet, áll az MTI hírében. A 81 éves artistát Budapesten több mint 300 motoros várta. Endrész László a Magyar Rák Ellenes Liga által szervezett mellrák elleni figyelemfelhívó motoros felvonuláshoz is csatlakozott. A rózsaszínbe öltözött motorosok azért vonultak végig a főváros utcáin, hogy felhívják a figyelmet a betegség időbeni felismerésének fontosságára, az önvizsgálatra és a rendszeres szűrővizsgálatokra is, így időben lehessen orvosi segítséget kérni. Endrész László néhány évvel ezelőtt maga is megküzdött a leukémiával, majd sikeresen felépült a betegségéből. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedíz Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! A felnőtt katekézis sorozatunk, hitünk és életünk sorozatunk mai adásában ismét együtt keressük a válaszokat, hitünk mély, sokszor talán kihívást jelentő kérdéseire. Ebben a hónapban a boldogság fogalmát járjuk körbe, ez a központi gondolat. Most azonban nem arról a könnyed reklámokból ismert boldogságra próbálunk utalni, arra beszélni, gondolkodni, amit a világ kínál. A mai adásunk címe ugyanis így hangzik, idézett, az Úr adta, az Úr vette el, mégis boldog. Az örök élet reménye. Reménye az örökkévalónak. És ha már személyre gondolunk, az nem is az örök életre. Az örök évaló, az örök életet adó, ajándékozó Istenben való reményünk. Ő az Úr. Furcsa ez a mondat, rögtön talán, amikor ezt az Ószövetségi idézetet hozzuk, azt mondhatja valaki, ez milyen provokatív, az egész Szentírásból, mint egy kiemelkedik. Jobb könyvének első versei közül való első fejezet elején. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Érezzük, hogyha kimondjuk, idézzük ezt a mondatot, még a hangsúlyon mennyi múlik. Lehet cinikusan, túl hangsúlyozva különböző hangulatokat. Valóban provokatív súlyt adni ennek a mondatnak, úgy idézni, hogy bár szinte befolyásoljuk a hallgatót, érezze ez az ellentmondás is, mint egy irányítjuk, hogy mit érezzen, mit akarunk még kihangsúlyozni, de lehet nagyon szeliden, és ha van élményünk, életünk, üdvösségünk, az üdvösség reménye bennünk, az Úr ismeretében igyekszünk járni, nyilván egészen másképpen fogadjuk ezt a mondatot, idézzük, és másképpen olvassuk magát, Jób könyvét is. Ezért ízlelgessük egy kicsit ezt a gondolatot, erre hívom most a kedves hallgatókat, kedves testvéreket. Azt mondjuk, hogy modern világban élünk, a boldogságot szinte kizárólag ez a modern kor, azt mondja, birtoklással tudjuk azonosítani. Van valamim, boldog vagyok, ha megvan az, amitre vágyom. Nehéz meghatározni a boldogságot, erre nem is szeretnénk most vállalkozni, nem ez a fő gondolat mellettünk, de tudjuk nagyon jól, ki mit, mikor vallja, hogy boldog, mikor mondja. És rákérdezhetünk, hogy ez valóban öröm, boldogság, valami kellemes jó érzés, milyen, hogyan kategorizálja. De ha maradunk a kifejezésnél, hogy boldog valaki, akkor valóban azt mondhatjuk, hogy ha van, megvan valami, vagy éppen minden megvan, és nem hiányzik semmi, akkor megvan a boldogság is. Sokszor azt mondják, hogy csak egészség legyen, csak ez legyen, csak az meg legyen, és akkor én az a boldog vagyok. Legyen biztos munkám, szép családom, a jövedelmem, boldogulásom, előmenetelem, sikerem, sorolhatnánk végtelenül. De ha ezek közül bármit is elveszítünk, akkor érezzük azt, hogy magát, mint az életünk értelmét lopták volna el tőlünk. Gyakran visszatérünk majd a kezdő idézetünkhöz, ószövetségi drámából, ebből a Jób könyvéből. Akkor szóljanak a bölcsek, a görögök is, meg a többiek is. Idézni fogunk a mai alkalommal, hogy segítsenek tisztában látni, és a fogalmakat egy kicsit helyesebben megragadni. De tegyük a szívünkre a kezünket. Mi hogyan reagálunk, amikor esetleg az életünk kártyavára omlik össze, vagy esetleg be is takar bennünket, ránk borul. Valószínűleg mi is az égre kiáltunk. Miért, Uram? Miért? Hiszen én hűséges voltam hozzád. Miért büntetsz? Érezzük, mennyire klasszikus ez a kérdés. Sokszor azt mondják, hogy a kereszténységgel szemben talán a legalapvetőbb kérdés, és a leggyakrabban fölmerül, és nyilván tapasztaljuk is, a szenvedés, a fájdalom, a nehézségek viselése. Miért engedi Isten? Nem sorolom tovább ezeket, ismerjük nagyon jól. Nézzünk tehát akkor ezzel az ókori bölcsekre. Az első századokban a keresztények mennyire magukévá tették a környezetükben élők tanítását, mennyire hogyan találkozhattak velük, most ezt talán nem tudjuk eléggé érzékelni, hogy hogyan jutott el hozzájuk, de ha csak gondoljunk az aranyszabályra, hogy arra az aranyszabályra, amely ugye úgy hangzik, hogy amit kívánsz, hogy neked tegyenek, te is tedd azt mással, és amit nem kívánsz, hogy veled tegye a másik, azt te se tedd ő vele. Az egész kultúrvilágban mindenütt ez a gondolat megjelenik, és jelen van, hát akkor, amikor egy eszköz segítségével pillanatok alatt üzenni tudunk a világ túlsó végére, és a válasz szintén egy pillanatot megkapjuk, akkor úgy könnyen vagyunk, de amikor az ókorban helyezkedünk, akkor azt mondjuk, az ókori világot hogyan tudták ezek a tanítások, ezek a gondolatok mégis beteríteni. És ez tény,
hogy ezek a gondolatok egyetemesen megjelentek. Epiktétosz tehát a nagy ókori gondolkodó így fogalmazott a veszteségekről, ez döbbenetes lesz, előre mondom, azt mondja, soha ne mond semmire, elvesztettem, hanem mond azt, visszaadtam. Meghalt a gyermeked, visszaadtad. Elvették a vagyonodat, azt is visszaadtad. Döbbenetes szavak. Kísértetiesen egybecsengenek ezek Jób felismerésével, nem igaz? Vajon hogyan lett valaki a veszteség idején áldó, sőt, hogyan lehet mélyen békés és boldog? Milyen nagy kérdés. Veszteség, fájdalom, hiánya valaminek, amit úgy éreztem eddig szükséges a boldogságomhoz, megtapasztalom megrendítően ennek a hiányát, és mégis boldog, mégis békés. Ugye ez a fő címünk a mai napra, az Úr adta, az Úr vette el, mégis boldog. Ez a titok kulcsa, itt rejlik a titok kulcsa, amikor azt mondjuk, hogy a boldogságunkat azt nem a kapott ajándékokba, hanem magába, az ajándékozóba akarjuk vetni. Ha megértjük, hogy mindenünk, amink csak van, a vagyonunk, a családunk, a saját életünk és mindenünk, Isten ingyenes ajándéka, amit csak használatra kaptunk, akkor rájövünk a legmélyebb igazságra. Arra, hogy a világ mindent elvehet tőlünk, de a legfontosabbat, magát Istent soha. Azt ígértem, hogy a görög világból még idézetet mondok, akkor legyen maga a császár a következő, Marcus Aurelius, Epiktétosz mellett a legklasszikusabb példája ennek a gondolkodásnak, ennek a filozófiának. Amikor halljuk majd az ő idézetét, akkor a veszteség feletti kétségbeesés és a lelki béke kontrasztjának a bemutatásához kapunk idézetet. Ő ezt kereste. Marcus Aurelius a belső megingathatatlan békét kereste. Így fogalmazott. Légy olyan, mint a sziklás hegyfok, amelyen folytonosan megtörnek a hullámok. Az csak áll rendületlenül, és a körülötte tajtékzó víz idővel megnyugszik. Keresztényként mi tudjuk, hogy ez a szikla, amire az életünket építjük, nem más, mint az Úr Krisztus. Vagy ha tetszik, mondhatjuk úgy is, mint maga az Isten. Ha ő benne állunk, akkor a veszteség hullámai nem tudnak elsodorni minket. Ha benne állunk, ha ráépítünk, ő a sarokkő, az alapzat, a fundamentum, akkor a veszteség hullámai, jöhet a zápor, ránk törhet az ár, süvíthet a szél, nekizúdulhat annak a háznak, a hullámok nem tudnak elsodorni minket. Ez a mi reményünk. Tőle várjuk a boldogságunkat.

Folytassuk tehát gondolataink kifejtését. A főcímünkre tekintve, az Úr adta, az Úr vette el, mégis boldog. És a folytatásban az alcímünk lehetne mondjuk ez, hogy a szív kiüresítése és az igazi boldogság. Ember észre mennyire felfoghatatlan, hogyan lehet Isten elveszett ajándékai felett áldani az Urat. Fel kell tennünk a kérdés, hogy mit jelent valójában a keresztény boldogság. És amikor erre gondolkodunk, vagy van alkalmunk beszélni másokkal, esetleg olyanokkal, akiktől távol áll a keresztény gondolkodásmód, Krisztus ismerete, az ő örömhírének, reményének az ismerete, akkor talán eljutunk odáig, hogy ez is elhangzik ez a mondat. Így nyersen kell fogalmaznunk, hogy katolikus hitünk az nem mazohizmus. Sohasem tanította azt az egyház, hogy a szenvedés vagy a veszteség önmagában jó dolog lenne. Bizonyára a régmúlt korokban, vagy bármikor felfedezhető ez, hogy másképpen viszonyultak, másképp fogalmaztak, másképp élték meg mondjuk a szenvedés, de alapvetően ez biztos, hogy önmagában való szenvedést, veszteséget soha nem dicsőítették. Soha nem kell mosolyogva azon újonganunk, tragédia ér bennünket. A gyász és a hiány fájdalma, érezzük, hogy milyen emberi, mélyen emberi, és hogy Istenünk előtt ez teljesen jogos. És itt van a végtelen titok, amikor látjuk a megtestesült örök igét, az Úr Krisztust, látjuk szenvedni, vérrel verejtékezni, kereszt hordozásában, elesettségében, vagy éppen kicsit korábban, amikor látjuk őt, barátja Lázár sírjához lépni. A sír előtt pedig némán áll, és síratja barátját. Az írás János szerint ezt mondja, Jézus könnyekre fakadt. Maga a megtestesült Isten sírt egy elveszített földi élet miatt. Hogyha elveszítünk valamit vagy valakit, akkor látjuk, hogy szerettük őt, és ennek fájnia kell. A szeretet lény elvesztése mérhetetlen fájdalom. De ugyanakkor ez a fájdalom, a mi fájdalmunk, az nem lehet egyenlő a kétségbeeséssel. És itt akkor engedjük szóhoz jutni a teológiát, és annak legkiválóbb gyöngyszemét, Akvinai Szent Tamást, a középkor nagy tanítóját, azt mondja, az emberi lélek úgy van megalkotva, hogy a tökéletes boldogságra vágyik. De ez a tökéletes boldogság semmilyen teremtett dologban nem találhat

meg. Sem a vagyonban, sem az egészségben, de még a legtisztább emberi kapcsolatainkban sem. És hogy miért? Mert minden, ami földi, az véges. Elmúlik, eltörik, elveszítjük, megromlik, elpusztul. Szent Tamás rámutat, hogy az emberi szív végtelen űriét, ürességét, egyedül a végtelen jó, a jó Isten tudja betölteni. Ágoston is ezt fogalmazza meg, olyan csodálatosan, lélekben szinte együtt mondjuk, magadnak teremtettél minket, Urunk, és nyugtalan a szívünk, amíg meg nem nyugszik benned. Múltkor idéztük József Attilát, azt írta, az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte a világot. Megfogalmazni, szavakba önteni a végtelent. Amikor azt mondjuk, az Úr vette el, akkor katolikus hitünk szerint tudnunk kell, hogy Isten soha nem akarja a rosszat. Azt mondhatjuk, hogy ő csupán megengedi a veszteséget. És amikor ezt megengedi, akkor gyakran, érdekes ez a kifejezés, azt mondhatjuk, hogy lelki műtétet hajt végre rajtunk. Észrevétlenül ugyanis elkezdjük imádni a kényelmünket, a biztonságunkat, ragaszkodni, helytelenül ragaszkodni a teremtett dolgok iránt, a teremtő helyett. Betöltik az életünket ezek a töredékes, mulandó, átmeneti dolgok, amik fontosak is lehetnek számunkra nyilván, de leginkább, leggyakrabban ezek eszközök kéne, hogy legyenek. Érezzük, hogy mennyire betöltenek bennünket, és valóban ez a szó nem tévedés. A mai világban nyugodtan mondhatjuk, hogy imádnivalók. Milyen téves ez a gondolat. Egy neves keresztény író és gondolkodó, akit szintén idéztünk a közelmúltban, C.S. Lewis, zseniálisan fogalmazta meg ezt, amikor azt írta, Isten suttog nekünk az örömeinkben, de kiállt a szenvedésünkben. A fájdalom Isten megafonja, amelyel fölébreszti a süket világot. A veszteséggel Isten sokszor egyszerűen csak összetöri ezeket a süket bálványokat, kiüríti a szívünk edényét, és ez pokolian tud fájni. Ez az üresedés az egyetlen módja annak, hogy Isten végre helyet csináljon önmagának. Meghalnak a bálványok, összetörnek, hely legyen az Istenének. A keresztény ember mégis boldog állapotának ez a titka, hogy a veszteség űrjét nem a kétségbeesés tölti ki, hanem az Isten jelenléte. Ezért a keresztény boldogság nem egy mulandó hangulat, hanem egy stabil döntés. Annak a bizonyossága, hogy Istenhez tartozom, és ebből sem betegség, sem halál nem tud kiszakítani. Keressük ki Pál szavait folytatásban a felsorolásért, mi vagy ki szakíthat el bennünket Isten szeretetétől. Az iménti Szent Tamási gondolatok és a teológiai rész kiegészítéseképpen a szenvedés értelméről hadd idézzünk még. A mai modern pszichológia is ráébredt erre az igazságra, amit ez egyház 2000 éve tanít. Korunk egyik nagyszerű tudós embere így beszél az elkerülhetetlen tragédiát, hogyan lehet túlélni, így tanít erről. A szenvedés elkerülhetetlen, de ha önként és bátran felveszük a saját keresztünket, az olyan mély értelmet ad az életünknek, ami képes felülírni magát a szenvedést. Milyen megnyugtató, nem csak, hogy vannak folytatói, örökösei, tamási, fönséges gondolatoknak, hanem ezek hozzánk is eljutnak, ezek a megfogalmazások. A szenvedés elkerülhetetlen, de ha önként és bátran felveszük a saját keresztünket, az olyan mély értelmet ad az életünknek, ami képes felülírni magát a szenvedést. Krisztus követése pontosan ezt jelenti. Nem megúszni akarjuk a veszteséget, hanem jobb hitével beleállni, és Istenre bízni a folytatást. Ezt az egzisztenciális igazságot fogalmazza meg, hogy az élet kihívásai és a fájdalom elől nem menekülhetünk el, nem tudunk elmenekülni, de a hozzáállásunk és a felelősségvállalásunk megváltoztatja a szenvedés minőségét. Hogyha elutasítjuk a nehézségeket, áldozattá válunk, és a szenvedés értelmetlen kínja fog nekünk korcsosulni. Ezzel szemben viszont, ha önként vállaljuk a felelősséget, a saját keresztünket, a sorsunkért, a családunkért, vagy a közösségünkért, a szenvedés áldozattá, a nehézség pedig
fejlődési lehetőségé nem esedik. Az értelem nem a boldogság hajszolásában rejlik, hanem abban, hogy találunk valami olyat, amiért érdemes elviselni a létezés terheit.

nem könnyű sokszor szóban, rádión keresztül, hanganyagon át érzékeltetni az idézőjeleket, kiemelni egy-két szót, hangsúlyozással megpróbálhatjuk. De ugye a főcímünk az, hogy az Úr adta, az Úr vette el, és utána jön, hogy mégis boldog. És én erre utalok most a folytatásban, a mégis boldog állapot tanúira, és az örök életre ott való kapcsolatukkal szeretnénk folytatni. Az imént arról beszéltünk, hogy mindent elveszítünk, és mégis Isten megmarad. Elveszíthetünk mindent, de Isten megmarad. Valójában mindenünk megvan. Nézzünk erre lenyűgöző példákat a közelmúltból. Képzeljünk el egy embert, akit a világ szó szerint úgy látott, hogy mindent elveszített, akitől a világ szinte mindent elvett. Elvette a hivatását, a szabadságát, a szeretteit. Ő egy vietnámi püspök, későbbi bíboros, meg sem kísérlem a nevét kimondani. Nem vagyok képes rá a nevét idézni, de az talán most mellékes is. Valóságos szeméről van szó természetesen. A kommunista hatalomátvétel után 13 évet töltött börtönben, ebből 9-et teljes magánzárkában. Egy sötét, nedves cellában ült. Talán érdemes megállni egy pillanatra, hogy belegondoljunk. 9 esztendőn át teljes magánzárkában, sötétben, nedves cellában, egyedül. Mondhatja valaki, az Úr mindent elvett. Mindent elvett tőle, az élet, a világ, a bírái, a kínzói. És Isten látta ezt, mondhatják. Ő pedig rádöbbent, hogy egész életében Isten művét szolgálta, de most fel kell tennie a kérdést, hogy mi a fontosabb, a feladat, vagy az, aki adta. Mi a fontosabb, maga a feladat, vagy az a fontosabb, aki adta. Ezt írta titokban, választanom kell Isten és az Isten művei között. Ha mindent elveszítve csak Isten marad nekem, akkor Istent választom, és nem az ő műveit. Avilei Szent Teréz gondolata is, megfogalmazása is eszünkbe jutott ilyenkor. Isten maga elég. Isten maga elég. És a püspökre visszatérve, ettől a naptól kezdve, amikor ezt megfogalmazta, akkor a püspök a tenyerébe csöpögtetett 3 csepp borral, és egy apró kenyérdarab darabkával szentmisét mutatott be. A teljes nincstelenségben élte át a legtisztább boldogságot, csodálatos ajándékok által, mert tudta, hogy az örök élet reményét semmilyen diktatúra nem rabolhatja el tőle. Magyar vértanúink is idézik ezt, hogyan csodálatos módon, hogyan jutottak hozzá erjedt musthoz, szinte már amit bornak lehetett valamiképpen nevezni, hogyan mentettek egy harapásnyi kenyeret, egy falatnyi kenyeret, hogyan segítették talán még a körülöttük élő, hittől távol élő rabok is őket ebben. Szentmisét tudtak ünnepelni lehetetlen körülmények között. Tehát nem csak ez a sokat próbált főpap, hanem egy törékeny fiatal lány is meg tudta élni ugyanezt. Ő is korunk szentje, úgy hívják, hogy Boldog Chiara Luce Badano, egy 17 éves életvidám olasz lányka, aki csontrákban szenvedett. A betegség mindent elvett tőle, a teniszt, a barátokat, a haját, a szépségét, megtörte a lábai mozgását, tehetségét, ki tudja fejteni, de egy valamit nem vett el tőle, a mosolyát. És ha valaki látja az ő képét, agyből igazat fog nekem adni. Amikor óriási fájdalmai voltak, mosolygott és csak ennyit mondott. Jézusom, ha te akarod ezt, akkor én is akarom. Ami igazán számít az életben az az, hogy engedjük magunkat szeretni Isten által. A következő, a kicsit korábban, de szintén korunk szentje, majdnem így mondom, mondhatom vajon ezt. Fjodor Mihajlovics Dosztojevszki, a világirodalmi remek művében, a Karamazov testvérekben, Zosima Starets által különös, de mélyen evangéliumi tanácsot ad az őt hallgatóknak. Azt mondja, keresd a boldogságot a fájdalomban. Keresd a boldogságot a fájdalomban. Elsőre ugye milyen örültségnek hangzik ez, de pontosan ezt a titkot élte meg a vietnámi bíboros, ezt a titkot élte meg az olasz diáklány is.
azt a titkot, hogy ahol földi értelemben minden véget ér, ott kezdődik a kegyelem. Kedves hallgatók, a Katolikus Egyház katekizmusa gyönyörűen tanítja, hogy mi itt a földön zarándokok vagyunk. Sátrakat verünk, aztán fölszedjük a sátorfánkat, válunkra dobjuk, azt megyünk tovább. Ha mindenünk a miénk maradna itt a földön, kényelmesen berendezkednénk, és elfelejtenénk az eget. Amikor az Úr elvesz tőlünk, akkor fájdalmasan, de emlékeztet minket arra, hogy nem itt van a végső otthonunk. Műsorunk végéhez közeledve egy rövid gyakorlatra hívom meg a kedves testvéreket. Gondoljunk most arra a veszteségre, ami jelenleg a legjobban fáj az életünkben. Veszteségre, ami jelenleg legnagyobb fájdalmat jelenti az életünkben. És tegyük fel a kérdést, hogy ezzel a veszteséggel vajon elvette az Úr a vele való kapcsolatomat is? Elzárta engem az örök élet reményétől? Gyakorlat tehát. Ragadjam meg, tudom úgy is, és közel áll hozzám, nem kell erőlködnöm, egy valós fájdalmamat, ami legjobban fáj, és a kérdést szegezem neki, magamnak. Vajon ezzel a veszteséggel elvette a vele való kapcsolatomat az Úr? Elzár engem ez a fájdalom az örök élet reményétől? Legyen a válaszunk, reménység szerint ez a válaszunk, hogy nem. Krisztus ott van velünk a veszteségben, ahogy ott van, ott volt Lázár sírjánál, a vietnámi püspök börtöncellájában, ahogy ott volt a fiatal Kiára beteg ágyán is. Számomra ismeretlen volt eddig ez a név, hogy James Stockdale, és mégis hadd idézzük őt, az ő esetét. A veszteség idején a remény nem egy naív rózsaszín ködöt jelent. Ez a bizonyos James Stockdale, aki éveken át volt hadifogolya a legkegyetlenebb körülmények között, egy nagyon fontos szabályt fogalmazott meg a túlélésről. Azt mondja, soha ne keverd össze a hitet, hogy a végén megmenekülsz, amit soha nem szabad elveszítened, azzal a fegyelemmel, amelyel szembe kell nézned a jelenlegi valóságod legbrutálisabb tényeivel. Ez egy elég összetett mondat így első hallásra. Hagyj idézem még egyszer. Tehát soha ne keverd össze a hitet, hogy a végén megmenekülsz, a hitet, amit soha nem szabad elveszíteni, azzal a fegyelemmel, amelyel szembe kell nézned a jelenlegi valóságod legbrutálisabb tényeivel. Keresztény ember pontosan ezt teszi. Jobbhoz hasonlóan szembenéz a legfájóbb veszteséggel is, de soha egyetlen percre sem veszíti el a hitét a végső isteni győzelemben. Megélem tehát a fájó veszteséget, de ugyanakkor nem veszítem el a hitet a végső isteni győzelemben. Zárjuk mai találkozásunkat egy imával. Urunk Jézus Krisztus, Te ismered a szívünk minden fájdalmát. Amikor úgy érezzük, hogy mindent elveszítünk, adj erőt, hogy beléd kapaszkodjunk. Taníts meg minket őszinte szívvel mondani, az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az ő neve, áldott legyen az Úr neve. Töltsd be veszteségeink űrjét a te végtelen szereteteddel. Ezt kérjük tőled, aki élsz, és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Köszönöm a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét. Áldott békés, boldog napot kívánok mindenkinek. És erőt, hűséget, álhatatosságot a nehézségek, a fájdalmak, a veszteségek elviselésére. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Rádió.
1: Hírpercek.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. Vasárnap búcsút tartottak Angyalföldön. Idén a kamarazene áll a Gödöllői Hárfa Fesztivál középpontjában. Otthonok szépülnek a Karitás segítségével. Jönnek a részletek a szerkesztő, Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Vasárnap tartották a Budapest Angyalföldi Szent Mihály templom búcsúját. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Erdő Péter bíboros prímás volt. A szentbeszédet Varga Norbert, a plébánia papi közösségének koordinátora mondta, adja hírül a Magyar Kurír. Az idei búcsúi homília középpontjában a templomhoz tartozás és az otthonra találás gondolata áll, melyet Varga Norbert személyes emlékeivel egészített ki. Ugyanakkor beszédében a következő nemzedékekre is utalt, kiemelve, hogy a közösség gyermekei, unokái és későbbi leszármazottai itt válhatnak a keresztségben Isten fogadott gyermekeivé. A szentmise végén Erdő Péter bíboros prímás személyes szavakkal fordult az ünneplőkhöz, majd megköszönte, hogy hosszú betegsége alatt a közösség imádkozott érte, és ő is imádkozott a hívekért. Idén a kamarazene áll a középpontban a Gödöllői Nemzetközi Hárfa Fesztiválon, amelyet október 1-e és 4-e között rendeznek meg a Gödöllői Királyi Kastély dísztermében, tudósít az MTI. Idén is bemutatkozhatnak fiatal hárfaművészek, köztük Szöllősi Vágó Panna és Jenei Erzsébet, akik október 1-én a Zene Világnapján megnyitják a fesztivált. A szólóművek mellett hárfaduókkal és fúvós hárfa kamarazenéket is műsorukra tűztek a fiatal zenészek. A hétvégén többek között Handel és Debussy művek is felcsendülnek, valamint vasárnap délelőtt a Hárfa sokszínűsége címmel gyermekeknek szóló hangversenyre is sor kerül. A Hárfa Fesztivál idén is ingyenesen látogatható, de regisztrációhoz kötött. A hangszerkiállítás sem marad el ebben az évben sem. Az érdeklődők neves olasz, francia és amerikai gyártók hárfáit csodálhatják meg a Gödöllői Kastélyban. Nyírkátán és Hodászon újabb 4 család otthona újul meg a Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász közreműködésével a Szép Otthonok program keretében, áll a Nyíregyházi Egyházmegye hírében. A Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász tavaly kapcsolódott be a Szép Otthonok programba, amelynek fő célja a kiválasztott, rászoruló családok lakókörnyezetének komfortosabbá és rendezettebbé tétele. A keleti országrészben sok család a lakhatási körülményeiken saját erőből nehezen vagy egyáltalán nem tud javítani. A program alapelve, hogy ne a családok helyett, hanem velük együtt újítsák fel az otthonokat. Az építőanyagokat és tárgyi eszközöket elsősorban a Katolikus Karitász költségvetéséből finanszírozzák, a szakmai felmérést és a munkák koordinálását a Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász végzi, a kivitelezésben pedig a családok és a helyi önkéntesek vesznek részt. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
1: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A Mária Rádió egy különösen szép és szent nevet visel. A Szűzanya nevét. Amikor kimondjuk, hogy Mária Rádió, nem csupán egy rádióállomást nevezünk meg. Egy küldetést is kimondunk. Mária egész életével Jézusra mutatott, és mi is ezt szeretnénk tenni. Krisztus örömhírét, az imádságot, a vigasztalást és a reményt elvinni minél több emberhez. Szent Ambrus egyházatja Mária életét olyan tükörhöz hasonlította, amelyben felragyog az erény szépsége, és amelyből megtanulhatjuk, mit érdemes követnünk. Mária Rádió is ilyen tükör szeretne lenni. Márián keresztül Krisztusra mutatni. Ehhez azonban az ön segítségére is szükségünk van. A Mária Rádió adományokból működik. Minden felajánlás, még a kisebb is, hozzájárul ahhoz, hogy továbbra is megszólalhasson az evangélium, a közös ima, a katekézis és a szentmise közvetítése. Lehet, hogy éppen az ön adományának köszönhetően jut el egy vigasztaló szó egy beteghez, egy imádság egy magányos emberhez, vagy egy műsor valakihez, aki éppen újra keresi Istent. Kérjük, lehetőségei szerint támogassa a Mária Rádió szolgálatát. Segítsen, hogy rádiónk méltón viselhesse azt a nevet, amelyet kapott, Mária nevét, és vele együtt újra és újra Jézushoz vezethesse hallgatóit. Szűz Mária, Mária Rádió királynője, könyörögj érettünk, és áld meg mindazokat, akik imáikkal és adományaikkal segítik ezt a küldetést.
2: Új sorozat indul Művészetteremtő, azaz időutazás a lélek hangjain, a Magyar Művészet nagyjaival címmel a Mária Rádióban. A Hit a művészetekben című műsor 4 évada után Csányi László operaénekes ezúttal szeptember 21-én, október 19-én és november 16-án közönség előtt beszélget hitüket megélő, kiváló művészekkel a Budakeszi Erkel Művelődési Központban. A Művészetteremtő című beszélgetés sorozat első része október 1-én 21 óra 5 perckor hangzik majd el a Mária Rádióban. Csányi László vendége, Császár Angela Jászai Díjas, érdemes és kiváló színművésznő, az MMA tagja lesz. A sorozat további előadásai 4 hetente csütörtökön 21 óra 5 perckor hangzanak majd el. Várunk mindenkit szeretettel!

0: Mária út, a Mária Celtől Csíksomlyóig terjedő zarándokútról.
1: Nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, Galgóciné és Szabó Zsófia vagyok, a Magyar Mária út Egyesület koordinátora. Nagy szeretettel köszöntöm Engler Györgyöt is, aki a mai nap is a technikai szolgálatot látja el itt a műsorban. Hát miről másról is lehetne szó, mint a zarándoklásról és a Mária útról? A következő közel fél órában szerintem nagyon-nagyon érdekes témákat hozunk ide a hallgatók elé. Először is egy nagyon-nagyon különleges zarándoklás lehetőségre próbáljuk invitálni a kedves hallgatókat. Teljesítmény túra zarándoklat lesz hamarosan a Balaton felvidéken, Királyi Erekék nyomában címmel. Erről és még egy nagyon érdekes témáról fogunk Kápolnai Zsomborral beszélgetni, a zarándoklat főszervezőjével, hiszen ő az, aki egyébként a Mária út ifjúsági Erasmus programjainak is az egyik fő segítője, és hát vannak olyan Erasmus programok, amik már záródnak, és vannak olyanok, amik pedig előttünk állnak. Erről fogunk majd Zsomborral egy picit beszélgetni, és aztán a műsor második felében pedig egy olyan fiatal embert próbálunk utolérni, aki az idei évben megjárta a 40 napos csíksomlyói zarándoklatot. Ő egy 4 gyermekes családapa, és hát annyira megszerette ezt az egész ügyet, hogy hát azóta segítőjévévé is vált a Mária útnak, szóval Szabó Gyulával fogunk egy picit beszélgetni az élményeiről, és aztán például arról, hogy mit tapasztalt meg a múlt hétvégén a Kaposváron megrendezésre kerülő kattásról. No, ez lesz majd a műsor második felében, de akkor most, ha minden igaz, itt van velünk a vonalban Kápolnai Zsombor. Nagy szeretettel köszöntünk. Szia, Zsombor!
2: Szia, Zsombor! Szeretettel köszöntök én is mindenkit!
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy egy kicsit így elcsíphettünk ebben a sok-sok-sok munkában, ami itt a mai napon is vár rád, de hát csak azért, mert hát úgy gondoljuk, hogy erről nagyon fontos itt is szót ejteni a Mária Rádióban, mert hogy akkor kezdjünk egy picit azért a teljesítményt úr az zarándoklattal. Ez egy nagyon-nagyon különleges dolog, mert ahogy így végig is mondom az egész dolgot, hogy teljesítményt úra és még zarándoklat is, és akkor ezt hogyan lehet ezt a kettőt összefésülni, hogyan indult el ez az ötlet, mi volt a vezérgondolat, és hát milyen tapasztalataitok voltak az elmúlt időszakban ennek kapcsán?
2: A Mária útnak a tevékenységében, fogalmazunk így, már régóta jelen vannak a teljesítménytúrák. Ugye a Mária útnak az útvonal az számos helyen érint már meglévő teljesítménytúrákat, nagymúltú teljesítménytúrákat, keresztény identitású teljesítménytúrákat is értelemszerűen, és egy néhány éve ezelőtt, 5-6 évvel ezelőtt jött a gondolat, hogy szervezzünk saját teljesítménytúrákat, és itt egy régi barátainkat, a hazajáró honismereti és turista egyletet, illetve a hazajáró tévéműsornak a csapatát kerestük meg, hogy csatlakozhassunk az ő hazajáró kupa elnevezésű sorozatukhoz. És itt ez kapcsolódik ugye a zarándokláshoz, még a Mária útnak az útvonalát érinti, ami egyébként ez a túra, ami most lesz jövő hétvégén, tehát október 11-én, ez a Mária útnak a úgymond az egyik születési helyén, a Balaton-Álmádi Sumerek zarándoklatnak az egyik szakaszát is érinti, tehát így különösen kedves a szívünknek.
1: Hogyan készültök egy ilyen zarándoklásra az útvonal kijelölés tekintetében, és hát, hogy ezt a zarándok attitűdöt meg lehessen valósítani, milyen előkészületekkel jár ez?
2: A testvint túrázásnak egy fontos eleme, ugye ez alapvetően egy ilyen közép-európai történet, a testvint túrázás, ez itt különösen erős, ha Németországot is Közép-Európának tekintjük, hogy van egyfajta tematika mentén valósulnak meg ezek az események, és ugye mi a keresztény tematikát, tehát szeretnénk behozni a teljesítményt túrázásba, erősebben megjeleníteni. Ugye mi hiszük azt, hogy a természeti járás az van egyfajta spirituális identitásból is fakad, ugye ez a kettő ez nem nem elválasztható a mi gondolatiságunkban, tehát hogy a Jóistennek a teremtő ereje az adott nekünk egy szép világot sok-sok értékes helyszínnel, amelyet az emberek formáltak, hogy talán még értékesebb legyen, és így történelmi emlékhelyek jöttek létre, és ezeket tudjuk egy tematika mentén felfűzni, és ennek a túrának a tematika, ez a királyi ereklyék nyomában a tematika, ez pedig a Szent Jobb kápolnához kapcsolódik, hogy igyekszünk ezzel is egyfajta egy ilyen történelmi betekintést adni az érdeklődők számára, ugyanis a budai várban tártó Szent Jobb kápolnát a II. Világháborúban bomba talált érte, pontosabban a budai várat, és a Szent Jobb kápolna az épségben maradt, amelyet az 50-es években a pusztás elől lemenekítettek Balaton-Almádiba, tehát egy komoly misszió volt akkoriban, ami egy ilyen titkos megoldás volt, hogy a budai várnak az 50-es évekbeli felújítás kapcsán ne tűnjön el a Szent Jobb kápolna, és a Szent Jobb kápolna darabokban került elszállításra Balaton-Almádiba, ahol ott eredeti formájában megtekinthető a kápolna, tehát be van építve a templomba, amely a későbbiek során ment, tehát már az elmúlt 20 évben ereklyékkel is, magyar király ereklyékkel is gazdagodott, tehát Szent István, Szent Imre és Boldog Izaiának az ereklyéje is megtekinthetőek a Szent Jobb kápolnában, amely, ahogy mondtam már, közvetlenül a Mária úton található ez a templom, és ez a végcél úgymond a túrának, hogy ezeket a király ereklyéket megtekintsünk, körbejárjuk, és ennek van egy rövidebb szakasz, ami 12 kilométeres, és egy picit hosszabb 22 kilométeres. Ugye a testvénytúra aztán abban más, mint az állandokás, hogy kicsit nagyobb hangsúlya van a fizikai vállalásnak, hogy ez egy fizikai teljesítmény, és ahogy a nevéből adódik, hogy a céljainkat egy picit így konkrétabban megfogalmazzuk, hogy van szintidő, nem verseny, az ember csak önmagával versenyzik, tehát nincs első, második vagy ötödik helyzet, de mégis vannak olyanfajta keretek, ami a mai világban sokak számára egy érték, hogy vannak kereteink, és önmagunk keret, és is picit megismerjük ezáltal, hogy az zarándoklás témája, és a teljesítménytúra összekapcsolódik. És egy szép közösségi esemény, mert nyilván ez egy, hála Istennek, ilyen száros nagyságrendben vesznek részt rajta a túrázók, jelzi egy picit más is a közönség, mint aki az zarándoklásra jön, kicsit többek a férfiak, a fiatalabb férfiak, akiket ez motivál, hogy így a fizikailag is kipróbálják magukat, és erre a Máli úton is van lehetőségük.
1: Az idei évben, ha milyen távokon lehet elindulni, lehet-e még jelentkezni, és esetleg igényel-e ez a fajta teljesítménytúra zarándoklat egy kicsit másabb felkészülést, mint mondjuk egy zarándoklás? Hogy gondolod ezt?
2: Még lehet jelentkezni, még a helyszín is lesz majd jelentkezés. Balaton-Almádiból ez már egy hagyományos helyszínünk, a Pannonia művelésházból indul az idejében is a testmintúra, ami egy szépen felszerelt művelésház, kényelmesen lehet indulni, vonattal is könnyen megközelíthető, Budapestről is, ország más vidékéről is, aki messzebbről érkezik. Ezt nagyon fontosnak tartjuk mi, hogy ez egy nagy mozgalom, mert ez a testmintúra elzásra egy nagy mozgalom, ahogy tekintük, és hazajáról tupa is egy nagy mozgalom, hogy nem feltétlenül a helyek jönnek, és nem is egy zárnok az képes picit különbség, hogy nagyon örülünk, hogyha Balatonnál találkozunk békésen vagy barátainkkal, vagy ennek erdélyek, felvidékiek, Miskolc, Győrből, ez egy nagy öröm számunk, hogy itt tudunk összefutni, beszélgetni egy jót a közösségeink, közösségben lenni, megismerni egymást. Én úgy gondolom, hogy külön felkészülést ez a testvintúra nem feltétlenül igényel egy átlagos egyességi állapot, hogy a szintidők körülbelül 4 kilométert kell menni egy óra alatt, ezzel lehet tervezni. Családok számára is könnyen bejárható jelölt útvonalakon zajlik. Igyekeztünk az útvonalat úgy meg tervezni, hogy eleve megismerjük a Máriótot is, ez a zöld Máriót, ahogy említettem, tehát történelmi helyeket keresünk föl, mint a Szent Jobb kápolna, de érintünk több kilátót, például a Cseregi kilátót, az Alsőrsi kilátót is, Igazán hangulatos ilyenkor a Balaton. Az is egy célunk, hogy megmutassuk, hogy jó október közepén is lehet a Balatonnál jól eltölteni az időnket. Ugye a Máriusnak ez egy fontos üzenet és gondolata, hogy számos olyan helyszínt mutat be, amelyet nem feltétlenül ismerünk. Tehát nem csak a legismertebb zándokúti célokat, hanem még fontosabbak azok a vidéki térségben található helyszínek, amelyeket nem ismerünk annyira, vagy éppen a Balatont ősszel annál kevesebben látogatjuk, és nem akkor szoktunk indulni, de akkor is nagyon sok értéket tartogat. A születet is meg tudjuk tekinteni, az is egy külön hangulata, hanem például az úton egyik része kifejezetten ilyen szakaszon szőlő ültetvények mellett megy el, ahol ezt is meg pillantást nyerhetünk ott a helyeknek az életébe.
1: Említetted, hogy ugye azért ennek óhatatlanul van egy ilyen közösségformáló ereje, ahogy nyilván az a rendoklatoknak is van, és ahogy már ez a teljesítménytúra mozgalom is, ahogy te is említed, ez egy nagyon-nagyon élő dolog, de azért két szó erejéig hozzuk ide azokat az embereket, akik tulajdonképpen szolgálatot vállalnak abban, hogy ez az esemény ilyen magas minőségben meg tudjon valósulni. Egy picit nézzünk rá arra, az elmúlt években hogyan volt jelen az önkéntesség a teljesítménytúra zarándoklat szervezésében, és hát magán a napon, és az idei évben ez hogyan fog megvalósulni?
2: Ugye a testménytúránzásnak az egy ilyen jellegzetes, miért megyünk el testménytúrázni? Például azért, hogy felfedezzünk új helyszíneket, amelyeket talán kevésbé ismerünk, és itt bízunk annyiban a helyi szervezőben, hogy ők rendelkeznek ismertekkel, segítenek minket a tájékozódásban, nem kell úgymond bóklásznunk, és itt picit talán egyszerűbb egy új helyszínnek a megismerése. És ebben fontos szerepet töltenek be az önkéntesek. Ugye pontokkal vannak úgymond ellenőrző pontok, amiket talán még jobb szó lenne, hogyha úgy fogalmaznánk, hogy segítő pontok, amelyeket az ember például 6 kilométernél, 12 kilométernél, 18 kilométer messzétre után tud találkozni. Ugye kap az igazoló közöttében egy kis persítet mondjuk, vagy éppen aláírást, de mégis annál fontosabb, hogy kap egy emberi szót, egy segítő gesztust, egy finom szörpöt, egy jó teát, attól függ, milyen az idő, egy zsíros kenyeret, egy almát, szintén tudunk beszélgetni, és ezek a pontok, ezek talán még fontosabbak, és nagyon köszönjük azoknak az önkénteseknek, akik segítenek az útvonalat a kijelölésében, ilyen szalagokkal, táblákkal van jelölve az útvonal, hogy mindenki biztonságban érezze magát. Ugye egyedül mennek, tehát hogy van egy időintervallum, 8 és 10 között lehet indulni, és mindenki, mikor kedve tartja, akkor indul, és az ellenőrző pontok azok a találkozási helyek, ahol úgymond figyelmmel kísérjük a túrázókat, hogy mindenki épségben megérkezzen, és évről évre ezeket a pontokat az önkénteseink segítik, amit nagyon szépen köszönjük. Az idővel egy olyan újítást tervezünk, hogy az elmúlt évben, ahogy már említetted is, egy ilyen ifjúsági egyetemistákból álló csapat formálódott a Mária út környékén, ezek Erasmus programoknak a szervezésére, és ők már több alkalommal jelen voltak a sporthoz kapcsolódó eseményeinken, mint például a Mária Maraton futóversenyen, de akár itt a teljesítménytúráknál is jelen voltak, mint a segítőink, és az idejében szinte kizárólag ezek a fiatalokból álló csapat fogja megcsinálni a szervezést, aminek nagyon örülünk, hogy így nem csak egy néhány hónapig maradtak velünk, hanem ez egy folyamatos kapcsolat lesz, és szépen tudunk, akik találkoztak az egyes, például a kórustáborunkban, ami szintén egy Erasmus projekt volt, vagy a képzési alkalmainkon a Szentendén jelen voltak, ők most itt be tudnak kapcsolni formában is a Mária úton. És így nyilván egy az ő közösség, tehát egy fiatalokból álló, mondhatjuk így, belső közösség is épül, amihez mindig szeretettel várjuk a csatlakozókat.
1: És hát ezért is kérdeztem rá, mert hogy egy picit rá tudjunk arra nézni, hogy vannak ezek a szabályozott, tulajdonképpen pályázati Erasmus programjaink, aminek van egy ilyen fantasztikus, hosszú távú eredménye, hogy a fiatalok tulajdonképpen elköteleződnek a Mária út mellett. De azért egy picit beszéljünk mégiscsak az Erasmus programokról, hiszen van azért egy nagyon-nagyon szép program, ami most zárult, és akkor meg is volt ebben már az utolsó esemény. Egy pár szó erejéig azért ezt hozzuk szóba. Mi történt pontosan ezen a záró eseményen? Kik vettek részt, és hát mi volt a célja?
2: Augusztus végén, emlékeim szerint augusztus 25-én zártuk Erasmus útra fel Erasmus programunkat, amelynek keretében 15 egyetemistával működtünk együtt a egy éven keresztül, és ők további 500 fiatalnak mutatták be az európai kultúrás értékeket, az európai kultúrás útvonalat, a Mária utat, tantermen kívüli oktatási módszerek segítségével. Ezek az események a Szentendrei Néprajzi Múzeumban, tehát a Szentendrei és Kanzerban kerültek megrendezésre május 31-ig bezárulnak, majd ezt követően az Erasmus programban tapasztalt eredményekből, amelyhez kutatás is kapcsolódott, itt 700 fiatalnak a bevonásával készítettünk egy tanulmányt, ahol bemutatásra került a fiataloknak az európai kultúrás értékekről alkotott véleménye, az ő javaslataik, és ezeket a javaslatokat adtuk át egy ilyen záró esemény, egy diszeminációs esemény keretében Budapesten döntéshozóknak, vendégeink, barátaink ott voltak, egy nagyon kreatív nap volt, nagyon örülünk, hogy eljöttek a Projection múzeumi, együttműködő múzeumi partnereink is, és hogy ők is közösen tudtunk létrehozni a megosztó fiatalokkal kreatív feladatokat, játszottak a múzeumi szakemberek, ők is megtapasztalták, hogy milyen a fiatalokkal együttműködni, tehát nem csak nem mutatni velük, hanem közösen alkotni, és ez egy nagyon kreatív folyamat, nagyon örülünk, hogy ebben részt vettünk, hogy ez a tevékenység megvalósult a Máriótól, és bízunk benne, hogy fogjuk tudni folytatni az ilyen nagyszabású Erasmus programokat is.
1: Hát legyen így, mert hogy ez egy óriási lehetőség arra, hogy megszólítsuk azt a generációt, akinek még nincsenek meg feltétlenül azok a hagyományos értelembe vett búcsújárási tapasztalatai, élményei, vagy még nem éltek meg zarándok élményeket, hát lehet, hogy ez egy jó eszköz arra, hogy őket is bevonjuk, és egy modernebb köntössel a kultúra oldaláról is megismertessük. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, Zsombor, hát a munkádat elsődlegesen, meg a lelkesedésedet, és hát a Jóisten adjon további sok-sok megerősítő ajándékot, hogy jár tovább te is a Mária utat. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltál és beszámoltál.
2: Nagyon szépen köszönöm. Mindjárt indulok is a Felvidékre. Egy pár perc múlva megyek a Mária útra, indul az autó, és megyünk tovább. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen, sok áldást az útra. No, hát szóval nagyon-nagyon érdekesek ezek a lehetőségek, de hát vannak itt azért a Mária úton olyan, most már azt mondom, hogy hagyománynak tekinthető zarándoklatok, zarándok élmények, amikre hát így érdemes ránézni, mert hogy ez egy régi új hagyomány, a csíksomlyói búcsúra induló zarándoklás, nagyon-nagyon régen a közeli településekről és messzebbről is erre a hatalmas ünnepre megérkeztek a zarándokok, de hát most itt a Mária út történelmében, mert most már azt gondolom történelmi távlatokban is rá lehet erre nézni is, most már régóta indul egy nagyon-nagyon szép és nagyon-nagyon hosszú zarándoklás, ami talán meghozhatja tényleg azt az változást az ember életébe, amiről mi mindig beszélünk a zarándoklatok kapcsán. No, erről szeretném egy picit kérdezni, ha minden igaz, itt van a vonalban velünk Szabó Gyula Sándor. Szia! Nagy szeretettel köszöntünk.
3: Szia, üdvözöllek, és a rádió hallgatókkal is nagy szeretettel köszöntöm.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt egy picit a munkafolyamatból kiránthattunk, hogy egy kicsit, hát talán álljunk meg és nézzük rá, hogy mi is történt veled az idei 40 napos zarándoklaton, mert hogy Gyula részt vett rajta, de mielőtt erre rátérnénk, hogy konkrétan mik is az élményeid, egy kicsit a motivációidat, vagy hát induljunk a cserépkályhától, vagy a kályhától. Szóval miért is indultál el te az első zarándoklatra, és aztán mi hívott rá, hogy,

0: Től is. Hogyan tud az ember elszakadni 40 napra a megszokott életéből? Ez milyen következményekkel jár? Uh-huh. És hát mi az a, az, az indító pont, ami, ami átviszi nyilván a döntési folyamatban a nehézségeket, amire aztán az ember kimondja, hogy én akkor is elmegyek. Szóval nálad ez hogy zajlott?
1: Hát igazából én is sokat gondolkoztam, mert nekem volt egy nagyon jó ismerősöm, aki most is ismerősöm, és ő megtette ezt a zarándoklatot, még akkor nem volt így. És én bennem akkor megfogant, hogy mondom, valamikor én is szeretnék így kiszakadni, de hogy hogyan, azt nem tudtam elképzelni, tehát hogy hogy lehet ezt. És hát voltak olyan életszakaszaim meg 18 után, amikor olyan törés volt az életemben, hogy azt gondoltam, hogy valami más kell, és vártam azt az időpontot, és most valahogy itt 26-ba jött ez el. Milán atyának írtam egy rövid kis levelet korábban a törésünkkel kapcsolatban, és egy olyan válasz jött vissza január végén, ami ez volt, és akkor azt éreztem, hogy na most kell elindulnom, és akkor megnyílt az út, tehát hihetetlen, de megnyílt, tehát mind a munkahelyemen a tulajdonos azt mondta, hogy menjek, tehát eljött az idő.
0: Kirendeltetett a megoldás. Bizonyára, amikor az ember egy ilyen útba belevág, én magamról is el tudom mondani, óhatatlanul azért megfogalmaz magával szemben egy elvárást, vagy hogy van valamilyen elképzelése, hogy hát hogy majd ez valahogy így fog történni, vagy úgy fog történni. Neked volt-e valami ilyesmi elképzelés, vagy sztereotípia a fejedben, hogy te ebben hogy leszel jelen, és akkor ehhez képest a valóságban hogyan élted ezt meg?
1: Érdekes, nem volt. Tehát a család részéről is egy támogatás volt, és nem volt bennem igazi elvárás. Tehát az találkozni szerettem volna, és megérezni. Tehát ez valahogy azt gondoltam, hogy sok ember lesz, mármint sok emberrel találkozom, de hogy hogyan, mint, azt nem tudtam. De tükrökkel találkoztam, az biztos. Tehát elvárásom nem volt, de hihetetlen volt, amit kaptam a tükrök által.
0: Tudom, hogy nagyon nehéz ilyenkor bármit is kiemelni 40 napnyi élményből, mert biztos, hogy megvolt minden napnak a maga ajándéka is, vagy nehézsége is. De ha valamelyiket mégiscsak ide tudnád hozni a hallgatók elé, amit úgy hazahoztál a hátizsákban, egy találkozást, vagy egy élményt, akkor köszönet elveszük.
1: Én hármat hoznék, de nagyon röviden. Az egyik találkozás egy szállásadónknál volt, és hihetetlen csodákat tapasztaltunk meg, és mesélt el, és adott nekünk, és mi is, amit adtunk neki, és a vége nem kellett, azt mondta, hogy ő eltekint a szállásdíjtól, mert olyan beszélgetésünk volt, és olyan találkozásunk, ami mindenkinek az épülésére szolgált. Volt még egy ilyen élményem, amikor a házassági évfordulónk volt, és úton voltam, akkor nagyon padlóra kerültem, de a közösség segített. És volt egy, amikor a közösség akart összeomlani, és akkor is segítettünk egymásnak. És ezek a találkozások, ezek az Isten szeretetének a tükrözői tudtunk lenni a másik számára, minden fájdalommal együtt, vagy nehézséggel együtt.
0: Igen, ez jutott eszembe most, hogy ezt így elmesélted, hogy mennyire ki tud kristályosodni azért a lényeg egy ilyen úton. Na de azért, hogy itt a műsor vége felé egy picit azért rátereljem a szót, hogy ahogy hazajöttél ezekkel az élményekkel a zsákodban, hogyan kerültél újra közel a Mári útnak ahhoz az oldalához, hogy esetleg szolgálatot vagy segítséget vállalj? Mi szólított arra, hogy egy kicsit átállja a szervezői oldalra, hogy másokat is ide segítsél? Hogyan alakult ez a dolog?
1: Hát mindig is vártam arra, hogy adjak minél többet, és megszólított elnök úr Tamás,

0: és igazából bennem volt ez a vágy, hogy segítsek, és remélem, hogy tudok majd segíteni. Tehát sok mindenben, mint gondolatban, mint tette, mint szervezésben, majd meg lesz az a pont, ami igazán hozzám illik, de hogy nagyon szeretném. Tehát ez egy olyan lehetőség mindenki számára, amit át kell élni. Rövidebb, hosszabb időszakka is lehet ennek, tehát nem feltétlenül a 40 napba, de azóta is voltam veletek, és mindegyik segíti az embert ahhoz, hogy a szeretetet tudja tükrözni. Tehát örülök neki.
1: És hát valahogy én is mindig így élem meg, hogy az ember a szolgálattevéssel tud leginkább gazdagodni, én legalábbis nekem ez egy nagy ilyen ajándék az életemben, hogy mindig azt hiszik az emberek, hogyha a másikért teszel valamit, az neki jó, de én meg mindig úgy élem meg, hogy hát én ettől mérhetetlen boldog vagy gazdagabb tudok lenni.
0: Igen, igen, és nehéz, tehát nehéz embereket azt gondoljuk, hogy meg tudjuk változtatni, de mi nem tudjuk. Tehát az út tudja megváltoztatni, az Úr tudja megváltoztatni az úton, mert ugye én vagyok az út, az igazság és az élet, és ezt erre lehetőséget tudunk neki teremteni, vagy biztosítani, vagy megadni neki, és tükörként ott lenni, hogyha kellően tiszták vagyunk, akkor esetleg valami tükröződik is rajtunk, nem csak a homály. Tehát igazából ez az, amit tudunk adni.
1: Na és akkor pár szó erejéig azért hozzuk szóba, hogy ugye a múlt hétvégén két hete volt Kaposváron a kattárs, a katolikus társadalmi
0: igen,
1: napok,
0: igen.
1: És hát ott te képviselted a Mária utat egy másik kedves önkéntestársal. Mit éltetek meg, hogyan éltétek meg ezt az eseményt ilyen zarándok szempontból?
0: Hát egy nagyon jó program volt, és szólítottunk meg embereket, próbáltuk felvillantani azt a lehetőséget, ami esetleg számára jött. Többen is úgymond érdeklődtek, gyerekekkel találkoztunk, és érdekes az út, 40 napos úton is sok gyerekkel találkoztunk, tehát van egy nagyon nagy nyitottság, és próbáltunk, és azóta is próbálunk megkeresni papokat, püspököket, hogy kapcsolódjanak be ebbe a jövő évi zarándoklatba akár, mert nagyon fontos, hogy az úton legyenek ott ők is, és segítsék a ott lévőket. Én bízom benne, hogy egyre több, tehát amikor mise volt egy úton, egyik nap, vagy bármelyik nap úgy alakult, az nagyon jó volt, tehát a kattárson egy olyan kapcsolat lehetőség volt, és olyan találkozások, ahol ezeket lehetett előmozdítani. Én bízom benne, hogy az Úr majd támogatja.
1: Hát legyen így, és ehhez kívánunk nagyon-nagyon sok áldást és megerősítő ajándékot neked is, és hát mindenkinek, aki arra szánja a szívét és a lábát, hogy aztán útra induljunk. Szabó Gyula, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elmesélted az élményeidet, és hát várunk továbbra is a Mária úton. Köszönjük szépen!
0: Köszönöm, Isten áldjon benneteket és minden hallgatót.
1: Köszönjük szépen téged is, szervusz. És hát szervusz, és akkor itt a műsor végén két témát hoznék csak ide a hallgatók elé, mert ugyan most még nem említettük, de a következő műsort bízom benne, hogy erre a témára tudjuk szánni. Nagyon-nagyon gondolkodunk, és úgy néz ki, hogy ez már meg is tud valósulni, hogy valahogy a fiatalokat így vagy úgy, vagy amúgy, de hívjuk meg a zarándoklásra és a Mária útra. Zsombor már említett itt a műsorban is többféle eszközt, ugye Erasmus programokat, amivel a középiskolásokat és az egyetemeket próbáljuk megszólítani, útra hívni őket, és hát elkezdtünk egy nagyon-nagyon szép előadással, kiállítással és hát zarándoklással egybeépített programot, amivel próbáljuk a középiskolákat alapvetően megszólítani. Most a múlt héten nekem volt szerencsém Debrecenbe két gimnáziumba is több órán keresztül mesélni a saját élményeimről a gyerekeknek, a fiataloknak. Nagyon-nagyon szép megélés volt számomra is, hogy erről mesélhettem a gyerekeknek, diákoknak, és úgy láttam, hogy, hogy abszolút befogadóak, érdeklődőek, és nyitottak voltak arra, hogy hát ők maguk is kipróbálják ezt a tényleg lélekformáló és életformáló dolgot, úgyhogy én erre biztatok minden hallgatót, hogy aki úgy gondolja, hogy vagy mert pedagógusként, vagy szülőként, nagyszülőként, esetleg diákként érdemesnek találja ezt a gondolatot, ezt az ügyet arra, hogy talán az ő iskolájában is megvalósuljon egy ilyen nagyon szép program. Írjon nekünk az info@mariaut.hu e-mail címre, és akkor mi megpróbálunk kapcsolatba lépni mi hamarabb avval az adott iskolában, és hát akkor meg is valósítani ezeket a csodálatos programokat. És újra csak idehozom, hogy minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk Budapesten a Ferenciek terén, a Mária út zarándok információs pontján, ahol tényleg mindenféle információ mellett nagyon sok érdekességet és hasznos dolgot is meg lehet találni. A nyitvatartásért kérjük, keressék fel a Mária út közösségi csatornáit és honlapját. 2 hét múlva találkozunk ismét. Engler Györgynek köszönjük szépen a technikai szolgálatot. Galgóczi Szabó Zsófia voltam. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.

0: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja! Szálljon dicsérő énekünk, felétek szent főangyalok, kiket nagy tisztesség övez, hol állnak égi csarnokok. Mihály mennybéli nagyhadak, vezére győztes harcosa, villámló jobbod védje meg az Istenhez hű lelkeket. Gábor kiégi titkokat, társz fel, mint legfelsőbb követ, segíts, ne hagyjuk el soha a megszentelt ösvényeket. Ó, Raffael, te légy velünk, kik új hazába készülünk, tarts távol tőlünk testi bajt, és hozd mi lelki üdvöt ad. És minti fényes angyalok, fehér hó, tiszta szép sereg, segítsetek, hogy egykoron majd mennyet érjünk köztetek. Legfőbb atyánkat, segy fiát, imádjuk és szent lelküket, kiknek ti egy dicséretet, együtt örökké zengjetek. Amen.
1: Megrázkódott a tenger, és megrendült a föld, amikor Mihály főangyal leszállt az égből. Király az Úr ujjongjon a föld, és örvendjen minden sziget. Sötét felhő lebegi őt körül. Trónját igazság és jog tartja szilárdan. Tűz jár színe előtt, és elemészti minden ellenségét. Villámai bevilágítják a föld kerekséget. Látja a föld és belére meg. Viaszként szétfolynak a hegyek az Úr előtt, az egész föld Urának színe előtt. Igazságosságát hirdetik az egek, és nagy fölségét meglátják a népek. Megszégyenülnek mind a bálványimádók, akik faragott képeikkel dicsekszenek. Eléje borulnak mind a bálványistenek. Hallja ezt, és örvendes Sion, Júda városai vigadoznak, a te ítéleted miatt, Uram. Mert magasságos Úr vagy te a világ fölött, minden más Istennél fölségesebb. Akik az Urat szeretitek, gyűlöljétek a rosszat, az Úr megoltalmazza hívei lelkét, a gonoszok kezéből kimenti őket. Fényesség virrad az igazra, és öröm a tiszta szívűekre. Örvendjetek igazak az Úrban, és áldjátok szentséges nevét. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Megrázkódott a tenger, és megrendült a föld, amikor Mihály főangyal leszállt az égből. Gábor főangyal megjelent Zakariásnak, és így szólt: feleséged Erzsébet fiút szül neked, és te Jánosnak fogod nevezni. Áldjad lelkem az Urat, egész bensőm az ő szent nevét áldja. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, hogy veled mennyi jót tett. Ő megbocsátja minden bűnödet, és minden betegségedet meggyógyítja. Életedet megváltja a sírtól, szeretetével és könyörületével meg is koronáz. Egész életedet elhalmozza javakkal, és megújul ifjúságod, mint a sasoké. Az Úr igazságot szolgáltat, és minden elnyomottnak megvédi jogát. Mózessel megismertette útjait, és Izrael fiaival nagy csodáit. Könyörületes az Úr és jóságos, hosszantűrő és nagy irgalmú. Nem pöröl velünk szüntelen, és haragja nem tart örökké. Nem bűneink szerint bánik velünk, és nem gonoszságunk szerint fizet vissza. Mert amilyen messze van az ég a földtől, olyan nagy a szeretete az őt félők iránt. És amilyen távol van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. És ahogyan az atya megkönyörül fiain, úgy könyörül az Úr azokon, akik félik őt. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Gábor főangyal megjelent Zakariásnak, és így szólt: feleséged Erzsébet fiút szül neked, és te Jánosnak fogod nevezni. Rafael angyal vagyok, aki az Úr színe előtt állok, dicsőítsétek Istent, és hirdessétek csodás tetteit. Ő jól tudja, hogy miből formált, nem felejti, hogy csak por vagyunk. Az ember napjai olyanok, mint a fű, virul, mint a mező virága, de egy kis szellős már vége van, a helyét sem ismerik többé. Az Úr szeretete mindörökké az Isten félőkkel van, és igazsága még unokáikkal is. Azokkal, akik szövetségét híven őrzik, és hűségesen teljesítik parancsait. Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával uralkodik a mindenségen. Áldjátok az Urat, ti angyalok, ti hatalmasok, akik teljesítitek parancsát, és hallgattok intő szavára. Áldjátok az Urat, ti mennyei erők, szolgái, kik akaratát teljesítitek. Áldjátok az Urat, mind ti kezének művei. Mindenütt, ahol uralkodik, áldjad lelkem az Urat. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Rafael angyal vagyok, aki az Úr színe előtt állok, dicsőítsétek Istent, és hirdessétek csodás tetteit. Áldjátok az Urat, ti angyalok, ti hatalmasok, akik végrehajtjátok szavát.
2: Olvasmány Szent János apostol jelenéseinek könyvéből. Az égen nagy jel tűnt fel, egy asszony, öltözete a nap, lába alatt a hold, fején 12 csillagból korona. Áldott állapotban volt, gyötrelmében és szülési fájdalmában kiáltozott. Most egy másik jel tűnt fel az égen. Egy nagy vörös sárkány, 7 feje volt, és 10 szarva, s mindegyik fején korona. Farkával lesöpörte az ég csillagainak egyharmadát, és a földre szórta. Ekkor a sárkány odaállt a szülőasszony elé, hogy mihelyt megszül, elnyelje gyermekét. Fiút szült, fiúgyermeket, aki majd vaspálcával kormányozza mind a nemzeteket. Gyermekét elragadták, és az Isten trónja elé tették. Az asszony a pusztába menekült, ahol az Isten helyet készített számára, hogy ott éljen 1260 napig. Ezután nagy harc támadt a mennyben. Mihály és angyalai megtámadták a sárkányt. A sárkány és angyalai védekeztek, de nem tudtak ellenállni, és nem maradt számukra hely a mennyben. Levetették a nagy sárkányt, az ősi kígyót, aki maga az ördög, a sátán, aki tévútra vezeti az egész világot. A földre vetették, s vele együtt letaszították angyalait is. Ekkor harsány hangot hallottam az égben. Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa, és fölkentjének királysága, mert letaszították testvéreink vádlóját, aki éjjel-nappal vádolta őket Istenünk trónja előtt. De legyőzték őt a bárány vérével, és tanúsága igéjével. még életüket sem kímélték, mint halálig. Ezért örvendezzetek, ti, mennyek, és ti, akik benne laktok. Jaj a földnek és a tengernek, mert oda szállt le a sátán nagy haragjában. Tudja, hogy kevés ideje van hátra. Amikor a sárkány látta, hogy a földre taszították, üldözőbe vette az asszonyt, aki fiúgyermeket szült. Az asszony azonban kapott két nagy sasszárnyat, hogy a pusztába repüljön, a rejtek helyére, ahol majd a kígyótól távol egy évig, két évig és fél évig táplálják. Erre a kígyó annyi vizet lövelt a szájából az asszony után, mint egy folyó, hogy elsodorja az ár. De a föld segített az asszonyon, megnyílt a mélye, és elnyelte a sárkány szájából kiáradó folyót. A sárkány haragra lobbant az asszony ellen, és harcba szállt többi gyermekével, aki megtartja Isten parancsait, és kitart Jézus tanúsága mellett. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Nagy csend lett a mennyben, amíg Mihály és angyalai harcoltak a sárkánnyal. Harsány hang hallatszott. Üdv, dicsőség és hatalom mindenható Istenünknek. Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa, és fölkentjének királysága. Harsány hang hallatszott. Üdv, dicsőség és hatalom mindenható Istenünknek.
3: Olvasmány Nagy Szent Gergely pápának az evangéliumokról mondott szentbeszédeiből. Tudnunk kell, hogy az angyal szó tisztséget jelent, és nem természetet. A mennyei hazának ezek a szellemi lényei ugyanis természetük szerint mindig szellemek, viszont egyáltalán nem mindig lehet angyaloknak nevezni őket. Valójában csak akkor angyalok, vagyis küldöttek, amikor valamilyen isteni üzenetnek közvetítői. Azokat, akik kisebb jelentőségű üzeneteket hoznak, nevezzük angyaloknak, azokat pedig, akik fontosabb üzeneteket adnak át, főangyaloknak. Ezért van az, hogy a boldogságos Szűz Máriához nem akármelyik angyalt, hanem Gábor főangyalt küldte Isten. Úgy illett, hogy erre a szolgálatra főangyal jöjjön, hiszen a legfontosabb üzenetet hozta. A főangyalokat az említett okból külön névvel is megjelöljük. A szavak jelentése ugyanis feltárja, hogy működésükben mire is van leginkább adottságuk. Abban a szent országban a mindenható Isten színelátása tökéletessé teszi a tudást. Ott tehát ki nem azért kap saját nevet, mintha név nélkül nem lenne ismeretes a személye, hanem azért, mert amikor valamilyen szolgálat ellátására hozzánk jönnek, ennek a küldetésnek megfelelő nevet viselnek. Ezért az egyikük neve Mihály, ki olyan, mint az Isten, a másiké Gábor, Isten ereje, a harmadiké pedig Rafael, Isten orvossága. Tudomásunk szerint valahányszor csodálatos hatalmat kell kifejteni, Mihály kap küldetést, hogy tevékenységéből és nevéből egyaránt kitűnjék, senki sem tehet olyan nagyszerű dolgokat, mint amilyeneket Isten megtehet. Éppen ezért van megírva, hogy az ősi ellenség Mihály főangyallal fogja végső csatáját megvívni. Ezért Szent János révén tudjuk, akkor nagy harc támadt Mihály főangyallal. Tudnillik, amikor a világ végén a maga erejére hagyja Isten a bukott angyalt, és letaszítja végleges kárhozatába. Ő az az ősi ellenség, aki gőgében hasonló akart lenni Istenhez, mondván, én az égbe megyek föl, az Isten csillagai fölé állítom trónomat, hasonló leszek a fölségeshez. Ugyanígy azért küldte Isten Szűz Máriához Gábort, mert az ő neve Isten ereje. Krisztust jött ugyanis hírül adni, aki a láthatatlan világ gonosz hatalmasságainak a letörésére kegyes volt nyomorúságos külsőnkben megjelenni. Ugyanakkor erős istenként és győztes harcosként is jött a földre, és ezért jelentette be az Isten erejének nevezett angyal. Végül Rafael nevének jelentése Isten orvossága. Ennek az a magyarázata, hogy amikor gyógyító beavatkozással megérintette Tóbiás szemét, megszüntette a vakemberre borult sötétséget. Természetes tehát, hogy akit Isten gyógyítás céljából küld, az méltán viseli az Isten orvossága nevet. Az angyal ott állt a templom oltára előtt, aranyfüstölő volt nála, sok tömjént kapott. Az angyal kezéből a tömjén füstje felszállt az Isten elé. ezerszer ezren szolgáltak neki, és tízezerszer tízezren álltak előtte. Az angyal kezéből a tömjén füstje felszállt az Isten elé.
1: Téged, Isten, dicsérünk, téged, Úrnak ismerünk, téged, örök Atya Isten, mindegész föld áld és tisztel. Téged minden szép angyalok, kerubok és szeráfkarok, egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak. Szent vagy, erősséges szent Isten vagy. Nagyságoddal telve égs föld, dicsőséged mindent betölt. Téged dicséregek, Ura, apostolok boldog kara, dicséretes nagy proféták, súlyos ajka hirdetés áld. Jeles mártír seregek, magasztalnak tégedet. Val tégedet világszerte, szent egyházad ezerszerte. Ó, atyánk téged, s mérhetetlen nagy fölséged, s azt ki hozzánk tőled jött le, atya igaz egyszülöttje, és áldjuk veled vigasztaló szent lelkedet. Krisztus Isten egyszülöttje, király vagy te mindörökre, mentésünkre közénk szálltál, szűzi méhet nem utáltál, halálmérgét megtiportad, mennyországot megnyitottad. Isten jobbján ülsz most széket, atyádéval egy fölséged. Onnan leszel eljövendő, mindeneket ítélendő. Téged azért, Uram, kérünk, mi megváltunk, maradj vérünk. Szentjeidhez védj felégbe, az örökös dicsőségbe. Szabadítsd meg, Uram, néped, áld meg a te örökséged. Te kormányozd, te vigasztald, mindörökké felmagasztald. Minden nap dicsérünk téged, szent nevedet áldja néped. Bűntölen a pőriz minket, és bocsásd meg vétkeinket. Irgalmazz, Uram, irgalmazz, híveidhez légy irgalmas. Kegyes szemed legyen rajtunk, te benned van bizodalmunk. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem.
0: Krisztus,

Sordul overed all al minket, megszabadított. Jó István szívünkben szeretetet lángja, a rossz dránk kérünk a hit égi fényét.

0: Gábor, akit már láttam látomásomban, hirtelenül leszállt hozzám, megérintett, és értésemre adta a jövőt. Gondolj szolgádnak mondott igédre, amelyen reményt öntöttél belém. Gyötrő megaláztatásomban csak ez a vigaszom, mert a te ígéreted éltet. Gúnyoltak engem a gőgösök, és nagyon kinevettek, de én törvényed útjáról le nem tértem. Gyakran emlékezem örök döntéseidre, Uram, és megvigasztalódom. Gonosztevők láttán elragad az indulat, akik törvényedet félredobták. Gyönyörű énekek nekem rendelkezéseid, zarándoklásom helyén. Gondolok nevedre, Uram, éjjel is, és megtartom törvényedet. Gazdag osztályrészül ez jutott nekem, mert intéseidet megfogadtam. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Gábor, akit már láttam látomásomban, hirtelenül leszállt hozzám, megérintett, és értésemre adta a jövőt. Az oktalan így gondolkodik magában, nincs Isten, megromlottak, utálatos dolgokat művelnek. Aki jót cselekedne, senki sincs olyan. Megszemléli Isten az égből az embereket, hadd lássa, van-e köztük értelmes és Istenre szomjas. Mind rossz útra tértek, megromlottak mind, nincs, aki jót tenne, nincs egyetlen egy sem. Hát nem térnek észre a gonosz tevők, akik mint kenyeret felfalják népemet. Nem fohászkodnak az Úrhoz, de ott is reszketnek majd, ahol nincs mitől félni. Mert Isten szétszórja elnyomói csontját. Megszégyenülnek, mert Isten elvetette őket. Bárcsak jönne már üdvösség Sionból Izraelnek, ha Isten kimenti népét a rabságból. Újjong és örvend majd, Isten minden választottja. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Gábor, akit már láttam látomásomban, hirtelenül leszállt hozzám, megérintett, és értésemre adta a jövőt. Istenem, a te nevedben szabadíts meg engem. Szolgáltass nekem igazságot hatalmaddal. Istenem, hallgasd meg imádságomat, figyelj ajkam szavára. Gőgös idegenek keltek föl ellenem, hatalmasok törtek életemre, akik Istent nem tartották szemük előtt. De íme az Isten megsegít engem, és az Úr oltalmazója életemnek. Készséges lélekkel áldozom neked, magasztalom nevedet, Uram, mert jó vagy. Minden gyötrelmemből kimentettél, és szemem megvetéssel néz ellenségeimre. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Gábor, akit már láttam látomásomban, hirtelenül leszállt hozzám, megérintett, és értésemre adta a jövőt. Gábor angyal megszólított, és azt mondta, Dániel, már is eljöttem, hogy felvilágosítást adjak. Amikor imádkozni kezdtél, egy szózat hallatszott. Eljöttem, hogy tudtodra adjam, mert kedvelt férfiú vagy. Figyelj hát a szózatra, és értsd meg a látomást.
1: Áldjátok az Urat, ti mennyei erő! Szolgálj, kik akaratát teljesítitek.
0: Könyörögjünk. Istenünk, te csodálatos bölcsességgel elrendezed az angyalok és az emberek szolgálatát. Engedd, hogy angyalaid, akik a mennyben folytonosan szolgálnak neked, itt a földön szüntelenül oltalmazzák életünket, Krisztus a mi Úrunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Franciaországi útjának utolsó állomásaihoz érkezett a Szentatya. Otthonok szépülnek a Caritas segítségével. Idén a kamarazene áll a Gödöllői Hárfa Fesztivál középpontjában. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedíz Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Véget ért Leó pápa franciaországi látogatása, tudósít a Magyar Kurír. A Szentatya szombat este Lourdesba érkezett, és a kegyhelyen a francia püspökökkel találkozott. Hozzájuk intézett beszédében kiemelte, az egyház hangjának helye van a közéleti vitákban. A vasárnap délelőtt celebrált ünnepi szentmisén elsősorban a reményre, a bűnbánatra és a megtérésre buzdította a híveket. Délben az úrangyala imádság előtt felhívást tett közzé, kérve a híveket, hogy októberben a békéért imádkozzák a rózsafűzért. Vasárnap este a Szentatya részt vett a hagyományos gyertyás körmeneten és a közös imádságban annál a barlangnál, ahol Mária megjelent Bernadett előtt. Később zárt ajtók mögött találkozott az egyházi visszaélések áldozataival is. Leó pápa franciaországi látogatásának utolsó állomásaként hétfőn Metz városába látogatott, ahol egy vallásközi találkozón vett részt. Nyírkátán és Hodászon újabb négy család otthona újul meg a Nyíregyházi Egyházmegyei Caritas közreműködésével a Szép Otthonok program keretében, áll a Nyíregyházi Egyházmegye hírében. A Nyíregyházi Egyházmegyei Caritas tavaly kapcsolódott be a Szép Otthonok programba, melynek fő célja a kiválasztott rászoruló családok lakókörnyezetének komfortosabbá és rendezettebbé tétele. A keleti országrészben sok család a lakhatási körülményeiken saját erőből nehezen vagy egyáltalán nem tud javítani. A program alapelve, hogy ne a családok helyett, hanem velük együtt újítsák fel az otthonokat. Az építőanyagokat és tárgyi eszközöket elsősorban a Katolikus Caritas költségvetéséből finanszírozzák, a szakmai felmérést és a munkák koordinálását a Nyíregyházi Egyházmegyei Caritas végzi. A kivitelezésben pedig a családtagok és a helyi önkéntesek vesznek részt. Idén a kamarazene áll a középpontban a Gödöllői Nemzetközi Hárfa Fesztiválon, amelyet október 1-e és 4-e között rendeznek meg a Gödöllői Kastélyban. Tudósít az MTI. Idén is bemutatkozhatnak a fiatal hárfaművészek, köztük Szöllősi Vágó Panna és Jenei Erzsébet, akik október 1-én a Zenevilág napján nyitják meg a fesztivált. A szólóművek mellett hárfaduókat és fúvos hárfa kamarazenéket is műsorukra tűztek a fiatal zenészek. A hétvégén többek között Handel és Debussy művek is felcsendülnek, valamint vasárnap délelőtt a Hárfa sokszínűsége címmel gyermekeknek szóló hangversenyre is sor kerül. A Hárfa Fesztivál idén is ingyenesen látogatható, de regisztrációhoz kötött. A hangszerkiállítás sem marad el ebben az évben sem. Az érdeklődők neves olasz, francia és amerikai gyártók hárfáit csodálhatják meg a Gödöllői Kastélyban. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedíz Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhében fogadnák Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ime az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat szeptember 29-én kedden. A mikrofonnál Molnár Péter. Röviden ismertetem a délutáni és az esti műsorokat. Béke a Földön, 12 óra 5 perckor, programajánló, 12 óra 10 perckor, rózsafüzér, a fájdalmas rózsafüzér imádkozása, 12 óra 15 perckor, örök ige, részletek a Szentírásból, 13 órakor, megváltottalak, Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán, Szabó Tamás műsora, 13 óra 10 perckor, szemelvények lelkiségi írók műveiből, 13 óra 15 perckor, a magyarországi pálosok története, Bolyós Ákos atya visszaemlékezései, 13 óra 25 perckor, a nap evangéliuma, Szentírás magyarázat Szalka Mihály atyával, 14 órakor, Jó hírek, hírmagazin, 14 óra 15 perckor, napi útravaló, jezsuita elmélkedés, 14 óra 30 perckor, ima lánc, ima szándékok fogadása telefonon, 14 óra 50 perckor, irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek, 15 órakor, rózsafüzér, a dicsőséges rózsafüzér imádkozása, 15 óra 15 perckor, tanúságtétel, személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről, 16 órakor, átmozgató, Heim Kriszti Pilates oktató műsora, 16 óra 30 perckor, hazafelé, hit, értelem, gyógyulás, a Betesda gyermekkórház műsora, 16 óra 35 perckor, életre hangoló, rádióműsor tabuk nélkül, 18 órakor, igéző, vallomások Isten szaváról, 18 óra 50 perckor, zsolozsma, esti dicséret, 19 órakor, az igazság szabaddá tesz, dr. Balzsi Balázs, ferences atya elmélkedése, 19 óra 25 perckor, ráhangoló, készüljünk a nemzeti imára, 19 óra 55 perckor, kiáltás, ima a nemzetét kegyhelyekről, 20 órakor, Függőségről mindenkinek Óváriné Herpai Dóra műsora 20 óra 16 perckor. Sorstársak, gyógyító szeretet a gyászban, Trer Mária és Kovács Ferenc diakónus műsora 21 óra 5 perckor. Meghallgatlak. Egri Zsuzsa beszélget és imádkozik a hallgatókkal 22 órakor. Nézőpont. Gondolatok az egészségről. Dr. Narda Ilona műsora 22 óra 50 perckor. A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása 23 órakor. Szentírás. Ószövetségi fejezetek Diós István atya felolvasásában 23 óra 20 perckor. Zsolozsma. Befejező imaóra 23 óra 40 perckor. Óránként 7 perceket sugárzunk. Kérem, maradjanak velünk, és hallgassanak továbbra is minket.
3: Mária Rádió.
4: Nincs nyugalom. Nincs nyugalom. A szív, amíg ver, mindörökre nyugtalan. De mindörökké nyughatatlanul, Istentől mégis békessége van. Nyugalma nincs, de békessége van. Békesség Istentől. Nincs nyugalom, nincs nyugalom. Vihar, örök hullámzás a víz felszíne. De lent a mélyben háborítlanul pihen a tenger, s az ember szíve. Hadd hullámozzék a víz felszíne. Békesség Istentől. Nincs nyugalom, nincs nyugalom. S ez a nyugtalanság, mint a járvány ragad. Te sugaraszt szét békességedet, és szóval, kézfogással másnak add. Az Isten békessége is ragad. Békesség Istentől. Reggel mond, délben mond, és este mond a feltámadott első szép szavát. És ragyogóbbá lesz a reggeled, és csillaghímesebb az éjszakád, és békességesebb az éjszakád. Békesség Istentől. Békesség Istentől. Mi így köszönjünk, hogy köszöntésünkben lélek legyen. Vihartépet fák, ágainkon mégis vadgalamb búg, és békesség terem. Békesség. Köszöntésünk ez legyen. Békesség Istentől.

0: programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
2: Pax et Bonum, a magyarországi ferencesek zenéje a 17.-18. században. Németh Pál és a Savaria barokk zenekar hangversenye október 2-án pénteken 19 órától a Pasaréti Ferences templomban, Budapest 2. kerület, Pasaréti út 137 szám alatt. A magyarországi ferencesek hagyományában az inventáriumok, a leltárjegyzékek tanúsága szerint az első zenei jellegű adatokat a 17. század végéről találjuk. A rend barokk zenei életét meghatározta az 1659. évi Nagyszombatban tartott ferences rendtartományi káptalan. Minden rendházban képzett kántor, a nagyobb házakban rajta kívül magiszter kori is működött. A gregorián gyökerű barokk korális, a többszólamúság, a figurális ének, a dur-moll hangnemiség együttes hatása alatt alakult ki a kolostorokban, mint egyszólamú kórusének, az ősi gregoriánum jogutóda. A 18. század közepén elsősorban a délnémet kolostorokban új egyházzenei irányzat alakult ki. A barokk korális helyét a képzett és szorgos kolostori zeneszerzők munkássága nyomán elfoglalta a hangszer kíséretes, ária-szerű egyházzenei stílus. Magyarországon a ferencesek

0: Oszkar, vezényel Németh Pál. A belépés ingyenes. Nagyapa, fiú, unoka lelki gyakorlat. Október 2. és 4. között a Felüdülés házában Balatonbogláron. A lelki gyakorlatra a nagyszülő unokat lelki gyakorlatok keretén belül családonként egy nagyapát korhatár nélkül és egy 8-14 év közötti fiú unokáját várják szeretettel. A programon sok az unokák és nagypapák kapcsolatát erősítő és vidám közös program mellett külön programok is lesznek a nagypapáknak és az unokáknak. Cél, hogy a nagyszülők személyiségformáló és hitre nevelő szerepét előre mozdítsák az unoka-nagyszülő kapcsolatban. Erősítsék a résztvevők Isten kapcsolatát, és elgondolkozzanak azon, mi egy férfi szerepe a mai világban. A lelki gyakorlattal kapcsolatos részletekről a jelentkezési folyamat során adnak tájékoztatást, illetve látogasson el a Családok Jézusban közösség oldalára, amelyet a cjk.hu oldalon érnek el.
1: Programajánlót hallottak.

0: Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Kedves, amen!
1: Kedves hallgatói! A fájdalmas rózsafűzér imádságot az Árpádházi Szent Erzsébet imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájából. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a menny,

0: be, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszem Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Aki ért, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A fájdalmas rózsafüzér első titka, aki érettünk vérrel verítékezett. Az utolsó vacsora után Jézus az olajfák hegyére tartott. Tanítványai követték. Amikor odaértek, így szólt hozzájuk. Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Azután, mint egy kőhajításnyira eltávolodott tőlük, és térdre borulva így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom teljesedjék, hanem a tiéd. Akkor megjelent egy angyal a mennyből, és megerősítette. Majd halálfélelem vett erőt rajta, és még álhatatosabban imádkozott. Verejtéke, mint meg annyi vércsepp hullott a földre. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: Amen.
1: Üdvözlőd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráját. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A fájdalmas Rózsa füzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Amikor nem szólsz vissza, nem őrzöl haragot a szívedben. Amikor megbocsátasz 77-szer, ostorcsapások sebeit gyógyítod. Az egységben munkálkodsz, gyógyítod Krisztus misztikus testét. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
0: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk tövéssel koronáztak. Valahányszor túl fontosnak tartom magam, valahányszor védelmi bástyámat építgetem, rólad feledkezem meg, Jézusom, akire egyedül tartozik, hogy igazságot szolgáltasson nekem. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövéssel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövéssel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövéssel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövéssel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövéssel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövéssel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövéssel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövéssel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövéssel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk te visel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, menj meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki érettünk a keresztet hordozta. Jézust kereszthordozásában is végigkísérte Mária, a szeretet anyja. A két szempár találkozásába belevegyült a mérhetetlen együtt és egymás szeretés kegyelme, amely erőt ad, bátorít. Jézus, Mária, tanítsatok meg bennünket is együtt és egymás szeretni. Mária, kísérj minket is a próbatételeink útjain. Mennyire hallgatom őket, mennyire tisztelem és becsülöm meg őket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A fájdalmas rózsafűzér 5. titka, akit érettünk keresztre feszítettek. Csak Szűz Mária állt erős lélekkel a kereszt alatt, mert hitte, hogy a szenvedést követi a boldogság, a halált a feltámadás. Aki Istenbe kapaszkodik, annak nem kell félnie semmitől, nehezebb időkben sem. Igyekszem-e lépésről lépésre egyre erősebben Istenre hagyatkozni? A szenvedéseket is vállalva? Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
4: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, Urunk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és föltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által.
5: Amen.
4: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, könyörgünk mindazokért, akik még nem találták rá az evangéliumra, távol vannak az egyháztól, amely Jézus jelenlétét hordozza. Ad nekik a Szentlélek fényét, hogy a nyolc boldogság örömét megtalálva megszépüljön életük. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Dicsőség a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.
4: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
6: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Idén is megtartották a nemzetek miséjét. Vasárnap búcsút tartottak Angyalföldön. Motoros rekorddal hívta fel a figyelmet a rákszűrés fontosságára egy idős magyar artista. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Erdő Péter bíboros prímás fővédnökségével immáron 8. alkalommal rendezték meg a nemzetek miséjét szombaton este a budapesti Szent István bazilikában, tudósít a Magyar Kurír. Az eseményt az Esztergom budapesti főegyház megyében élő idegen ajkú közösségek részére a közös otthonunk az Anya Szent Egyház alapgondolat jegyében tartották meg. A Szentmise főcelebránsa Mohos Gábor a külföldi magyarok ellátásával megbízott segédpüspök volt. A külföldi katolikus közösségekkel együtt ünnepeltek a világ minden tájáról hazaérkező, az 5. diaszpóra találkozón résztvevő magyar képviselők is. Beszédében Mohos Gábor kiemelte: Krisztus egyetlen közösségé egyesít minket minden nyelvi és kulturális sokszínűségünkkel együtt. Vasárnap tartották a Budapest Angyalföldi Szent Mihály templom búcsúját. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Erdő Péter bíboros prímás volt. A szentbeszédet Varga Norbert, a plébánia papi közösségének koordinátora mondta, adja hírül a Magyar Kurír. Az idei búcsúi homília középpontjában a templomhoz tartozás és az otthonra találás gondolata állt, melyet Varga Norbert személyes emlékeivel egészített ki. Ugyanakkor beszédében a következő nemzedékekre is utalt, kiemelve, hogy a közösség gyermekei, unokái és későbbi leszármazottai itt válhatnak a keresztségben Isten fogadott gyermekeivé. A szentmise végén Erdő Péter bíboros prímás személyes szavakkal fordult az ünneplőkhöz. Megköszönte, hogy hosszú betegsége alatt a közösség imádkozott érte, és elmondta, hogy ő is imáiba foglalta a híveket. Endrész László, 81 éves artista művész, másfél nap alatt teljesítette motorral az angliai Blackpool és Budapest közötti 2130 kilométeres Guinness rekord kísérletként meghirdetett utat, amellyel a rákszűrés fontosságára és a magyar rákkutatás támogatására hívta fel a figyelmet, áll az MTI hírében. A 81 éves artistát Budapesten több mint 300 motoros várta. Endrész László a Magyar Rák Ellenes Liga által szervezett mellrák elleni figyelemfelhívó motoros felvonuláshoz is csatlakozott. A rózsaszínbe öltözött motorosok azért vonultak végig a főváros utcáin, hogy felhívják a figyelmet a betegség időbeni felismerésének fontosságára, az önvizsgálatra és a rendszeres szűrővizsgálatokra is, így időben lehessen orvosi segítséget kérni. Endrész László néhány évvel ezelőtt maga is megküzdött a leukémiával, majd sikeresen felépült a betegségéből. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Mór, FM 92,9.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Nincs hát számodra mentség, bárki vagy is te ember, aki ítélkezel. Mert amikor mást elítélsz, magadat marasztalod el, hiszen ugyanazt műveled te is, ítélkező. Márpedig tudjuk, hogy Isten ítélete igazságosan éri azokat, akik e félét művelnek. Azt hiszed talán te ember, hogy kibújhatsz Isten ítélete alól, ha elítéled azokat, akik ilyeneket tesznek, amikor magad is ugyanazt műveled? Ha vagy semmi beveszed, hogy Isten végtelenül jó, türelmes és elnéző, s nem jut eszedbe, hogy irgalmas bűnbánatra akar vezetni? Konokságodban és szíved megrögzöttségében csak a büntetést halmozod magadra, a haragnak és az Isten igazságos ítélete megnyilvánulásának napjára. Ő kinek-kinek tettei szerint fizet. Örök élettel annak, aki a jó tettekben kitartva dicsőségre, tiszteletre és halhatatlanságra törekszik, haraggal és megtorlással annak, aki haszonleső, s nem hajlik az igazságra, hanem a gonoszsággal tart. Mindenkit, aki gonoszat művel, utolér a kín és a gyötrelem. Elsősorban a zsidót, azután a pogányt. S dicsőség, tisztelet és békesség vár mindenkire, aki jót tesz, elsősorban a zsidóra, aztán a pogányra. Isten ugyanis személyválogatás nélkül ítél. Az, aki úgy vétkezett, hogy a törvény nem kötelezte, a törvény nélkül vészel. Aki pedig a törvénynek alávetve védekezett, a törvény alapján nyeri el ítéletét. Mert Isten szemében a törvénynek nem a hallgatója válik igazzá, hanem a megtartója igazol meg. Amikor a pogány törvény híján a természet szavára jár el a törvény szerint, törvény híján saját magának törvénye. Ezzel igazolja, hogy a törvény szabta cselekedet a szívébe van írva. Erről lelkiismerete tanúskodik, és önítélete, amely hol vádolja, hol menti majd azon a napon, amelyen evangéliumom szerint Isten Krisztus által ítélkezik az emberek rejtett dolgai fölött. Ha te zsidónak mondod magad, és a törvényre támaszkodol, és az Istennel dicsekszel, ismered is akaratát, és ki tudod választani a jobbat, mert a törvény megtanított rá, ha a vakok vezetőjének, a sötétben élők világosságának, a tudatlanok tanítójának, a kiskorúak mesterének tartod magad, ha a törvényben megkaptad a megismerés és igazság foglalatát, ha mást tanítasz, magadat miért nem tanítod? Azt hirdeted, ne lopj, s magad lopsz. Azt mondod, ne törj házasságot, magad házasságot törsz. Utálod a bálványokat, és templomrablást követsz el? Kérkedsz a törvénnyel, és törvényszegéssel gyalázod az Istent? Valóban, miattatok káromolják Isten nevét a pogányok, ahogy írva van. A körülmetélés hasznodra válik, ha megtartod a törvényt, de ha áthágod a törvényt, körülmetéltből körülmetéletlenné válsz. ha pedig a körülmetéletlen megtartja a törvény rendelkezéseit, körülmetéletlenül is nem, de körülmetéltnek számít. Ilyenkor a származása szerint körülmetéletlen, aki megtartja a törvényt, ítélkezik fölötted, mert a törvény betűje és a körülmetélés ellenére törvényszegő vagy. Nem az a zsidó, aki a látszatra az, s nem az a körülmetélés, ami a testen látható. Az a zsidó, aki belsőleg az, s aki nem betű szerint, hanem lélek szerint körülmetélt. Az ilyen nem embertől, hanem Istentől kapja a dicséretet.
5: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.

0: A szolgálat maradéktalan betöltése nem azt jelenti, hogy mindent hibátlanul is, hiánytalanul elvégzünk. Erre senki nem képes. Már mindig vannak elmaradt dolgaink, mindig vannak tévedéseink. Minden serénykedésünk, a legnagyobb buzgóság és odaadás esetében is hiányosságok is lehetnek. A munkálkodásunk lehet tökéletlen. Sohasem dőlhetünk hátra, hogy készen vagyunk. A szolgálat maradéktalan betöltése azt jelenti, hogy Isten igéjének igazságát bátran vállaljuk mindenkor. Akkor is, amikor ennek az igazságnak az érvényessége veszélyben van. Ilyenkor a feddés és az intés ideje jött el. A határozott, világos beszéd kikerülhetetlen alkalma ez, amikor ezért az igazságért szenvedni is készek vagyunk, mert, mondom, a szolgálat maradéktalan betöltése azt jelenti, hogy Isten igényének igazságát mindig vállaljuk. Sokszor bátortalanok vagyunk manapság ebben a maradéktalan szolgálatban. És jól vigyázzunk arra is, hogy mindezek ellenére az ige szíve, az evangélium elsősorban bátorítás. Teljes türelemmel való biztatás az evangélium. Az örök élet vigasztaló és újjászülő beszéde, nem pedig korbács és rideg józansággal való intés. Jó lenne, ha kellő időben mindig a kellő megszólalás hangozhatna általunk. És nagy áldás lenne, ha a Szentlélekkel egységben tudnánk találkozni, és tudna találkozni a kettő, az intés és a biztatás. Mint biztató intés. Szolgálatodat maradéktalanul betöltsd. Amen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Roberto Pazzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
2: Megnyílik a szemünk. Melyik az a kritikus pont, amelyen az ima útja megnyílhat vagy bezárulhat Isten látásának tapasztalata előtt? Van egy részlet a Bibliában, ez amikor a két tanítvány, akik Jézus halál után szomorúan elindultak Emmaus felé, ami Jeruzsálemtől mintegy 11 kilométerre fekszik, útközben azról beszélgettek, ami a mesterrel történt. Aztán maga Jézus közeledett és csatlakozott hozzájuk, de szemük képtelen volt felismerni. A tanítványok azért nem tudnak belépni a feltámadott szemlélésébe, mert szívüket két betegség sújtja. Az ostobaság és a lassúság az Istenben és az ő ígéreteiben való bizalomban. Az ostobaság és a bizalom hiánya. Végül is ez az oka annak, hogy szemünk gyakran elvakul a valósággal szemben. Nem arról van szó, hogy a dolgok rosszul mennének. Nem is arról, hogy megbocsáthatatlan hibákat követtünk volna el. Egyszerűen arról, hogy szívünk nem képes még felfogni annak a mélységes valóságát, amit átélünk. Mindez az imádság útjára is igaz. Ahogy haladunk előre az Isten igéjéne való elmélkedésben, az imák mondásában, a liturgiákon való részvételben, olyan közel jutunk Istenhez, hogy meghitt és mély közösségbe kerülünk életének a titkával. Egy utolsó döntő fontosságú lépést azonban még meg kell tennünk ahhoz, hogy élvezhessük az ő megismerését, arcának szemlélését, és megtapasztalhassuk az e világon lehetséges legnagyobb boldogságot. El kell hinnünk, hogy Isten cselekvésmódja valóban a legszebb és a legigazságosabb dolog a világon. Az emmauszi tanítványok még nem voltak meggyőződve erről. Mármint arról, hogy Isten cselekvésmódja valóban a legszebb és a legigazságosabb dolog a világon. Számukra a kereszt csak cáfolata volt mindannak, amit vártak és reméltek. Más feltámadást akartak. Olyat, amely nem a szenvedés és a halál alagútján keresztül vezet. Még nem értették meg, hogy Jézus passiója nem egy úti baleset volt, hanem az út alapvető szakasza. Hogy kinyilvánulhasson az igazi élet, amely az ellenségeket is képes szeretni. Jézus kézen fogja őket, és segít nekik végigjárni az imádság legnehezebb és legmagasztosabb szakaszát, amelyen az ember eljut a megfeszített szeretet képének a szemlélésére, az élet és a meghalás olyan módjának a szemlélésére, amely képes legyőzni a halált. Mert erősebb a gyűlöletnél. Ha elgondolkodunk ezen az epizódon, jobban megérthetjük, mit várhatunk a keresztény értelemben vett szemlélődés tapasztalatától. Ha megnézzük a latin szó etimológiáját, azt látjuk, hogy a kifejezés két szóból áll. Cum prepozícióból, amelynek a jelentése valvel, együtt, és a templáció főnévből, amely a templomra utal, de a temno kivág igére is. Az ókori papok pontosan ezt tették. Kivágtak egy darabot az égboltból, hogy aztán kémlelhessék az eget. És így keressék a jövőt felfedni képes isteni üzenetet. Az istentiszteleti helyek megszületésével ez a tevékenység a templomba költözött, az ég és a föld közötti határhelyre, ahol az idő és a tér Isten transzcendenciájával találkozik.
1: Roberto Pezzolini a Pápai Ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

14. rész. A temesvári események az egész országot feszültségben tartják, majd amikor végeznek Ceausescuval, kisé megnyugszunk. De mint később kitűnik, korai volt az öröm. Nagyon sokan kénytelenek menekülni Romániából. És ez is csak rontja az általános gazdasági helyzetet és a forint vásárló erejét. Páter Zsongor rendszeresen járt fel Pestre a liturgikus könyvek ügyében, és egy esős tavaszi napon csak az őrangyal mentette meg a haláltól őt és társát, Várnagy Tóni plébánost. Nem figyelték és nem adták meg az elsőséget egy teherkocsinak. Páter Zsongor kocsija totálkáros lett, hála Istennek, hogy személyi sérülés nem történt, csak nagy riadalom. Páter Zsongor a liturgián kívül helyben tart egy hittanórát a nagyobbaknak, és ellátja a kertvárosi plébánia két filiáját, Postavölgyet és Málomot hittanórákkal és vasárnapi misékkel. A pálos templomban is bevezettük az esti misét, de a 40 éves kiesés nagyon megérzik, és a látogatottság inkább csak májusban és októberben növekszik. A persejpénz a duplájára nő, de azért a templom fenntartására és a közbejött átalakításokra nem elegendő, s így a kertvárosi plébánia segít. A kolostor verandáját be kell tetőznünk, mert a régi tető beázott. A Kamenskóból Częstochowába tartó atyáink most már rendszeresen benéznek hozzánk. Egyik őszi napon egy nagyobb csoport is ellátogat hozzánk, ezek a zágrábi pálos kiállítást látogatták, és onnan mentek hazafelé. Megcsodálják kezdetleges helyzetünket, de örülnek, hogy valami már nálunk is elkezdődhet. 1990. január 28-án tartja Páter Ákos aranymiséjét, amelyre meghívta Amerikából régi újoncmesterét, Páter Mihályt, és Częstochowából is megjött a vikárius. A szónok Páter Péter volt, de több lengyel atya is szónokolt. Az ünnepelt nagyon meghatódott. A rendi vezetés érdekesen indult. Páter Platek 1982. augusztus 22-én kinevezte Páter Árva Vincét a magyar rész vezetésére. Ezt azonban később, egyik vizitációja alkalmával személyesen visszavonta, Páter Vince túlságos akaratossága miatt. 1989. január 24-én Páter Péter lett a magyar rész generálisi helyettese. Ezt Páter Vince nehezményezte, annál is inkább, mert formális visszavonást ő nem kapott. Viszont Páter Péter kinevezésével az induló rendek között érvényesítette jogait, és a püspöknek is bemutatta kinevezését. 1989. augusztus 24-én a generális írásban is megköszönte Páter Vince szolgálatát, és visszavonta megbízatását. 1990 tavaszának nagy eseménye a generális választó nagykáptalan. A magyar részleg a meghívó levél alapján Páter Vincét választotta küldöttjének. A kitűzött napon, március 25-én érkezett meg a magyar küldöttség, Páter Péter, Páter Vince és, mint fordító, Páter Ákos Jasztagorára, ahol nagy lelkesedéssel fogadták. A nagykáptalan a szokásos előírások szerint kezdődött. Páter Péter elmondta beszámolóját, megvárta, míg megválasztják az új generálist, Páter Nalaszkowski János személyében, és hazasietett a nagyhéti előkészületek miatt. Páter Vince és Páter Ákos még tovább maradt. Sajnos Páter Vince nem a közös érdekeket nézte, hanem saját elgondolásaival nem a legszerencsésebben szerepelt a nagykáptalanon. A fő vezetőség megválasztása után ők is visszatértek kolostoraikba. A tavasz folyamán az új emberben igyekeztünk propagálni a pálos rendet, nem túl sok volt a reagáló. Kértük, jöjjenek, nézzék meg életformánkat. Sajnos a 40 éves materiális nevelés megtette a hatását. Sok fiatalnak nem csak a szerzetességről, de még a vallásról sem volt fogalma.
Június 24-e és 27-e között Páter Zsongor megtartotta ezüst miséjét több helyen is, s mivel rokonai és sok ismerőse volt Pécsett, mindenütt zsúfolt templom várta az ünnepeltet. A nyár elején az egyes püspökök értesítik a tartományi főnökünket, hogy az úgynevezett klandesztin pálosokat elengedik a rend kötelékébe. Róma értesítette őket, hogy nincs joguk visszatartani azokat, akik szerzetesnek vallják magukat, és készek visszatérni, illetve elhelyezkedni az újonnan indult rendek keretében. Ez alapján felszámolódik a csurgói és gyöngyös pataki pálos plébánia. Páter Levente Pécsre kerül, Páter Gyula Mária Nosztrára kisegítőnek, Páter Csanád a budai sziklatemplomba, Páter József szintén Mária Nosztrára. A sziklatemplomi kolostort 1990. július 15-én kapjuk meg. Páter Vince saját kérelmére átmegy a sziklába, és oda megy Pécsről Páter Zsongor is, hogy helyben legyen a liturgikus munkánál. A kultuszminiszter András Falvi Bertalan elgondolását a hitoktatásról az ellenzék nem tartja jónak. A lelkiismeret szabadságát féltik. Eddig nem féltették. Az egyházaknak is nagy gondot jelent, hogy ha sokan jelentkeznének, nincs elég hitoktató. Július 31-éig kell bejelenteni a hittanosokat az iskolájukban vagy a templomban, de a jelentkezés csekély, a bizonytalanság nagy. A templomi hitoktatást nem adhatjuk fel. De vajon hogyan oldható meg az iskolában, sok pedagógus ellene van. Csak a tanításon kívül lehetséges. Minden átmeneti állapotban van, várjuk az őszi választást. A nyár elején megígérték a pécsi pálos kolostor visszaadását, de később ezt visszavonták, mert az ott lakókat nem tudták hová elhelyezni. Úgy látszik, a visszakapott néhány szobát már be tudjuk telepíteni jelöltekkel. Minden nap külön is imádkozunk újoncokért, reméljük, nem hiába. Püspökünk, Mayer Mihály külföldön, Németországban gyűjtögeti a lelki és anyagi támogatást a pápa látogatásra, amely itt eléggé pogány helyen a régi pogánypusztai repülőtéren lesz. Különösebb propaganda nincsen, vagy eléggé halvány. Az új emberben van egy állandó rovat a jövendő pápa látogatásról, de úgy látszik a nép már nagyon belefáradt a sok változásba, s a pénz gyors elértéktelenedése, valamint az abból folyó állandó drágaság nyomasztóan hat mindenkire. Ezt a rossz érzést csak fokozza a román vezetés magyar ellenessége és az erdélyi menekültek áradata. Páter Árva Vince értesít, hogy 1990. július 24-én birtokba vette az 1951. március 25-én elrabolt sziklakápolnát. Deo gratias. 1990. július 25-én megérkezik az első jelölt, Bátor Péter harmadéves teológus. Július 30-án Sándor Gábor jön, aki a pesti bencéseknél végzett. Azután megjön Hammer Péter jelöltünk is, aki már volt a ferenceseknél. Édesanyja és édesapja is elkíséri őt, akiket Péter azzal igasztal, hogy maradt otthon még három fiú testvére. 1990. augusztus 3-án, első pénteken reggel megérkezik Botfai Levente atya is a nevelőházba, mint kisegítő, s elfoglalja Zsongor atya volt szobáját. Isten hívta, áldás legyen jövendő munkáján. 1990. augusztus 6-án Páter Péter, Páter Levente és Páter Ákos megállapítják a nevelési napirendet. Felkelés 6-kor, fél 7-kor reggeli ima, elmélkedés, 9-kor aszketika, 11-kor történelem és nyelvek, latin-német. 12-kor közös déli imádság és zsolozsma, 1 órakor ebéd és rekreáció, mosogatás, 3 órakor lelkiolvasás, 6 órakor szentolvasó litániák, 7 órakor szentmise, hálaadás, vacsora, rekreáció, utána esti ima, 10-kor lefekvés.
Augusztus 9-én kapjuk a hírt, hogy a jasznagorai kolostor egyik szárnya leégett. Gyújtogatás okozta a kárt, ami eléggé tetemes. Páter Ákos telefonon érdeklődött az esetről, és megnyugtató választ kapott. Augusztus 18-án Páter Péter rosszul lett, és kórházba kellett vonulnia a vesekövével, később megoperálták. Augusztus 23-án dr. Keresztes Sándor, kereszténydemokrata képviselő, kinevezett szentszéki magyar nagykövet meglátogatja kolostorunkat, Pétert a kórházban és Mayer Mihály püspököt, délután pedig átmegy a kalocsai érsekhez. Páter Ákos a régi budafoki szomszédját és az ottani egyházközség elnökét és kedves barátját köszöntheti az új szentszéki nagykövetben. Pécsett kíséretéhez csatlakozik. 1990. augusztus 28-a és 30-a között közös lelki gyakorlat az összes magyar rendtagok számára, a vezető Páter Levente, utána fogadalomújítás. Szeptember 2-án kolostorunkban megjelennek a kisgyermekek, mivel a püspöki énekiskola kapta meg az épületet, és részben bennlakással, részben bejárással megkezdődik az általános iskolai oktatás. 1990. szeptember 9-én Páter Péter három jelöltet öltöztet be a pálos fehér ruhába. Bátor Péter fráter Botond lesz, Sándor Gábor a fráter Róbert nevet kapja, Hammer Péter pedig János testvérré válik. Szeptember 10-én kibonthattuk a falat régi kolostorunkhoz, délben ünnepélyes tedeumot végeztünk Páter Péter vezetésével az új intézmény ügyvezető igazgatójával, Garadnai Balázzsal. A noviciátusban megkezdődnek a rendszeres előadások. 1990. október 13-án az egész pécsi konvent novíciusokkal együtt felmegy a Sziklába, ahol Angelo Acerbini nuncius szenteli fel az új oltárt. A szertartás délután 4:45-től 7-ig tart. A budai kolostorban néha surlódások vannak a még szubordinációhoz nem szokott pálosok között. Páter család kisebb operáción esik át. Október 27-én Páter dr. Arató M. Orbán atya hivatalosan meglátogatja pécsi házunkat, ismerteti a Cisztercita rend pécsi indulását a Nagy Lajos gimnáziumban. December 3-án és 4-én Páter Csanád és Páter József beszámolnak a két rendház vezetéséről, fegyelméről, valamint Páter Tádé állapotáról, akit útközben meglátogattak Pannonhalmán. Értesítenek Páter István Endre falvi plébánosról is, aki három évi exklausztrációs engedélyével vezeti az ottani plébániát. 1990. december 28-án felköltözhettünk az előkészített szerzetesi kápolnánkba, amit a testvérek segítségével, nagyon nagy szorgalommal Páter Cselik László novíciusunk dekorált és rendezett be. Őt október 6-án öltöztette be Páter Péter. Igen nagy szorgalommal végezte lelki dolgait, és kitűnt nagy gyakorlati készségével. 1991. február 2-án Gyertyaszentelő boldogasszony ünnepén a megyés püspök Mayer Mihály felszenteli a régi kolostorunkban a tanulók számára a kiskápolnát, amely valamikor a templom megépítéséig nekünk is kápolnaként szolgált. A püspök beszédében megköszöni a pálosoknak az épületet, az iskola körülbelül 40 tanulóval indul. 1991. március 18-án Páter Pompa Irénaeus és Páter Kunc Konstantin Jugoszláviából hazatérőben meglátogatnak bennünket, és közvetítik a generális kérdését a Páter Vince által meghirdetett, de senkivel meg nem beszélt, nemzetközi történelmi szimpózium tárgyában. Páter Ákos közli, hogy a szimpóziumról mi is csak Páter Vince értesítéséből tudunk. Megbeszéljük a titkos szikla kuratóriumot és Mária Nostra restaurálásának ügyét is. Március 24-én sikeres passió éneklést rendezünk a novíciusokkal, a nagyheti szertartásokat is előírás szerint végezzük,
A feltámadási körmenetben nagyon sokan vesznek részt április 14-én. A kertvárosi plébánián tömegkeresztelést tartunk. Egyik vasárnap 94, a másikon 80 fiatal járul a nagy szentséghez. Ezek mind az elmúlt idők lemaradottjai. Április 22-én és 23-án rendi tanácsot tartottunk Páter Péter vezetésével. A megbeszélés tárgya a nosztrai ősi kolostor, most börtön, ugye, a sziklatemplomi munkálatok, valamint a Mária nosztrai plébánia kolostorrá való átalakítása. Április 27-én Tímár György, a kővágó szőlősi plébános búcsút vezet a környék faluiból, Szent Mise 11-kor. Ezen részt vesz a noviciátus Páter Levente vezetésével Fráter Botond, Fráter Robert és Fráter János. A Jakab-hegyi búcsújárás apropója, valamikor az ősidőkben Szent György védőszent ünnepe körül mindig felmentek a Jakab-hegyre, s a plébános ezt az ősi szokást újítja fel az első adandó alkalommal. A romok most már minibuszokkal megközelíthetőek, így a búcsú jól sikerült. A szónok Páter Levente az ismertetésnél a plébános szerint Bertalan püspök nem a remetéket, hanem a zsiványokat gyűjtötte össze, és épített nekik kolostort. Történelmi tény, hogy éppen a zsiványok zaklatásai miatt kellett a remetéknek Patacson, a faluban építeni templomot és kolostort, amelynek romjai ma is megvannak a patacsi temetőben. A szakmai vezetést Kárpáti Gábor tartotta, aki jelen volt az ásatásoknál, s ám bár protestáns, szerelmese a Jakab-hegynek. Május 4-én szombaton a noviciátus teljes számban részt vesz Mindszenti bíboros újratemetésén Esztergomban. Rosszi kardinális a pápa követe, de jelen vannak Kuharich zágrábi, Maharski krakói és König bécsi bíborosok, a teljes püspöki kar, valamint vendégpüspökök. Antal József miniszterelnök és Habsburg Ottó is beszélnek. Jelen voltak a szlovákiai püspökök is, valamint erdélyiek, burgenlandiak és 700 pap. Május 28-án egyházmegyei papi zarándoklat megy Mária Gyüdre, Majer Mihály megyés püspök vezetésével. A jelenlevő mintegy 100 papnak a püspök tart beszédet, és felhívja figyelmüket arra, hogy kíméljék önmagukat. 4-5 vasárnapi szentmise hamarosan felőrli még a fiatalabbak egészségét is, és az utánpótlásra még jó évtizedet kell várnunk. 3 szentmise éppen elegendő egy ember számára, s ahol több helység van, ott csak időszakosan tartsanak misét. Bíró László, a székesegyházi plébános tartott időszerű elmélkedést a lelkipásztori munkákról. A püspök megemlíti a lehetőséget, hogy ősszel elindulhat Pécsett is a rendszeres teológiai oktatás, és toborozni kezdi a tanárokat és lelkivezetőket. A papi zarándoklaton részt vett a pálos noviciátus Páter Leventével az élén. Június 15-én a megyés püspök 2 diakónust, Bacsai Lászlót és Takács Gábort pappá szentelt. A szentelése részt vett Páter Péter és Páter Levente a novíciusokkal. 1991. június 18-án látogatásra érkezik amerikai kolostorunkból Fráter Turi Didák, aki szintén együtt volt velünk a börtönben. Elmeséli az amerikai életet, az ottani szokásokat, elhozza nekünk azt a Szent István erekjét, amit még Páter Jenő szerzett a Doylestowni Magyar Napokra. 2 szép miseruhát adományoz nekünk, és pénzben is segíti kolostorunkat. Június 24-én távozik, hogy meglátogassa rokonait és visszatérjen amerikai kolostorába. 1991. június 19-én 15 órakor az utolsó szovjet katona is elhagyja hazánkat. Hosszabb harangszóval búcsúzunk tőlük. Június 23-ától 26-áig 2 kedves érdeklődő fiatalember lakik nálunk, Vizi Balázs és Hafra Balázs. A rendőnk után érdeklődnek, jól nevelt, alkalmazkodó képes, művelt fiúk, együtt imádkoznak velünk, és ízlelgetik a szerzetesi életet. Mindenkire jó benyomást tettek. Június 30-án 18 órakor püspöki előírás szerint 5 perc harangzúgás volt visszanyert függetlenségünk örömére.
1991. július 24-én délután a bányatelepi kórházban elhunyt Kalász Gyula kanonok konfráter, akinek érdemeit már egyszer elsoroltuk. Az ő érdeme, hogy 1989 őszén elindulhatott a pálos rend Pécsett, megőrizte a templomunkat, lakást készített az új pálosoknak, beruházásokat, átalakításokat tett és mindent jó szívvel átadott a pálosoknak. Temetése augusztus 5-én volt. A generális képviselője dr. Zbudnyévek János történész professzor volt Krakkóból. A temetési gyászmisét a püspök Majer Mihály celebrálta, de jelen volt a nyugalmazott püspök is, dr. Cserháti József, aki már eléggé nehezen mozgott. Körülbelül 100 egyházmegyés pap kísérte a halottat a pálos kriptához, és természetesen az egész pécsi konvent is jelen volt. Az ünnepi szónok Páter Péter megállapította, habár minden ember pótolható, Kalász atya képességeit és aktivitását nehéz vagy egyáltalán nem lehet pótolni.

0: A magyarországi pálosok története Bolyós Ákos visszaemlékezések című könyve alapján. Felolvasta Lázár Csaba. A 14. rész hangzott el. Hangmester Gera Csilla és Liszkai Károly. Zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince. Dramaturg Sedjánszki Nóra. A műsorszám a Magyar Pálos Rend Boldog Özséb programjának keretében a magyar kormány támogatásával készült a Magyar Katolikus Rádióban 2020-ban.
1: Mária Rádió.
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Nagy szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok, a Mária Rádió önkéntese. Ismerjük Jézus tanítását, ha csak egy pohár friss vizet adunk valakinek, jutalmát ennek elnyerjük. Hát még ha valaki adományaival azt szolgálja, hogy a lélek hangja, az isteni tanítás, az értelmes és Istennek is tetsző élet élése szebb és jobb legyen. Rádiónk ezt szolgálja. Így kérjük az adományokat, és még egy képet hozzáteszek. Rádiónk olyan tiszta, mint a szarvasoknak a forrása, üdítő és éltető.
4: Kedves hallgatóink! Októberben a Szűzanya hónapjában szeretnénk számot adni a hallgatói családnak az idén elvégzett szolgálatunkról, és ismertetni a jövő évi terveinket. Másrészt szeretnénk megosztani nagy örömünket, hogy a Mária Rádió sugárzási jogot nyert 60-ban az FM 87,9 MHz-es frekvencián. A műsorszórás biztosító berendezések beszerzése azonban anyagi terhet jelent a Szűzanya rádiója számára. Ezért ismét Mariatont, azaz imádságos és anyagi támogatást gyűjtő adásnapokat szervezünk október 8-án, 16-án, 17-én és 22-én. Az egész napos élő műsorfolyamokban megszólalnak a Mária Rádió munkatársai, önkéntesei, együttműködő partnerei, támogatói és a hallgatói családtagjai. Kérjük hallgatóinkat, hogy lehetőségükhez mérten segítsék rádiónkat, amely csak addig tud működni, ameddig a hallgatók támogatják, hiszen a gondviselés csak rajtuk keresztül tud megvalósulni. Bízunk abban, hogy ha mindenki megteszi, ami rajta múlik, akkor folytatódhat a Mária Rádió csodája Magyarországon is. Segítsünk mi is, hogy a Szűzanya segíthessen. Mariaton a Mária Rádióban október 8-án, 16-án, 17-én és 22-én.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. Vasárnap búcsút tartottak Angyalföldön. Idén a kamarazene áll a Gödöllői Hárfa Fesztivál középpontjában. Otthonok szépülnek a Karitás segítségével. Jönnek a részletek a szerkesztő, Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Vasárnap tartották a Budapest Angyalföldi Szent Mihály templom búcsúját. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Erdő Péter bíboros prímás volt. A szentbeszédet Varga Norbert, a plébánia papi közösségének koordinátora mondta, adja hírül a Magyar Kurír. Az idei búcsúi homília középpontjában a templomhoz tartozás és az otthonra találás gondolata áll, melyet Varga Norbert személyes emlékeivel egészített ki. Ugyanakkor beszédében a következő nemzedékekre is utalt, kiemelve, hogy a közösség gyermekei, unokái és későbbi leszármazottai itt válhatnak a keresztségben Isten fogadott gyermekeivé. A szentmise végén Erdő Péter bíboros prímás személyes szavakkal fordult az ünneplőkhöz, majd megköszönte, hogy hosszú betegsége alatt a közösség imádkozott érte, és ő is imádkozott a hívekért. Idén a kamarazene áll a középpontban a Gödöllői Nemzetközi Hárfa Fesztiválon, amelyet október 1-e és 4-e között rendeznek meg a Gödöllői Királyi Kastély dísztermében, tudósít az MTI. Idén is bemutatkozhatnak fiatal hárfaművészek, köztük Szöllősi Vágó Panna és Jenei Erzsébet, akik október 1-én a Zene Világnapján megnyitják a fesztivált. A szólóművek mellett hárfaduókkal és fúvós hárfa kamarazenéket is műsorukra tűztek a fiatal zenészek. A hétvégén többek között Handel és Debussy művek is felcsendülnek, valamint vasárnap délelőtt a Hárfa sokszínűsége címmel gyermekeknek szóló hangversenyre is sor kerül. A Hárfa Fesztivál idén is ingyenesen látogatható, de regisztrációhoz kötött. A hangszer kiállítás sem marad el ebben az évben sem. Az érdeklődők neves olasz, francia és amerikai gyártók hárfáit csodálhatják meg a Gödöllői Kastélyban. Nyírkátán és Hodászon újabb 4 család otthona újul meg a Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász közreműködésével a Szép Otthonok program keretében, áll a Nyíregyházi Egyházmegye hírében. A Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász tavaly kapcsolódott be a Szép Otthonok programba, amelynek fő célja a kiválasztott, rászoruló családok lakókörnyezetének komfortosabbá és rendezettebbé tétele. A keleti országrészben sok család a lakhatási körülményeiken saját erőből nehezen vagy egyáltalán nem tud javítani. A program alapelve, hogy ne a családok helyett, hanem velük együtt újítsák fel az otthonokat. Az építőanyagokat és tárgyi eszközöket elsősorban a Katolikus Karitász költségvetéséből finanszírozzák, a szakmai felmérést és a munkák koordinálását a Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász végzi, a kivitelezésben pedig a családok és a helyi önkéntesek vesznek részt. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 14 óra.
2: A Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható.
1: A nap evangéliuma. A napi evangéliumot lelkipásztorok magyarázzák.

0: Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Amikor Jézus látta, hogy Nátánael közeledik feléje, ezt mondta róla. Íme, valóban egy izraelita, akiben nincs álnokság. Nátánael ezt mondta neki. Honnan ismersz engem? Jézus így válaszolt neki. Mielőtt Fülöp idehívott, amikor a fügefa alatt voltál, én láttalak téged. Nátánael így válaszolt. Rabbi, te vagy az Isten fia. Te vagy Izrael királya. Jézus így szólt. Mivel azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel, ezeknél nagyobb dolgokat fogsz látni. És azt mondta neki. Bizony-bizony, mondom nektek. Látni fogjátok a megnyílt eget, és az Isten angyalait, amint fölmennek és alászállnak az ember fián. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus.
0: Kedves rádióhallgatók, így idéztem János evangéliumát, még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt. Ez a rövid mondat, úgy gondolom elég ahhoz, hogy kijelentsük, Nátánael felismerte, itt valaki nem csak a szavait hallja, hanem a szívét is látja. A fügefa a békesség, az elmélkedés, sőt, a törvény tanulmányozásának a helye is volt. A konkrét esetben bizonyára a törvénytudók találkozási helye. Amikor Jézus azt mondja, láttalak, ez nem azt jelenti, hogy észrevette őt valahonnan messziről. Inkább ezt. Ismerlek téged. Ismerem a gondolataidat. Ismerem a kérdéseidet. A rejtett imáidat. A kételjeidet is, és a vágyakozásaidat is. Még azt is tudom, amit te talán még meg se fogalmaztál magadnak. Ez a felismerés döbbenti meg Nátánaelt. Jézus nem csak egy tanító, nem csupán egy próféta, hanem képes betekinteni az emberi szív legrejtettebb zugába is. Ő nem csak az arcokat ismeri, hanem az emberi történeteket is, amelyekről senki más nem tud. Nátánael hirtelen rájön, a messiás nem csak külső csodákkal fog hatni, hanem úgy szólít meg, hogy belülről változtatja meg az embert. Isten láthatatlan szolgái, Szent Mihály, Gábor, Rafael főangyalok, akiket a mai napon ünneplünk, nem csak az ég lakói, hanem küldöttek, hírnökök, oltalmazók. Mihály a küzdelem angyala. Ő emlékeztet arra, hogy a gonosz elleni harc valóságos. Mégsem vagyunk egyedül. Gábor a hírnök, az örömhírhozója, aki Máriának és Zakariásnak is közvetítette Isten szavát. Rafael pedig a gyógyító, az úton lévő kísérője, és a testi, lelki sebek orvosa. A három főangyal azt üzeni nekünk a mai napon, hogy Isten nem távoli uralkodó, hanem jelen van az emberi történelemben. Jelen van a küzdelmeinkben, az útkereséseinkben, és a fájdalmainkban is.

az áldás gondolatokat hallják. Most hát borítsd be minket, Istenünk, remény ruhába, őriz az úton, és taníts szeretetből szeretni, legyen életünk a halálból életre támadás példázatává, és minden értelmet meghaladó békességed, amely mélyebb kétségeinknél, erősebb hitünknél, határtalanabb reménységünknél, őrizd meg szívünket bátor bizalomban, gondolatainkat őszinte nyitottságban, tetteinket

0: Mária Rádió.
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.

0: Kedves Mária Rádiót hallgató! Szeretettel és tisztelettel köszöntelek 2026. szeptember 29-én kedden a Mária Rádió Jó Hírek műsorában. Külön szeretettel köszönt Varrokat a szerkesztő, Engler György technikai munkatársunk, én Kohár László műsorvezető vagyok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: A három főangyalról ír Várnai Péter atya. Krisztus szenteknek s angyaloknak ura, mennek és földnek teremtő királya, te népeidnek légy oltalmazója, mennyország útja. Mihály arkangyalt elküldjed minékünk, engedelmedből látogasson bennünk, és békességet szerezzen köttünk, hogy el ne vesszünk. Gábriel angyalt, erősség angyalát, bocsásd el nékünk ellenség rontóját, hogy látogassa Istennek szent házát, drága templomát. Rafael angyalt, idvesség orvosát, küld el mi hozzánk lelkünk gyógyítóját, hogy betegeknek hallja imádságát, fohászkodását. Szeptember 29-én a Szentírásból név szerint ismert három főangyalt ünnepeljük. Életükről nincsenek az emberekéhez hasonló életrajzi adatok. Történetük a teremtéssel kezdődött. Létezésüket és tevékenységüket egyszerűen a létük bizonyítja. Kegyelembe öltöztek, és próbát állt ki hűségük. Nem csupán teremtett lelkek, akik imákkal és létezésükkel dicsőítik Istent, szolgálnak neki, és kegyelmet közvetítenek az emberek felé. Már a nevük is utal tevékenységükre, az emberek közötti szolgálatukra. Mihály, Mikael, vagyis ki olyan, mint az Isten. A másiké, Gábor.

0: Gábor Gábriel Isten embere, az Isten erősnek bizonyult. A harmadiké Ráfael Isten orvossága. Szabad akarattal lehetővé válik a jó számára a hűség, de a rosszak és a hazugok számára a bukás. Mi a három főangyal üzenete? A hűségesek jutalma örök boldogság, a hazugok számára a büntetés az örök kárhozat. Mai vendégem itt a stúdióban Alpeh Gergely atya, a budapesti Szent Margit plébánia templom új káplánja, akivel az egyház és a fiatalok kapcsolatáról fogunk beszélgetni. Szeretettel köszöntelek, Gergely atya.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, én is nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit itt a stúdióban és otthon a rádiók előtt.
0: Kedves Gergely atya, miért nehéz ma a fiatalokat megszólítani? Van-e jó módszer?
1: Az biztos, hogy van egy nehézség, amiben beleütközünk, és mindig kutatjuk és keressük, hogy hogyan lehet a fiatalokat bevonni, bevonzani az egyház életébe. Viszont látnunk kell, hogy nem csupán a fiatalokban, hanem egy társadalmi rendszerben, az egész társadalmi rendszerben van egy nihilizmus, amit úgy fogalmaznék meg, hogy érdektelenség. Abszolút módon. Tehát nem azzal van a baj, hogy nem találunk jó módszert a fiataloknak a megszólítására, hanem a másik oldalról nem az egyház felé, hogy most az egyház felé lezárnak, vagy nem érdekli őket az Isten, hanem semmi. Egyszerűen bármit mondunk, vagy bármi történik is a világban, az nem érdekli sem a fiatalt, de talán már a középkorosztályt sem. Mintha nem lenne izgalmasság az életben, és nem tudnának semminek sem örülni, vagy ez az érdektelenség, amit szeretnék kifejezni, hogy például a média, hogy már abban a világban sem találják igazából a fiatalok azt az örömöt, amit mondjuk 5-10 évvel ezelőtt. Mert mindig újat és újat várnak, és nincsenek impulzusok. És hogy az egyházhoz hogyan lehet a fiatalokat megszólítani, vagy ide vonzani, ehhez azokat a lehetőségeket kell megragadnunk, amelyekre a fiatalok maguk próbálnak, vagy maguk úgy érzik, hogy na most valamit kapnak, valami fölserkenti az ingerüket. Tehát, hogy úgy belül valami elkezd megváltozni rajtuk. És hogy ez milyen eszközök mentén, vagy milyen eszközök folytán tud megvalósulni, ez nekünk feladatunk, hogy keressük. Hát az első, amit ma látunk, hogy a közösségi médiában azért jelen kell lenni, nem tudunk más csinálni, hanem azon keresztül az alkalmakat, az ifjúsági programokat rendezni. És ami látszik, hogy most az ilyen nagyobb programokra vagyunk berendezkedve, tudjuk jól, van a forráspont, vagy vannak ilyen nagyobb közösségi alkalmak, ami érdekes módon sokkal inkább bevonza a fiatalokat, és lehet, hogy olyanok is elmennek egy-egy ilyen tanúságtételre, vagy imaestre, ima alkalomra, ahol először találkozik, vagy nincs is megkeresztelve, de valami megszólítja őt. Egy hívő embernek a hiteles tanúságtétele. Például ma úgy látom, hogy ebben lehet előre mozdulnunk.
0: Hogyan tudják megtalálni a helyüket az egyházban?
1: Az egyházban Isten mindenki számára lehetőséget ad és helyet készít. Mindig azt kell látnunk, hogy a hívő ember is felelős ezért, hogy aki nem hívő, az meg tudja találni a helyét. Csak apró példaként, például vasárnap, amikor ott vagyunk egymás mellett a templomban, akkor lehet, hogy vannak olyanok is, akik éppen először vannak ott. Hogy ne azt érezze a fiatal, hogy ő itt ilyen ismeretlen, vagy nincs helye, vagy esetleg kiszorítjuk őt, hanem esetleg a megszólítás, a személyesség, az egy nagyon fontos dolog. Az otthonérzet, hogy ő amikor belép ebbe az egyházba, vagy elkezd ennek az egyháznak, és az Istennek az útján járni, akkor azt lássa a hívő emberen, a papon, a közösségen, hogy őt be van fogadva. És ez egész biztos hozzájárul ahhoz, hogy megtalálja ő maga is azt a közösséget, kis közösséget, vagy akár nagyobb közösséget, egy plébánia közösséget, ahol ő szeretve van. Mert ez a feladatunk nekünk, akik már az egyházon belül vagyunk, hogy azt mutassuk meg, hogy az Isten hogyan közeledik felé, e felé az ember felé. Ismeretlenül lép be, és ne ismeretlenül kelljen tovább menni, ne érezze magát egyedül, ne érezze magát úgy, hogy ő most itt egyedül kell, hogy valamit fölépítsen. Segítenünk kell az ő számára, hogy valamit el tudjon érni.
0: Tudunk-e választ adni az ő kérdéseikre?
1: Minden kérdésre. A mai fiatalokon azt érzem, hogy nagyon is sok és mély kérdésük van, de erre csak úgy tudunk választ adni, hogyha az egyháznak a hitelességével adunk választ. Nem léphetünk ki ezen válaszokból, tehát vannak dolgok, amikhez igenis ragaszkodnunk kell, az erkölcsi törvényrendszerünk, és nagyon sokan erre vannak kiéhezve, hogy az igazságot hallják, és az igazságot tudjuk számukra átadni. Azt, amit az egyházunk, a hitünk mellett mi magunk képviselünk. És az ő kérdéseik azok sokszor nagyon mélyen vannak. És ezeket a mélységeket egyszerűen próbálják meg föltenni, de az a feladatunk a válaszadással, hogy minél mélyebbre az egyháznak a mélységeire vezessük el őket. Van egy egyház, katolikus egyház katekizmusa. Abban mindenre kapunk választ. És ezeket elő kell ásnunk, elő kell keresnünk. Nem lehet az, hogy én így gondolom, meg én úgy gondolom. Már nem ezen a szinten vagyunk. Lehetnek személyes tapasztalataink az Istenről, az egyházról, arról, hogy én mit éltem át, vagy mi az én hitemnek a lényege. Ezeket a személyes tapasztalatokat elmondhatjuk. De az a lényeg, hogy ez mindig az egyháznak a hivatalos tanításával azonos legyen. Ehhez pedig mindig tudjuk magunkat képezni, újra és újra elolvasni olyan dolgokat, vagy a katekizmust, a hitvallást. Ezek mellett újra és újra ki kell állnunk.
0: Haladhatunk-e az ő elvárásaikkal?
1: Hát erre az a válaszom, hogy mindig lennének elvárások az egyház felé, hogy mit és hogyan kell csinálni. Tulajdonképpen amióta cölibátus van, támadják a cölibátus, hogy el kell törölni. Hála jó Istennek az egyház a cölibátus mellett a mai napig, pedig mindig elvárás volt az, vagy hát a világ részéről elvárás, hogy ebben például haladjunk a világgal és haladjunk a korral. Vannak dolgok, amikben nem elvárásokat kell teljesíteni, hanem inkább a gondolkodást megváltoztatni, hogy ne legyenek elvárások, hanem elégedjünk meg azzal, amit az egyház, a hívő közösség és a papad. Nem szabad eltévednünk ebben a gondolatmenetben, hogy hát mindenkinek a vágyait kielégítjük. Például csak, hogy ugye arra vagyunk ráállva, hogy érzelmekre hassunk meg mindannyian elvárjuk, hogy ilyen legyen a papnak a miséje, úgy misézzen, amolyan legyen. Ha beleállunk valamibe, már pedig egy ilyen esetben, amikor egy fiatal érdeklődik, akkor az nagyon jó, hogy egyrészt vannak kérdései, lehetnek elvárásai, mert hogy ő miket vár el az egyháztól, és vannak, amiket meg kell adnunk, de azért, amit elvár, abban például az alapvető elvárások azok minden embernél ugyanazok, az, hogy szeretve legyen. Hát ezt az egyház tudja biztosítani. Az, hogy kapcsolatba kerüljön az Istennel, hát ezért lép be az egyházba. Ezt nekem képviselnem kell, mint pap, hogy ezt kell átadnom, hogy én hogyan tudom annak a szerető Istennek a gondoskodását átadni ennek a személynek. Ilyen nagy dolgok, hogy akkor hogyan vannak a külsőségek, ezeket meg szépen le kell építeni. Nem a külsőségekből élünk, hanem az egyház igenis egy belső dologból. És ha képesek vagyunk a fiatalok felé ezzel a szeretettel, ezzel a szívvel közeledni, akkor az a fiatal meg fogja érezni, és meg fogja érteni, hogy miért kell ehhez az egyházhoz csatlakozni. Ez a feladatunk, hogy ezzel a szeretettel és ezzel a szívvel közeledjünk feléjük, lélektől lélekig.
0: El kell mondanom, hogy ami a fiatalokkal való foglalkozást illeti a Árpádházi Szent Margit templomba, azt én személy szerint példásnak tartom.
1: És köszönjük szépen.
0: Hát csak így tovább. Megköszönöm Alpeh Gergely atyának a szíves beszélgetést.
1: Én is köszönöm a hallgatóknak és önnek is.
0: Tőled is elköszönöm, kedves hallgatóm, Varga Kata szerkesztő, Engler György technikai munkatárs, Kohár László műsorvezető.
2: Köszönjük hallgatóink adományait, mert nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen.
0: Műsorunk végeztével kérem hallgasd meg Mécs László a Királyfi három bánata című költeményét Mohai Gábor előadásában.
3: Mécs László, a Királyfi három bánata. Amikor születtem, nem jeleztek nagyot messiás mutató különös csillagok. Csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok. A többiek láttak egy síró porontyot, de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot, mintha babusgatná a szép napkorongot. Maga adta nékem édessége tejét, úgy ajándékozta anyasága tejét, hogy egyszer földnek bennem kedveteljék. Isten tudja honnan palástot kerített. Aranyos palástot vállamra terített, fejem fölé égszín mosolygást derített. Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat, ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat, mint királyi ember, királyi urának. Amerre én jártam, kövek énekeltek, mert az édesanyám izent a köveknek, szíve ment előttem előre követnek. Amíg ő van, vígan élném a világom, nem hiányzik nekem semmi a világon, három bánat teszi boldogtalanságom. Az egyik bánatom, miért nem tudja látni egymást a sok ember, a sok-sok királyfi, úgy, ahogy az anyjuk tudta őket látni. A másik bánatom, hogyha ő majd holtan fekszik a föld alatt, virággá foszoltan, senki se tudja majd, hogy királyfi voltam. Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna, minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna, kamatnak is kevés, nagyon kevés volna. Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna, s ezer hálamalom csak zsoltárt mormolna, az én köszönetem így is kevés volna. Hogyha a föld minden színmézét átadom, az ő édességét meg nem hálálhatom. Ez az én bánatom, harmadik bánatom.
4: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
5: Mária Rádió. Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
6: Kedvan, Szent Mihály, Gábor és Ráfael főangyalok ünnepe.

Örvendezzetek tehát, egek, és akik bennük laktok. Így szólítjuk meg dicsérő szóval a menny minden lakóját, minden angyalt, szentet, és minden szerettünket, akik már odaát vannak. Ők azok, akik a mennyei atyánál könyörögnek értünk, óvnak bennünket, akik segítik és vigyázzák földi utunkat. Imám kezdetén az örök Isten gondviselő szeretetébe ajánlom magamat, mindazt, amit most hordozok, ami hálával és örömmel tölt el, és ugyanígy azt is, ami most nehéz, ami bánt, vagy ami aggodalommal tölt el.

0: Meghallgatom az evangéliumot Szent János könyvéből.
1: Amikor Jézus meglátta a közeledő Nátánaelt, azt mondta róla: íme egy igaz izraelita, akiben nincs álnokság. Nátánael megkérdezte: honnan ismersz engem? Jézus azt felelte: mielőtt Fülöp hívott volna téged, láttalak, amikor a fügefa alatt voltál. Nátánael azt válaszolta: rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus erre így szólt: mivel azt mondtam neked, láttalak a fügefa alatt, hiszel. De nagyobb dolgokat fogsz majd látni ezeknél. Aztán hozzátette: bizony, bizony mondom nektek, látni fogjátok a megnyílt eget, s hogy az Isten angyalai föl és leszállnak az ember fia fölött.

Elképzelhetem a jelenetet, ahogy Jézus Nátánállal beszélget. Ahogy Nátánáll rácsodálkozik arra, hogy Jézus ismeri őt, most én is belehelyezhetem magam ebbe a helyzetbe. Jézus engem is ismer, látott mindent, amit eddigi életem során tettem, ismeri minden érzésemet, vágyamat. Néhány pillanatra elég, ha csak szemlélem ezt a helyzetet. Milyen érzéseket hoz elő bennem? Mire gondolok, mit kérnék, kérdeznék, mondanék Jézusnak? Hogyan és mit szeretnék változtatni az életemen a jövőben? Jézus nem csak a múltamat ismeri, velem van egész életem útján, a jövőre vonatkozóan is bátran kérhetek tőle.

0: Újra meghallgatom az evangéliumot.
1: Amikor Jézus meglátta a közeledő Nátánaelt, azt mondta róla: íme egy igaz izraelita, akiben nincs álnokság. Nátánael megkérdezte: honnan ismersz engem? Jézus azt felelte: mielőtt Fülöp hívott volna téged, láttalak, amikor a fügefa alatt voltál. Nátánael azt válaszolta: rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus erre így szólt: mivel azt mondtam neked, láttalak a fügefa alatt, hiszel. De nagyobb dolgokat fogsz majd látni ezeknél. Aztán hozzátette: bizony, bizony mondom nektek, látni fogjátok a megnyílt eget, s hogy az Isten angyalai föl és leszállnak az ember fia fölött.

Ismét visszatekintve Jézus és Nátánael párbeszédére, van-e valami, ami másképp hangzott, ami másképpen érintett meg, mint az első felolvasáskor? Beszélgethetek Jézussal mindarról, ami számomra üzenetként megfogalmazódott, vagy kérdésként merült fel bennem.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, mindéppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Franciaországi útjának utolsó állomásaihoz érkezett a Szentatya. Otthonok szépülnek a Caritas segítségével. Idén a kamarazene áll a Gödöllői Hárfa Fesztivál középpontjában. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedíz Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Véget ért Leó pápa franciaországi látogatása, tudósít a Magyar Kurír. A Szentatya szombat este Lourdesba érkezett, és a kegyhelyen a francia püspökökkel találkozott. Hozzájuk intézett beszédében kiemelte, az egyház hangjának helye van a közéleti vitákban. A vasárnap délelőtt celebrált ünnepi szentmisén elsősorban a reményre, a bűnbánatra és a megtérésre buzdította a híveket. Délben az úrangyala imádság előtt felhívást tett közzé, kérve a híveket, hogy októberben a békéért imádkozzák a rózsafűzért. Vasárnap este a Szentatya részt vett a hagyományos gyertyás körmeneten és a közös imádságban annál a barlangnál, ahol Mária megjelent Bernadett előtt. Később zárt ajtók mögött találkozott az egyházi visszaélések áldozataival is. Leó pápa franciaországi látogatásának utolsó állomásaként hétfőn Metz városába látogatott, ahol egy vallásközi találkozón vett részt. Nyírkátán és Hodászon újabb 4 család otthona újul meg a Nyíregyházi Egyházmegyei Caritas közreműködésével a Szép Otthonok program keretében, áll a Nyíregyházi Egyházmegye hírében. A Nyíregyházi Egyházmegyei Caritas tavaly kapcsolódott be a Szép Otthonok programba, melynek fő célja a kiválasztott rászoruló családok lakókörnyezetének komfortosabbá és rendezettebbé tétele. A keleti országrészben sok család a lakhatási körülményeiken saját erőből nehezen vagy egyáltalán nem tud javítani. A program alapelve, hogy ne a családok helyett, hanem velük együtt újítsák fel az otthonokat. Az építőanyagokat és tárgyi eszközöket elsősorban a Katolikus Caritas költségvetéséből finanszírozzák, a szakmai felmérést és a munkák koordinálását a Nyíregyházi Egyházmegyei Caritas végzi. A kivitelezésben pedig a családtagok és a helyi önkéntesek vesznek részt. Idén a kamarazene áll a középpontban a Gödöllői Nemzetközi Hárfa Fesztiválon, amelyet október 1-e és 4-e között rendeznek meg a Gödöllői Kastélyban. Tudósít az MTI. Idén is bemutatkozhatnak a fiatal hárfaművészek, köztük Szöllősi Vágó Panna és Jenei Erzsébet, akik október 1-én a Zenevilág napján nyitják meg a fesztivált. A szólóművek mellett hárfaduókat és fúvos hárfa kamarazenéket is műsorukra tűztek a fiatal zenészek. A hétvégén többek között Handel és Debussy művek is felcsendülnek, valamint vasárnap délelőtt a Hárfa sokszínűsége címmel gyermekeknek szóló hangversenyre is sor kerül. A Hárfa Fesztivál idén is ingyenesen látogatható, de regisztrációhoz kötött. A hangszerkiállítás sem marad el ebben az évben sem. Az érdeklődők neves olasz, francia és amerikai gyártók hárfáit csodálhatják meg a Gödöllői Kastélyban. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedíz Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!

Élő imalánc a Mária Rádióban. Ima szándékát a 061-374-09-04-es telefonszámon jelezheti. Várjuk kedves hallgatóink telefonhívásait!

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Ez itt az élő Ima Lánca Mária Rádióban. Telefonszámunk 061-374-0904-es. Ezen a telefonszámon várjuk kedves hallgatóknak az ima kéréseit, ima szándékait. Tessék, Mária Rádió!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, saját gyógyulásomért szeretnék imádkozni.
0: Köszönjük szépen, hogy hívott minket, imádkozunk erre az ima kérdésre, ami nagyon-nagyon fontos mindannyiunk számára. Tessék, Mária Rádió!
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Hálát szeretnék adni a kapok kegyelmekért, imád szeretnék kérni a Mária Rádió összes dolgozójáért, önkénteseiért, adakozóért, Magyarországért, a papokért, a pápáért, érsekünkért, egyházunkért. Imád szeretnék kérni saját részemre, hogy hétvégén sikerüljön az zarándoklat minden baj nélkül. És hálát szeretnék adni a gyerekeimért, férjemért, egészséget kérek nekik. Mindazokért, akikkel senki nem imádkozik, a halottakért és a tisztító tűzbe szenvedő lelkekért. Köszönöm szépen, Mike.
0: Mindörökkel, köszönjük szépen, hogy hívott minket, és imádkozunk erre az ima szándékra. Tessék, Mária Rádió!
3: Jó napot kívánok!
0: Tessék, parancsolj!
3: Szeretnék bejelenteni, hogy 2 éve a Szodics Iván meghalt novemberben, és én a szomszédban lakom, és én veszem át ezeket az újságokat, amit küldenek, és át szeretném íratni az én nevemre.
0: Igen, most rossz számot hívott sajnos, mert ez a ima szándékfogadás most az ima kérés itt a Mária Rádióban. A recepció telefonszáma az 061-373-0701-es. Ezen a telefonszámon tud ilyen kéréseket kérni a rádiótól. Most sajnos le kell tennünk, mert fogadjuk tovább az ima szándékokat. Jó. Tessék, Mária Rádió! Halló, tessék, Mária Rádió!
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én hálaimat szeretnék kérni Isten irgalmas szeretetéért, és mai napon Szent Mihály Arkangyal, Rafael Arkangyal és Gabriel Arkangyal tiszteletére, és kérném Szent Mihály Arkangyal közbejárását hazánkért, a családokért, a gyermekekért, az fiatalokért, és bűnösök megtéréséért, hogy Szent Mihály és az Arkangyalok járjanak közbe, hogy a bűnösök megtérjenek, és béke és szeretet legyen a földön. Köszönöm.
0: Igen, nagyon fontos, és imádkozunk erre az ima szándékra is. Köszönjük, hogy hívott minket. Egyelőre újabb telefonhívás nincsen, de van, mégis van. Akkor hallgassuk meg. Kedves hallgató, tessék már a rádió.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Szeretnék imát kérni egészségemért, derekam gyógyulásáért, emésztésem javulásáért, rokonokért, egészségükért, betegek gyógyulásáért, súlyos betegek gyógyulásáért, 2 személynek az egészségért, életi rendezéséért, a békéért, az egyházért, a szentatyáért, az összes papokért, püspökökért, elhúnyt szeretteim lelkéért, elhúnyt rokonokért, közelmúlton elhúntakért, tisztító tűzben szenvedő lelkekért, és a Mária Rádió hallgatóiért és dolgozóiért. Köszönöm szépen, dicsértessék!
0: Mi is köszönjük szépen, hogy hívott minket. Tessék, Mária Rádió!
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én a békéért szeretnék kérni imát, és az egészségünkért, a családjainkért. Köszönöm szépen!
0: Nagyon szívesen köszönjük szépen, hogy hívott minket. Telefonszámunk továbbra 061-374-0904-es. Ezen a telefonszámon várjuk a kedves hallgatók telefonjait. Körülbelül még egy olyan 7-8 percig tudjuk fogadni itt a budapesti stúdióba az ima szándékokat. Én Baracskai János vagyok, és Englert György kollégámmal, akit a technikai pultot kezeli, vele együtt várjuk szívesen a kedves hallgatók telefonjait. Újabb telefonáló, tessék, Mária Rádió.
7: Kérdezik a Jézus Krisztus. Imád szeretnék kérni a családom megtéréséért, az unokáim megkereszteléséért, és a családi békéért. A tisztító tűzbe szenvedő lelkekért, a betegekért, haldoklókért, Magyarországért és a miniszterelnökökért, a világ békéért, és köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenre kiállom, mi is köszönjük szépen, hogy hívott minket. Imádkozzunk továbbra is azokért, akik például ma ünneplik a névnapjukat, ma Mihály névnap van, ne felejtsük el felköszönteni Mihály nevű ismerőseinket, és kérjük rájuk az Isten áldását, ez az, amit a legjobban kérhetünk valaki számára, az ő isteni kegyelmét másokra. Tessék, Mária Rádió! Tessék, Mária Rádió! Haló? Valami itt nem jó a technikával, de nem baj, várjuk továbbra is a kedves hallgatók telefonjait a 061-374-09-04-es telefonszámon, és fontos, kedves hallgatók, hogy imádkozzunk azokért is, akik betegek, otthon fekszenek, ágyban szenvednek, nagyon nagy fájdalmaik vannak, őértük is megy most a következő imádság. Tessék, Mária Rádió!
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus, hálaimát szeretnék mondani és kérni mindannyiunktól a szombati önkéntes napért, amit a Mária Rádió dolgozóival és önkénteseivel eltöltöttünk. Köszönjük szépen ezt a csodálatos napot. Isten áldjon mindenkit. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, mert mi is köszönjük, hogy hívott minket, és tényleg egy ragyogó nap volt, én is ott voltam személyesen, és tényleg az Isten áldása kísérte végig az egész napunkat. Köszönjük meg ezt a jó Istennek. Az imádságba lehet megköszönni az egész életünket, köszönetet mondani a jó Istennek egy imakérésbe is, de lehet hálát is adni mindenért a jó Istennek, és kérni is, és most itt van a lehetőség arra, hogy kérjünk imát, és ez a 061-374-0904-es telefonszámon bárki megteheti, hogy imádkozzunk rokonainkért, elhunytainkért, testvéreinkért, barátainkért, iskolatársainkért, mindazokért, akik a szívünkben vannak. És most, amíg nem jön több ima szándék telefonon, addig a üzenetrögzítőre érkezett hívásokból osztunk meg néhányat önökkel.
9: Megköszönöm a minden nap kapott kegyelmet drága Jézusomnak, anyának. Szeretnék továbbra is közösen átkérni elhunyt családtagjaim lelki üdvéért, lányom unokáim hitben való megmaradásukért, egészségükért, jó tanulmányi eredményükért, és a maga egészségért, Magyarország és a világ békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, dolgozóiért és a támogatóiért. Nagyon szépen köszönöm.
0: Tessék, Mária Rádió! Haló, tessék, Mária Rádió! Haló, tessék, Mária Rádió!
10: Imád szeretnék kérni, hálaadásul a gyógyulásomért, és kívánok, és kérem a további támogatását a Jóistennek, a szűzanyának, és hálát adok azokért, akik ápoltak, és ápolnak ma is. Köszönöm.
0: Mi is köszönjük szépen, hogy hívott minket, imádkozunk erre az ima szándékra. Tessék, Mária Rádió!
11: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Azt szeretném kérni, azt az imát, hogy nekem ez a függő jogi ügyem, tehát egy fellebbezésem, ami nem mindegy, ez hosszú. Tehát, hogy azt kérem, hogy ez intéződjön el számomra kedvezően, és hogy a férjemnek legyen valami kapcsolata Istennel, valahogy Isten érintse meg.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy így hívott minket, és hogy mondta ezt, mert nagyon fontos, főleg, hogy a társunk nem ugyanazt a vallás, vagy egyetlen vallástalan, és imádkozzunk igenis a házastársainkért, és akikért tényleg szükség van rá. Nincs újabb hívás egyelőre, akkor az ima szándékokat, az üzenetrögzítőről most folytatjuk.
12: A szegedi család élő és elhunyt tagjaiért kérünk imát. Köszönjük szépen!
0: Következő.
13: Imád szeretnék kérni drága nagyapám lelke üdvéért, aki 50 éve hívott magához a Jóisten. Köszönöm szépen.
14: Imádkozzunk közösen meghalt és élő jótevőimért. A megholtaknak adjon az Úristen örök nyugodalmat. Az élőknek pedig segítse életük folyamán. Köszönöm mindenkinek az imáját.
0: Telefonszámunk továbbra is 061-374-0904. Aki még megteheti, hívja ezt a telefonszámot, és kérjen imát itt a következő irgalmasság óráját és az azt követő rózsafűzért. Ezekért az ima szándékokért ajánljuk föl, mert igenis szüksége van minden embernek az imádságra, még azoknak is, akikről sokszor nem is gondoljuk, és nagyon fontos, hogy nagyon sokan imádkoznak itt az ima kérések, az ima szándékokban, hogy mindenkiért, azokért is, akikért nem imádkozik senki, mert nagyon sokan vagyunk így, akikért senki nem imádkozik, és hogy mennyire fontos az imádság. És aki már megtapasztalta az imának az erejét, az tudja, hogy a Jóisten tényleg minden helyzetben tud segíteni, és mindenkin tud segíteni. Szóval továbbra is várjuk még a telefonokat a 061-374-0409-es telefonszámon, és még egy-két telefon talán tudunk fogadni, ha nincs addig a üzenet rögzítéről adunk be még egy.
15: Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönöm a szűzanya sok segítségét, és közös imát szeretnék kérni unokáim egészségéért, lányom komoly munkájának elismeréséért, drága szüleim lelki üdvéért, és a világ békéjéért. Nagyon szépen köszönöm.
0: Mi is köszönjük szépen mindenkinek, aki hívott minket, és akik az üzenetrögzítőre is felmondták az imakéréseiket. Most hamarosan kezdődik az irgalmasság órája, utána a rózsafűzér. Ebbe várjuk a kedves hallgatókat, hogy bekapcsolódjanak. Köszönjük szépen mindenkinek, aki hívott minket, és azoknak is, akiknek a imakérése megfogant a szívükbe, de esetleg most nem jutottak be adásba, vagy nem tudták elmondani. Köszönjük még egyszer itt a segítséget a technikai pultnál Engler Györgynek. Én elköszönök Önöktől, Baracskai János voltam, és köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt velünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit Eszter Gombola Ferences szegény gondozó nővérek kápolnájából. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen!
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
1: engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma

0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Részlet Szent Faustina nővér naplójából. Jézus, üdvösségünk barátja! Mensd meg a lelkeket, hogy már itt a földön és majd az örökké valóságban is hirdessék irgalmad nagyságát. Ó lelkek nagy barátja, aki mérhetetlen kegyelmedben megnyitottad irgalmad forrását, hogy megerősítsd a gyenge lelkeket életük zarándok útján. Irgalmad aranyfonálként húzódik egész életünkön keresztül, mely összeköt bennünket Istennel. Minden kizárólag irgalmad műve, mivel boldogságot hoz, nincs semmire szükséged. Örömömben megáll az értelmem, mikor Isten bepillantást enged irgalma mélyére, és megérteti velem ennek végtelenségét. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az irgalmasság rózsafűzérét imádkoztuk Esztergomból, a Ferenc egy szegény gondozó nővérek kápolnájából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökkel. Ezt a rózsafűzért a Néri Szent Fülöp imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájában élőben. Felajánljuk a rózsafűzérünket a pápa szándékára, családtagjainkért, akik még nem ismerik az Urat, beteg ima testvéreinkért, kórházban levőkért, papi hivatásokért, és hálából a sok-sok meghallgatott kegyelemért. Kérem, hogy önök is tegyék hozzá az imakérésüket, és együtt imádkozzunk szívvel és élő hittel, hogy az imáink meghallgattassanak. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását
1: és az örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,
1: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk
2: óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,
1: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: miképpen kezdetben,
1: most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. A dicsőséges rózsafűzér első titka, aki halálból feltámadt. Ne féljetek, tudom, hogy a Jézus keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt. Feltámadt, ahogy előre megmondta, gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott. Aztán siessetek, vigyétek hírül tanítványainak. Feltámadt a halálból, és előttetek megy Galileába. Ott viszont látjátok, íme tudtotokra adtam. Uram, azóta is tanuljuk, hogy nincs mitől félnünk. A te feltámadásod után ez nem mindig könnyű. Itt vagy velünk minden nap, ma is. Segíts, hogy felismerjük jelenlétedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, ámen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja. Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki a mennybe fölment. Az Úr Jézus, miután szavait befejezte, fölment a mennybe, és az Isten jobbján foglalt helyet. Életének ez az utolsó mozzanata szorosan kapcsolódik az elsőhöz, vagyis a mennyből való alászálláshoz, amely a megdicsőülésben történhet meg. Csak azt tud visszatérni az Atyához, aki az Atyától jött, vagyis Krisztus. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafűzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Joel próféta jövendőlése. A beteljesülés idején kiárasztom lelkemet mindenkire. Fiaitok és leányatok jövendőlnek, az ifjaknak látomásaik lesznek, az öregek pedig álmot látnak. Abban az időben kiárasztom lelkemet minden hűséges követőmre, férfire és nőre, úgyhogy jövendőlni fognak. Csoda jeleket művelek fönn az égben, és len a földön köztetek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafűzét negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Mária így imádkozott: magasztalja lelkem az Urat, és újjongjon szívem üdvözítő Istenemben, hiszen tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Lám, ezentúl boldognak hirdett minden nemzedék. Mély nagy dolgot művelt velem ő, a hatalmas és a szent. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmára.
1: A dicsőséges rózsafűzér 5. titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Mint virágzó szőlőtől édes illatot árasztok, virágomból pompás dús gyümölcs terem. Anyja vagyok a szép szeretetnek, az istenfélelemnek, a hitnek és a szent reménynek. Bennem megtaláljátok bőségesen az igaz életet, a helyes életfelfogás kegyelmét. Nálam reménységet nyertek az életre és minden erényre. Sirák fiai könyvéből. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.
1: Kedves hallgatóink, a dicsőséges rózsafüzért imádkoztuk. Köszönjük, hogy velünk együtt imádkoztak. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Idén is megtartották a nemzetek miséjét. Vasárnap búcsút tartottak Angyalföldön. Motoros rekorddal hívta fel a figyelmet a rákszűrés fontosságára egy idős magyar artista. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Erdő Péter bíboros prímás fővédnökségével immáron 8. alkalommal rendezték meg a nemzetek miséjét szombaton este a budapesti Szent István bazilikában, tudósít a Magyar Kurír. Az eseményt az Esztergom budapesti főegyház megyében élő idegen ajkú közösségek részére a közös otthonunk az Anya Szent Egyház alapgondolat jegyében tartották meg. A Szentmise főcelebránsa Mohos Gábor a külföldi magyarok ellátásával megbízott segédpüspök volt. A külföldi katolikus közösségekkel együtt ünnepeltek a világ minden tájáról hazaérkező, az 5. diaszpóra találkozón résztvevő magyar képviselők is. Beszédében Mohos Gábor kiemelte, Krisztus egyetlen közösségé egyesít minket minden nyelvi és kulturális sokszínűségünkkel együtt. Vasárnap tartották a Budapest Angyalföldi Szent Mihály templom búcsúját. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Erdő Péter bíboros prímás volt. A szentbeszédet Varga Norbert, a plébánia papi közösségének koordinátora mondta, adja hírül a Magyar Kurír. Az idei búcsúi homília középpontjában a templomhoz tartozás és az otthonra találás gondolata állt, melyet Varga Norbert személyes emlékeivel egészített ki. Ugyanakkor beszédében a következő nemzedékekre is utalt, kiemelve, hogy a közösség gyermekei, unokái és későbbi leszármazottai itt válhatnak a keresztségben Isten fogadott gyermekeivé. A szentmise végén Erdő Péter bíboros prímás személyes szavakkal fordult az ünneplőkhöz. Megköszönte, hogy hosszú betegsége alatt a közösség imádkozott érte, és elmondta, hogy ő is imáiba foglalta a híveket. Endrész László, 81 éves artista művész, másfél nap alatt teljesítette motorral az angliai Blackpool és Budapest közötti 2130 kilométeres Guinness rekord kísérletként meghirdetett utat, amellyel a rákszűrés fontosságára és a magyar rákkutatás támogatására hívta fel a figyelmet, áll az MTI hírében. A 81 éves artistát Budapesten több mint 300 motoros várta. Endrész László a Magyar Rák Ellenes Liga által szervezett mellrák elleni figyelemfelhívó motoros felvonuláshoz is csatlakozott. A rózsaszínbe öltözött motorosok azért vonultak végig a főváros utcáin, hogy felhívják a figyelmet a betegség időbeni felismerésének fontosságára, az önvizsgálatra és a rendszeres szülővizsgálatokra is, így időben lehessen orvosi segítséget kérni. Endrész László néhány évvel ezelőtt maga is megküzdött a leukémiával, majd sikeresen felépült a betegségéből. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.
1: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
2: Kedves hallgatók! Mai és holnapi adásunkban Varga László kaposvári püspök tanúságtételét hallhatják. Mivel a hangfelvétel templomban készült, kissé visszhangos. Remélem a visszhangosság ellenére is érthető a püspök atya mondani valója.
3: Azzal kezdődik az evangélium, hogy térjetek meg. Erről nem sokat beszélünk. Persze elmékelünk az megtérésről, de azért úgy tűnik, hogy nem veszik annyira komolyan Jézusnak ezt a kérését. Miért is lenne szükség megtérésre? Az intézményes vallás és az egyház is a legtöbb ember számára rémhír és nem örömhír. Ma nem nagyon kérdeznek meg bennünket. A médiát kérdezik. Minket nem. Nem vagyunk igazán tényező. Még akkor sem lennénk azok, ha többen lennénk. Nekem a krízis, a válság soha nem rémisztő. Az mindig kihívás. Meghívás és lehetőség arra, hogy másképpen csináljuk. Ha az a kérdés, hogy miért engedi meg a történelem ura azokat a jeleket, amik a történelemben zajlanak, fontosabb és legelső válaszom az, hogy azért, mert szeretné, ha változnánk. Szeretné, ha másképpen élnénk meg a Krisztus követést és a kereszténységünket. Megtérés nélkül nincs kereszténység. Megtérés nélküli egyházunk, miként a legtöbb vallás tevékenysége abban merül ki, hogy tologatjuk a napozó ágyakat a Titanic fedélzetén. És szól a zene. Közben süllyed a hajó. Nem rémhíreket mondok, nekem ez nem aggasztó. Nem rosszabb a helyzet szerintem, mint a római birodalomban volt, akkor, amikor Jézus meghirdette Isten országát. És az egyház sem rosszabb, mint az első 12. Ha Jézus beválasztotta Júdást és Pétert ebbe a csapatba, akkor én nekem nincs mind meglepődnöm. Úgy tűnik, a kereszténység individualizálódott, mindenki a saját kis lelki életével törődik. És rettenten érzékenyek vagyunk, mi katolikusok is, ha bárki rákérdez. Mennyit imádkoztunk, mikor voltunk misén, ahhoz nincs köze, hogy mikor gyóntunk. Ez magányügy. Mi tettük hozzá? És ez nem jó. Meg kell térnünk, mert spirituális katasztrófának vagyunk a szemtomai, az egyházon belül is. Sokkal jobban hiszünk annak, amit teszünk, amit elérünk eredményeinkben, mint az élő Istennek, aki köztünk van. Ha nem működik a rendszerünk, amit felépítettünk, akkor kétségbe esünk. Ha Isten az Isten, és ő tényleg Isten az életünkben, akkor miért esünk kétségbe? Mikor azt állítjuk, hogy ő mindenható, azt állítjuk, hogy ő gondviselő, akkor nem ő benne bíztunk, hanem a bankbetétünkbe, az egészségünkben, a kapcsolatrendszerünkbe, az intézményünk biztonságába. Isten mindig rákérdez a hitünkre. Amikor bárhol összeomlik a rendszerünk, akkor ő keresi a hitünket, az élő hitet, hogy rámerünk-e hagyatkozni. Akarunk-e benne bízni, és úgy tudom az evangéliumokból, hogy amikor Jézus visszajön, akkor fontos kérdés, hogy talál-e hitet a Földön? Nem azt a hitet, amelyik a szánkkal megvallott hit. Hinni Jézusban az nem ugyanaz, mint hinni Jézusnak. Elmondhatom a hiszek egyet, vagyis elfogadom az értelmemmel a hit igazságait, meghajlok ezek előtt, az igazságok előtt, Ezt megtehetem úgy is, hogy soha nem teszem rá az életemet Jézus Krisztus szavára, az Isten igényére. Vagyis hiszek Jézusban, hiszek az egyházban, hiszek az atyában, a Szentlélekben, de nem hiszek Jézusnak. Nem teszem rá az életemet. Nem lépek rá a hit útjára, vagyis nem tanulok meg idézőjelbe vizen járni. Pedig Jézus arra hív, hogy szálljak ki a biztonsági rendszeremből, és lépjek ki a vízre. Újra és újra kihív a vízre. Vallásos emberek sokaságát képezzük ki, óvodától az egyetemig, őszinte és jó szándékú embereket, akiknek diplomájuk van teológiából. A misén keresztények és katolikusok, de ha kitesszük a lábunkat, már a társadalom szabályai vannak csak érvényben. Egy-két erkölcsi dolgot megpróbálunk betartani, de Istennek is meg kell értenie, hogyha csalunk. Mert itt nem lehet ebben a rendszerben másképpen megélni. Vasárnapi kereszténység és hétköznapi pogányság az, ami jellemez bennünket. Természetesen, hogy halálos bűn az abortusz, és nem fogadjuk el, de ha valakinek a 15 éves lánya teherbe esik, és a karrierje és a tanulmányai és mindene veszélyben van, akkor mégiscsak meg kell érteni jó Istennek, hogy nem engedhetjük meg, hogy tönkretegye a jövőjét. Amikor hirtelen össze kell kapcsolni a hétköznapjainkkal az egyház tanítását, vagy a hitünk igazságait, akkor a legtöbbször a hitünk marad alul. Meg kell térnünk. Kaptam egy képet valakitől, egy templomot ábrázol, ez rajz, belül az emberek a templomba, és a ajtó előtt pedig ott áll Jézus, és kopogtat. A szöveg belül, be ne engedjétek, mert mindent megváltoztat. Ha beengedem Jézust az életembe, akkor teljesen biztos, hogy változás lesz. Nálam is, mert én sem vagyok kész a szeretetben. Nem tartok ott, ahol tarthatnék. Ennyi kegyelem birtokában, amennyit papként kaptam, naponta áldozom, naponta szemlélődök és imádkozom, olvasom az igét, és hol tartok? A szeretetnek olyan fokán kellene már tartanom, és nem tartok ott. Vagyis meg kell térnem, változnom kell. És Jézus a Szentlélek által engem nem hagy békén. Újra és újra olyan helyzeteket teremt, ahol szembesülnem kell azzal, hogy kicsinyhitű vagyok, hogy gyenge a szeretetem, hogy még mindig ítélkezem, hogy még mindig nem tudok teljesen szabad szívvel adni, és akkor mindig meg kell térnem. Bűnbánatot tartani és újra kezdeni. A megtérés több annál, hogy tartsatok bűnbánatot. Kiket kell megtérésre hívnunk? Hát első azokat, akik nem hisznek Istenben. Őket a hitetlenségből a hitre kell hívnunk. Azoknak is meg kell térni, akik személytelen Istenben hisznek. Egy erővel, egy intelligenciával. Őket meg kell hívnunk a személyes Istenbe való hitre. Vannak, akik hisznek a személyes Istenbe, őnekik meg kell térni, hogy higgyenek a Biblia Istenében. És azoknak, akik már hisznek a Biblia Istenében, azoknak meg kell térni az Ószövetség szerint a bűnöktől, az Isten által felkínált orvosságokhoz, a parancsolatokhoz. Nem tudom, hogy feltűnt-e nektek az Ószövetségben, amikor Mózes kihirdeti a 10 parancsolatot, akkor Isten azt mondja neki, hogy úgy adom neked ezeket a törvényeket és a népnek, mint orvosságot. Orvosságként kínálja fel a törvényeket. Mi nem így vesszük magunkhoz Isten szavát, hogy gyógyszer, hogy orvosság, hogy az egészségünket véri, hanem a legtöbb esetben kényszer, külső kényszer, vagy pedig korlát. És ezért keressük a kidugókat, hogy hogy lehetne egy kis kaput találni rajtuk. Akik hisznek az egy Istenben, meg kell őket hívni a Krisztussal való találkozásra. Attól, hogy én vallásos vagyok, templomba járok, egyáltalán nem biztos, hogy megtértem. A megtérés az a Krisztussal való személyes találkozás, és az ő követése. Amikor én nekem az első nagy megtérésem az a katonaság alatt volt, apám kántor volt, anyám sekrestés, a templom mellett nőttem fel, folyamatosan ministráltam, teljesen védett környezetben éltem, Bencés gimnáziumba érettségiztem, harmadikas voltam, és annak év végén akkor egy számomra teljesen ismeretlen és érthetetlen belső indítás jött, hogy nem mérnöknek kell lennem, hanem papnak. Rettenetesen féltem. Azért, mert a papképen összesen annyi volt, hogy ki kell állni elétek, beszélni kell és énekelni. Hát ez rettenetes. Ha nekem nyilvánosan beszélni kellett csak úgy, akkor darogtam. De hát győzött a kegyelem, mert engedtem ennek a... Illetve nem tudtam nem engedni ennek a hívásnak, mert olyan erős volt, hogy végül elmentem a plébánoshoz, és megkérdeztem, mit kell csinálni. Hogyha ilyen érzésem van, mondta, hogy írjak egy levelet a püspöknek, hogy szeretnék pap lenni. Még gimnazista voltam, amikor besoroztak először, és arra emlékszem csak, hogy ott álltunk a sorozóbizottság előtt anyaszült mesztelenül, mindenkinek le kellett vetkőzni, és ott álltunk, és mikor rám néztek, akkor csak röhögtek. És azt kérdezték, hogy ez az auschwitzi reklám hogy került ide? Én is voltam 47 kiló, a bordáim kilátszottak, éppen kifejlett példány voltam, és azonnal kitöltötték a papírt, hogy testileg fejlettem, katonai szolgálatra alkalmatlan, és én nagyon boldog voltam. Mert én tanulni akartam, én nem akartam katona lenni. Igen ám, de hát jelentkeztem a püspöknél, a püspök pedig jelentette az akkori előírások szerint a katonaságnál, a kieknél, hogy kik jelentkeztek és kiket vett fel. Újra besoroztam. Én boldogan vittem a papíromat, hogy nekem papírom van arról, hogy nem lehetek katona. A tiszt elkérte a papíromat, és azt mondta, hogy hát választhat. Azt mondja, hogy nem akar pap lenni, akkor ez a papír érvényes. Azt mondja, hogy pap akar lenni, akkor ez a papír nem érvényes. Mondtam, hogy pap akarok lenni. Összetépték, én megmentem Mentibe, a büntető ezredbe. Életem legszebb két éve volt, rengeteget szenvedtem, de azért tett gyönyörűmet megtértem. Ugyanis szükség volt arra, hogy megtapasztalja, mit jelent a vallásgyakorlat és a megtérés közötti különbség. Én nagyon vallásos voltam. Rendszeresen imádkoztam, misére jártam, ebben nőttem fel. És amikor bekerültem a katonasághoz, nem működött a kereszténységem. Én annyit könyörögtem az Istenhez, mert minden nap megaláztak. Mindenki megverhetett, és meg is vert. Én nem tudtam megvédeni magamat. Én voltam akkor 18 éves, ők pedig 26-27 évesek. És mindenki erős, és az állománynak a háromnegyed része bűnöző volt. És azért az egy külön terep. Akik nagyon élvezték, hogy a csuhással lehet ezt is csinálni, meg azt is csinálni, és egy hónap alatt kikészítettek. És ez mindig, attól kezdve, mind a mai napig így történik. Isten minden hatóságát akkor élem át a legintenzívebb.

0: baptista lelkésznek készülő fiú, aki megkérdezte tőlem, hogy te tényleg pap akarsz lenni. Mondtam, hogy igen. Van szentírásod? Mondtam, hogy ne lenne? Hol van? Mondtam, otthon. Kaptam a bencésektől ballagásra. Mondta, hogy rossz helyen van. Ennek a Bibliának itt kellene lenni. Sőt, olvasni kellene. Sőt, szerintem meg is kellene élnem. Én nekem biztos mondták a hittanáraim, hát nagyon rendesek voltak, hogy meg kell élni a szentírás. De hát sose volt rá szükségem. Nagyon szép dolgot mondanak, de nem csináltam. Ott viszont nem volt több dobásom. Úgyhogy mondtam, hogy nincs szentírásom. Azt mondta, hogy odaadja az övét. És odaadta, én pedig alkut kötöttem a Jóistennel, azt mondtam neki, én megteszem, amit mondasz, de ha nem jön be, amit ígérsz, akkor se pap, se keresztény nem akarok lenni. Így kezdődött. És semmi más nem csináltam, mint kinyitottam az új szövetséget, mert új szövetségi szentírást kaptam, a hegyi beszédnél nyílt ki. És elkezdtem olvasni. Boldogok a lélekben szegények, mert ővék a mennyek országa. Kikerestem a párhuzamos részt, boldogok a szegények, mert ővék a mennyek országa. És akkor én azt mondtam Jézusnak, hogy én nagyon gazdag vagyok, mert a szegénynek csak az van, ami rajta van. Én nekem meg tele a márha zsákom ruhával. Ez katonai ruha volt, kincstári, úgyhogy kiosztottam, hogy ne legyen. Csak az volt, ami rajtam volt. Kiosztottam, a srácok nagyon örültek neki, mert átlényegült a ruha pénzé és alkohollá, és az mindig nagyon jól jött, hogy elitták a márha zsákomat. És Isten válaszolt. Egy nagyon egyszerű dolog történt, nekem a lét állapotom mindig a szorongás és a félelem volt. Mert mindig kicsi voltam, mindig gyenge voltam. Én vonzottam az erőszakot. Mert el lehetett intézni, mert lehetett bántani. És bántottak is. Én mindig féltem, én szorongtam. És amikor ezt megtettem, hogy Jézus szavára szegény akartam lenni, akkor Isten válaszolt, eltette a szorongásomat és a félelmet. Egy olyan belső szabadság és béke töltött be, amit én nem ismertem. Kívülről semmi nem történt. Semmi rendkívüli, de belül igen. Teljesen új tapasztalat, ami olyan erős volt, hogy rávetettem magam a Szentírásra. Isten szava a legnagyobb erő, forradalmi erő, mert minden kényszer nélkül meg tudja változtatni az embereket. Ennél nagyobb hatalom nincs. Mi változunk külső kényszerre, de az nem igazi. De amikor belülről eltalálja bennünket az ige és átformálja az életünket, az már igen. És így kezdődött a kaland Jézussal, ami mind a mai napig tart. Nagyon gyorsan jött az üldöztetés boldogsága, mert ellenőrizték az állományt, és nekem az volt, ami rajtam. És ezért jutalom járt, azt úgy hívják, hogy fogda. És én nagyon boldog voltam. Azért, mert Jézusért bezártak, és azért, mert én úgy fogalmaztam, hogy végre talpra állt a világ. Eddig feje tetején volt. A talpra állás azt jelentette, hogy minden Krisztusból indul ki. Vagyis amikor bezártak, akkor én nem azt éltem meg, hogy megfosztottak a szabadságomtól, és milyen rettenetes, és nem ráztam a rácsot, hanem fordítva. Áldottam az Istent, mert fegyveres őr vigyázza az ima időmet, és senki nem zavarhat. Én ott teljes csendben lehettem, annyit imádkoztam, amit akartam, még a Bibliámat is becsempészték. Ennél szebb dolog, hogy őr vigyáz, hogy nehogy bárki megzavarjon engem az Istennel való kapcsolatban. Többször megkaptam már ezt a jutalmat, hogy vigyáztak az ima időmre, meg rám. És hirtelen helyreállt a világ. Minden összekapcsolódott a Jóistennel és a valósággal. És ez csodálatos volt.
1: Kedves hallgatók! Varga László püspök atya tanúságtételének első részét hallották. A tanúságtétel második része holnap ugyanebben az időpontban hallható.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. Vasárnap búcsút tartottak Angyalföldön. Idén a kamarazene áll a Gödöllői Hárfa Fesztivál középpontjában. Otthonok szépülnek a Karitas segítségével. Jönnek a részletek a szerkesztő, Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Vasárnap tartották a Budapest Angyalföldi Szent Mihály templom búcsúját. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Erdő Péter bíboros prímás volt. A szentbeszédet Varga Norbert, a plébánia papi közösségének koordinátora mondta, adja hírül a Magyar Kurír. Az idei búcsúi homília középpontjában a templomhoz tartozás és az otthonra találás gondolata áll, melyet Varga Norbert személyes emlékeivel egészített ki. Ugyanakkor beszédében a következő nemzedékekre is utalt, kiemelve, hogy a közösség gyermekei, unokái és későbbi leszármazottai itt válhatnak a keresztségben Isten fogadott gyermekeivé. A szentmise végén Erdő Péter bíboros prímás személyes szavakkal fordult az ünneplőkhöz, majd megköszönte, hogy hosszú betegsége alatt a közösség imádkozott érte, és ő is imádkozott a hívekért. Idén a kamarazene áll a középpontban a Gödöllői Nemzetközi Hárfa Fesztiválon, amelyet október 1-e és 4-e között rendeznek meg a Gödöllői Királyi Kastély dísztermében, tudósít az MTI. Idén is bemutatkozhatnak fiatal hárfaművészek, köztük Szöllősi Vágó Panna és Jenei Erzsébet, akik október 1-én a Zene Világnapján megnyitják a fesztivált. A szólóművek mellett hárfaduókkal és fúvós hárfa kamarazenéket is műsorukra tűztek a fiatal zenészek. A hétvégén többek között Handel és Debussy művek is felcsendülnek, valamint vasárnap délelőtt a Hárfa sokszínűsége címmel gyermekeknek szóló hangversenyre is sor kerül. A Hárfa Fesztivál idén is ingyenesen látogatható, de regisztrációhoz kötött. A hangszer kiállítás sem marad el ebben az évben sem. Az érdeklődők neves olasz, francia és amerikai gyártók hárfáit csodálhatják meg a Gödöllői Kastélyban. Nyírkátán és Hodászon újabb 4 család otthona újul meg a Nyíregyházi Egyházmegyei Karitas közreműködésével a Szép Otthonok program keretében, áll a Nyíregyházi Egyházmegye hírében. A Nyíregyházi Egyházmegyei Karitas tavaly kapcsolódott be a Szép Otthonok programba, amelynek fő célja a kiválasztott, rászoruló családok lakókörnyezetének komfortosabbá és rendezettebbé tétele. A keleti országrészben sok család a lakhatási körülményeiken saját erőből nehezen vagy egyáltalán nem tud javítani. A program alapelve, hogy ne a családok helyett, hanem velük együtt újítsák fel az otthonokat. Az építőanyagokat és tárgyi eszközöket elsősorban a Katolikus Karitas költségvetéséből finanszírozzák, a szakmai felmérést és a munkák koordinálását a Nyíregyházi Egyházmegyei Karitas végzi, a kivitelezésben pedig a családok és a helyi önkéntesek vesznek részt. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
1: Híreinket hallották.
3: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
4: Kedves hallgatóim! Könnyű, átmozgató tornára hívom önöket. Tartsanak velem! Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. Helyezkedjünk el kényelmesen ülésben az ágy szélén, vagy egy széken. Lábak csípőszéles terpezben legyenek, talpak a talajon, tenyerünket helyezzük a combokra. Húzzuk be jó mélyen a hasunkat, tartsuk is meg, feszítsük meg a farizmainkat, vállunkat húzzuk hátra, közben a mellkast emeljük ki, nyújtózkodjunk meg törzsel és a fejünk bubjával felfelé, tarkót hosszan simítsuk egy képzeletbeli falhoz. Emeljük fel a két kart az ég felé, közben vegyünk egy nagy levegőt, kapaszkodjunk bele az egyik csuklónkba, és húzzuk meg finoman a kart az ellentétes irányba. Közben nyúljon meg az oldalunk, és fejet finoman engedjük le. Majd fogjuk meg a másik csuklót is, és az ellentétes irányba húzzuk meg finoman a kart, nyújtsuk az oldalunkat, engedjük le a fejet, majd jöjjünk vissza középre, és nyújtott karokkal nagy köröket írjunk le hátra. Egyszer húzzuk a hasat, aztán még egyszer, közben vegyünk nagy levegőt, egy utolsó. Ezután hozzuk mindkét karunkat előre, mellső középtartásba, váltott karral nyújtózkodjunk előbb az egyik, majd a másik karral, és mehet folyamatosan váltva egyik, majd a másik karral, közben fejtetővel magasak vagyunk, figyelünk a helyes testtartásra, megragadunk egy képzeletbeli evezőlapátot, és húzzuk hátra, záródik a lapocka, majd nyújtózunk megint előre, megragadjuk az evezőlapátokat, és evezünk, húzzuk hátra a két lapátot, záródik a lapocka, és egy utolsó, nyújtózunk előre, húzzuk hátra, magasan a könyök. Majd engedjük le a két kart, váltott válkörzés következik, egyik vállat húzzuk a fülhöz, körzünk és nézünk, utána forgatjuk, csavarjuk a gerincet. Majd hátulról indítunk egy válköt, és jövünk vissza középtartásba. Jöhet a másik váll is, húzzuk a vállat a fülhöz, csavarjuk a gerincet, nézünk hátra, majd előre indított válkörrel jövünk vissza középre. És mehet belőle még egy pár. Közben ügyeljünk arra, hogy fejtetővel is végig magasak legyünk, szívjuk a levegőt, ahogy húzzuk a vállakat a fülhöz, tartsuk megfeszítve a far és hasizmokat. Alkarral támaszkodunk a térden, megnyújtjuk a derekunkat, kicsit kitartjuk, húzzuk a hasat, homorítjuk a hátat, veszünk egy nagy levegőt, és puposítjuk a hátat, fújjuk a levegőt, húzzuk a hasat. Még egyszer homorítjuk a hátat, szívjuk a levegőt, záródik a lapocka, és puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, fújjuk a levegőt. Marad az alkartámasz a térden, egyenes a hát, emeljük a sarkunkat fel, és vissza. Picit edzük a vádlinkat, emeljük fel, és engedjük vissza. Még néhányszor. Egy utolsót. Ezután megtámaszkodunk tenyérrel a tért felett, előre hozzuk a testcsúlyt, és elemelkedünk a széktől. Megemelkedünk, és visszaülünk óvatosan. Még egyszer megemelkedünk, és visszaülünk. Ha ügyesek vagyunk, nem is ülünk rá a székre, csak nyújtjuk a lábat, és hajlítjuk, és így végzünk néhány guggolást. Jövünk vissza függőleges testhelyzetbe. Emeljük a két kart, vegyünk egy nagy levegőt, még egyszer páros karra megnyújtózkodunk, majd leengedjük a két kart. Kedves egészségükre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!
3: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallották.
0: Mária Rádió. Hazafelé a Mária Rádió délutáni magazin műsora.

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A mikrofonnál Rideg Gyula, a mai adás szerkesztője. Hitértelem gyógyítás sorozatunkban megszokhatták hallgatóink, hogy általában egészségügyi témákat érintünk, orvosokkal beszélgetünk, pszichológusokkal, de időnként kinézünk más tudományterületekre is. Ma egy nagyon különleges területre tévedünk, aki kalauzolni fog bennünket, és akinek a vendége vagyunk, professzor dr. Hark Péter, aki nem csak a jogtudomány professzora, közelebbről talán a büntetőjogé, hanem egyúttal lelkész is a Híd gyülekezetében, sőt tanít is a Szent Pál Akadémián. És azt is megszokhatták a hallgatók, akik figyelemmel kísérik a közéletet, hogy az ő megszólalásai mindig mértékadóak, akármiről van szó, azon a területen, ahol dolgozik. Azért is vagyunk most itt, mert egyrészt a Híd gyülekezete kiadott egy állásfoglalást, másrészt pedig néhány hónappal ezelőtt azt hiszem, hogy a Híd Rádió podcastjában egy nagyon érdekes témáról volt szó a te előadásodban és vezetéseddel, mégpedig az, hogy politika és hit, politika és gyülekezeti élet, politika és közélet és a hívő ember viszonya. Ez az egész kérdéskör, ami szerintem a mai életünkben nagyon foglalkoztat, azt hiszem minden egyházat és minden egyházban élő hívőt. De még mielőtt ide keverednénk, egy kicsit ilyen jogelméleti, jogfilozófiai kérdést s elhadd kezdjek. Korábban az ember megnyitotta, még volt a legfelsőbb bíróság, aztán kúriának a honlapján, akkor a nyitólapon egy mondatba ütközött, ami magyarul így hangzik, hogy az ítél dolgot igazságnak kell tekinteni. Engem ez a mondat akárhányszor meglátom, én tudom, hogy ez a római jogból származik, és ezzel kezdik a joghallgatók a tanulást az első évben, mindig megrendít, mert egy nagyon súlyos igazságot vág az arcunkba, azt kell mondjam, nevezetesen az, hogy valami attól igaz, hogy jogerős ítélet születik. Most egy kicsit kifordítottam a dolgot. Hogy látod ezt a kérdést?
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, és én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Én ezt egy nagyon fontos, hogy római jogi tételnek tartom, ami egyébként a bibliai hittel kapcsolatban is fontos igazságokat tartalmaz. Ugye azt mondja ki, ugye latinul úgy szól, hogy res judicata pro veritate accipitur, vagyis hogy valóban, ahogy említetted is a kérdésben, hogy az ítélt dolgot igaznak kell tekinteni. Tehát fontos azt megjegyezni, hogy nem azt mondja, hogy az ítélt dolog az igazság, hanem azt mondja, hogy az ítélt dolog az egy lezárása egy vitának, és amit a bíróság ítéletében megállapít, azt fogadjuk el valamennyien igaznak. Természetesen a római jog is, és azóta is a hatályos jog is tisztában van azzal, hogy a jogerősen lezárt ügyek is lehetnek tévesek. Nekem az egyik kutatási területem a hibás ítéletek ügye, hogy milyen körülmények vezetnek ahhoz, hogy hibás ítélet szülessen, és a joghallgatókat én eljárásjogra, büntető eljárásjogra tanítom, tehát azt a folyamatot, ami a gyanútól az ítéletig terjed. Az első előadást mindig a hibás ítéletek néhány történelmi példájával kezdem, hogy a hallgatók szembesüljenek azzal, hogy nem csak az orvosi műhibák tehetnek tönkre emberi életeket, a jogászok hibái is, akár ügyvédként, büntetőügyben, védőként, akár bíróként vagy ügyészként dolgoznak. Ez a megállapítás, tehát, hogy az ítélt dolgot igaznak kell tekinteni, ez egy nagyon helyes önmérsékletet gyakorló megállapítás. Azt jelenti ki, hogy az ember képtelen az igazság megismerésére tapasztalati úton, tehát a tapasztalat útján nem lehet a tökéletes igazságig eljutni. Megteszünk mindent, hogy a hogy elkerüljük a hibás és téves ítéletek meghozatalát, de úgy kell tekintenünk a meghozott ítéletre, amit szabályos eljárásban a bíróság végül megállapít, hogy az a vitának a lezárása. Ha a vita lezárása után valamikor később előkerülnek új tények, új bizonyítékok, előkerülnek olyan ismeretek, amik a döntéshozatal idején nem álltak a rendelkezésünkre, akkor lehetőség van az úgynevezett rendkívüli jogorvoslattal felülbírálni. De az egész megközelítés az azt mutatja, hogy az igazságot Isten tudja, Isten az igazság forrása, Isten igéje az igazság, ugye ki is mondja a Biblia ezt, hogy megismerjük az igazságot, és az igazság szabaddá tesz bennünket, de ez az igazság, az csak Istennél van. Az ember számára korlátozott lehetőségek állnak rendelkezésre, a megismerésre, ugye a Biblia ezért is tanít arra, hogy ne ítéljünk, hogy ne ítéltessünk, mert az emberi megismerés az korlátoknak van alávetve. És azt gondolom, hogy ez egy társadalmi együttélési megállapodás, hogy valahol lezárjuk a vitákat. Ugye több mint 40 éve foglalkozom büntető eljárás joggal, és ugye a közéletben is részt vettem, sok ügyel találkoztam, emberek kerestek meg, panaszkodva arra, hogy az ő ügyükben milyen igazságtalanságok történtek, és hát az a tapasztalat, hogy nyilván az emberek egy része nagyon nehezen tudja elfogadni azt, hogy nincs igaza bizonyos ügyekben, és nyilván előfordul az, hogy a bíróság azt mondja valakinek, hogy nincs igaza, de valójában igaza van, de valahol a normális, civilizált együttélésnek az az alapkövetelménye, hogy a vitákat egy ponton, azt mondom, vagy zárjuk le, vagy helyezzük nyugvó pontra. Tehát fogadjuk el, hogy kívülről hogyan látszik. Ugye, ha szabad ide hoznom megint csak bibliai részeket, ugye a názáreti Jézus tanította a híveit arra, hogy a konfliktusokat hogyan rendezzék, hogy első körben négy szem közt próbálják meg tisztázni. Ugye egy érdekes a károli fordítás, amit én nagyon szeretek, itt úgy szól, hogy először, ha valaki vétkezik ellened, először dorgáld meg őt négy szem közt. És ugye ez a megdorgálás, ez olyan, mintha valakit leszídnánk, vagy hogy mondjam, számon kérnénk. De ha megnézzük az eredeti görög kifejezést, az inkább tisztázásra utal. Tehát az a szó, ami ott szerepel, inkább arra utal, hogy először négy szem közt próbáljuk tisztázni. És ugye a lelkészi tapasztalatból is tudom, hogy nagyon-nagyon sok konfliktust, hogyha az emberek tényleg készek tisztázni, a csírájában el lehet folytatni. Ha nem sikerül négy szem közt folytatja Jézus a tanítványát, akkor két vagy három tanúbizonyságot vonjon be. Tehát, hogy vonjon be valakit, amit Jézus ugyanazt mondja, amire a társadalom épül, hogy az ítélkezési fórumot, tehát bírókat hívjunk oda. Mindig hangsúlyozom a tanítványaimnak is a Szent Pál Akadémián, hogy ez nem azt jelenti, hogy vidd magaddal a barátaidat, akik neked adnak igazat, hanem vigyél olyan tanukat, akiktől azt is elfogadod, hogyha azt mondják, hogy neked nincsen igazat. Mert nem érsz semmit azzal, hogyha mindenkit meggyőzöl, hogy igazad van, miközben nincsen igazad, és majd az ítélet napján derül ki az, hogy megfosztottál embereket pénztől, és illegálisan van nálad pénz, ami nem illet meg téged, mert nem volt igazad abban a konfliktusban, csak te gondoltad, hogy igazad van. Tehát két vagy három objektív, elfogulatlan, pártatlan tanú, és ha ővelük se sikerül, akkor forduljon a gyülekezethez, ami ugye a jogorvoslati fórum a dologban. És a civilizáció során ugye a rómaiak is, bár nem a Biblián alapult a jogrendszerük, de nagyon sok, ugye a logoszból nagyon sok minden benne volt a római jogi gondolkodásban, ugye olyan dolgokat, amiket mi is még az egyetemen úgy tanultunk, hogy ezek római jogi alapvetések, a hallgattassék meg a másik fél is, ez közben benne van a Bibliában, Salamon példabeszédeiben. Tehát én visszatérve az alapkérdésre, hogy valóban szerintem kellő alázattal kell mindenkinek és a jogászoknak különösen hozzáállni a tények megállapításához, mindig meghagyva azt a kockázatot, hogy lehet, hogy tévedünk.
0: Hallottam egy viccet, ami állítólag a joghallgatók között ismert, vagy hát a jogászok körében, az úgy szól, hogy a kezdő joghallgatók megkérdezik a professzort, hogy mi különbség van a jó ügyvéd és a sztárügyvéd között, és akkor azt a választ kapja a hallgatóság a professzortól, aki kicsit elgondolkodik, hogy a jó ügyvéd az ismeri a jogszabályokat, a sztárügyvéd ismeri a bírót. Az előzőekhez képest, vagy azzal összefüggésben van olyan, hogy bírói függetlenség?
1: Abban az értelemben van bírói függetlenség, hogy meg lehet teremteni olyan intézményi kereteket, ahol a bíró karrierje előmenetele nem függ attól, hogy kritikus ügyekben melyik félnek ad igazat, hanem csak attól függ, hogy a törvényt mennyire pontosan tartja be. A törvényi előírások is elég szigorúak, és a jelenleg, amikor beszélgetünk, ugye a bírói előmenetel, tehát az, hogy egy helyi bíróságról valaki meg tud-e pályázni egy törvényszéki, ami ugye a megyei szintű bíróság törvényszéki bírói állást, vagy ítélőtáblai, ami regionális, 5 darab ítélőtábla van Magyarországon, vagy a kúria, ami az egyetlen legfőbb bírói fórum. Ugye, hogy az arányokat ismer, vagy körülbelül 2800 bíró van ma Magyarországon, és 100-an vannak közülük a kúrián, tehát a karriernek a csúcsa a kúriára jutás. Tehát, hogy valaki előre tudjon haladni ezen a ranglétrán, ahhoz meglehetősen objektív kritériumok vannak. És ebben a folyamatban a politika nem tud részt venni, tehát a bíróinak pályázatot kell benyújtani, a pályázat során pontokat gyűjtenek, a pontok azok részben tudományos, szakmai teljesítmény alapján, publikációk, nyelvismeret, részben az ítélkezési tevékenység adminisztratív részének vizsgálatából, tehát hogy betartja a határidőket, időben írásba foglalja az ítéletet, elegendő ügyet tárgya le havonta a többi bíróhoz képest, tehát nem tér el az átlagos bírói tevékenységtől lefelé. Vizsgálják azt is, hogy milyen gyakran helyezik hatályon kívül a másodfokú bíróságok a bírónak a döntését, és ezek alapján kapnak a bírók objektív pontokat, plusz a kollégium, amin belül az állást meghirdetik, ott is szavaznak a bírók a pályázóról, tehát a többi bíró is véleményt nyilvánít, és ebből a két objektív és szubjektív pontból jön ki egy végső pont, ami alapján az illetékesek dönthetnek arról, hogy ki kapja meg az állást. És az illetékesek azok részben a megyei bíróság elnöke, ahol meghirdetik az állást, részben az ítélőtábla elnöke, ha ott hirdetik, vagy a kúria elnöke, illetőleg az országos bírósági hivatal elnöke. De a törvény az ő döntésüket nagyon korlátozza, tehát nem a pályázók közül, a ponthatárok alapján sorba rakott pályázók közül csak az első 3 közül választhatnak, és ott is, ha nem az első pályázatot fogadják el, akkor a bírók által választott 15 tagú tanács előtt meg kell indokolniuk, hogy miért érnek el. Tehát ez egy nagyon hosszú és nagyon szakmai válasz volt, bocsánatot kérek a kedves hallgatóktól, csak a kérdésre ezzel tudok válaszolni, hogy tulajdonképpen ilyen értelemben van függetlenség, hogy sem a kormány, sem gazdasági érdekcsoportok nem tudnak a bírói karriert befolyásoló módon beavatkozni a bírói pályába. Ez 1990 előtt nem így volt. Ugye akkor a pártbizottságoknak, az MSZNP pártbizottságoknak kellett a jóváhagyása bírói vezetői kinevezésekhez, és tulajdonképpen politikai lojalitás nélkül nem lehetett bírói karriert. De ugye 90 után ez változott, különösen radikálisan 1998 után, amikor a bírói önigazgatás rendszere létrejött, és utána 2010 után jött létre a pontrendszer, amit én szintén egy pozitív változásnak tartok. Most abban az értelemben, hogy a bírónak ne legyen értékrendje, hogy a bíró kultúrától, neveltetéstől, ideológiáktól függetlenül ítélkezzen, ebben az értelemben nincs független bíró, és jó is, hogy nincs. Tehát jó, addig jó, amíg nem fogadja el a társadalom széles körben azt, hogy a mesterséges intelligencia döntsön el jogvitákat. Ugye kortársai és tanúi vagyunk a mindenféle ügyintézés dehumanizálásának, amely dehumanizálásnak nyilván vannak előnyei, mert felgyorsítanak dolgokat, de összességében szerintem a jövő társadalma számára ez nem egy nagyon vonzó kép. Tehát én nem bánom, hogy ennek már olyan aktív részese nem leszek a következő évtizedekben, de azért az unokáim miatt van bennem némi óvatosság, hogy mennyire engedi át az ember a gépeknek a döntést, mert a gép az tényleg, pontosabban a gép sem objektív, és nem lesz, tehát a mesterséges intelligencia sem lesz független, mert a döntései attól fognak függeni, hogy milyen információkat táplálnak be, mert nemrégiben találkoztam egy ilyen táblázattal, egy grafikonnal, ahol a kutatók mérték azt, hogy az egyes mesterséges intelligenciák politikai elfogultsága milyen, és nagyon nagy különbségek vannak a különböző platformok között. Van, ahol 90%-ban liberális válaszokat ad a kérdésekre, van olyan, ahol viszonylag kiegyensúlyozott, de a végeredmény azt gondolom, hogy az lesz, hogy a korszellemet tükrözi, és ez a korszellem az nem mindig pártatlan és objektív, és nem mindig az igazságot tükrözi.

0: Régebben volt egy ilyen meglehetősen rossz májú vicc, de valahogy az élettapasztalatát fejezi ki a laikus, egyszerű, hétköznapi, halandó embernek, ami úgy szól, hogy csak három foglalkozási kör kezébe ne kerüljünk, az orvoséba, a papéba és a jogászéba. Amikor az emberek jogi ügyekbe keverednek, most teljesen mindegy, hogy egy egyszerű szerződésről, vagy valami ilyesmiről van szó, vagy pedig hát valami bűnügyről, akkor óhatatlanul ügyvédekre van szükségük. És egyrészt azt szeretném kérdezni, hogy te hogy látod az ügyvédi kart, oktatod, neveled az ifjúságot, hogy milyen motivációval lépnek ők a pályára, és hogy látják ezt az egész igazságjog kérdést, illetve az ügyvédi felelősséget, a kérdés egyik része ez lenne. A másik része inkább ránk, állampolgárokra vonatkozik, ugye szokták mondani azt is, hogy a törvény nem ismerete nem mentesít a felelősség alól. Csak hát most éppen belegondoltam, hogy ide jöttem, és unalmamba elkezdtem olvasni a BKV-nak a utazási feltételeit a trolibuszon, és hát ott van benne, hogy már akkor jogviszonyba kerültem a BKV-val, amikor beálltam a megállóba, és ráutaló magatartást tettem, hogy én utazni fogok, vagy akarok. És akkor hát az ember megijed, hogy akármerre nézek, mindenhol valamilyen jogszabály, vagy rendelet leírja azt a helyzetet, amiben vagyok. Most vagy az van, hogy vagy mindet ismerem, vagy amit mi laikusok csinálunk, egyiket sem, vagy csak felületesen. És akkor megint visszatérünk a jogászokhoz, akikre támaszkodunk. Hogy látod ezt a kérdéskört?
1: Igen. Ugye én úgy látom, hogy a jogászi pálya nagyon hasonlít az orvosi pályára. Ugye az orvosi, tehát az egészségügy területén is ugye az a kiinduló pont, hogy az ember alapvetően tisztában van saját testének az alapvető biológiai tényeivel, és hogyha valamilyen rendellenesség van, akkor fordul orvoshoz, és ugye az, amikor valaki túl gyakran megy orvoshoz, az is egy betegség, a hipohondria, amikor mindenfélét beképzel magának. A jogi pálya tulajdonképpen a társadalmi együttélés kereteit határozza meg, és szabja határok közé. Ugye sokszor van erről szó a politikai vagy közéleti vitákban, hogy mi a legrosszabb társadalmi együttélési modell, és azt gondolom, hogy történelmileg meglepő módon nem a durva diktatúrák a legrosszabbak, mert azok bizonyos értelemben kiszámíthatóak, hanem az anarchia. Tehát az az anarchia, ahol soha nem tudom azt, hogy kinek milyen joga van, ki az, aki bejöhet a lakásomba, ki az, aki legálisan elviheti az autómat, ha rossz helyen parkol, ki az, aki megbüntethet, ki az, aki korlátozhatja a jogaimat, és milyen feltételek között. Tehát az anarchikus társadalmak a legélhetetlenebbek, és ha valaki megnézi ezeket a nemzetközi rangsorokat, hogy melyek a világ legveszélyesebb országai, akkor nem Észak-Korea áll az élen, hanem Szomália, Afganisztán, meg azok a helyek, ahol talán Afganisztán most ugyan egy iszlám elnyomás alatt, tehát nem annyira törvénytelen, kiszámíthatóbb a világ, de mondjuk Szomália, meg Szudánnak bizonyos részei, ahol teljes anarchia van, vagy Nigériának azok a részei, ahol az állam nem tudja érvényesíteni a jogot. Szóval a jogi pálya az abból áll, hogy az embereket segítsen az egymás közötti konfliktusokba. Ugye egy másik terület, ami ehhez kapcsolódik az orvosi mellett, az a pszichológus, vagy a tanácsadó, a harmadik valóban a lelkész, aki szintén az lenne egy jó dolog, hogyha a lelkészekhez is bizalommal fordulnának, és sok helyen fordulnak is bizalommal a hívők, hogy bibliai értékrend alapján kapjanak tanácsokat olyan kérdésekben, ami a sorsukat meghatározza. Most a jogászoknál én ugye az ELTE jogi karon tanítok, ahol nagyon-nagyon színvonalas hallgatók vannak, tehát a hosszú évek óta a legtöbb ponttal az ELTE-re, tehát a legmagasabb pontszámmal az ELTE-re veszik fel a hallgatókat. Ez azt jelenti, hogy eleve akik jönnek már 460-470 ponttal rendelkeznek, tehát emelt szintű érettségük van, nyelvvizsgáik vannak, és erősen motiváltak is, tehát a teljesítményre motiváltak. Ugye az ELTE joghallgatóit nem az én szakterületemen, hanem a nemzetközi jogi területen jellemzi, hogy szintén évek óta nemzetközi perbeszéd versenyeket nyernek meg, megelőzve Oxford, Cambridge, Yale, Harvard hallgatóit, anyanyelvű angolokat megelőzve ezeken a versenyeken. Tehát nemzetközi szinten is az ELTE-n folyó képzés nagyon magas szintű. De ugye nyilván egy-egy évfolyamon sok hallgató van, 400 fölötti évfolyamok vannak, és azok között vannak különbségek, vannak nagyon kiemelkedőek, és vannak olyan, akiknek nehezebben mennek a dolgaik, de én azt látom, hogy a hallgatókban generálisan megvan a képesség arra, hogy magas szinten végezzék a munkájukat. Aminek én nem örülök, az egy világjelenség, tulajdonképpen nem is annyira a joghoz kapcsolódik, de a jogot is érinti. Úgy szoktam fogalmazni, hogy az elmúlt évtizedekben első lépés a romlás folyamatában a kereskedelmi televíziózás megjelenése volt, ahol ugye versenyt futnak egymással a hírcsatornák. Ugye mi még abban nőttünk fel, mint nagyjából egy korosztály vagyunk, hogy ugye híreket csak akkor közöltek, hogyha két vagy három független forrásból megerősítették azt. Ugye a kereskedelmi tévék versenyében ez a fajta kontroll, hogy mielőtt közlök egy hírt, még további két forrást, független forrásról meggyőződök, ami egyébként megint csak bibliai jelv, tehát úgy BBC meg Reuters standardeknek szokták nevezni, de hát valójában ez egy ősi bibliai jelv, hogy két vagy három bizonyságon áll meg egy igazság. Tehát ehhez tartották magukat hosszú időn keresztül. Én most nem a kommunista sajtóról beszélek, hanem a nyugati szabad világnak, a mainstream sajtója, és valóban a BBC is, a Reuters is, a nagy világlapok is ehhez tartották magukat. De a kereskedelmi televíziózás, ott a gyorsaság jött be az első érdeknek, és rengeteg hír kezdett megjelenni, annélkül, hogy bármiféle kontroll alá lett volna téve. Ezen a romlási folyamatnak egy újabb lendületet adott ennek a romlási folyamatnak a közösségi média megjelenése, ahol teljes mértékben ellenőrizetlenül, és a napjainkban látunk egy harmadik nagy hullámát a romlásnak, ez a mesterséges intelligencia, amely ugye ma még nagyon-nagyon odafigyelő emberek számára tetten érhető, hogyha mesterséges intelligencia készít akár filmfelvételeket, de a mester olyan gyorsan fejlődik ez a deepfake-nek, tehát mély hamisnak nevezett technológia, hogy néhány éven belül már csak a mesterséges intelligencia fogja tudni megmondani, hogy egy videó, amit látunk, vagy egy hír, amit olvasunk, az valódi hír, vagy a mesterséges intelligencia által generált hír.

Ugye ez a hullám, ugye azt eredményezte ez a három hullám, hogy különösen a fiatalabb korosztályban, és ugye itt válaszolok a kérdésre a joghallgatóknak, hogy társadalmi szinten generálisan a tényeken alapuló világból átléptünk a véleményeken alapuló világba. Tehát ugye a közösségi médiában is, talán nem tudom, hogy a hallgatók mennyire használják ezt, a kulcs az, hogy valaki egy hírre gyorsan reagáljon. Én nagyon-nagyon hosszú ideig ellenálltam a kísértésnek, hogy a közösségi médiában megjelenjek, de a pandémia idején a közösséggel, amit vezetek Pécsen, egy 1000 fős gyülekezetet, velük úgy tudtam tartani a kapcsolatot, hogy azon keresztül tudtunk Isten tiszteleteket tartani. Tehát kénytelen voltam belépni, és látom azt, amikor néha ugye videókat közé teszek, egy tévés interjút, egy 50 perces videót közé teszek, és a közzététel után 2 perccel már jönnek rá a kommentek, miközben lehetetlen, hogy azt az 50 percet végignézik. Tehát az emberek igyekeznek gyorsan reagálni, a platformokon információt közzétevők arra törekszenek, hogy minél ütősebb legyen, minél több reakciót váltsanak ki, és így ennek ebben a kommunikációban tulajdonképpen a tények teljesen háttérbe szorulnak, és igazából senkit nem is érdekelnek egy ponton túl a tények. Tehát ha most nem akarok direkt konkrét politikai történetekbe belemenni, mert nem akarok politizálni ebben az értelemben, de látunk olyat, hogy politikusok nyilatkoznak, még aznap kiderül, hogy egyszerűen, tényszerűen nem úgy van, ahogy mondják, de ez abszolút semmit nem érint az ő népszerűségükön vagy sikerükön. Tehát amikor én a politikában aktív voltam, akkor, hogyha egy politikusról kiderült, a 90-es évekről beszélek, hogy tényszerűen nem igaz, amit mond, akkor ez nagyon súlyos károkat okozott. Ma nézzék meg a kedves hallgatók, tulajdonképpen bárkiről bármi kiderül, hogy most kivitte el a papírokat az asztalról, elvitte, nem vitte el, a tények nem érdekesek. Mind a két oldal a saját tényeivel rendelkezik, miközben ugye a véleményszabadság az azt tartalmazza, hogy mindenkinek joga van a saját véleményéhez, de nincs joga a saját tényeihez. De ma már a tényeknek igazából a vélemények kialakításában nincs szerepe, az emberek inkább benyomásokon, inkább influencerek véleményén alapozva, tehát hogy az általa kedvelt személy melyik álláspontot foglalja el, és akkor ő is elfoglalja annélkül, hogy ténybelileg utána nézne. De az alapkérdéshez visszatérve, tehát ez azért a jogi pálya az még talán egy utolsó sziget abban, ahol azért a tényeknek van jelentősége, bár ezen a területen is radikális romlási folyamatot látunk, ugye gyakorlatilag a Facebook esküdszék az a bűncselekmény elkövetésének napján már pontos tényállást és ítéletet állapít meg, miközben az igazságszolgáltatásnak hónapok vagy évekre van szüksége arra, hogy ezeket a tényeket megállapítsa. Tehát én azt látom, hogy folyik egy küzdelem a jogi pályán is, abban a tekintetben, hogy olyan jogászokat neveljünk, és nyilván én is, és több kollégám is erre törekszik, akik nem a benyomásaik, meg az előítéleteik alapján ítélik meg az eseményeket, hanem megpróbálják megismerni a tényeket, de ezen a területen a korszellemmel szembe kell menni a jogászoknak. Van elég sok olyan intelligens fiatal, aki erre hajlandó és képes, de azért nem mindenki. Tehát én mondom, több évtized tapasztalat alapján látom, hogy a figyelmi képessége rendkívüli mértékben romlik a fiataloknak. Gyakorlatilag az emberi agyak ebben a korosztályban ráállnak arra, hogy 3 perces
vizuális információ blokkokattól emészenek fel, szóval ugye nagyon, egyre kevesebb fiatal van, aki akár egy filmet végignéz, tehát ugye az ilyen szolgáltatók azok nyújtják azt a lehetőséget, hogy lehet pörgetni előre, tehát van, aki egy 15 részes sorozatot, ami a darabonként másfél órás epizódokból áll, egy éjszaka alatt végig pörgeti, ugye van így, van is erre egy kifejezés, hogy hogy hívják, de a klasszikus drámákat se olvassák el, hanem annak az összefoglalóját olvassák el az interneten. Tehát nagyon-nagyon kevés fiatal van, aki Shakespeare-t olvasna, vagy Háború és békét elolvasná, vagy bármi mást. És ugye ezen a területen, tehát megint a nagyszülők generációjának van küldetése, hogy az unokákat adott esetben unokákkal a mesét, meg az olvasást megszerettessék, mert a szülőknek sokszor nagyon kényelmes az, hogy odaadják az okos eszközt, ami hihetetlen mértékben építi le az agyműködést is. Tehát most már tudományos vizsgálatok mutatják, hogy a közösségi média használata az agyműködésre milyen befolyással van, hogyan serkenti a dopamin termelést és hoz létre egy függőséget az információktól, és hogyan blokkolja az önkontrollt, és hogyan bénítja le azt a képességét az embernek, hogy leálljon a hírek vagy a videók nézése kapcsán. De azt gondolom, hogy még a jogászok valamennyire egy ilyen utolsó mohikánokként küzdenek azért, hogy a tények alapján szülessenek. De látjuk azt naponta, hogy az ítéletek, akár a parlamenti viták szintjén is, még el se kezdődött az eljárás, már megvan az ítélet, és ez egy nagyon-nagyon rossz folyamat.

0: Ha már szóba hoztad a közösségi médiát és annak a hatásait, szerettem is volna kérdezni, és a következő terület, amire elveznék, az erről szólna. Nevezetesen, hogy mi keresztények bele vagyunk vetve ebbe a világba. A mi Urunk Jézus Krisztus azt mondta, hogy nem veszlek ki benneteket a világból, de mi az esélyünk nekünk keresztényeknek, akik ráadásul még abban a helyzetben is vagyunk, különösen az ige egyházai, tehát ahol egy ige hirdetést meg kell hallgatni, ami azzal jár, hogy időt kell vele tölteni, és el kell rajta gondolkodni, tehát nincs lehetőség beletekerni, ha csak nem a YouTube-on nézem egy istentisztelet felvételét. És hogy milyen eszközeink vagy lehetőségünk van abban, hogy ennek a mérhetetlen nyomásnak akár a nevelésünkben, vagy akár a saját személyes életünkben ellenállunk. Ez az a kérdésnek az egyik része. Vagy ha nem is ellenállunk, de legalább egy távolságot tudjunk tartani. A kérdés másik része pedig annyiban hadd politizáljak direkt, hogy ugye most átesett a mi kis országunk egy választáson, ez egy nagy trauma volt, olyan tekintetben, hogy én arra gondolok, hogy iszonyúan felkorbácsolt indulatok és komment hadak jelentek meg. Nem olyan régen hallgattam Pokol Bélát, aki erről azt mondta, hogy most úgy néz ki, hogy a totál demokrácia idejében lépünk, a tömegdemokrácia helyett. Mindenkinek mindenről van véleménye, de ezt mindig indulatokkal, személyeskedve és valami egészen elképesztő meggondolatlansággal teszi, valami képernyő mögött ülve, és akkor hát ugyanígy nyilatkoznak rólunk keresztényekről is, és teszik meg a kijelentéseiket, vagy söprik le, ha esetleg valamit ezzel kapcsolatban mondunk. Te hogy látod ezt a kérdéskört?
1: Ugye én úgy látom, hogy maga az Úr Jézus adott példát a keresztényeknek arról, hogy a világban, ahova ő önmagát megalázva lejött, hogyan kell forgolódni, és ugye ezért nagyon érdemes odafigyelni arra, hogy az Úr Jézus rendszeresen kivonult a tömegből, és felment a hegyre imádkozni, tehát az Atyával való közösségét folyamatosan megtartotta, és tulajdonképpen az Új Szövetségben, ugye ő azt mondta, hogy ő az út, az igazság és az élet, és ő rajta keresztül lehet az Atyához menni. És én ugye a bibliai mintában azt látom, hogy kezdetektől megvan ez a küzdelem az egyház és a korszellem között. Ugye jól látjuk azt az apostolok cselekedetének könyvében, hogy a tanítványok, Jézus tanítványai, hát ugye két frontos harcot folytattak a kezdetektől, ugye egyfelől a judaizmus törvénykező zsidó közösségeivel, másfelől a pogányok bálványimádó közösségeivel, ahol ugye az apostolokat is természetfölötti tulajdonságokkal ruházták fel, ugye azt mondták Pára, hogy ugye Istentől jöttek, és áldozatot akartak nekik bemutatni, és hát ugye Pál apostol is elmondja, hogy őt milyen megpróbáltatások érték, hányszor kövezték meg, hányszor verték meg a hitért. Tehát, hogy mondjam, azt az illúziót a keresztények, azzal az illúzióval fel kellene hagyni, hogy a kereszténység az valamikor a világon többségi álláspontba kerül, és az államhatalom mindig a mi oldalunkon lesz. Ugye Pál apostol nagyon ügyesen, hol a zsidó származására hivatkozott, hol a római jogi, a római polgárságára hivatkozott, amikor erre volt szükség, de ugye törekedett arra, hogy soha ne kössön kompromisszumot a világ, az őt körülvevő világgal. Ugye Péter apostollal vitába szállt azzal kapcsolatban, hogy a zsidó háttérből megtérő embereknek meg kellett tartani a törvényt, de ugye vitatkozott a bálvány imádókkal is. És hát ha valaki végignézi az egyház történelmet, amiről, ahol indultunk, hogy mit tekintünk igazságnak, hát azért azt ne felejtsük el, hogy a történelmet mindig a győztesek írják, tehát magáról a történelemről is azért korlátozottak az ismereteink. De ami ismeretünk van, az, hogy tulajdonképpen a történelem során az igaz Bibliában, igében hívő keresztények hát mindig a többséggel szembe mentek. Jézus azt mondja, hogy széles az út, ami a kárhozatra vezet, és keskeny az az

Nyilván, amit most mondok, az népszerűtlen jelen pillanatban Magyarországon. Tulajdonképpen én azt látom a saját életemben, ugye több mint 39 évvel ezelőtt értem meg, addig materialista emberként éltem, és a megtérésemet követő első években nekem választanom kellett, hogy az Isten igéjének engedelmeskedek, vagy a világi törvényeknek. A világi törvények tiltották azt a fajta Isten keresést, amely úton én jártam, ez illegális volt. És hát látjuk azt, hogy a történelemben nagyon sokszor így volt. Tehát a bibliai alapú istenhitet az államok, vagy az uralkodók nagyon sokszor tiltották, büntették. A reformáció történetét nem kell feltárnom ebben az ügyben. De hát lényeg az, hogy tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy kiváltságosnak érzem magam abból a szempontból, hogy az ezer éves magyar történelemnek egy ritka időszaka volt az elmúlt 30 néhány év. Ugye az a ritka időszaka, amikor keresztényeknek nem kellett választani a között, hogy a Bibliának engedelmeskednek, vagy az állami törvényeknek, mert nincs olyan állami törvény, amely arra kényszerítene bennünket, hogy válasszunk. Ugye kommunizmus idején rengeteg ilyen volt. Ugye abortuszokra köteleztek orvosokat, ápolókat, tehát hívő kereszténynek a 60-as, 70-es években szülész-nőgyógyász szakmát nem lehetett tanácsolni, mert nem mondhatta azt, hogy ő nem működik közre. És ugye az én generációm azért is, 59-ben születtem, és az én és az engem követő 20 évben, vagy talán 30 évben, ugye megdöbbentő az a statisztika, hogy voltak évek, több év egymás után, amikor több abortusz történt, mint élve születés, ami azt jelenti, hogy hát csoda, hogy megszülettünk, tehát a statisztikai valószínűség alapján nagyobb esélye volt annak, hogy az én generációmban egy szülő az abortusz mellett dönt, mint amellett, hogy vállalja a gyerekét. És mára már az abortuszok száma nagyon-nagyon lecsökkent, a töredéke annak, ami korábban volt. Ami van, az is sok, de hát ezek, tehát egy olyan időben élünk, amikor ahogy mondjam, a bibliai értékeket az állam nem szankcionálta, hanem adott szabadságot. Újra végig gondolva az egész magyar történelmet, ez kivételes időszak, szóval ezt azért érdemes megbecsülnünk. De ez nem azt jelenti, hogy ha az állammal a kereszténységnek nincsen küzdelme, az állam nem korlátozza a keresztények igehirdetési szabadságát, szakrális tevékenység végzési szabadságát, és most ilyen időben élünk. Ugye korábban volt ilyen a Fidesz kormány idején, hogy hát Magyarországon a vallásszabadságot korlátozzák. Magyarországon 181 egyházi szervezet tud 1%-os felajánlást kapni. Mutasson valaki még egy európai országot, ahol ilyen mértékben van lehetőség arra, hogy összejöjjenek, és a saját hitük szerint gyakorolják a hitüket. Tehát ez a szabadság, ezt a szabadságot jelenleg nem az állam, vagy az elmúlt időszakban inkább így fogalmazok, nem az állam fenyegette, hanem a korszellem, vagy a kultúra. Tehát a legdurvább támadás a keresztény értékek ellen a tömegkultúrából jön. A kedves hallgatókat is megkérdezem, hogy mondjanak, soroljanak fel öt olyan klasszikus filmet, vagy most filmsorozatot, ahol a lelkész vagy a plébános a pozitív szereplő, ahol a normális család van felemelve értékként, tehát elenyésződ, ugye a világban a szabad szexualitás, a házasság értéktelensége, az erkölcsi értékek semmibevétele, az, amin felnő egy generáció, és a
tizenévesek, 20 évesek megkérdezik, hogy miért éri meg nekem hűségesnek lenni a társadalomnak, miért éri meg nekem várni a szexualitással a házasságig, miért éri meg, amikor hát minden sorozat, amit megnézek, arról szól, hogy a szallagavatóig el kell veszteni a

tüzességet, mert hogy az mennyire kínos, hogyha nem. Szóval ezzel a korszellemmel szembe menni nagyon nehéz. Vagy ugyanaz, amit egy korábbi gondolatkörbe kitértem rá, hogy hát látom a közösségekben is, meg a nyilvános helyeken, hogy ugye hisztiző egy-két éveseket a leghatékonyabban egy iPhone-nal, vagy tehát egy okostelefonnal lehet lenyugtatni, és egyúttal függővé tenni, ugye talán az idősebbek emlékeznek rá, hát nem az én gyerekkoromban volt, hanem még régebben, amikor a csecsemőket pálinkába áztatott cukorkával próbálták lenyugtatni. Hát annál ez, ami most zajlik, rosszabb, mert erősebb függőséget hoz létre ezen eszközök. Tehát tulajdonképpen a megnyugvást, vagy ahogy mondjam, azt a békességet, amit a hitnek kellene nyújtani, azt a villódzó képernyő adja, pici gyerekkortól fogva, tehát hogy az emberek oda fognak bemenekülni, és senkinek ne legyen illúziója, már most látjuk azt, hogy vannak fiatalok, akiknek a legjobb barátuk az a mesterséges intelligencia.

0: kérdeznek egy újságban is erről, hogy lelkészek helyett kérdeznek emberek mesterséges intelligenciát, pszichológusok helyett mesterséges intelligenciát kérdeznek. De ugye ez az a dehumanizálódási folyamat, aminek most részei vagyunk, amely dehumanizálódáson keresztül a társadalma kontrollálása sokkal egyszerűbb. Tehát ugye az a folyamat is, amire utaltál a közösségi médián, vagy amit Pokol Béla is említ, ez a totális demokrácia, ugye ennek az a hátulütője, hogy rendkívüli mértékben manipulálható. Ugye mesterségesen lehet érdeklődést létrehozni. Ugye hát ezt mi is ismertük, még a saját gyerekkorunkban is játszottuk azt, hogy öten megálltunk, vagy hatan is egy irányba néztünk, és azt láttuk, hogy egy idő után mindenki oda néz, ahova öten nézünk. Hát ez most nagyban működik, hogy ahol sok néző van, ahol sok követő van, az generálja a többi követőt, és az emberek azt hiszik, hogy ahol tömeg van, ott van az igazság. Most a Biblia alapján, tehát én nagyon hiszek abban, hogy a demokrácia az emberiség történetében eddig fel megismert legjobb, vagy legkevésbé rossz kormányzás, így fogalmazok Churchillre utalva, aki ugye a parlamentáris demokráciáról mondta, hogy ez egy rossz, annál már csak az összes többi rosszabb kormányzási forma. De a Biblia alapján azért azt látjuk Jézus és Barabás ügyében végrehajtott népszavazásnál, hogy a többségnek nincs mindig igaza. Tehát a többségi kultúra adott esetben, és nem ez az egyetlen példa a Bibliában, a többségi kultúra az nagyon élesen szembefordulhat az igazsággal, és nagyon rossz irányba viheti a világot. Ugye Jézus az utolsó időkkel kapcsolatos proféciájában két korszakra utal vissza, hogy az utolsó időben úgy lesz, mint Noé korában volt, és a másik pedig, mint hogy Lót korában volt, Szodoma és Gomorra korában. És ugye mind a két korszakra az a jellemző, hogy elképesztő nagy többség jött létre a korszellem mellett. Noé korában Noén kívül nem volt senki, aki az igazságot kereste volna. Szodomában Lóton kívül senki nem volt, akinek elfáradt volna a lelke a gonoszok között való szüntelen forgolódásba, ahogy a Péter levél utal Lótra, hogy és Jézus azt mondta, hogy ilyen lesz az utolsó időben is, tehát abbi az egyház és a kereszténység számára küldetés, hogy legyen erős identitásuk, tehát nekem az egyik problémám az, amikor felekezetek, vagy hívők is, megtérnek a világhoz. Tehát nem a világ tér meg ő hozzájuk, hanem ők térnek meg a világhoz, mert azt mondják, hogy nem akarom növelni a szakadékot a világ és köztem, de nem én növelem a szakadékot, a világ növeli a szakadékot. Tehát ugye megint csak mi nagyjából egy korosztályhoz tartozunk, hogyha nekünk azt mondták volna 40 évvel ezelőtt, hogy 2020-as években a világon arról folyik a vita, hogy ki dönti azt el, hogy valaki férfi vagy nő, akkor azt mondjuk, hogy nem, hát egyet, szóval sok mindent el tudunk képzelni, de ez nem fog. Én szóvá szoktam tenni, hogy sokszor olvasva a Bibliát, én nem értettem a Teremtés könyvébe, hogy miért hangsúlyozza a Biblia, hogy férfiúvá és asszonyát teremtett, amikor ez annyira magától értetődő, tehát miért kell ezt beleírni? Ma már értem, hogy miért kell beleírni a Bibliába.
1: Szárnyakon jár az idő, pedig nagyon szívesen mennék ennek a tanításnak a nyomába, amint vezetsz bennünket. Szeretnék szóba hozni egy ügyet, ami hát szintén nagyon megviselte, és még talán jelenleg sincs vége ennek a dolognak a mi kis egyházainkat, különös tekintettel a református egyházra, de hát bele remegett az ország, és az indulatok kavarognak. A keresztény ember megszokta azt, ugye ezt úgy mondják teológia nyelven, hogy simul justus et peccator, tehát, hogy egyszerre megigazított és vétkes, bűnös ember. Ebben a kettősségben élünk, amit kívülről ki szoktak nevetni, hogy na jó, akkor hagyjuk is ezt. Belül mi érezzük ennek az igazságát, Isten előtt állva, magunkat feltárva. És azt tanuljuk meg, hogy minden nap kegyelemből élünk. A kegyelem témakörét hadd hozzam szóba. Nem arról szól a kegyelem, hogy tudom, hogy bűnt követtél el, tudom, hogy nem vagy rám méltó, de mondja az Isten, megkegyelmezek neked, mert szeretlek, és mert azt akarom, hogy élj, életed legyen. Miért vagyunk ilyen elutasítóak akkor, hogyha kegyelem születik egy olyan ügyben, ami nekünk nagyon nem tetszik? Vagy a kettőt nem szabad összekeverni?
0: Igen, én ugye az első elem, amire mindenképpen ki akarok térni, hogy világos különbség van a felmentő ítélet és a kegyelem között. Ugye a felmentő ítélet, ezt tanítom, akkor születik, hogyha az eljárás során a bíróság arra a meggyőződésre jut, hogy az a cselekedet, ami miatt vádat emeltek, az valójában nem bűncselekmény, tehát nem valósítja meg a büntető törvénykönyvben a szereplő tényállást. Ez az egyik eset. A másik, hogy ugyan a cselekmény bűncselekmény volt, de nem az a személy követte el, akivel szemben vádat emeltek. Ilyenkor felmentő ítélet születik. Ugye a jog nagyon óvatosan azt mondja, hogy nem tekinti ilyenkor az embert ártatlannak, mert ugye születhet olyan felmentő ítélet is, amikor 10 vádpontból csak egyben mentenek fel valakit, és a másik 9-ben bűnös, tehát őt nem lehet ártatlan embernek, csak abban az egy cselekedetben nem bűnös. A kegyelem nem erről szól. A kegyelem az arról szól, hogy annak ellenére, hogy valaki bűnös, nem kell elszenvedni a büntetést. Ugye a Biblia azt mondja, hogy Jézus az ellenünk szóló vád iratot odaszegezte a keresztre, és eltörölte az ellenünk szóló vád iratot. Ugye ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy minden emberrel szemben a sátán, aki a vádló, folyamatosan készít egy vád iratot. Ugye ezt is tanítjuk az egyetemen, büntető eljárás jogban, hogy a vádiratnak milyen tartalmi ismérvei vannak, ugye a vádiratban kell szerepelni a személynek a személy azonosítására alkalmas adatai, és utána tételesen a cselekmény. Tehát a vádirat nem arról szól, hogy XY úgy általában lopott, hanem hogy 2026. január 4-én, február 8-án itt és itt, ezt és ezt itt. Most mindannyiunkkal szemben, akár tetszik ez nekünk, akár nem, a sátán készít egy ilyen vádiratot. És amikor az ember földi pályája véget ér, akkor a sátán ezt a vádiratot bemutatja az ítélő Istennek, a minden élet bírájának, és hogyha ez a vádirat az igazságnak megfelel, akkor büntetés következik. De én bízom abban, hogy minél többen vagyunk, akiknek a vádiratát eltörlik, tehát amikor most leegyszerűsítve és jelképesen mondva, amikor a dossziéből a sátán kiveszi a vádiratot, az alatta a vádiratba szereplő tények, hogy mikor, hol, kivel szemben, mit követtünk el, ez, ha most ezt legépelnék, ez sok-sok ezer vagy 10 000 oldalnyi vétek lenne, de ez egyik sem olvasható, mert Jézus vére eltörölte, és ugyan az illető elkövette, valamennyien elkövettük, tehát nem véletlen az, hogy Isten a megtéréskor, az újjászületéskor nem törli ki az ember memóriáját, mert akkor meg lennénk igazulva önmagunktól, és el lennénk szállva önmagunktól. Tehát pontosan tudjuk, hogy megcsináltuk, de mégsem kell érte büntetést elszenvednünk, mert kegyelemben részesítettek bennünk.

0: Ugye a keresztény kultúrából következik az, hogy mi hiszünk abban, hogy az emberek meg tudnak változni. Tehát hiszünk abban, hogy a legsúlyosabb bűnös is tud hozni egy fordulatot az életébe, és utána meg tud változni. Nagyon érdekes volt, valószínűleg a kedves hallgatók annyira nem figyelték pár évvel ezelőtt, ugye még az előző Trump kormányzat idején az amerikai legfelsőbb bíróságban választottak bírókat, és egy Kavanaugh nevű bírót meghallgatásán, egy 50 év fölötti úriember, akiről nagyon-nagyon jó véleményei voltak a kollégái, ugye azzal támadták, hogy gimnazista korában egyszer ittasan zaklatott valakit. Amit ő tagadott, tehát nagy valószínűséggel nem is volt igaz, de én keresztényként azt mondom, hogy ha igaz, akkor is hát nem azt kell nézni, hogy utána mit csinált. És az amerikai társadalom ugye keresztény társadalomnak vallja magát, de olyan gyűlölettel, olyan indulattal reagáltak erre. Most én azt gondolom, hogy a magyar társadalom még messze nem annyira átitatott a bibliai gondolkodásmóddal, mint az amerikai. Azt sem akarom idealizálni, tehát Amerikában is drámaian romlik a helyzet, de azért sokkal erősebb biblia ismeret van. De a magyar társadalomban a megváltozás, az értékrendváltozás, a megtérés tekintetében is, és a kegyelem tekintetében is nagyon, nagyon nem bibliai a megközelítés. Még azt kell mondanom, hogy talán az egyházakon belül is van mit tenni ezen a területen, hogy megbocsátóbbak, irgalmasabbak, könyörületesebbek legyenek az emberek egymás iránt. Ebben sem segít a közösségi média. Ugye a közösségi médiának az egyik legkártékonyabb és legvisszataszítóbb sajátossága, hogy emberek név és arc nélkül tudnak nagyon durvákat és hazugságokat is állítani, miközben az, hogy ő a nevét és az arcát nem vállalja, az jól jelzi azt, hogy ő sem tudja büszkén vállalni, amit mond vagy amit csinál, tehát azért valamennyire működik a lelkiismerete, nem akarja azt, hogy a szomszédai tudják, hogy ő van a mögött, a kutya fénykép mögött, vagy a mögött az álnév mögött. Szóval az, hogy az emberek a cselekedeteikért és a véleményeikért ne vállalják a felelősséget, ez is egy új jelenség a történelembe, és hát pontosan nem teljesen új, mert ugye az inkvizíció korában is a névtelen feljelentések azért működtek, és sok embert ártatlanul végeztek ki ilyen névtelen vádak alapján, de hát, hogy mondjam, a Biblia azt mondja, hogy az ember természete az az ádámi természet, és nem azért követünk el, nem azért vagyunk bűnösek, mert bűnt követünk el, hanem azért követünk el bűnt, mert bűnös természet van benne, szoktam mondani a közösségben is, hogy egyikünket sem kellett gyerekkorában arra tanítani, hogy rosszalkodjon. Tehát nem az a nehéz, hogy az ember rosszat tegyen, hanem az a nehéz, hogy jót tegyen. De újra hangsúlyozom, hogy az egyháznak ebben nagyon nagy szerepe van, és de nyilván abban is van szerepe, hogy az egyháznak, hogy legyen tisztában az, hogy a világi események kapcsán, ahonnan elindítottuk a beszélgetést, ugye az igazságot nehezen tudjuk megismerni. Tehát ugye az a konkrét kegyelmi ügy, amire, ha jól értem, utalsz, ott is azért volt egy rossz szála a kommunikációnak, amikor azt mondták, hogy XY meg volt arról győződve, hogy az a személy, aki kegyelemben részesült, az ártatlan. Ha ártatlan, akkor peruitást kell kezdeményezni. De hogyha kegyelmetben részesült, akkor nem azért kell kegyelmet adni valakinek, mert ártatlan. Mert aki ártatlan, annak nem kell kegyelmet adni, mert az nem bűnös. A bűnösnek kell kegyelmet adni. És ebben a tekintetben jobb, hogyha az ártatlanság és a kegyelemben részesülés teológiailag is tiszta, legalábbis a hívők számára.
1: Sajnos a műsoridőnk a vége felé közeledik, de még lenne néhány kérdésem, és most ez inkább a személyedről szólna, csak olyan mélységig válaszolja, hogy jól esik. Az első, a motivációd a jogászi pálya és a jogtudomány irányában, illetve most, hogy a pályádon a csúcspontján tartasz, visszatekintve beváltotta-e a az elképzeléseidet és a vágyaidat ez a pálya, és megadta neked azt, amit szeretsz, és kaphattál tőle, és ami jutalma annak, hogy tehetted.
0: Igen, hát köszönöm, ez egy kedves kérdés. Én a végén kezdem, hogy igen, én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon elégedett vagyok a sorsommal, és azt gondolom, hogy semmit nem csinálnék a nagy vonalakban, a lényeges dolgokban nem csinálnék másként. Ugye én még világi ember voltam, amikor leérettségiztem, mint ugye az ELTE jogi karán beszélgetünk, és én ide a szomszédba minden pár méterre az Apáczai gimnáziumba jártam, az ELTE gyakorló gimnáziumába, és egy darabig régésznek készültem még a gimnázium elején, és jártam is ásatásokra dolgozni, de viszonylag hamar rájöttem arra, hogy nagyon szép pálya a régészet, de tárgyakkal foglalkozik és a múlttal, és engem jobban érdekelnek az emberek és a jelen és a jövő, és akkor így választottam, mivel a történelmből kifejezetten jó voltam, és magyarból se rossz, így választottam a jogi kart, ahova felvettek, egy év katonaság után kezdtem meg a tanulmányaimat, és nagyon hamar a büntető eljárás mellett döntöttem. Igazából még be se iratkoztam az egyetemre, amikor már a büntető eljárás jogi diákkörbe elhívtak, és én örömmel csatlakoztam, és tulajdonképpen ugyanez a tárgy, amit tanítok, akkor is egy harmadéves tárgy volt, de én már elsős korom óta pont ebben a szobában, ahol ültem, itt részt vettem diákköri rendezvényeken, és igazán az érdekelt akkoriban, ez 1978, hogy tulajdonképpen a büntető igazságszolgáltatás az a terület, ahol az állam a legradikálisabban beavatkozhat az emberek életébe. Ugye akkor, amikor én ezt tanultam, akkor még volt halálbüntetés is, tehát elveheti az embereknek az életét, szabadságát, becsületét, és az egyén és az állam a legélesebben ütközik egymással. És már harmadéves voltam, amikor a büntetőeljárás jogi tanszék akkori vezetője megkérdezte, hogy nem akarok-e itt maradni, és ez már 83, ez azért tetszett akkor, mert az egyetem már akkor is Kelet-Európában a magyar egyetemek társadalomtudományi karai sokkal, de sokkal szabadabbak voltak, mint NDK-ba, vagy Csehszlovákiába, vagy Romániába. Tehát itt a tanszéken nem volt követelmény, hogy párttag legyen valaki, nem volt ideológiailag. A 80-as évek közepén már nem volt ideológiailag olyan erős megkötés, annak ellenére, hogy a tantárgyaknak a egyharmada az marxizmus-leninizmus volt, amit tanultunk hallgatóként, de nem volt elvárás. És tulajdonképpen annak, hogy itt maradtam az egyetemen, ennek köszönhetem azt, hogy megtérhettem, mert 1987-ben egy tanítványom, akivel így jó barátságban voltam, ő tért meg, és ő tett nekem bizonyságot, és vitt el a közösségbe. És tulajdonképpen megint csak a hitben való megmaradásomnak is azért az egyetemi lét az feltétele volt, hogyha bíró vagy ügyész lettem volna a 80-as évek végén, akkor azért illegális keresztény csoporthoz tartozása az összeférhetetlen lett volna. És örültem, tudjuk, a hitem végig kísérte a pályámat közel 40 éven keresztül, és segített abban, hogy jó döntéseket hozzak. Én úgy érzem, hogy jókor mentem be a politikába, és jókor jöttem ki 2002-ben, és egyszerre tudtam csinálni a tudományos oktatói pályámat itt az egyetemen, és a lelkészi munkámat, ez a kettő könnyen összeegyeztethető volt. Tehát én nagyon hálás vagyok Istennek azért a pályáért, és azért a sorsért, és azt gondolom, hogy a Biblia és a jog az nagyon közel áll egymáshoz. Ugye a Biblia a bűnről azt mondja, hogy ez a törvénytelenség, a bűn pedig a törvénytelenség, olvassuk a Bibliában, tehát a jog az tulajdonképpen az emberi reprodukciója annak, amit Isten tett, az egy szabályokat ahhoz, hogy hogyan tudunk szabadságban, boldogságban élni, és amíg megtartjuk ezeket a szabályokat, addig megadatik, hogy boldog életet éljünk. A megtérésemnek köszönhetem a házasságomat, egy nagyszerű feleséggel áldott meg Isten két felnőtt, gyerekem, négy unokám van, mindannyian a hitben, az Úrban járnak, már a unokáim közül is ketten megtértek, egyikük újjáis született, szóval jó úton haladnak, jó reménységem van afelől, hogy a gyermekeim is az igazak útján járnak, és a Biblia azt mondja, hogy nincs ennél nagyobb öröm.
1: Hosszabb ideje figyelem a megnyilvánulásaidat, és azt látom, azt tapasztalom, hogy ez most egy dicséret lesz, vagy elismerés, hogy te soha nem személyeskedsz, takarékosan bánsz a jelzőkkel, ha emberekről beszélsz. Általában egy nyugodt megfontoltság és gondolkodás jellemzi a kommunikációdat. Ez egy habitusbeli dolog, vagy pedig köze van a hitednek, a hitben megélt, Isten előtt megélt életnek?
0: Igen, szerintem a hitemnek ehhez köze van. Nyilván ebben is az idő haladt, előre haladtával egyre inkább az ember személyiségét átítatja, az irgalmasság, a kegyelem, sokkal türelmesebb vagyok ma már más vélemények felé, meg más emberek felé is. De én körülbelül több mint 20 éve tanítok ilyen igazságügyi retorikát is, tehát hogy a perben, jogi vitákban hogyan érveljenek, és mindig azt tanítottam a hallgatóimnak, hogy két tételt mondtam, hogy az egyik, hogy az érveik mindig legyenek erősebbek, mint a jelzőik. Akinek erősek a jelzői, annak gyengék az érvei. Azért kell erős jelzőkkel operálnia. A másik, hogy soha ne személyeskedjenek, mert aki személyeskedik, annak nincsenek érvei. Ugye az erős jelzőket használóknak van érve, de gyenge. Aki személyeskedik, annak egyszerűen a vitában nincs érve, az csak vagdalkozik, és ő van a vesztes pozícióban. Lehet, hogy a közvélemény előtt

0: meg tud egy ember változni, és nem két olyan embert ismerek, akiknek a megtérése felől nem sok reményem volt 20 vagy 30 évvel ezelőtt, most meg már aktív prédikátorok, meg nagyon-nagyon buzgó hívők. Szóval nagyon-nagyon sötét háttérből is embereket ki tud hozni az Isten. Tehát ezért soha ne vitatkozzak senkivel úgy, hogy ne hagyjam nyitva azt a lehetőséget, hogy valamikor egy oldalon fogunk állni.
1: Az utolsó kérdés pedig arra vonatkozik, hogy van-e az életednek egy vezérigéje, vagy egy vezérgondolat, amihez mindig visszatérsz, vagy ami kiemelkedik, akár a Bibliából, akár máshonnan?
0: Igen, ugye a 2 Korintus 2-ben van az, hogy Krisztus jó illatai vagyunk, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. Tehát, hogy az a küldetésünk, hogy az alternatívát tárjuk az emberek elé. Tehát, hogy lehet máshogyan is élni, és én mindig hálás vagyok azt végig gondol, amikor azt gondolom végig, hogy tulajdonképpen milyen kincseket is tud gyűjteni az ember az örök életre, a mennyekbe. És szerintem a legnagyobb kincs, amit tudunk gyűjteni, azok az emberek, akik a mennyben lesznek, de nélkülünk nem lennének ott.
1: Kedves hallgatóink, professzor dr. Hadk Pétert hallatták a Mária Rádió Hitértelem Gyógyulás sorozatában. Elbúcsúzik önöktől a szerkesztő Rideg Gyula. Áldás békesség, erős Várami Istenünk, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Kalazanci Szent József ünnepén, augusztus 25-én évről évre felidéződik bennem az a himnusz Kalazanci Szent Józsefhez, amelyet Sík Sándor fogalmazott meg. Szentje és Atya, kegyes iskoláknak kezdődik ez a himnusz, és talán a hangsúlyos gondolat ebben a himnuszban,

0: hitre, tudásra, szép életre, jóra példaadója. Kalozanci Szent József így állhat előttünk. És itt mi a Mári Rádióban valahol ezt a célt tűztük ki magunk elé, hitre, tudásra, szép életre, jóra vezessük, segítsük a minket hallgatókat. Milyen jó, hogy ezt már több mint 20 éve teheti a Mári Rádió. Milyen jó, hogy közös összefogásunkkal végezhetjük ezt a szolgálatot, hirdethetjük a jó hírt, az örömhírt, Isten szavát, Isten igéjét minden ember számára, aki csak valamilyen módon rátalál a Mári Rádió hullámhosszára. Hálásak vagyunk kedves hallgatóinak, hogy segítik, támogatják a rádió műsorát, a rádió működését. Nyár folyamán többféle akció is volt, amelyben kértük a hallgatók támogatását, és azt látjuk, hogy sikerrel járt mindez, mert elkezdett csökkenni az az adósság halmaz, amely tavasz végén, nyár elején felhalmozódott itt a rádióban. Hálásan köszönjük tehát mindenkinek az adományát, kérjük terjesszék a rádió jó hírét, és biztassanak másokat is, hogy segítsék anyagiakkal is a rádió műsorát, a rádió működését. Hálásak vagyunk, imádkozunk minden adakozónkért. Fülöp Ákos, rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Dr. Sankó László atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Urunk Jézus, hálát adunk neked az egyházért, a papokért, és azért, hogy ma is hívsz ifjakat követésedre, hogy megtiszteled őket ezzel a nagy kegyelemmel, hogy legyenek ajándékait kiosztói. Te magad mondtad, kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Itt vagyunk előtted, hittel kérünk, küldj munkásokat aratásodba. Sok az olyan ember, aki rád vágyik, aki szeretné megtapasztalni irgalmadat, szeretetedet, végül az örök boldogságot. Rászorulnak ezek az emberek, embertársokra, olyan pásztorokra, olyan emberekre, akik segítik őket ezen az úton. Amint ígérted, küldj hát munkatársokat, akik önzetlen szívvel, a te példád szerint másokat vezetnek majd az örökké valóságra vezető úton. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ám.
1: Dr. Sankó László atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Franciaországi útjának utolsó állomásaihoz érkezett a Szentatya. Otthonok szépülnek a Caritas segítségével. Idén a kamarazene áll a Gödöllői Hárfa Fesztivál középpontjában. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedíz Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Véget ért Leó pápa franciaországi látogatása, tudósít a Magyar Kurír. A Szentatya szombat este Lourdesba érkezett, és a kegyhelyen a francia püspökökkel találkozott. Hozzájuk intézett beszédében kiemelte, az egyház hangjának helye van a közéleti vitákban. A vasárnap délelőtt celebrált ünnepi szentmisén elsősorban a reményre, a bűnbánatra és a megtérésre buzdította a híveket. Délben az úrangyala imádság előtt felhívást tett közzé, kérve a híveket, hogy októberben a békéért imádkozzák a rózsafűzért. Vasárnap este a Szentatya részt vett a hagyományos gyertyás körmeneten és a közös imádságban annál a barlangnál, ahol Mária megjelent Bernadett előtt. Később zárt ajtók mögött találkozott az egyházi visszaélések áldozataival is. Leó pápa franciaországi látogatásának utolsó állomásaként hétfőn Metz városába látogatott, ahol egy vallásközi találkozón vett részt. Nyírkátán és Hodászon újabb négy család otthona újul meg a Nyíregyházi Egyházmegyei Caritas közreműködésével a Szép Otthonok program keretében, áll a Nyíregyházi Egyházmegye hírében. A Nyíregyházi Egyházmegyei Caritas tavaly kapcsolódott be a Szép Otthonok programba, melynek fő célja a kiválasztott rászoruló családok lakókörnyezetének komfortosabbá és rendezettebbé tétele. A keleti országrészben sok család a lakhatási körülményeiken saját erőből nehezen vagy egyáltalán nem tud javítani. A program alapelve, hogy ne a családok helyett, hanem velük együtt újítsák fel az otthonokat. Az építőanyagokat és tárgyi eszközöket elsősorban a Katolikus Caritas költségvetéséből finanszírozzák, a szakmai felmérést és a munkák koordinálását a Nyíregyházi Egyházmegyei Caritas végzi. A kivitelezésben pedig a családtagok és a helyi önkéntesek vesznek részt. Idén a kamarazene áll a középpontban a Gödöllői Nemzetközi Hárfa Fesztiválon, amelyet október 1-e és 4-e között rendeznek meg a Gödöllői Kastélyban. Tudósít az MTI. Idén is bemutatkozhatnak a fiatal hárfaművészek, köztük Szöllősi Vágó Panna és Jenei Erzsébet, akik október 1-én a Zenevilágnapján nyitják meg a fesztivált. A szólóművek mellett hárfaduókat és fúvos hárfa kamarazenéket is műsorukra tűztek a fiatal zenészek. A hétvégén többek között Handel és Debussy művek is felcsendülnek, valamint vasárnap délelőtt a Hárfa sokszínűsége címmel gyermekeknek szóló hangversenyre is sor kerül. A Hárfa Fesztivál idén is ingyenesen látogatható, de regisztrációhoz kötött. A hangszerkiállítás sem marad el ebben az évben sem. Az érdeklődők neves olasz, francia és amerikai gyártók hárfáit csodálhatják meg a Gödöllői Kastélyban. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedíz Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: Mária Rádió Komárom, FM 88,3.
0: Életre hangoló rádióműsor tabuk nélkül. Varga Gabriella és Nagy Zsolt műsorát hallják.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt az Életre hangoló, benne a műsorvezető Varga Gabriella. Mai vendégem Kormos Piroska, szociálpedagógus. Szerbusz Piroska, köszöntelek, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Szerbusz, köszöntelek én is, és a hallgatókat is.
0: Hogy vagy, hogy érkeztél a műsorba?
1: Köszönöm, jól, kicsit esőben jöttünk, de nincs annyira vészes, úgyhogy pont még elcsíptem az esőkabátomat, mielőtt elindultam, és nagyon boldog voltam, hogy időben ideértem, úgyhogy vidáman is felkészülten itt vagyok nektek.
0: Mai témánk egy nagy csomag, reméljük, hogy elég lesz az időnkre, de a Máltai Szeretetszolgálat fogadó pszichoszociális szolgálatának munkatársa vagy.
1: Így van.
0: És akkor ezzel azt is elárultam a hallgatóknak, hogy a fogadóról fogunk beszélgetni, aminek az lehet, hogy apropó, lehet, hogy a beágyazottságát, a múltját mutatja, hogy 25 éves idén a fogadó. Tehát lehet, hogy most egy kicsit fókuszba is kerülhet, egy kis visszatekintés, összefoglalás, vagy éppen egy rendszerezés, hogy hol tart most ez a műhely, egy igazi műhely. Miről is beszélünk, mi ez a műhely?
1: A fogadó tényleg 25 évvel ezelőtt jött létre Budapesten. A Máltai Szeretetszolgálaton belül egy olyan hely, ami szenvedélybetegek számára nyújt segítséget, illetve az ő hozzátartozóiknak, mert ha szenvedélybeteg ellátásban dolgozunk, akkor nagyon sokszor azzal találkozunk, hogy első körben a hozzátartozók kérnek segítséget, ezért a legelejétől fogva elindult a hozzátartozói segítség is a fogadóban, aztán később lettek családterapeuták, illetve képződtek a munkatársak, és jelenleg a fogadóban szenvedélybetegeknek és szenvedélybetegek hozzátartozóinak vannak szolgáltatások, egyéni konzultáció, párkonzultáció, családterápia, elsősorban felnőtteknek segítünk, de az utóbbi időben előfordul, hogy gyerekeknek is, korú gyerekeknek is van segítség. Igazából olyan több mint 10 éve indult el először az, hogy szenvedélybeteg, szülők, kiskorú gyerekei kapjanak segítséget a fogadóban. Ez egy részszolgáltatás volt, tehát heti egy alkalommal, és abban dolgozó kolléganő hogy másfél éve ment el a fogadóból, utána őt próbáltuk pótolni, és pont most fog egy új kolléga újra kezdeni, tehát hogy a szolgáltatás újra beindul jobban, de azért elsősorban a felnőttek segítését végezzük a fogadóban, illetve helyet adunk önsegítő csoportoknak is, illetve van vezetett csoport is szenvedélybetegeknek, illetve szenvedélybetegek hozzátartozóinak. 2019 óta működik csoport szenvedélybeteg szülők felnőtt gyerekeinek az apa-anya pia program, és körülbelül onnan indul az apa-anya pia program.
0: Erről is beszélhetnénk egy kicsit részletesebben is, hogy miért kapott ez egy ilyen külön nevet, egy apa-anya pia program.
1: Hát azért kapott egy külön nevet, mert elkezdtünk dolgozni a szenvedélybeteg szülők gyerekeivel,
0: szenvedélybeteg szülők elfeledett gyermekei.
1: Akiket a szakirodalom úgy is hív, hogy elfeledett gyerekek. Egy a kanadai szerző könyvében van ez a cím, hogy Forgotten Children, elfeledett gyerekek. És így ezt mi át is vettük itt Magyarországon, és Frank András meg is honosította ezt az elnevezést. És az elfeledett gyerekeknek az első konferencia, az egy konferencia, az 2018-ban volt, aminek már a fókuszában az volt, hogy beszéljünk arról, hogy szenvedélybeteg családokban rengeteg ember nő fel, és attól, hogy felnő és felnőtté lesz, attól még nagyon sok sebet, sérülést, és persze erőforrást is hordoz magában, és hogyan lehet nekik segíteni, és hogy hogyan tudunk egyszerűen arról beszélni, hogy szenvedélybetegség a családban, az kimondható legyen. A fogadónak egyébként ez már nagyon régóta missziója, hogy kimondhatóvá tegye a szenvedélybetegséget és a segítségkérést, és maga a honlapja a fogadónak ezt a nevet kapta, hogy kimondható.hu. Ott most már nagyon-nagyon sok információ van a szenvedélybetegséggel kapcsolatban, illetve hozzátartozói segítség, van egy saját YouTube csatornája az oldalnak, ahol több mint 100 videó, beszélgetés, előadás, kisfilm található ebben a témában. És akkor visszatérve a kérdésedre, 2018-ban jelent meg a Máltai Szeretetszolgálat fogadójának kiadásában magyarul az Apa-anya pia könyv, amit egy német szerző írt is, nem tudom kimondani a nevét, de le tudnám írni. Azt hiszem, hogy Geisernek ejtik. És a könyvnek a témája szenvedélybeteg szülők felnőtt gyerekeinek segítése. De ez egy olyan könyv, ami nem csak szakembereknek, hanem laikusoknak is, érintetteknek is nagyon sok segítséget ad. És a konferencián már könnyen elérhető volt, hogy hozzáférhető volt, és onnantól igazából igyekeztünk mind a szakemberek, mind az érintettek számára elérhetővé tenni ezt a könyvet. Nagyon sokan elolvasták, megkapták, és valahogy elindult az, hogy ez a téma, hogy elfedett gyerekek, ez ott úgy egy külön kis szigetté vált, nem elkülönült szigeté, hanem egy ilyen külön kis lábbá a fogadón belül. És aztán, amikor elindult az apa-anyapia csoport 2019-ben, akkor egyre inkább kezdett ez körvonalazódni, hogy hogy lehet ennek egy nevet adni, egy program nevet adni, és mivel ez volt az első könyv neve, ez a csoport neve, ezért ezt honosítottuk meg, hogy akkor ezek legyenek az apa-anyapia program, és aztán elkezdtük AAP programnak hívni, AAP és gyerekeknek hívni az érintetteket, és ez is nagyon fontos, hogy bár gyerekekként nevezzük őket, de sokszor ez a felnőtt gyerekeket is jelenti, de azért marad meg ez a gyerek megnevezés, hiszen abból a fókuszból nézünk rájuk, hogy ők egy szenvedélybeteg családnak a gyermekei, mindezekkel a sebekkel és erőforrásokkal, amik...
0: De mindannyiunkban van egy belső gyermek, ami mindig gyermek marad, és hordozza a sérüléseket, ha csak nem kap figyelmet, és ezeket a sérüléseket aztán mindig valamilyen módon visszajelzi, tehát a figyelem az mindig jár neki.
1: Igen, igen.
0: És ma elhoztál magaddal egy macit, ezt nem látják a kedves hallgatók.
1: Igen, ő bolyhos. Igazából nem tudjuk, hogy mackó vagy nem, mert nem mindenben hasonlít egy mackóra, de elsőre nagyon sokan azt mondják, hogy ez egy mackó. De néha van, aki kismajomnak nézi, vagy hogy azt mondja, de mi is ő. Szóval ő egy mesének a főszerepe, és akkor ő már a kiskorú gyerekek segítése programba részben kap helyet. A bolyhos meséjét egy osztrák szerzőpáros írta, és ezt is 2018-ban fordítottuk le, és adtuk ki. Most már elérhető a nagyobb könyvesboltokban, illetve online felületeken meghallgatható maga a mese. És szerintem 2018-ban már lett is plusz figura, a bolyhos, igen, az első konferencián már velem volt, és nagyon sok helyre el szoktam magammal vinni, amikor a fogadóról, vagy az apa-anyapia programról beszélünk, mert egy ilyen kicsit szimbolikus figurája is a programnak egy másik figurával, a lurkóval, aki egy kutyussal együtt, és hol az egyiket hozom, hol a másikat, hol mindkettőt, és ő így kicsit nekem szimbolizálja is azt, hogy hát miről is beszélek, akik is fontosak, hogyan is kell megközelíteni ezt a témát. És a bolyhos meséje pedig alapvetően 4-től 8 éves korig ajánlják a szerzők. Én ezt ki szoktam tolni mondjuk 10 éves korig. Egy olyan mese, amelyben bolyhos a főszereplő, és az ő családjában az édesapja iszik, és azt lehet megismerni a mesében, hogy ezt hogyan éli meg egy gyerek, hogyan kaphat segítséget, mi segíthet neki. Nagyon fontos mondatok mondódnak ki a mesében egy segítő kapcsán, úgyhogy ezért nagyon fontosnak tartom, hogy a bolyhos minél inkább szerepet kapjon. Úgy tudom, hogy a felnőttek is egyébként sokszor kedvelik őt. Ami még nekem előny, hogy képletesen és gyereknyelven elmondja, hogy mi az alkoholbetegség, és ezt a meséből merítve is jól el lehet mondani egy gyerkőcnek.
0: Jártuk vele intézményekbe, gyerekközösségekbe?
1: Alapvetően nem, én nem, de van egy óvodai szociális segítő, aki Győrben a lurkóval, a kiskutyával, akinek hasonló meséje van, csak neki a gazdiának van alkohol problémája. Ő vele jár óvodába, most már 3, tehát ez már 4. tanév, amikor viszi lurkót az óviba, és a gyerekek a lurkó kapcsán tudnak erről is beszélni, aztán nagyon sok mindenről, mert hogy az is fontos, hogy ez a gyereknek csak egy része, hogy van egy ilyen nehézség, egy ilyen családban nő fel, de közben annyi minden történik vele, tehát fontos, hogy ezt is kinyissuk. Én egyéniben szoktam dolgozni a bolyhossal is, meg a lurkóval is, hogyha éppen kiskorú, és ez a korosztályú gyerek érkezik hozzám, csoportban. Volt egy kezdeményezésünk 2019-ben szintén talán, az 5. keleti családsegítő szolgálatnak volt egy csoport, ahova Bolyhost is, meg Lurkót is vittem, de ez egy pici létszámú csoport volt, tehát az általános iskolásoknak, és akkor ott azért jól jött. Ami még előnye egy ilyen mesés dolognak, hogy a gyerekek úgy kaphatnak információt, meg segítséget, hogy nekik maguknak nem kell kimondani a saját érintettségüket. Tehát vannak olyan gyerekek, akik erről tudnak beszélni, vagy egy bátorítás után könnyebben beszélnek róla, de van olyan gyerek, aki nem mondja ki, hogy de igen, az ő családjában ez jelen van, miközben én is tudom, meg az anya is tudja, vagy az apa, tehát hogy most ez ebből a szempontból mindegy, hogy melyik szülő részéről érintődnek a gyerekek, és akkor a Bolyhost meséjén keresztül arról lehet beszélni, hogy de ha ilyen van, akkor a Bolyhostnak mi segít, a Bolyhossal mi történik, hogyan tud kapcsolódni gyerekekhez, más gyerekekhez, kikkel tud beszélgetni. Tehát, hogy egy ilyen úgynevezett projekciós felület lesz maga a mesefigura.
0: Ez egy nagyon fontos dolog, és 18 óta megy, akkor bizonyára már sok-sok tapasztalat is van ezzel kapcsolatban. Ugyanakkor a fogadónak nagyon széles spektrumú a működése.
1: Igen.
0: Tehát ez is egy nagyon kerek egész történet, de ott azért van alacsony küszöbű szolgáltatás, egyéb kísérése.
1: Igen, minden három szolgáltatásunk van, tehát amit mond, ez alacsony küszöbű szolgáltatás, szenvedélybetegek nappal és szenvedélybetegek közösségi ellátása is van a fogadóban. Ez azt jelenti, hogy nagyon sokan bejárnak hozzánk az ellátást igénybe venni, és egy-két emberhez mi magunk is ki tudunk menni, ez a közösségi ellátás része, de alapvetően mi abban vagyunk jók, hogy hozzánk bejönnek a segítséget kérők, illetve hogy vállalunk tréningeket is szakembereknek, vagy előadásokat konferenciákon. A Frankó András, a fogadóvezetője sokszor beszél a szenvedélybetegekről, a szenvedélybetegek hozzátartozóinak segítéséről, a családterápiáról, illetve az utóbbi időben a szenvedélybeteg a szülőknek a szülőségéről, illetve hogy hogyan lehet a felépülésben megjelenni a szülőségnek, és ez hogyan támogatható. Amikor veled találkoztunk pár hete,
0: igen,
1: akkor egy női rehabilitációs intézményben voltunk, és ez is nagyon izgalmas. Velük is már egyeztettünk többször ezzel kapcsolatban, hogy hogyan van jelen a szülőség egy felépülésben, és hogyan támogatható egy felépülő szenvedélybeteg abban, hogy a szülőségét is minél jobban, minél kompetensebben élje meg. Úgyhogy ez is most a fogadónak egy, nem tudom, egy új irány, vagy egy új szolgáltatás lesz, hogy erről minél inkább beszéljünk, és szakmai anyagok készüljenek ezzel a témával kapcsolatban. Én úgy tudom, hogy Magyarországon nincs még kiadvány ebben a témában, de már a tavalyi egy konferenciához kapcsolódóan volt egy szakmai nap, ahol szenvedélybetegek rehabilitációs intézményeinek a munkatársaival beszéltünk erről a témáról, hogy felépülő szülők szülősége, illetve hogy hogyan dolgoznak a felépülés során, dolgoznak-e ezzel a témával, hogyha valaki felépülő és szülő, akkor az egy plusz dolog, amit jól lenne megsegíteni.
0: Igen, mert a függőségre tekinthetünk úgy is, mint egy rendszerhibára, nem csak egy szerfogyasztásra, vagy valami tevékenységhez való kóros kapcsolódásra, hanem ezek talán egy felszíni jelenségek, amiben koncentrálódik az, ami talán a mélyben benne van, és annak a mélységnek meg rengeteg kapcsolati ágaboga van. Mint ahogy egy kapcsolati rendszerben vagyunk, és ennek minden egyes vetülete sérül.
1: Igen, ez
0: vagy minden egyes diszfunkcionális működések közelebb tól, akár a szerhasználathoz, tehát egy ilyen oda-vissza hatás van ebben a dologban, és ha valamelyik részén változtatok, akkor az kihat akár a szerfogyasztásra, de akár a

0: tudnak hozzájárulni ahhoz, hogy ne egy úgynevezett beteg működés maradjon meg a családban, hogy mindenki átvegye a saját felelősségét, és visszaadja a másik felelősségét egy szenvedélybeteg családban. Nagyon sok diszfunkció van, mint például a család határai, azok általában rugalmatlanok, vagy nagyon káoszosok, vagy teljesen átjárhatatlanok, merevek. A szerepek felcserélődnek, nem egyértelmű, hogy mármint, hogy a szerepek szempontjából a szülői, a gyerek szerepek felcserélődhetnek, és sokszor a gyerekek kerülnek szülőszerepbe. Illetve nagyon sokszor az egyik szülő sokkal több felelősséget visz, mint a másik, egyáltalán nem. Általában a szenvedélybeteg embertől elkerülnek a felelősségek, egyszer-kétszer leadja őket, és a másik szülő nagyon sokszor átveszi.
1: Hát és az életnek menni kell, hát a problémákat meg kell oldani, de ugyanakkor ez meg megkéri az árát, igen.
0: Így van, és akkor úgy beáll ez a rendszer, hogy akkor minden felelősség a másiknál van, és ez nem segíti azt, hogy a szenvedélybeteg nyilván szembesüljön a betegségnek a következményeivel, és az esetleg azon gondolkodjon, hogy lehet, hogy ezen változtatni kéne, vagy hogy amikor elveszítek nagyon sok felelősséget, akkor én magam is azt gondolom, hogy már nem is tudok tenni magamért. Tehát, hogy ez egy ugyanolyan oda-visszaható dolog. És amikor én így elsősorban gyerekekkel dolgozom, hogy ez nagyon fontos, hogyha gyerekekkel dolgozunk, akkor kimondhassuk azt, hogy kinek mi a szerepe és felelőssége egy családban, mert ezek a gyerekek szintén felelősségeket vesznek magukra, vagy egyszer rájuk teszik, és meg kell csinálni, és fontos azokat hangsúlyozni, hogy mi az én felelősségem, és mi nem az én felelősségem. Ugyanúgy ez a hozzátartozónál is fontos, hogy ő erre fókuszáltan figyeljen, hogy ne lépjek a társam helyet, ne intézem el az, ami az ő dolga, ne hívjak fel embereket, akiket ő bánt meg, vagy nem tudom, ne
1: érezzem azt, hogy csak az én felelősségem az, hogy a másik jól legyen.
0: Igen, igen, és hogy az én jól létem ne függjön a másik jól lététől.
1: Igen, igen, igen.
0: Miközben ez nagyon nehéz, főleg, hogyha több éve fennáll ez a rendszerbetegség, és a gyerekeknek is nagyon nehéz. Van olyan gyerek, aki könnyebben tud azt mondani, hogy ja, hogy ez nem az én dolgom, ja, hát akkor én ebből kilépek, ja, hogy, és nagyon hamar tud átállni, és van, akinek pedig ez sokkal több idő. Úgyhogy ez egy tényleg összetett dolog, és én azért nagyon hiszek a családterápiás, párterápiás konzultációkban, mert azok sokat adhatnak abban, hogy elinduljanak egy egészségesebb működés felé.
1: Említetted már ezt az egy és a szám utána, hogy hány éve van már ez a konferencia, amit én annyiban tudnék visszaigazolni, hogy a szakmát halva már nagyon nagy várakozás előzi meg, tehát hogy sokan készülünk, hogy elmegyünk erre a konferenciára. Egy kicsit mesélj róla, kérlek. Most az 1.8 vagy 1.8 nevet viseli, de hát akkor az azt jelenti, hogy már 8 éve ott vagytok, és megjelentek, és elmondjátok, hogy mivel foglalkoztok, és úgy tűnik, hogy ez most már nagyon sok mindenkit érdekel. Mivel készültök az idén?
0: Hát először is köszönöm a visszajelzést, mert most kicsit így nézzük, hogy akkor hányan leszünk idén. Igen, ez a 8. konferencia, és azért egy, mert elfedett gyerekekből, ebből a két kezdőbetűből jön az egy. És idén már ismét a Lourdi Ház konferencia termében leszünk, ahol tavaly is voltunk, mert hogy az évek során elkezdett nőni ez a szám, és tavaly, ha jól emlékszem, 401 ember volt, aki aláírta a regisztrációs ívet, szóval tényleg nagyon sokan voltunk. Az első konferencián, ami 2018-ban volt, olyan 60 emberre számítottunk, és akkor abból gyorsan lett 100, és az utolsó hetekben kellett egy új helyszínt találni. És akkor ez a, nem tudom, az első pár évben azért megmaradtunk itt a 100-150 főnél, és aztán elkezdett tényleg nagyon nőni a szám, és új helyeket kellett keresni. Ennek örülünk egyébként, hogy ilyen sokan érdeklődnek a téma iránt. Alapvetően ennek a konferenciának a témája a szenvedélybeteg szülők gyerekei, és az ő segítésük. Az idei konferencián van egy blokk, ami kifejezetten a kiskorú gyerekekre fókuszál. Itt vendégünk lesz a Kékvonal alapítvány ügyvezetője, Teller Orsolya, két szakember a Pécsi Kamasz Addiktológiai Centrumból, akik egy csoportról fognak beszélni, illetve két másik szakember, akik szegregátumokban dolgoznak gyerekekkel, és kifejezett

0: hiszen az apanyapja programon belül lévő játékokkal játszanak, és ezeknek a tapasztalatait fogják megosztani. Illetve még ehhez a témához kapcsolódóan, de egy kicsit időben máshol lesz egy gyerekpszichiáter, aki mindemellett pszichiáter, bűvész is, és ahol a különleges dologról fog beszélni, hogy ők a Szolnoki Kórházban gyerekpszichiátri osztályon hogyan dolgoznak. A másik rész pedig a szenvedélybeteg szülők felnőtt gyerekeinek segítése lesz, ahol több szakember fog beszélni, Eflassú Zsuzsa, Hoffmann Kata, Sós Eszter, arról, hogy milyen terápiás módszerek vagy csoportok vannak, amik segíthetik a szenvedélybeteg szülők felnőtt gyerekeit. Lesz egy kerekasztal beszélgetés a szenvedélybeteg szülők, felépülő szülők szülőségéről, ahol azt hiszem 4 különböző rehab munkatársa jön és osztja meg a tapasztalatát, illetve lesz egy érintett is, aki beszél majd a józan apaságról, és emellett pedig párhuzamosan workshopok is lesznek, ahol ki lehet próbálni az OH kártyamódszerét, az irodalomterápiát és a mindfulness-t. Tehát, hogy azt hiszem, hogy igyekeztünk egy színes programot felállítani, remélem, hogy tényleg sokan leszünk, és hogy remélem, hogy kényelmesen fogunk elférni, ez egy elég nagy hely. Mindig a workshopoknál van egy kis nehézség, hogy többen akarnak bemenni, de egy workshop ilyen 10-20 fővel tud működni, mert aztán meg nem, tehát nem ugyanaz történik meg, mint hogyha egy ilyen nagyon nagy létszám lenne. Most kivétel lesz az OH, mert ott is sokkal több emberbe fog férni, azt a német lórendik úgy csinálják meg. És az még nem volt a konferencián ilyen workshop, de én az OH kartyás konferencián voltam, és ott nagyon megtetszett a módszer, és ezért örülök, hogy vállalták, hogy eljönnek idén. Úgyhogy körülbelül ez lesz a program.
1: Azon gondolkozom, az motoszkál fél, mert egyrészt, hogy ez a 8. alkalom, hogy megrendezésre kerül, és reméljük, hogy még ennyi van előtte. A szemléletformálás. Tehát olyan, picit olyan érzésem van, és most teljesen szubjektív véleményt mondok, mintha divatba jött volna a függőséggel beszélni, ami nem gond, mert talán ez jelzi, hogy merünk beszélni róla, úgy beszélünk róla, ahogy van, nem rejtegetve, nem minősítve, de nagyon sok felületen podcast beszélgetéseket lehet hallani szakemberek. Most már lassan könyvek is jelennek meg, mert ezért ennek elég, nem is tudom, ilyen foghíjas volt a szakirodalma, hogy végigvezetve valamilyen módon, de bizonyára voltak, csak valahogy nem voltak a köztudatban. Úgyhogy nem tudom, neked mi a tapasztalatod erről, és a szemléletformálás eszembe jutnak például ezek a konferenciák, hogy bizonyára ez is nagyon sokat hozzáadott, hogy jé, lehet erről beszélni.
0: Én azt hiszem, hogy nekünk, mint fogadó, inkább ebben van szerepünk, hogy a szenvedélybeteg szülők gyerekeit hoztuk fókuszba, de ebben igazad van, hogy egyre többen vállalják fel a saját függőségüket, szenvedélybetegségüket, és tényleg akár közismert emberek is beszélnek erről, podcasteket indítanak, illetve a podcast alapvetően hozzáférhetőbb lett és népszerűbb lett, tehát hogy szakemberek vagy szakember is érintett közösen indítanak ilyen beszélgetéseket, de azt látom, hogy elindult maga ez a szakma is, ahogy addiktológiai konzultáns, tehát nagyon sokan képződnek abban, hogy hogyan tudnak segíteni a szenvedélybetegeknek, illetve hogy ezen belül elég sokan vannak, akik maguk is felépülők, tapasztalati segítők is emellé tanulnak, tehát hogy lett egy ilyen kis túlzással szakmai robbanás, ahogy elérhető lett ez a segítség, és így aztán egyre többen beszélnek is róla. Én azt gondolom, hogy szakirodalma volt a szenvedélybeteg segítésnek már azért jó ideje Magyarországon is, ami elérhető, de tényleg egy szakmai anyag volt, tehát hogy azokat a könyveket nem biztos, hogy egy laikus megvette. De azzal, hogy beszélünk erről, hogy fókuszba kerül, ezzel azt gondolom, hogy ezek a könyvek is lehet, hogy kapnak egyfajta plusz népszerűséget, és azt gondolom, hogy igen, igazad van, hogy most megjelennek már akár írások is, könyvek is, vagy filmek ebben a témában. Én szerintem ez nagyon jó, mert hogy beszélünk róla, hogy mennyire lesz divat, azt nem tudom így megítélni. De amíg az a divat, hogy kimondjuk és a felépülésről beszéljünk, hogy a felépülés divattá válik, addig azt gondolom, ez egy jó divat. Ha az a divat, hogy a szerhasználat az menő, akkor az nem jó, bár valójában ez az igaz itt most Magyarországon, hogy a propaganda, a reklámok azért a fogyasztásra szólítanak fel, tehát még mindig sokkal inkább az van fókuszban, hogy milyen anyagokat használjak, persze mértékletesen, de azért használjam, de még mindig nagyon keveset van ott az az üzenet egy alkoholreklámban, hogy fogyasz mértékletesen, miközben nagyon arról van szó, hogy mindenféle most nem akarok tényleg anyagokat mondani, de mindenféle fesztiválok és rendezvények és programok vannak, amik a fogyasztásra szólítanak fel, néha szerintem nagyon agresszív módon, kifejezetten fiatalokat megcélzó programok is vannak, amik én azt gondolom, hogy nagyon károsak, hogyha úgy állítjuk be, hogy ez a fogyasztás menő. Én azt gondolom, hogy van ennek helye, de hogy ne ez legyen menő, az szerintem fontos lenne. És ahhoz képest, hogy elkezdjük, hogy a felépülés legyen menő és divatos, az tök jó lenne. Tehát, hogy így ezt mellé rakni ennek a fogyasztásnak, az fontos lenne. És abban is igazad van szerintem, hogy a szenvedélybetegség a családban, vagy a szenvedélybeteg szülők gyerekeinek helyzetéről is egyre több anyag jelenik meg. Ezzel kapcsolatban is volt, vagy vannak podcastek, könyvek, irodalmi témájú és szakirodalmi könyvek is jelennek meg. Hoffmann Kata békési téma tollából több ilyen könyv is jelent meg, illetve hogy a pszichológia is, én azt gondolom, hogy sokkal elérhetőbbé vált, sokkal közérthetőbb, és nagyon sokféle diszfunkció is kimondódik, és olvashatunk róla úgy, hogy megértjük ezeket a könyveket. Tehát, hogy nem azt gondoljuk, hogy úgy csak a pszichológusok, meg az analitikusok fogják megérteni ezeket a könyveket, hanem tényleg ez itt van érthető. Nagyon sok előadás van, én azt gondolom, hogy több szervezet is tesz azért, hogy ilyen előadásokat szervez laikusok számára, érdeklődők számára, ahol a könyvek is elérhetőek, az előadók elérhetőek, oda lehet hozzájuk menni, lehet tőlük kérdezni. Tehát ennek van egy ilyen jó, nem tudom, divatja, bár én azt szoktam gondolni, hogy valószínűleg én egy ilyen szűrőn keresztül látom ezt, mert ebbe dolgozom, és azt gondolom, hogy na erről már mindenki tud, mert már annyit beszélünk róla, de hogy arrébb megyek két háza, most így képetesen is kiderül, hogy nem, hát ez még mindig tabu. Tehát nagyon sokat kell tenni azért, hogy amit te mondasz, hogy formáljuk a szemléletet, hogy kimondható legyen az, hogy szenvedélybetegség van, hogy ez ne egy stigmával járjon. És ebből a szempontból jó, hogy akár közszereplők is felvállalják azt, hogy vannak szerhasználati problémájuk, vagy voltak, vagy hogy felépülők, mert ezzel azt teszik elérhetővé, hogy erről lehet beszélni, és hogy lehet segítséget kérni, hogy ez nem egy stigma kell, hogy legyen, hanem ez ugyanolyan dolog, mint hogy valamit elrontok, vagy valamit rosszul csinálok, és hogy föl lehet állni ezekből a dolgokból.
1: Igen, egy nagyon-nagyon olyan téma, ami rengeteg területet érint. Tehát most például csak amit mondta, hogy lehet hibázni, abból föl lehet állni, hogy nem kell mindent rögtön stigmatizálni, minősíteni, a megoldás felé lépni, de akár ha rendszereket nézek, akkor egy családrendszert, akár a sajátomat, akár az új családomat, akár a születési családomat, tehát hogy az élet minden területét azt hiszem, hogy behatárolja. És nagyon tetszik az a módszer most, hogy nagyon sokféle irányból indultak el a szakemberek, hogy ehhez hozzáférjenek. Akár az egyén szempontjából, akár a rendszerek szempontjából, akár korosztályilag is megbontva ezt a dolgot. Tehát olyan, mintha egy ilyen sok frontos, de nem is jó, mert nem támadást szeretnék kifejezni, egy sok frontos figyelmet kapna. Ez a téma, és talán ebből ki is jön majd az, hogy talán lendítünk azon a keréken, hogy talán felépülőnek lenni menő, vagy nem használónak lenni menő.
0: Igen, hát az mondjuk nagyon nagy ajándék lenne, hogyha nem használónak lenni menő lenne, tehát egy nekem saját élményem van erről, hogy azért, mert nem iszom, azért így megdöbbenés keltek, akár a saját családomban is azért, de hogy nem, most se kérsz? De nem. Tehát, hogy hogy ez még mindig megütközteti az embereket, és mi erről beszélünk sokszor, akár a felnőtt gyerekeknek tartott csoportokban is, hogy ez előjön, hogyha valaki nem kér egy kínáló italt, akkor megütközést elkelt, hogy de hát mi beteg vagy, vagy terhes vagy. Egy nő az biztos, hogy terhes, ha nem iszik. Tehát nincs más opció, vagy vezetsz. Uh-huh. Tehát, hogy akkor biztos vezetsz. Illetve a következő rész az pedig az, hogy de hát mire elindulsz, úgyis ki fog menni belőled. Szóval, hogy nem tudjuk elfogadni, hogy valaki nem akar fogyasztani valamilyen döntést, tök mindegy, hogy milyen döntés alapján, de nem szeretne inni. Szóval itt még nagyon sok minden van, hogy azt mondjuk, hogy ez is lehet menő, hogy valaki nem kér, vagy nem fogyaszt, és hogy nekem tehát miért kell magyarázkodnom, hogy valamit nem. Nekem ez alapvetően, azt gondolom, hogy nem okoz nehézséget, mert elég asszertív vagyok ezzel kapcsolatban, és ha nem tudom, a Erdélyben kínálnának meg, ott is válom azt, hogy megsértsek bárkit is azzal kapcsolatban, hogy én hadd legyek önmagam. De hogy nyilván ez azért nehéz felvállalni ezeket a, nem tudom, konfrontációkat, hogy valamire nemet mondja, hogyha itt van egy társadalmi nyomás is alapvetően, hogy de hát ez a szokásunk, ugye a borral vigadunk, meg nagyon sok ilyen mondásunk van, amihez kapcsolódik az alkohol, vagy a fogyasztás, és a fiatalok között pedig akár az alkoholfogyasztás, akár a bármilyen szerhasználat is menő, és akkor az tök jó lenne, hogyha ebben egy egészséges kommunikáció lenne. Tehát én nem gondolom, hogy az, ami most van, az egészséges, hogy azt mondjuk, hogy azt aztán tiltani kell, a mindenféle illegális szerhasználatot, azt csak, nem tudom, tűzzel, vassal égetni kell, aki ezt használ, de borozni meg, sörözni, az teljesen rendben van, sőt. Szóval, hogy ez nem jó kommunikáció. Ugyanígy a gyógyszerhasználat is nagyon nagy problémát okoz a fiataloknál. Tehát fiatal lányok között a különböző nyugtatók, altatók használata az jelen van. És ez nincs rendben, és erről aztán egyáltalán nem beszélünk. Tehát ha azt mondom, hogy az alkohol használat és az a járó szenvedélybetegség vagy szerhasználati zavar a stigmatizált, akkor a gyógyszer visszaélésszerű használata még inkább stigmatizáltabb. Tehát, hogy azzal kérjek segítséget, az szinte elképzelhetetlen, hogy ezt felvállaljam. És erről is nagyon sokat kéne beszélni, és sokat kéne tennünk azért, hogy azok az emberek, akik ezt már megélik, hogy ez egy szerhasználati zavar számukra, hogy nehézséget okoz, azok tudjanak segítséget kérni, és ne megítélést, ne stigmát kapjanak, vagy ha valaki tényleg felépülő, akkor ne azt mondjuk, hogy jó, hát úgyse fog sikerülni, meg ugyan már, hát, hanem támogassuk az ő józanságát.
1: Annyira bennem van ez, hogy ezt a függőséghez kapcsolódóan, de talán az életünk minden területén lehetnénk ilyen asszertívek a körülöttünk lévőkhöz kapcsolódóan. Tehát számtalan még nem függőséghez kapcsolódó, de annyiszor megítélünk, annyiszor véleményt alkotunk egy pillanat alatt egy körülöttünk lévő helyzetről, miközben talán bele se gondolunk, hogy ez mennyire jön az éppen aktuális lelki állapotunkból, megéléseinkből, és talán, hogyha ez is egy picit formálódna, vagy magunkhoz őszinték lennénk, figyelmet adnánk, akkor talán ez még nagyon-nagyon-nagyon sok áttétel, de talán még a függőségek, vagy a függőségbe esők számára is valamilyen módon hatással lehetne. De igen, hát ez egy nagyon nagy falat, ez a társadalmi szemlélet formálás.
0: Igazad van, de ugyanakkor meg a társadalom mi vagyunk.
1: Abszolút, és mi alakítjuk. Úgyhogy
0: hát egy egyénekből áll, igen, és ha egy-egy edén kezd el kicsit másképp működni, akkor az hatással lesz ott még háromra, és az a háromból meg megint tovább megy. Szóval igazából a mi programunk, a Fogadó és az Apanyapia program is pont így indult el, hogy kicsikben indultunk, és akkor abból kezdett el terjedni, és akkor abból van az, hogy az első konferencián 100 ember, és most meg reméljük, hogy tavaly 400 ember, ezt mondhatom, uh-huh, az ideit meg még nem tudjuk, de hogy még bárki jöhet, október elejéig lehet regisztrálni a konferenciára, a kimondható.hu/1-80 mindenféle információ fönt van, vagy a Fogadó Facebook oldalán, az Elfogadó oldalon, tehát ott sok mindent meg lehet még nézni ezzel kapcsolatban is, hogy valakinek van kedve eljönni. Alapvetően ezek a konferenciák úgy vannak kitalálva, hogy laikusok számára is érthető, tehát nem szakemberek tudnak ott lenni, sőt alapvetően inkább a fele szakember, a fele pedig érintett és érdeklődő a témában.
1: Kedves Piroska, köszönöm szépen a beszélgetést. Mai vendégem Kormos Piroska szociálpedagógus volt, aki a Máltai Szeretetszolgálat fogadó pszichoszociális szolgálatának munkatársa. Sok mindenről beszélgettünk, a függőségről, és ennek nagyon sok ága bogáról. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
0: Köszönöm én is a lehetőséget.
1: Köszönöm szépen a kedves hallgatók figyelmét, két hét múlva tartsatok ismét velünk. Sziasztok!

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Annak idején piarista gimnáziumban, szeptember 8-án általában volt közös iskolai szentmise. Egyik alkalommal, amikor hirdették a szentmisét, az éppen ott tanító tanár mondta, hogy kezdődnek a Mária napok. S valóban szeptemberben így az elején rögtön egy hét alatt három szép Mária ünnepünk van. Kis boldogasszony Mária születésnapja, Mária nevenapja szeptember 12-én, amely Bécs felszabadulásának az emlékére rendelt el az akkori pápa, a boldog 11. Ince pápa, és a fájdalmas anya ünneplése, Szentkereszt felmagasztaltatásának ünnepe utáni napon, szeptember 15-én. Itt a Mária Rádióban éppen ezért a szeptember is egy nagyon kedves, nagyon szép hónap, hiszen a szűzanyát ünnepeljük több alkalommal is szűzanya rádiójaként. Újra és újra szeretnénk a szűzanyára figyelni, szeretnénk az ő közbenjárását, támogatását, segítségét kérni. És a szűzanya azzal támogatja a rádiót leginkább, hogy bennünket, a hallgatókat arra indít, hogy ezt a rádiót működtessük, tartsuk fönt, imádságunkkal és anyagi támogatásunkkal erősítsük meg a rádió működését, a rádió életét. Mert azért tudunk szólni, mert önök, kedves hallgatók, anyagilag ezt lehetővé teszik. Azért tudunk szólni, mert tudjuk, hogy vannak, akik szívesen hallgatják mindazt, ami ebben a rádióban elhangzik, az imádságban, a különböző tanításokban, a különböző beszélgetésekben, amelyek mind-mind a hitünket segítik, a hitünket erősítik. Hálásak vagyunk minden adományért, hálásak vagyunk minden szeretet megnyilvánulásért, hálásak vagyunk minden támogatásért. Isten áldja meg önöket, kedves hallgatók, és kérjük, hogy segítsenek fönntartani a rádiót, mondják el másoknak is a rádió jó hírét. Fülöp Ákost, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Bíber József atya üzenetei és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Istenünk, te teremtettél bennünket a saját képmásodra, azért, hogy bennünk élj, mi pedig benned éljünk, hogy általunk cselekedve a világ megismerje a te végtelen szeretetedet. Én hálát adok neked, hogy meghívtál a papi szolgálatra, hogy megőriztél a papi szolgálatban, és én azt kérem, hogy őrizd meg, hogy a te szíved szerinti pap tudjak lenni. Mindazokat, akiket meghívsz a papságra, a papság szolgálatára, hűségesek maradjanak hozzád, egyházadhoz, és akiket a jövőben hisz meg, ők pedig ne féljenek a te hívásodra válaszolni, hívásodat elfogadni, mert minden emberi gyengeségünk ellenére is a te akaratod teljesedjék bennünk és általunk. Boldogságos Szűz Mária, egyházunk anyja, papok édesanyja, könyörögj érettünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Bíber József atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.
4: A mai nap költője szeptember 29-én, Harsányi Lajos. Ugye, ha azt mondom, hogy Csík Sándor, vagy azt mondom Mécs László, ez ismerősen cseng. Harsányi Lajos neve nem. Pedig ő ennek a pap-költő triásznak egyik tagja. Semmivel sem rosszabb költő, mint az előbbi kettő, és mégis valahogy kiesett a köztudatból, méltatlanul elfeledtük. Nagy Igmándon született egy 12 gyerekes családban, bencésekhez és ferencesekhez járt, egyenes út vezetett a papi hivatáshoz, de a költészete is a magyar katolikus költészet megújítója volt. Ajánlom nagy szeretettel a hallgatói család figyelmébe Harsányi Lajos papköltőt, a magyar katolikus költészet egyik megújítóját, a boldog költőt, ahogy egyik verses kötete mondja. Harsányi Lajos 1883. szeptember 29-én született, ezért a mai nap költője. Ő Harsányi Lajos. Ma szeptember 29-én Harsányi Lajost idézzük. Harsányi Lajos pap költő volt, annak a papköltő nemzedéknek, a papköltő triásznak egyik tagja, akik közül Sík Sándor nevét ismerik azok, akik ezzel foglalkoznak, és Mécs László nevét is ismerik, akik ezzel foglalkoznak, de Harsányi Lajost, minthogyha méltatlanul elfeledtük volna. Persze ebben benne van a történelem is, hogy miért és hogyan, de Harsányi Lajos ugyanolyan jelentőségi költője annak a korszaknak, mint Sík Sándor és Mécs László. Ő azt mondta magáról, hogy én nem egyházi költő akartam lenni, hanem a 10 millió magyarnak egy katolikus, modern költő akartam lenni. Tulajdonképpen azt fogalmazta meg, amit Pilinszky mondott magáról, hogy katolikus költő vagyok, vagy költő vagyok és katolikus. Harsányi Lajos egy 12 gyerekes családban született Nagy Igmándon, 1883. szeptember 29-én, no ezért is ma 29-én, szeptember 29-én Harsányi Lajos a nap költője. A 12 gyerek miatt az apai nagyapja nevelte fel 8 éves koráig, aki egyébként kántortanító volt, és utána pedig először a győri bencésekhez került, majd Esztergomba a ferencesekhez középiskolába, ahol nem akárki volt a lelki vezetője, hanem Prohászka Ottókár. Egyenes útja volt a papságba, elhívást érzett erre, és 24 éves korában 1907-ben pappá is szentelték. Mint hitszónok volt jelen az egyházban, és érdekes módon világi újságíróként a Dunántúli Hírlapban is írt túl a költeményein. 12 verses kötete jelent meg, és 5 regénye is, és a harmadik verses kötete a boldog költő hozta meg számára azt az ismertséget, amit akkoriban Sík Sándor és Mécs László is élvezett. Ő egy megújítója a keresztény lírának. Méltatlan tényleg az, hogy most nem foglalkozunk vele, és az életútja is erre utal, hogy egy tisztánlátó és az elveit felvállaló emberről van szó. Például a közéleti szereplése, ami az újságírásban jelent meg, emiatt a tanácsköztársaság alatt, a kommun alatt bebörtönözték. De mi történt a 30-as években? Rendkívüli szociális érzékenysége az megjelent a verseiben is, és az előadásaiban is, és a győri vagongyárban tartott egyik előadás után perbefogták a 30-as években, és szintén elítélték. Most azzal a jelszóval, hogy a kommunistákkal szimpatizál és kommunista lázadást folytat. Fiatal papként a Széchenyi családnál és az Eszterházi családnál is volt nevelő, és ez adott neki egy világi kitekintést, mármint nagyvilági kitekintést is. Figyelte maga körül a tehetségeket, és a katolikus irodalom megújítójaként Tűz Tamásnak is ő volt a felfedezője, és az első támogatója. Magáról azt írta az önéletrajzi írásában, hogy azért volt boldog költő, mert benne a pap nem hasonlott meg a költővel, és a költő sem hasonlott meg a pappal. Katolikus modern költőként volt jelen. Harsányi Lajost érdemes megismerni. A mai napon még nem sok verse hangzik el, de igyekszünk egy nagyon széles kínálatot az elkövetkező években a Mária Rádióban Harsányi Lajostól összegyűjteni, és nagy szeretettel ajánlom a hallgatói család figyelmébe. Harsányi Lajos papköltőt, katolikus költőt, a magyar költészet, magyar katolikus költészet egyik megújítóját, Sik Sándornak és Mécs Lászlónak a kortársát és méltó partnerét a költészetben.
5: Harsányi Lajos, ősz. Az arcod lassan elfakul. És nem emlékszem szemedre már. A nagy szerelem haldokol. És nincs gyűlölet. Se tél, se nyár. Mint harcos, aki leszerel és ellövi végső nyilát, úgy nézek már utánad én. És ködbe borul a világ. A nap lassan leáldozik. Fakó lesz minden szent dolog. És emléked is majd, mint a füst, ma holnap ellobog. Ősz Harsányi Lajostól.
6: Mária Rádió.
7: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

bízzál, kelj fel, téged hív. Elsősorban ugye a legfontosabb, hogy rátaláljunk arra, hogy van egy olyan erő, egy olyan hatalom felettünk, akiben alapvetően bízni érdemes, és nem félni tőle. Nekem nagyon sokat kellett azért küzdenem, hogy eljussak erre a bizalmi állapotra, tehát először is, hogy rátaláljak Istenre, másodszor, hogy ne csak rátaláljak, hanem feltétel nélkül tudjak is benne bízni. És ebben nagyon sokat segített az, hogy 2010-ben egy fiatal ismerősöm megkérdezte tőlem, hogy nem tudok-e valakit, aki elmenne vele Mária Celbe. Kettesben elmentünk egy zarándoklatra, Mária remetéről indultunk, természetesen a Mária úton. Egy idő után lecsitulnak az emberben a folyamatosan pörgő gondolatok, és már csak az eszenciára tud figyelni, meg koncentrálni, és keletkezik benne egy olyan hely, ahova be tud lépni Isten, amit így a hétköznapokon nem biztos, hogy meg tudunk számára teremteni. Sok mélypont után, valahol Ausztriában már nagyon közelítettünk Mária cél felé, amikor felhangzott bennem egy mondat, hogy bízzál bennem. És ez olyan erős volt, ez az egyetlen egy kis mondat, hogy én azóta is ebbe tudok kapaszkodni, amikor jönnek a nehézségek. A Jóisten nagyon sokszor embereken keresztül szól hozzánk. Akkor épp a barátnőmön keresztül szólt, hogy ez a te utad, indulj most el.

0: Ágoston Pap Mónika keramikus művész gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2016-ban.
1: Hírpercek.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Idén is megtartották a Nemzetek miséjét. Vasárnap búcsút tartottak Angyalföldön. Motoros rekorddal hívta fel a figyelmet a rákszűrés fontosságára egy idős magyar artista. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Erdő Péter bíboros prímás fővédnökségével immáron 8. alkalommal rendezték meg a Nemzetek miséjét szombaton este a budapesti Szent István bazilikában, tudósít a Magyar Kurír. Az eseményt az Esztergom budapesti főegyház megyében élő idegen ajkú közösségek részére a közös otthonunk az Anya Szent Egyház alapgondolat jegyében tartották meg. A Szentmise főcelebránsa Mohos Gábor a külföldi magyarok ellátásával megbízott segédpüspök volt. A külföldi katolikus közösségekkel együtt ünnepeltek a világ minden tájáról hazaérkező, az 5. diaszpóra találkozón résztvevő magyar képviselők is. Beszédében Mohos Gábor kiemelte, Krisztus egyetlen közösségé egyesít minket minden nyelvi és kulturális sokszínűségünkkel együtt. Vasárnap tartották a Budapest Angyalföldi Szent Mihály templom búcsúját. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Erdő Péter bíboros prímás volt. A szentbeszédet Varga Norbert, a plébánia papi közösségének koordinátora mondta, adja hírül a Magyar Kurír. Az idei búcsúi homília középpontjában a templomhoz tartozás és az otthonra találás gondolata állt, melyet Varga Norbert személyes emlékeivel egészített ki. Ugyanakkor beszédében a következő nemzedékekre is utalt, kiemelve, hogy a közösség gyermekei, unokái és későbbi leszármazottai itt válhatnak a keresztségben Isten fogadott gyermekeivé. A szentmise végén Erdő Péter bíboros prímás személyes szavakkal fordult az ünneplőkhöz. Megköszönte, hogy hosszú betegsége alatt a közösség imádkozott érte, és elmondta, hogy ő is imáiba foglalta a híveket. Endrész László, 81 éves artista művész, másfél nap alatt teljesítette motorral az angliai Blackpool és Budapest közötti 2130 kilométeres Guinness rekord kísérletként meghirdetett utat, amellyel a rákszűrés fontosságára és a magyar rákkutatás támogatására hívta fel a figyelmet, áll az MTI hírében. A 81 éves artistát Budapesten több mint 300 motoros várta. Endrész László a Magyar Rák Ellenes Liga által szervezett mellrák elleni figyelemfelhívó motoros felvonuláshoz is csatlakozott. A rózsaszínbe öltözött motorosok azért vonultak végig a főváros utcáin, hogy felhívják a figyelmet a betegség időbeni felismerésének fontosságára, az önvizsgálatra és a rendszeres szülővizsgálatokra is, így időben lehessen orvosi segítséget kérni. Endrész László néhány évvel ezelőtt maga is megküzdött a leukémiával, majd sikeresen felépült a betegségéből. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
1: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.

Olvasmány a jelenések könyvéből. Kegyelem és békesség nektek attól, aki van, aki volt és aki eljő, meg a hét lélektől, aki trónja előtt áll, és Jézus Krisztustól, a hűséges tanútól, a halottak elsőszülöttétől, és a földi királyok fejedelmétől. Ő szeret minket, vérével megváltott bűneinktől.

0: Könyörögjünk, Istenünk, Te csodálatos bölcsességgel elrendezed az angyalok és az emberek szolgálatát. Engedd, hogy angyalaid, akik a mennyben folytonosan szolgálnak neked, itt a földön szüntelenül oltalmazzák életünket. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

0: Mária Rádió.
1: Az igazság szabaddá tesz. Barsi Balázs ferences atya elmélkedése.
2: Krisztusban szeretett testvéreim! A héten megnéztük a francia filmet a művelődési házban, a Szent Szív, Sacré-Cœur. Óriási hatással van Franciaországban megtérések sorozata. És ott a fiatal lányokat, fiúkat kérdezték, és ami megdöbbentett engem, ezt mondták: nekünk még soha senki nem beszélt így a szeretetről. Hú, de oda kell figyelni az ilyen mondatokra. Soha senki. Így. Hát a szülei is beszéltek a szeretetről neki, és szerették is őket. Kedves testvérek, a keresztényektől sem származik ez a végtelen megrendítő üzenet. Mi nem azért beszélünk így a szeretetről, ahogyan soha senki, semmilyen vallás, semmilyen filozófia, semmilyen humán tudomány, nem mi beszéltünk és beszélünk így a szeretetről, hanem a názáreti Jézus, aki meghalt a mi bűneinkért és megigazulásunkért föltámadt. Ezért, ha csak az ő üzenetét ismételgetjük, azzal olajat öntünk a tűzre. Lehet, hogy az egyház iránti gyűlölet két forrásból ered. Az egyik az, hogy amiről beszéltek, az tényleg csodálatos. De hogy éltek, az ellene mond. Akkor ez az egyetlen üzenetnek ti si adtátok át magatokat. Persze erre mondhatnánk, hogy bocsánat, figyeljetek a szentjeinkre. Figyeljetek arra az öreg emberre, akit a család kidobott, mert szeretnek. Strasbourgban voltam, amikor egy papot temettek, aki költő is volt. És felolvassák az utolsó versét. Nem tudok már prédikálni, de szeretni tudok. Nem tudok már imádkozni sem, de szeretni tudok. És az ember is kiüresedik, ha azt hiszi, hogy az a legnagyobb képessége valami másban van, mint a szeretésben, de olyanban, amilyent a názáreti hozott. Persze az egyház elleni gyűlöletnek van más oka is, nem hunyhatjuk be szemünket. Minden ember, amíg ember, addig vágyakozik egy ilyenfajta szeretetre. Viszont azt is megtapasztalja, hogy úgy szeretni valakit, hogy nem a tulajdonságaiért szeretem, nem ezért vagy azért, hanem a létéért. Ez még akkora követelmény, hogy ezt úgyse tudjuk megtenni. Tehát beszéljünk másképp a szeretetről. Idézzük a szeretet himnusz az LMBTQ-val kapcsolatba, mert hogy mi mindent elfogadunk, mindent megértünk. Idézzünk, beszéljünk össze-vissza a szeretetet, sőt, a szeretetet tartalmát lugozzuk ki egészen. Testvérek, nem lehet nem beszélni az aktualitásokról. Az LMBTQ, ha beengedik az óvodába, az iskolába ezeket az ideológusokat, akik másként beszélnek a szeretetről, mint ahogy a gyerek érez, akkor vigyázz, az egész társadalmat megrontották. A bűnbe esett emberbe is maradtak az Istennel való kapcsolat nyomai. Tulajdonképpen a szülők, ha normálisak emberek, vágyakoznak egy gyermekre. Na most abban a vágyott gyermekben mit szeretnek? Semmit! Ha nem tudják, hogy egészséges ez, vagy beteg, zseni, vagy nem tudom én, elborult elméjű, hát akkor mit szeretnek? A személyét, hogy ő. A végtelen ürességét. És így fogadják el. Persze örülnek a tehetségeinek. Ők maguk is a tehetségükkel szolgálják ezt a kis gyermeket. De mi van ebben? Ha egy gyereket nem úgy szeretünk, nem ezért vagy azért. Téged, a létezésedet akarom. Pótolhatatlan vagy. Na most ezt nem lehet elfogadni a názareti Jézus kinyilatkoztatása nélkül, aki a Szent Háromságból jön, ahol ő pótolhatatlan az atyának, nem az istenség. A végtelen lét, a minden tudás nem igaz. Az atyának semmije sincs ezen a ponton, csak fia van. És a fiúnak csak az atya. És a szeretet se valami közöttük, hanem a személyesült harmadik személy, a Szent Lélek. És a gyerekekben ezt a létére vonatkozó szeretetet megrontjuk. A kisfiú tudja, hogy fia, lány meg lány. Apja az férfi, anyja nő. De a személyét szeretem. Ezen belül kell, hogy fölébredjen a vágy a másik iránt, a másik nem iránt. Az érosz. És ezen az éroszon belül van kizárólagos szexuális egyesülés, ami a legnagyobb szentség. Ha ebbe van. Mert Isten teremt embereket. Most megfordítják. A gyereket piszkálják, és fölébresztik az, ami alszik még benne. Hogy az éroszba, sőt nem is az éroszba, mert az is szent dolog. Hanem a szexualitásba, de nem akármilyen szexualitásba. Hanem, hogy az maga a szeretet. Az, hogy gyönyöröd legyen minden pillanatban, és a másik csak azért kell, hogy gyönyör forrásod. Testvéreim, belegondolunk ebbe, hogy ennek milyen aktualitása van Európában, Amerikában, Magyarországon, a környezetünkben. Másképp beszélünk a szeretetről, mint amilyen szeretetre vágyunk, és lezüllünk a saját félrebeszélésünkhöz, mert azért azt tudjuk, hogy gyöngék vagyunk, hogy nem mindig tudunk így szeretni, csak egy pillanatra. Milyen szeretetről beszél az Úr Jézus? A neme világból való szeretetről. Aki ott állt a kereszt alatt, és látta, hogy szent szívét átszúrja katona lándzsája, János mondja, első levelének 4. fejezetét olvassátok el. Két dolgot. A szeretet Istentől való, nem a biológiai életünkből való. A szemét azt a fogantatás pillanatában teremti az Isten. Az énem nem az anyámból és az apámból szakad ki. Ha ezt nem tudjuk, összeomlik minden. És akkor elégedjünk meg egy kisebb szeretettel, szeretkezéssel, mondjuk jó értelemben is, hogy én adok, te kapsz, és úgy ellötyögünk szépen. Mert félelmetes ez a szeretet. Nem attól kell megrendülni, hogy Isten mindenható. Ha nem szeretne, fel kellene lázadni. Hanem attól, hogy végtelenül szeret. Ugyanez a lelkületet ápoljátok magatokba, írja Pál, amikor buzdítja a híveket, az erkölcsös, a tiszta, a szent életre, amely Krisztus Jézusban volt. Ő, mint Isten, az Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hogy szolgai alakot öltött, kiüresítette magát, hasonló lett az emberekhez, megalázta önmagát, engedelmesedte a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta őt. Olyan nevet adott neki, mely felett áll minden névnek. Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban. És minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Nem kell hozzá mesterséges intelligencia, az elemzők már kitalálták, hogy ez nem Szent Pál szövege. Hanem ide betesz egy ősi Krisztus himnusz. Hát mikor született ez a Krisztus himnusz? Hát az Úr Jézus föltámadása is pünkösd után. De mit jelent az, hogy kiüresítette önmagát? Ha ezt csak megsejtjük, akkor tudjuk, hogy egyedül ő beszélhetett, és ő beszélt hitelesen a szeretetről. Egy jó 10 éve ezelőtt került kezembe Gondos Grünhut László könyve, Szeretet és lét. Zsenialitásnál nagyobb tehetséggel, mert Jézushoz tért zsidó, hihetetlen megvilágosuló intelligenciával, hatol be ebben szeretetbe. 905-ben Baján született, 20-ban katolizál. Mert a zsidó hite Jézus felé sodorta. Honnét Istennek ez az ember iránti szeretete? Hogy megteremtette, hogy miután bűnkövetett el, szólt Ábrahámhoz. Mit jelent ez? Szüksége volt arra, hogy mi is szeressük, pótoljuk azt, ami neki hiányzik? A Szent Háromság az abszolút építőkő, mint a nagy gótikus templomból, és kiszednénk, összeomlana az egész. Nincs értelme a hitünknek, semmi. Ha te nem azon gondolkozol mindig, hogy Istenben 3 személy van, és a második isteni személy a szűzméjébe emberré lett, akkor nem tudunk kiigazodni a hitünkbe. Akkor össze fog omlani, vagy olyan erőt fejtünk ki, hogy mégis keresztény maradok, de nem tudom miért. Mi az alapja, mi a csúcspontja ennek? Hát kedves testvéreim, az Úr Jézus azt hozta közénk, amit ő ért az istenség mélységébe. Most lapoznom kell, mert nincs időnk. Mert ő mit tapasztalt a Szent Háromságon belül? Az Atya, a Fiú és a Szentlélek szeretik egymást, de nem a tulajdonságaikat, mert az közös. Az Atyában nem azt tetszik, hogy a Fiú mindenható, mindentudó, önmagától való lét, hát ő is az, meg a Szentlélek is, hanem azt a személy, azt a végtelen üres, tartalom nélküli, de aki nem valami, tehát nem üres, mert valaki. Az Atyának ez a szegénysége, hogy semmi esély, csak a Fia, és a Fiúnak csak az Atya. És köztük áramlik az adás és odaadás, de egyszerre, filiókve, az Atyától és a Fiútól származik, és nincs előbb, meg utóbb. A Szent Háromságban egy végtelen szegénység van, nincs birtoklás, és ez a szegénység az a végtelen gazdagság, amit Krisztus hozott a földre, és amire vágyik minden emberi szív, hogy fölvesz minket Isten életébe. Kedves testvérek, hadd olvassak pár szót ettől a megtért, nagyszerű keresztény testvérünkkel. A személy és lét Istenben egy. Ez az ő legfőbb tökéletessége. Tehát Isten nem valakitől kapta a szeretetet, a jóságot. Mert a jóság az Istenben a szeretet. Mert hogyha valakitől kapta volna, akkor az nem őtől származik, és adhatja tovább. Úgy kapta az istenséget, de hát kitől? És adja a Fiúnak. És ezt az istenséget szereti, és a Fiúba, és akkor nem a Fiút szereti. És ez az agapé, ez az új szövetségben a szeretet. És bennünk is ezt szereti. Az üdvözítő és megigazulást adó szeretet csodálatos paradoxon abban áll, hogy egyszerre radikálisan személyes és mégsem személyválogató, maradéktalanul egyetemes, mivel Isten minden olyan értékemtől eltekint, ami máshoz is hozzátartozhatna, engem és mindenki mást is rászorultságába, szegénységében, semmiségében szemlél. Nem azt szereti bennem, ami vagyok, hanem aki vagyok. megdöbbentő. És azt mondja, Istennek a lelkek iránti szeretete nem érusz, hanem tiszta agapé. Ez a szeretet a végső magányokban lát engem. Nem az objektív tartalmakat nézi, amelyeknek hordozója vagyok, hanem engem néz. Engem néz, és nem a jóságot, ami rajtam keresztül átcsillan. Nem az értékei miatt szeret engem, hanem minden ok nélkül. Azért szeret téged, mert te vagy. Nem elégítik az, ki az, hogy értékeim vannak. Azt azért adta, hogy adjam tovább. És így kell szeretni egymást. Mert az a jóság, ami a gyermekedben, fiadban, férjedben van, az az erő, amivel téged fölemel, az a sok-sok képesség, a kutatóknak az értelmi munkája, a fizikai munkásnak minden cselekedete, bocsánat, meg hogy becsületes a másik. Igen, de ez kicserélhető. Lehet, hogy egy még tökéletesebb van. Meg szép, és lehet, hogy egy még szebb van. Ugye, hogy megéreztük, hogy egyedül a názereti Jézus beszél hitelesen a szeretetről. Isten fia Jézus azért kapott olyan nevet, amely fölött áll minden névnek, hogy ő az Úr, hogy Isten, mert ezt hozta a földre. Nagyon érdekes, az isteni természete maradt, csak nem olyan dolog, amihez ragaszkodjék. Mi az, hogy természet? Tulajdonságaim összessége. És most a szűzanya mélyébe kapott egy emberi természetet, egy emberi értelmet, amely nem tud mindent, egy emberi akaratot, amely nem mindenható, ugyanakkor istenségében mindentudó, mindenható. Megdöbbentő. És akkor mit? Ezért mondja, hogy kérhetném, atyám, macs adna 12 000 angyalnál többet, és nem tudnátok megfeszíteni. De nem kérem. Én nem valamit kérek az atyától. Én az övé vagyok, és ő az enyém. És meg akarlak váltani benneteket, hogy kiszakadtatok ebből a szeretetből. Istennek a szeretete, írja Gondos Grünhút, az én igazi otthonom, különben sehol és senkinek sem létezem. Az irántad való szeretetem többé már nem érosz, hanem agapé. Azért is, ha működik az érosz, és működik a szentséges szexualitás a szentséges házasságban. De végül is azért szeretlek, aki vagy. Senki mással nem tudlak felcserélni, még akkor sem, ha valaki pontosan ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkezhetnének. Például el lehet képzelni, hogy egy sorozat ugyanolyan ember van, mint te, minden képességben. Ugyanúgy gondolkodik, ugyanolyan csinos, ugyanolyan szép, ugyanolyan tehetséges. És mégse felcserélhető. Ez nincs a mesterséges intelligenciának, ő nem valaki. Pótolhatatlan. Istennek pótolhatatlan vagy. Megint lapoznom kell. És az idő lejárt. De jó is, mert a Szent Misébe kapjuk mi ezt. Tudnék, marad egy nagyon kínzó kérdés. Hát, ha ez van, akkor a cselekedetek nem számítanak? De jobban számítanak, mi gondolnám. Mert az isteni természet tökéletes. Az emberi természet nem lehet tökéletes, mert nem lehet egy másik isteni természet. Tehát egyik ezt kapta, a másik azt kapta. És az a személyének szóló szeretet az, hogy állandóan segítem. Ezért férfi és nő. Ezért erős és gyönge. Ezért zseni és gyöngén gondolkodó. Ezért egészséges és a másik beteg. De az igazi humanitás, az Krisztus humanitása, ahogy mondja Szent Pál karácsonyi szent lecke. Krisztus Jézusban a páruit humanitas et benignitas. Így Jézus Krisztusban jelent meg a humanitás. Tehát nem csak az, hogy jót teszek, anélkül én nem lehetnék ember. Ki kell egészíteni egymást, segíteni kell. De a másikat nem azért kell szeretni, mert adott. Azt meg kell köszönni, hanem őt. Kedves testvérek, mindennapi feladat. Az a gyerek az iskolába, az az elviselhetetlen kis óvodás, aki nem kapta még a szeretetet. Az a munkatárs, aki káromkodik, ocsmánykodik minden, nem tudja ezt. Valahogy egy szóval, egy gesztussal, az érte való imádsággal azt kell neki kimutatni, hogy én téged szeretlek, nem a bűneidet, azt magamban is gyűlölöm. Értsd meg, és ez a szeretet nem tőlem való, és a szeretetről való beszéd sem tőlem való, hanem attól, akiben az Istenség szeretetében részesültünk, Jézus Krisztusban. Amen.
1: Az igazság szabaddá tesz. Kedves hallgatóink, Barsi Balázs ferences atya elmélkedését hallották.
0: Hírpercek.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. Vasárnap búcsút tartottak Angyalföldön. Idén a kamarazene áll a Gödöllői Hárfa Fesztivál középpontjában. Otthonok szépülnek a Karitás segítségével. Jönnek a részletek a szerkesztő, Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Vasárnap tartották a Budapest Angyalföldi Szent Mihály templom búcsúját. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Erdő Péter bíboros prímás volt. A szentbeszédet Varga Norbert, a plébánia papi közösségének koordinátora mondta, adja hírül a Magyar Kurír. Az idei búcsúi homília középpontjában a templomhoz tartozás és az otthonra találás gondolata áll, melyet Varga Norbert személyes emlékeivel egészített ki. Ugyanakkor beszédében a következő nemzedékekre is utalt, kiemelve, hogy a közösség gyermekei, unokái és későbbi leszármazottai itt válhatnak a keresztségben Isten fogadott gyermekeivé. A szentmise végén Erdő Péter bíboros prímás személyes szavakkal fordult az ünneplőkhöz, majd megköszönte, hogy hosszú betegsége alatt a közösség imádkozott érte, és ő is imádkozott a hívekért. Idén a kamarazene áll a középpontban a Gödöllői Nemzetközi Hárfa Fesztiválon, amelyet október 1-e és 4-e között rendeznek meg a Gödöllői Királyi Kastély dísztermében, tudósít az MTI. Idén is bemutatkozhatnak fiatal hárfaművészek, köztük Szöllősi Vágó Panna és Jenei Erzsébet, akik október 1-én a Zene Világnapján megnyitják a fesztivált. A szólóművek mellett hárfaduókkal és fúvós hárfa kamarazenéket is műsorukra tűztek a fiatal zenészek. A hétvégén többek között Handel és Debussy művek is felcsendülnek, valamint vasárnap délelőtt a Hárfa sokszínűsége címmel gyermekeknek szóló hangversenyre is sor kerül. A Hárfa Fesztivál idén is ingyenesen látogatható, de regisztrációhoz kötött. A hangszer kiállítás sem marad el ebben az évben sem. Az érdeklődők neves olasz, francia és amerikai gyártók hárfáit csodálhatják meg a Gödöllői Kastélyban. Nyírkátán és Hodászon újabb 4 család otthona újul meg a Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász közreműködésével a Szép Otthonok program keretében. Áll a Nyíregyházi Egyházmegye hírében. A Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász tavaly kapcsolódott be a Szép Otthonok programba, amelynek fő célja a kiválasztott, rászoruló családok lakókörnyezetének komfortosabbá és rendezettebbé tétele. A keleti országrészben sok család a lakhatási körülményeiken saját erőből nehezen vagy egyáltalán nem tud javítani. A program alapelve, hogy ne a családok helyett, hanem velük együtt újítsák fel az otthonokat. Az építőanyagokat és tárgyi eszközöket elsősorban a Katolikus Caritas költségvetéséből finanszírozzák, a szakmai felmérést és a munkák koordinálását a Nyíregyházi Egyházmegyei Caritas végzi, a kivitelezésben pedig a családok és a helyi önkéntesek vesznek részt. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Istennél a segítség. Istenhez kiáltunk nemzetünkért, mert annyira meg kell újulnunk. Nem lehetünk türelmetlenek sem egymással, sem Istennel. Tudatlanságból vádakat mondunk egymás ellen. Istenhez kell kiáltanunk, hogy segítsen egységet teremteni. Széchenyi István is erről beszélt, mert ez volt a fő gondja. Az Isten igen nagy. Számtalan út vezérel hozzá, csak egyedül ő látja keresztül belsőnk tiszta vagy tisztátlan létét. Mi oly gyarlók, oly igen homályban látók s botorkázók, egymáshozi türedelemnél józanabbat nem gyakorolhatunk, mert csak utóbb válik el, kinek volt több igaza, s ha van kárhozatra méltó bűn, ítéletem szerint nincs nagyobb a türedelmetlenségnél. Minden vallás, tudatlanságunk tudatában, jó, ha csak tetteinkben és életelvekben ábrándoktól, balítéletektől és szofizmáktól nem hagyjuk félrevezetni magunkat, hanem a hangot követjük, amely az igazságot sohasem leplezi, és sohasem szól hízelkedve hozzánk. Szánakozva bámulok az Istenhez, soha nem térőn. S ha túl nem becsüli magát, s végig következetes marad, bámulom erejét, de sajnálom a legfőbb jóvali rokontalansága miatt. Utálatra méltónak tartom ellenben az Isten tagadót, ki azonban veszély közt szepeg és kereszthez borul, és előttem csak az látszik talpra esetnek ki. Főképp csend és béke közt naponta felemeli lelkét a legdicsőbbhöz. Veszély közt azonban tán rövid fohászon kívül semmi hosszas és panaszló litániát soha végpercig nem intonál. A régi tapasztalás nyilvánossá tevé, hogy a természet örök törvényei, amelyeket nem ember, de felsőbb hatalom szabott, nem úgy állnak, mint azokat a tudatlan, s annál hiúbb mennél tudatlanabb ember magának képzi, teóriázza, s kívánja, hanem hogy annak törvényeit csak azok fedezik némileg fel, kik a nemző okok nyomozását nem könnyűnek, de igen nehéznek tartják, s kik nem annyira öneszökben, a kombinációikban, mint inkább mások tapasztalásában bíznak.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkozzuk.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: A mai nap evangéliuma Szent Lukács könyvének 4. fejezetéből van. Hallgassuk figyelmesen. Abban az időben Jézus elment Názáretbe, ahol egykor nevelkedett. Szokása szerint bement a szombaton a zsinagógába, és olvasásra jelentkezett. Izajás próféta könyvét adták oda neki. Szétbontotta a tekercset, és éppen arra a helyre talált, ahol ez volt írva. Az Úr lelke van rajtam. Fölkent engem, és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, s hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem, elérkezett az Úr esztendeje. Összetekerte az írást, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött. Ő pedig elkezdte beszédét. Ma beteljesedett az írás, amelyet az imént hallottatok. Mindenki helyeselt neki, és csodálkozott a fönséges szavakon, amelyek ajkáról fakadtak. De hát nem József fia ez? Kérdezgették. Ekkor így szólt hozzájuk. Biztosan ezt a mondást szegezitek majd nekem. Orvos, gyógyítsd önmagadat. A nagy tetteket, amelyeket, mint hallottuk, Kafarnaumban végbe vittél, tedd meg a hazádban is. Majd így folytatta. Bizony mondom nektek, hogy egy próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom nektek, sok özvegy élt Izraelben Illés idejében, amikor az ég 3 évre és 6 hónapra bezárult, úgy, hogy nagy éhínség támadt az egész földön. De közülük egyikhez sem kapott Illés küldetést, csak a szidoni Careftában élő özvegyasszonyhoz. Ugyanígy Elizeus próféta korában is sok leprás élt Izraelben, s egyikük sem tisztult meg, csak a szíriai Námán. Ezt hallva a zsinagógában mind haragra gerjedtek. Felugrottak, kiűzték őt a városon kívülre, és fölvezették arra a hegyre, amelyen városuk épült, a szakadék szélére, hogy letaszítsák. De ő áthaladt közöttük, és eltávozott. Ezek az evangélium igéi. Kedves hallgatók, a most felolvasott evangéliumi történet is jól példázza, hogy mennyire nem szeretik az emberek, mennyire nem szeretjük, ha valaki szembesít hibáinkkal, gyengeségeinkkel. Jézus szembesíti hallgatóságát hitetlenségével. Ez annyira feldühíti őket, hogy képesek lennének ezért megölni Jézust. Elgondolkodtató mozzanata ennek a történetnek az is, hogy Jézus sokáig engedi dühöngeni őket. Engedi, hogy ordítozva kiűzzék a városból. Sőt, engedi, hogy felrángassák egy hegyre, egészen a szakadék széléig. Ott aztán valami olyan ellenállást nem tűrő erőt mutat, hogy a dűtől tajtékzó tömeg egyszerűen engedi átmenni köztük és eltávozni. Ebben a jézusi magatartásban kinyilatkoztatja magát az az Isten, akit minden időkben megtapasztalhatunk. Az az Isten, aki engedi, hogy a dühös ember minden dühét, agresszióját, gyűlöletét Isten ellen fordítsa. És ez az Isten csak hallgat. Nem próbálja még csak csillapítani sem a dühöngő embert. És meg sem haragszik. Nem is válaszol. Nem vág vissza. De nem is enged meg bármit az embernek.
1: Mai ima szándékunk. Uram, kérünk, add meg nekünk az élő hit kegyelmét, hogy hitünket ne befolyásolja sem a világ, sem az események, sem a mullandóságok. Add, hogy sziklaszilárdan megálljunk a te jelenlétedben, bármi is történik körülöttünk.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Szent Pál apostol írja: ne engedd, hogy legyőzzen a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket.

0: cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária! Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál! Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
2: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
0: Kedves hallgatók, a nemzetünk lelki megújulásáért végzett imát az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.

Az alkohol és én. Szabadulás az iszákosságból. Óváriné, Herpai Dóra műsora.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit az Alkohol és Én című műsorban, amely az alkoholfüggőséggel és az abból való szabadulással foglalkozik. A mikrofonnál Óváriné Herpai Dóra, református diakónus. Mai adásunkban felvételről hallanak két tanúbizonyságtételt két olyan embertől, akik maguk is a Dömösi Református Iszákos Mentő Misszióban szabadultak függőségükből, és aztán a szabadulásuk mellett egymást is ajándékba kapták, és ma már házastársként szolgálnak, segítve a misszióba érkező megkötözött embertársaikat a gyógyulásban. Béres Zsolt és felesége Skrapics Kornélia a múlt héten önkéntes szolgálaton vettek részt az Iszákos Mentő Misszióban, és ott az egyik délután elmondták a résztvevőknek saját történetüket. Ennek vágott változatát hoztam el ma hallgatóinknak, azzal a céllal, hogy reményt vigyen mindazok számára, akiknek szükségük van a szabadulásra. Hallgassák szeretettel Nelli és Zsolti történetét.
1: Skrapics Kornélia vagyok, Nelli. Vas megyéből, egy horvát faluból származom, horvát az anyanyelvem. Szentpéterfaszombathelytől egy olyan 25 kilométerre van. Egy teljesen normális katolikus családból származom. A nagyszüleim, szüleim mélyen hívő emberek voltak, de volt egy ilyen vallásos keret is, ami azt jelentette, hogy gyerekkorunkban ugye mindig templomba

templomba kellett járni, és hát mentünk is, de megmondom szintén, hogy gyerekként, meg fiatalként ez olyan kicsit egy olyan teher volt, hogy nekünk mindig kell menni, kellett menni. Anyukám mindig azt mondta, hogy ha buliba el tudtok menni, akkor templomba is el tudtok menni, úgyhogy mentünk. Elvégeztem a középiskolát, haverokkal jártunk bulizni, ott az alkohol olyan szinten szerepelt, hogy hétvégén szórakozás ittunk, nagyon jó volt, és nem is volt vele problémám. Azt még el kell mondanom, hogy édesapám alkoholbeteg volt, tehát alkohollal küzdött, és akkor majd később visszatérek majd ide, és alkoholbetegséggel küzdött, és akkor férhez mentem 21 évesen, két lányom született, Emília és Anna. Sajnos a házasságom az tönkrement, nem az alkohol miatt, hanem a párom úgy döntött, az akkori férjem úgy döntött, hogy ő nem gondolta komolyan azt, amit az oltár előtt megfogadtunk. Én viszont a szüleimtől azt láttam, hogy a házasságuk az olyan volt, hogy ahogy az oltár előtt megfogadták, és én így viszont nem szerettem volna tovább vele élni, úgyhogy 24 év, 20 év házasság után elváltunk. Hát eleinte úgy jónak tűnt, hogy megittam egy sört, és akkor úgy éreztem, hogy megnyugszom, ámulik a gyomoridegem, jaj, de jó. Igen, ám csak nagyon gyorsan ebből függőség lett. Meg ugye nálunk otthon a faluban az mondjuk nem segített, hogy egy olyan szokás volt, hogyha bárki jött hozzánk, akkor az volt, hogy gyere, igyál egyet, és akkor igyál még egyet, tehát mindenkit vendégé lettünk, meg mindig az volt, ha valaki jött, akkor inni kellett, hát idézőjelben inni kellett. És ugye ezt mi is csináltuk, meg én is csináltam. Ott, ha jött valaki, az akkor még egy alkalom volt, és akkor az ember észrevette már azt, hogy amikor már így csúszott bele ebbe a függőségbe, hogy rendesen várta azt, hogy legyen már egy születésnap, legyen már egy névnap, legyen már valami olyan alkalom, hogy lehessen inni, hogy még akkor indok is legyen, hogy most miért. De hát mondom, ez már csak egy ilyen plusz volt, mert én akkor már függőségbe belecsúsztam, és tényleg stresszoldásra, meg feszültségoldásra használtam. És akkor van 3,5 éve voltam már a gyerekekkel egyedül. Próbáltam én magam megállni azt, hogy nem iszom. Sikerült is mindig, csak egy-két napig. És akkor milyen jó, hogy már nem ittam egy-két napot, és akkor úgy gondoltam, hogy akkor most megérdemlem, most akkor megbontok egy sört, meg megbontok még egyet, akkor megint egy-két napig nem ittam, de aztán amikor megittam, akkor meg mindig úgy volt, hogy visszacsúsztam, és akkor az tényleg addig ment, amíg már nem tudtam ezt kontrollálni. Ettől függetlenül a gyerekeket mindig elláttam, mindig volt munkahelyem, tehát otthon is minden, a kertet, a nagy udvart, a nagyházat, munka mellett mindent én csináltam egyedül, és amikor úgy éreztem, 2018 februárjában a nagylányommal voltunk otthon, a kisebbik lányom az apjánál volt, és hát akkor volt egy olyan szituáció, hogy hát akkor nagyon sokat ittam, és addig ittam, hogy már nem tudtam semmit kontrollálni. És az lett a vége ennek az egésznek, azt még hozzáteszem, hogy marha nagy önsajnálatban voltam. 24 évesen sajnos az alkohol miatt apukám leesett a padlásról, kerti bútort pakoltak föl az anyuval, és anyukám elment este misére, és mondta a édesapámnak, hogy ne pakoljon tovább, majd holnap folytatják. Apukám akkor már alkoholos állapotban volt, és mindenképpen föl szerette volna vinni még az asztalt a padlásra, hogy ő mindenképpen ezt befejezi, és sajnos hanyatt esett vele. És ennek az lett a következménye, hogy másnap reggel kórházba került, soha többet nem tért magához, 5 napig feküdt kómába, kedden került kórházba, hétfőn esett le, és pénteken reggel meghalt. Ezt valószínű, hogy anyukám nem tudta földolgozni, 7 hónapra rá leukémiát diagnosztizáltak, ő okolta magát azért, hogy az aput egyedül hagyta, nem akart ő egyedül maradni, tehát ez is nagyon bántott, hogy a apukám meghalt, és valószínűleg ez miatt, ez a trauma miatt kialakult nála valami, 8 hónapra rá meghalt anyukám is.
És 24 évesen már se anyukám, se apukám nem volt. Amiért hálás vagyok a Jóistennek, hogy van egy ikertestvérem, egy lány ikertestvérem, meg egy 13 évvel idősebb bátyám. És őértük nagyon hálás vagyok, mert ők mindig támogattak, és tényleg a bátyámra pedig úgy tekintek, hogy mint hogyha egy ilyen pótapa lenne. Mindig nagyon támogatott, segített, és az ikertestvérem is. És hát ugye most itt jövök most akkor vissza ezzel, hogy nagyon sajnáltam magam, tehát ezt is egy, hát mert ez trauma volt, ugye ilyen fiatalon az embernek nincsenek más szülei, de hát én egy ilyen nagy önsajnálatban voltam. És volt ez a szombat este, amikor a lányommal ugye együtt maradtunk ketten, a nagyobbikkal, és akkor én nagyon sokat ittam. Annyit ittam, hogy abszolút nem tudtam kontrollálni se azt, hogy mit csinálok, se azt, hogy mit mondok. És akkor kijött belőlem ez az eszméletlen nagy fájdalom, így mindennel kapcsolatban, és nagyon kiabáltam a nagyobbik lányommal, rajta vezettem le a feszültséget, azt az ott már hál' Istennek sikerült rendeznünk, de a mai napig bánt, és ugye volt is erről beszélgetés, hogy igen, megbocsájtottam magamnak, ő is megbocsájtott nekem, elnézést kértem mindenkitől, mindenkivel rendeztem mindent, de hát azért ez úgy bennem maradt, hogy hogy tudtam ezt a lányommal megcsinálni. És akkor azon az éjszakán eljött a bátyámnak a nagyobbik lánya a vőlegényével, és elvitték a lányomat haza hozzájuk. Én ott maradtam egyedül, lefeküdtem, és másnap reggel fölébredtem a nappaliba, olyan fél komással fölébredtem, és olyan szinten magam alatt voltam, meg annyira szégyeltem magam, hogy most hogy fogok megint a gyerekek előtt megállni, a testvérem előtt megállni, hogy olyan szinten el voltam már keseredve, hogy már sírni se tudtam. És akkor nem tudtam, mit fogok csinálni, csak úgy döntöttem, hogy én ezt tehát én így tovább nem akarok élni, tehát én ezt nem akarom tovább így csinálni. És ott, hogy feküdtem a nappaliba, olyan volt, mintha valaki odaült volna a lábamhoz, és megsimogatta volna a lábszáramat, és kétszer hallottam egy hangot, és annyit mondott, hogy indulj. Na, mondom, hát most már halucinálok is, és ez egymás után kétszer. Nem tudtam akkor ezt mire vélni, és az unokatestvéremmel beszéltem erről a problémámról. A testvéremtől, az ikertestvérem többször szólt, hogy ez így nem lesz jó. Mindig összevesztünk, sírás volt, ő is sírt, én is, most miért bánt, azt még te is, ugye megsértöttem. De valahogy ő nem, tehát nem tudott úgy vele mit kezdeni, bántani nem akart. Én se akartam őt, és akkor az unokatestvéremnek mondtam, együtt nőttünk föl, hogy hát nekem ilyen problémám van, hogy nem tudom, hogy mit csináljak egyszerűen, hogy valahogy ezt meg kellene oldani. És akkor mondja nekem, hogy én hallottam Dömösről, az egyik ismerősétől, hogy próbáld meg, menj el oda. És akkor én egyszerre fogtam a telefont, abban a minutumban kikerestem, és hívtam a szombathelyi kékkereszt csoportot. Nem vették föl a telefont, hívtam vissza az unokatestvéremet, mondtam neki, nem vették föl, de mondom, hogy biztos visszahívnak, vagy próbálom később. És hogy vele beszéltem, látom, hogy hívnak. És hát sajnos Panni néni már nem él, aki akkor a csoportvezető volt, meg a Müller Jani, a szombathelyi csoportvezetője. Hát a Panni néni hívott föl, és ő vele beszéltem, ez egy csütörtöki nap volt. Én vasárnap akkor elmentem, megbeszéltük, hogy a mise után találkozunk, beszéltem vele, hétfőn már én ott voltam a kékkereszt csoportba. Utána hívtam Dömöst, két hét múlva itt voltam Dömösön. És jó, ugye eltelt még, amire én erre szántam magamat, meg hogy most hogy oldjam meg mindent, egy pár hónap eltelt. És akkor 12 napos gyógyítók voltak még, én arra jöttem el, és nem tudtam, hová jövök, abszolút nem tudtam, hogy mi lesz. Az unokatestvérem meg a férje elhozott, és akkor annyit mondtam nekik, hogy ha nagyon gáz van, akkor értem, jöttök, hogy akkor hazavisztek. Mondták, hogy igen. De hál' Istennek végig csináltam a 12 napos gyógyítót, és Jézus Krisztus megszabadított, és ahol nekem egy, valószínűleg ott volt ez a megbocsátás másoknak, magamnak, hogy fognak nekem megbocsátani, ott volt nekem egy ilyen átfordulásom, mert volt egy délután, amikor a megbocsátásról volt szó, és akkor úgy egyszerűen csak sírtam, és nem tudtam abba adni, akkor még itt ezen a kis lépsőn kellett lemenni,
lefutottam, amikor ugye a csoportnak vége lett, és ott éreztem, hogy valami történt. És hát hál' Istennek igen, történt valami, nem is akármi. Én azóta egy kortyot nem ittam, és ennek most lesz novemberben 8 éve. Utána már csak úgy jöttem ide-vissza mindig, hogy segítőnek szolgálni. Tehát abban is szerencsém volt, hogy ugye én valahogy nekem az kimaradt, hogy érdemes ide visszajönni hitmélyítőre, de a Jóisten úgy vezette, hogy vissza tudtam jönni utána már hamar szolgálni, és akkor ugye mindjárt így a csoportokon részt tudtam venni. A másik pedig az, ami nagyon fontos, hogy ugye én otthon a hittel való dolgokhoz úgy az alapokat megkaptam. De nekem élő kapcsolatom a Jóistennel az itt lett. Tehát nem olyan volt már, hogy el kell menni misére, meg imádkozni kell, meg hogy este ne felejtsem el, meg hogy reggel ne felejtsem el, hanem ez egy olyan természetes dologgá alakult át, hogy mint ahogy eszem, vagy ahogy nem tudom, ahogy az ember a napi rutin dolgait csinálja. Ez már teljesen más, és akkor, amikor 3,5 éve jöttem szolgálni, akkor is a Janival jöttünk a szombathelyi csoportból, akkor pedig itt megismertem a Zsoltit, a férjemet, és akkor innen majd ő tovább mondja.

0: Sziasztok, Béres Zsolti vagyok. Ahogy mondta, 3,5 éve szabadultam. Hát én egy munkás családból származom. Egészen 7 éves koromig nem panaszkodhatom, nagyon jó gyerekkorom volt, szerettek a szüleim, de ugye 7 éves lehettem, amikor ők úgy döntöttek, hogy elválnak. Nagyon sok feszültség volt közöttük. Én elköltöztem akkor édesapámmal, aztán visszaköltöztem édesanyámhoz, de most azt hozzáteszem, hogy gyerekként nem voltam ám egy nagyon jó gyerek, főleg azután, hogy apu elköltözött, én ezt nagyon rosszul éltem meg, mert nagyon szerettem egyébként édesapámat. És hát innentől kezdve tényleg nem eleven voltam, hanem rossz. És ez, úgyha példákat bedobáltam az iskolának az összes ablakát, a tanárokat fejbe rúgtam labdával, de szándékosan, tehát hogy ilyeneket csináltam. És akkor úgy mindig könyörgött anyu, hogy baj lesz, baj lesz, baj lesz, baj lesz, és akkor hát ugye amikor elszakadt a cél, egyedül maradt velünk, mert hogy a bátyám is ugyanilyen természetű volt, ő is elég rossz gyermek volt. Amikor elszakadt a célna, akkor kaptunk egy-egy verést. Aztán itt 10 és 12 éves korom között voltam szexuális zaklatás áldozata is. És hát elég korán meg is jelent az alkohol az életemben, 12 évesen rúgtam be először, és itt se az volt már a baj, hogy csak megittem egyet, és akkor berúgtam. Ja, addig ittam, ameddig lehetett, tehát szédülésig, ájulásig. Aztán 13 évesen a bátyám börtönbe került, édesanyám kiköltözött Izraelbe, úgyhogy én egyedül maradtam itthon. Hát mondanom se kell, hogy elkerültem szakközébe, hogy az életem abban a szent minutumban lefele elkezdett ívelni. Innen már az iskola előtt is elkezdtünk inni, tehát hogy nem nagyon vártuk meg a tanítás végét, már úgy mentünk be. És hát emiatt én intézetbe is kerültem. Mert nem volt ugye szülői felügyelet, de hát az intézetben sokat nem voltam, mert mindig kilógtam. Akkor ilyen 14 évesen már megjelent a fű is, illetve a játék, a szerencsejáték függőség is, úgyhogy kipróbálhattam mindent már fiatalon. Aztán megkerestem édesapámat, de először nem fogadtak, ők hívták ki rám a rendőröket, elvittek. Úgyhogy ezek a dolgok úgy nem segítettek abból, hogy kilábaljak abból az életemből, amiben már benne voltam, úgyhogy egy roma lakótelepen éltem 4 évet, hát ott megismerkedtem már más drogokkal is. Aztán volt egy csodálatos 2 évem, mert kimentem Izraelbe anyu után 18 évesen, kint dolgoztam 2 évet, megbeszéltünk dolgokat, és akkor 20 évesen hazajöttem. Ott vissza megkerestem ezt a régi baráti társaságot, akikkel itt a roma telepen összebandázoltunk, és akkor itt ismerkedtem meg az intravénás szer használattal. Közben sikerült vállalkozást csinálni, összeismerkedtem egy lányjal, akitől a fiam megszületett, 22 éves voltam, de én már ugye nagyon, nagyon mélyen benne voltam a pihálásba is, a drogokba is, a szerencsejátékba is, hogy ez végig kísért így. Sok mindenre nem is nagyon emlékszek, mert hogy folyamatosan be voltam rúgva, folyamatosan be voltam állva, még úgy is, hogy ott volt a vállalkozás, nem tudom, hogy tudtam csinálni. Aztán a fiam 6 éves lett, amikor besárgult, és bekerült a kórházba a csontvelő transzplantációs osztályra, nem tudták, hogy mi a problémája. És akkor ez így el is telt ez a 6 hónap, itt még próbáltam tartani magam, próbáltam a család támasza lenni. Azt mondták, hogy rendbe jött a gyerek, ugyan még mindig nem tudták, hogy mi a probléma, de rá pár hónapra viszont komolyabb betegsége lett, vérzett füle, szeme, orra, tehát ahol lehetett, vérzett a gyerek, és akkor megint visszakerült a csontvelő transzplantációs osztályra, és azt mondták, hogy köszönjünk el tőle, mert nem fogja megélni a jövőt. Nem tudták megmondani, hogy mikor, vagy hogy, és én ezt nem tudtam elviselni, úgyhogy inkább a pia és a drogok mellett döntöttem, úgyhogy ott hagytam a családot, ott hagytam őket ebben a nagy bajba, és elég parázna életet is éltem emellett, és megismerkedtem egy másik lányjal, aki épp a haldokló barátomnak volt a barátnője, és akkor vele is összejött, tőle is született egy gyermek, most a lányom, 21 éves egyébként a fiam, 13 most a lányom. Tényleg nem nagyon emlékszek ezeken kívül sok mindenre, mert ahogy csak tudtam, én mindig be voltam állva. És akkor 31 éves koromban jött el egy pillanat, amikor úgy már nem engedett be anyu se így egy ilyen drogozás után, már nem engedett be az akkori párom, és nem engedett be az exem se. Tehát, mert ugye ott a lakásom félig az én nevemben van, úgy döntöttem, hogy na majd oda mindig bekéreckedek, nagy a fele az enyém. Csak hogy nem engedtek be, és akkor olyan tehetetlenségemben, hát most mit csináljak, elmegyek egy terápiára. Úgyhogy elmentem zsibrikre, egy 20 napos terápiát csináltam végig, de hogy a fejemben még nem született meg az, hogy például az alkoholt elengedjem a droggal, igen, voltak problémák, erre jó nagyokat bólogattam, hogy én már nem akarom magam lőni tovább, de mégis 6 évig egyébként teljesen tiszta voltam. Tehát se ital, se drog, semmi nem volt. Aztán ugye ez a lányomnak az anyjával megromlott a kapcsolatunk, szakítottunk az én hibámból, és akkor ott visszaestem megint keményen, de akkor megint pia drog, gyógyszer, azt mondanom sem kell, hogy közben, tehát detoxikáló hegyek, pszichiátria hegyek, addiktológia hegyek, tehát voltam én mindenhol, ahol lehetett lenni a függőséggel kapcsolatban. Közben így próbálgattam már ugye zsibrik után, mert ugye zsibriken is szembe jött az Isten. Tehát, hogy ott is vannak bibliaórák, az is egy református beállítottságú hely. Ugye itt megismerkedtem már az Istennel, így a fiúknak a csoporton mondtam is, hogy hát az Ószövetségbe akartam rögtön beleolvasni, úgy, ahogy beleolvastam, úgy le is tettem. De mégis úgy akartam vele foglalkozni, hogy mi lehet, hogy lehet, úgyhogy a gyerekbibliát kezdtem el olvasni, kétszer ki is olvastam, de hogy akkor az így abba is maradt. És akkor 3 év csúszka-mászka után volt egy gyülekezet, a Szabad Keresztény Gyülekezet, meghívtak egy ilyen adventi koncertre, és akkor hát megmaradtam náluk így. Jártam istentiszteletre, de attól függetlenül persze inni, meg bulizni jártam. És akkor ott a lelkész mondta, hogy van egy hely a Dömös, hogy jöjjek el és nézzem meg. Hát mondom, nem veszíthetek vele semmit, hát 3 hét, vagy 3,5, hát mi az a 20 hónaphoz képest, hát egy lábon kiugrálom. Igen ám, de azzal nem számoltam, hogy meg fog érinteni ez az egész, és foglalkoztam magammal, meg őszinte voltam a csoportokon, meg aktív, sőt, talán még túl aktív is, mert Kata egyszer leállított, hogy na jó, oké, tudjuk, hogy te tudsz mindent, de akkor most egy kicsit hagyjuk már, hogy én beszéljek. Minden csoporton beleszóltam mindenbe. Hogy én ezt is tudom, azt is tudom, meg mindent is tudok. És akkor utána úgy elkezdtem hallgatni a dolgokat, és megérintett. És ahogy vége lett, én úgy is mentem haza, hogy ha a hegyet a hátamra rakták volna, akkor én azt elhúzom, és akkor minden jó. Egy problémám volt akkor, hogy nem is tudom, valamelyik fiú említette, hogy benézett a kékkereszt csoportra, és ki is fordult, mert hogy nem tetszett neki. És ugyanígy én is elmentem a kékkereszt csoportra, és megvolt a véleményem róla, úgyhogy így nem mentem. Aztán a gyülekezetből is elmaradoztam, mert most én nagyon jól vagyok, nincs szükségem rá. Beleálltam egy szolgálatba, gyerekbibliákat osztottunk szét országszerte, ezért nagyon hálás vagyok, hogy 14 ezer gyerekhez juttathattunk el ingyenes bibliákat, de hogy túlvállaltam magam, és nem is beszéltem ezekről a dolgokról, mert nem volt közösségem, úgyhogy borítékolható volt, hogy elbízom magam ebbe az egészbe, hogy milyen jól megy az életem, és jött egy névnap, ahol az egyik barátom megkínált egy felessel, mert hogy ő is volt, én is volt, na hát akkor gyere, drusza, ígyunk egyet, megittam az első felest, és abba is tudtam hagyni, ó, mekkora sztár vagyok, akkor innentől kezdve én tudok szociális ivó lenni, úgyhogy ez így jó lesz. Tehát múlt az idő, nem ittam, jött a születésnapom, hát mondanom sem kell, hogy a születésnapom az úgy sikerült, hogy október 26-ától január 11-ig megállás nélkül születésnapoztam. Még a hitmélyítő előtt én még jól berúgtam, és másnaposan jöttem hitmélyítőre, és hát azért dolgozott bennem a lelkiismeret fordulás, de mégis itt akartam lenni, én éreztem, hogy itt a helyem, én szeretem ezt a közösséget. Míg nem, ugye eltelt egy év, és akkor ott megint jött a születésnapom, viszont ott dűlt, borult minden, mert hogy nem csak a piával lett probléma, hanem a drogba is visszaestem. És ugyanúgy intravénás szerhasználóként, amiről utána nem szívesen beszéltem itt, mert úgy éreztem, hogy hogy Jézus vérét megtapottam. Tehát mindig ezt kérdezgettem, hogy Zsolti, érted, hányszor kell Jézusnak meghalnia? Hát hanyatszor esel vissza? Hogy ez most így működik, hogy te visszaesel, és akkor Jézus megint meghal, érted? És akkor ez nagyon bántott, és az indított el az első így pozitív gondolat, az volt, ami így elindította a jó úton visszafele, hogy van egy lelki gondozom Miskolcon, aki tartja a csoportokat, Konyhához szokott ide is jönni, és azt mondta nekem bátorításként, hogy Péter háromszor megtagadta Jézust, mégis ráépítette fel ugye az egyházat. És akkor az bennem akkora pozitív erőt adott, hogy nekem akkor vissza kell térni úgy teljes szívvel, lélekkel Jézushoz, meg Dömöshöz is, és fel kell vállaljak mindent, amit eddig elkövettem. És akkor visszaérkeztem Dömösre, Józsitól kaptam meg azt, hogy olvasgassam az 51-es Zsoltárt, ez a bűnbánó Zsoltár, és mondanom, hogy hétig, ahogy olvastam a Zsoltárt minden egyes alkalommal, hatalmas nagy zokogásba törtem ki, mert szembesültem minden egyes alkalommal, az elkövetett bűneimmel, amit például a gyermekeim ellen elkövettem, vagy épp a családommal elkövettem. De hogy olvastam, meg sírtam, meg minden, de mégis úgy azt éreztem, hogy a második gyógyítón, hogy nem tört meg az, vagy nem volt az az áttörés, hogy úgy, na most én szabad lennék. Illetve hallgattam ugye a bizonyságtevőket, és én magamban azért úgy mondtam, hogy ezek vagy színészek, vagy valami, hát mondom, ilyen nem létezik, hogy ennyi ember így megszabaduljon, és mindig megemlítem a Lipét Zoli, mert az ő bizonyságtétele volt, akinek a bizonyságtétele nálam kivágta a legjobban a biztosítékot, hogy eljött, és akkor ő soha többet még a piának az ízét se nem is kívánta. Na mondom, ezt nekem nem magyaráz meg, tudja, hogy vagy színész vagy eljátszott, de mondom, ilyen nincs. Mondom, nekem van már terápiás tudásom, és tudom, hogy a sóvárgások jönni fognak, nincs ilyen. Nekem ezt nem magyaráz meg. De mégis így a gyógyítón azért már jó lett volna, ha velem is megtörténik. Én is szerettem volna, de hogy az utolsó előtti napig csütörtök, ugye pénteken volt a záró alkalom, csütörtökön még kaptam egy feladatot erre, hogy mi lenne, ha leírnám az összes bűnömet, az összes vágyamat, meg minden olyan dolgot, aki bántott engem, hogy leírnám a papírra, és úgy letenném Jézus elé. És akkor én leírtam. Akkor már egyébként Nelly is itt volt, és együtt írtuk egyébként ezt a papírt, de minden esetre én ott, amikor letettem azt a papírt, így azt éreztem, hogy levettek rólam, nem is tudom, hány ezer tonna súlyt, így elkezdtem lebegni. Tehát, hogy úgy éreztem magam, hogy könnyű vagyok, hogy nincsenek rajtam súlyok, és itt történt meg a valós szabadulás. És akkor a másik szálon, ugye, sikerült rendbe raknom a kapcsolatot a gyermekeimmel, nagyon jó kapcsolatot ápolok. Keresnek ők is, én is kereshetem őket. Most egy kicsit be vagyok rezelve, mert idén el kell vigyem a lányom a Tokyo Hotel koncertre Bécsbe. Egyébként úgy rendeződött minden. Aztán ugye a második gyógyítómon Nelly eljött szolgálni, becsattogott az ebédlőbe, és azt láttam, hogy nincs már egy angyal. Az volt az első. És már most beszéltek róla, mert hogy ugye 2 éve házasok vagyunk, én 2 nap után kértem meg a kezét. Fent a Visegrádi hegyen, amikor ő persze természetesen azt mondta, hogy te most szórakozol velem, tehát azt mondta, hogy biztos, hogy problémák vannak odafent, de hogy kitartó voltam, és udvaroltam neki, aztán hivatalosan is megkértem a kezét, és nagyon hálás vagyok, hogy ezt is megélhettem, hogy jegyben járhatok valakivel. 18 hónap volt a jegyben járásom, nagyon élveztem, hogy Miskolcról utazgattam Szombathelyre, és akkor egy hétvégét vele tölthettem, és lett egy nagyon jó szokásunk, hogy reggel este együtt olvassuk az igét, vagy van ugye útmutatónk, ezt nagyon ritkán engedjük el, ezt nagyon szeretjük, hogy közösen együtt tölthetjük az időt. Nagyon sok jó dolog történt velem. De hogy én szeretek arról is beszélni, hogy a szabadulás után, én nagyon haragudtam annak ellenére, hogy nagyon szeretem az Urat meg Jézust, én nagyon haragudtam rá, meg a fejem, még most is egy kicsit nem értem, hogy tök jó lenne, hogyha arról szólna a szabadulás, hogy minden rendben van, hogy nem jönnek nehézségek, és akkor élhetem a keresztény életemet úgy, ahogy én szeretném. és hogy nem jönnek nehézségek, nem jönnek halál, nem jön betegség. Tehát úgy, én így képzeltem el a szabad életemet az Úrban. Nagyon sokat vitatkoztam ezzel kapcsolatban vele, és most már úgy azért szembesülök vele, meg a Bibliában is nagyon sokszor találkozok, hogy nem, tehát ő nem azt ígérte, hogy nem lesz nehézségem. Idén elvesztettem a bátyámat, 48 évesen meghalt. És ő egy pár hónap alatt ment el szeptemberbe, pont akkor kaptam meg a hírt, amikor volt az országos találkozó. Aznap tudtam meg, hogy nyelőcső daganata van. Január 24-éig tartott. Tehát szeptember közepétől január 24-éig. Úgyhogy közben számtalan anyagi hullámok, minden, úgy kezdek már hozzászokni, abban néha még kiborulok, de van egy nagyon kedves keresztény feleségem, aki figyelmeztet, hogy nem kéne túlzásba vinni a panaszkodást, inkább oda kéne hálaadással fordulni az Úrhoz. Úgyhogy ennek is nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy kaphattam nem elég, hogy keresztény, de még kékkeresztes társat is, és végre tudok valakivel beszélgetni arról is, hogyha esetleg rossz napomban, mert hogy előtte a párkapcsolataimban nem beszélhettem arról, mert mit picsogsz, te vagy a férfi, neked erősnek kell lenni, pont tegnap ezek így szembe jöttek, mert én egyébként egy sírós pali vagyok. Én szeretek sírni, én szeretek megtisztulni sírás által, meg hiszem azt is, hogy az tud igazán nevetni, aki sírni is tud. És akkor ugye az előző párkapcsolatokban ez jött vissza, hogy ne picsogjál, te vagy a férfi, csináld, menjél, nem lehettem fáradt, reggel 6-tól este 9-ig dolgozni, ugye az anyagi dolgokat megteremts. Tehát nem, teljesen más. Itt tudunk együtt pihenni, tudunk együtt sírni, tudunk együtt nevetni, tudunk együtt az Úrhoz odafordulni, vagy felváltva, amikor az egyikünk rosszul van, akkor a másikunk támogatja. És ugyanez vonatkozik a kékkereszt csoportra is, hogy számomra nagyon fontos a kékkereszt, mert kaptam egy másik családot, testvéreket, barátokat, sőt, kaptam hozzá nyaralásokat is, mert ugye az országos találkozó nem csak lelki, hanem pihenés is, tehát nagyon, nagyon jó dolgok ezek is. És azt is tudom, hogy bármikor, bármelyik testvért felhívhatnám, hogy most rossz paszba vagyok. De ez visszafele is ugyanígy igaz. Hogy ilyen szeretetteljes közösséget, sok mindent láttam, sok terápián vettem részt, de nem láttam. Tehát, hogy az a szeretet, amit itt működik, az nem fogható semmi. Ez úgyhogy én nagyon hálás vagyok, hogy eljöhettem ide, és még megélhettem ezt. Úgyhogy köszönöm, hogy itt lehetünk az Úr előtt együtt, és hálás vagyok értetek is az Úrnak.
1: Jézus Krisztus megszabadított, áldom az Isten bárányát.

Kedves hallgatóink, mai adásunkban felvételről Béres Zsolt és felesége Skrapics Kornélia tanúbizonyságtételét hallhatták. Ha valaki alkoholfüggőséggel kapcsolatos nehézségeit, kérdéseit szeretné velünk megosztani, szeretettel várjuk jelentkezését. Írjanak nekünk az iszákosmentő@mariaradio.hu e-mail címre, és ne feledjük János evangéliumának örömhírét. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Az alkohol és én. Szabadulás az iszákosságból. Óváriné Herpai Dóra műsorát hallották.

0: A mai nap költője szeptember 29-én Harsányi Lajos. Ugye, ha azt mondom, hogy Csík Sándor, vagy azt mondom Mécs László, ez ismerősen cseng. Harsányi Lajos neve nem. Pedig ő ennek a pap-költő triásznak egyik tagja. Semmivel sem rosszabb költő, mint az előbbi kettő, és mégis valahogy kiesett a köztudatból, méltatlanul elfeledtük. Nagy Igmándon született egy 12 gyerekes családban, bencésekhez és ferencesekhez járt, egyenes út vezetett a papi hivatáshoz, de a költészete is a magyar katolikus költészet megújítója volt. Ajánlom nagy szeretettel a hallgatói család figyelmébe Harsányi Lajos papköltőt, a magyar katolikus költészet egyik megújítóját, a boldog költőt, ahogy egyik verses kötete mondja. Harsányi Lajos 1883. szeptember 29-én született, ezért a mai nap költője. Ő Harsányi Lajos. Harsányi Lajos, fegyverletétel. A holdnak mondtam mész színű, a napnak aranytollú fácán. A szép szavak gyümölcseit kínáltam néktek égi tálcán, szennyes szavakat sosem írtam. A tollam mindig tiszta volt, mindig az ég ívén lebegtem, mint a hold. De már a láthatár felé hanyatlik égi lángom. Nem sok keresni valóm van a kerek világon. Isten örök szerelme lassan nyugalmat ad. Megettem én már régen a kenyerem javát. A fegyveremet én soha nem adtam senkinek. Nem tépte ki kezemből se nyár, se zord hideg, de elfáradtam immár. Az élet nagyon megvert. Kezedbe, Istenem, hát most leteszem a fegyvert. Harsányi Lajos.
1: Hírpercek.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Franciaországi útjának utolsó állomásaihoz érkezett a Szentatya. Otthonok szépülnek a Caritas segítségével. Idén a kamarazene áll a Gödöllői Hárfa Fesztivál középpontjában. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedíz Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Véget ért Leó pápa franciaországi látogatása, tudósít a Magyar Kurír. A Szentatya szombat este Lourdesba érkezett, és a kegyhelyen a francia püspökökkel találkozott. Hozzájuk intézett beszédében kiemelte, az egyház hangjának helye van a közéleti vitákban. A vasárnap délelőtt celebrált ünnepi szentmisén elsősorban a reményre, a bűnbánatra és a megtérésre buzdította a híveket. Délben az úrangyala imádság előtt felhívást tett közzé, kérve a híveket, hogy októberben a békéért imádkozzák a rózsafűzért. Vasárnap este a Szentatya részt vett.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok. Ismerjük a bölcsességet, hogy aki gyorsan ad, az kétszeresen ad. Sajnos rádiónk anyagi gondokkal küszködik. Nagyon jó cél szolgál, és tudjuk, hogy annyi helyre tud az ember anyagiakat juttatni, hogy nehéz válogatni. Fontosnak tartom, hogy olyan nemzedék nőjön föl, aki hitben is erősödik, és ezáltal hatékonyabban tudja gazdagítani embertársait, és olyan az élete, amely Istennek is tetsző. Így kérem adományaikat, tájékozódni lehet a mariaradio.hu és egyéb helyeken, hogy ezt hogyan lehet hozzánk eljuttatni.
5: Almási Tamás atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
6: Istenem, add, hogy mindannyian rá tudjunk fókuszálni. Azok az emberek, akik egy picikét a lelkük mélyén te feléd tekintenek, hallják meg a te szavadat. És nem biztos, hogy egy emberi hallható szóra kell itt gondolni, hanem bármilyen jelzésre, amelyet a lelkük mélyén megkapnak. Erre kérlek, Istenem, hogy a Szentlélek sugallata, lelkületek is szellő fuvallata, lángnyelve érintse ezeknek a fiataloknak a lelkét, hogy bátran induljanak el te feléd, hiszen a döntetlen állapotok nem jók. Döntést kell hoznunk minden pillanatban, hát az életünk legfontosabb pillanatai a pár, vagy választás, vagy a hivatás választás, ebben légy velük, Istenem. Amen.
5: Almási Tamás atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

Kedves hallgatóink! Sorstársak gyógyító szeretet a gyászban címmel jelentkezünk. A sorstársak tapasztalata hiteles segítség lehet a tovább lépéshez. Műsorunkban szeretnénk felelni, milyen kincset rejt veszteségünk. A gyászolók tanúságtételében felismerhetjük Isten gyógyító szeretetét. A műsor házigazdái Kovács Ferenc diakónus és felesége Kovácsné Trermária gyásztanácsadó.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Isten áldotta, szép jó estét kívánva, szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Mária Rádió budapesti stúdiójából. A műsorunkat ma felvételről hallgathatják. Az esténk témája Isten terve, kifürkészhetett. Istennek minden gyászoló számára van egy szeretett terve. Ma esti vendégünk Kármán János atya, özvegyember. Felnőtt gyermekei, sőt unokái vannak. Elmondja a műsorunkban, hogyan szelidült meg szívében a gyász fájdalma, és ezt követően hogyan hallotta meg Isten meghívását. Ma beszél nekünk életéről, a papságához vezető különös útjáról. Benne egy örömteli, boldog, késői hivatását örömmel megélő papot ismerhetünk meg. Az este műsorvezetői
1: Kovács Nétrer Mária
0: és Kovács Ferenc. Isten terve kifürkészhetetlen, átláthatatlan emberi tekintet számára. Van kiút? Van segítség a gyászban? Nem lehet, hogy a szerető Istennek pont az élet és halál ügyében nincs számunkra, számomra és az ön számára is valamiféle szeretett terve? Van tovább, csak egészen másként, mint eddig, mint ahogy azt emberi agyunkkal el tudjuk képzelni. Az életünk, az elhunyt házastársunk, kedves gyermekünk, szülőnk halálával végképpen megváltozott. A gyász folyamata nehéz, hosszú, fájdalmas, sokszor érezhetjük magunkat úgy, mintha megcsonkítottak volna. De hát még élünk, és ez nem véletlen. Az Úr bizonyára nem csak véletlenül felejtett itt, és engedte meg, hogy sorsunk megváltozzon, azonban Istennek-e megváltozott helyzetben is van számunkra szeretett terv. A Szentírást böngészve először Anna proféta asszonyra akadtam, Szent Lukács evangéliumának második fejezetében, 36-38. Versében. Amikor Jézus 8 napos lett, az ószövetségi törvények szerint szülei elvitték a templomba, hogy bemutassák az Úrnak. Ekkor adták Jézus nevet neki. Találkozott és jövendőlt a szülőknek az ak Simeon is, majd így folytatódik az írás. Volt egy Anna nevű profétasszony, Fámnuel lánya, Áser utörzséből. Nagyon előrehajlott már napjaiban, miután férjével 7 esztendeig élt, szüzessége után 84 éves özvegy volt, és nem vált meg a templomtól, böjtökkel és imádsággal szolgált, azt éjjel és nappal. Ő is odajött ugyanabban az órában, dicsérte az Urat, és beszélt róla mindazoknak, akik várták Izrael megváltását.
1: Jól ismert Árpádházi Szent Erzsébet élete. Igaz szerelemmel szerette férjét, 3 gyermekük született. Fiatalon megözvegyült, gyermekeiről gondoskodott, majd életét egészen Istennek szentelte. Özvegyi javaiból ispotályt, kórházat rendezett be, ott szolgált a ferences harmadrend szürke ruháiban, mint egyszerű beteg állapuló. Árpádházi Boldog Jolán, aki 4. Béla király leánya, Lengyelországban élt példás keresztény házasságban. Gyermekeit nevelte, segítette a szegényeket, betegeket. 23 év után férje egy csatából halálos sebben tért haza. Jolán felosztotta vagyonát, s testvérével Kingával, aki közben szintén megözvegyült, Clarissa kolostorban élték imádságos életüket. Mai szóhasználattal élve halmozott veszteséget kellett megtapasztalnia Gizella királynőnek. Boldog Gizella Szent István király felesége volt, aki több gyermekét is elvesztette, felnőttként pedig a trónörökös Szent Imre herceget kellett eltemetnie. Fia, majd férje halála után visszavonultan, ő is imádságos életet élt. Manapság is sok olyan gyászolóval beszélgettem, aki megtalálta értelmét, célját az életének. Ismerek özvegyet, aki a Karitászban felismerte, hogy nála sokkal nyomorúságosabb helyzetben levők is vannak, akik rászorulnak az ő szeretetére. Egy másik asszony férjét évekig súlyos betegségében ápolta, kitanulta a gondozás csinyát, binyát, és a gyászév letelte után egy hospice szolgálatban másoknak tudott segítségére lenni. Egy férfi egyedül maradt özvegyen 2 kisgyermekével, hamarosan megnősült, s lett gyermekeinek jó anyukája, sőt, közös gyermekeik is született.
0: Sok esetben előbb-utóbb új házasságot köt az özvegy, és ez így van rendjén. Így ír elő Szent Pál apostol az első Timóteus levél 5. fejezetében. Az özvegyasszonyokat, ha igazán özvegy, tisztelt. Ha pedig valamelyik özvegyasszonynak fiai van, unokái vannak, tanulják meg elsősorban a maguk házát vezetni és szüleik szolgálatára lenni, mert ez kedves dolog Isten előtt. Az az özvegy, aki igazán özvegy és elhagyott, bízzék Istenben, s tartson ki éjjel-nappal az imádásában és a könyörgésben, mert az, aki csapongó, az élő halott. Az özvegyek sorába csak olyat kell választani, aki legalább 60 éves, aki csak egyetlen férfi felesége volt, s akinek jó tetteiről tanúskodnak, gyermekeket nevelt, vendégszerető volt, a szentek lábát mosta, és segített a nyomorúságban sínlődőkön, aki minden jó cselekedetet gyakorolt. Azt akarom, hogy a fiatalabbak menjenek csak férjhez, szüleljenek gyermekeket, vezessék a háztartást, és ne adjanak alkalmat az ellenfélnek a gyalázkodás.

0: Az a tapasztalat, hogy a gyászt követően az emberek életében valódi, szívből fakadó megtéréseket figyelhetünk meg. Az élet végességével szembesült ember életében a lényeges dolgok elválnak a lényegtelentől. Megváltoznak az illető életében, tevékenységeiben a fontossági sorrendek. Az Isten szándékának felismerésével új távlatok, új életfeladatok, új hivatások születhetnek. Végig böngészve a szentek életét, sok özvegy életállapotú szentre bukkanhatunk. 50-nél több szentként tisztelt özvegyasszonyt és özvegy szentként tisztelt férfit találtam. Közös bennük, hogy családjukat szeretettel gondozták, gyermekeiket felnevelték, majd életüket Istennek felajánlva imádságban vagy jó cselekedetek gyakorlásában töltötték élet. Korszokásai szerint sokan közülük szerzetbe léptek, egészen Istennek szentelt életet élve. Olyan özvegy és áldozópap férfira a kanonizált szentek közt nem akadtam, mint amilyen különös életállapotba vezette az Isten a ma est vendégünket.
1: Kedves hallgatóink, bemutatnám Kármán János atyát, akit még civilként ismertem meg egy lelki gyakorlaton, feleségével egy. János, beszélj életedről, akkor, amikor még élt a feleséged, munkádról, közös tevékenységről, a gyermekeidről.
2: Nagyon sok mindent lehetne erről mondani. Röviden talán annyit, hogy a Jóisten egy rendhagyó úton vezetett engem a papi hivatáshoz, mert ezt megelőzően 31 évi házas életet adott, két gyermekünk született, felnőttek már, és ebben a családi körben éltem az életemet, avval az ajándékkal, hogy a feleségem is gyakorló keresztényként élte az életét velem együtt. Ebbe az életformába sikerült gyermekeinket is bevezetni. És az az öröm van ma is a szívembe, hogy folytatják azt az életutat, azt az életformát, amire bennünket is, mint keresztényeket meghívott a Jóisten. Az életünk, ahogyan mondtam, 31 évi házas élet után szakadt meg, mert a feleségem rákos betegsége folytán a Jóisten elszólította közülünk. A házas élet a maga küzdelmeivel, szépségeivel, talán keresztjeivel együtt is összességében nagy-nagy ajándék volt az Isten részéről. Nem csak a távolság, nem csak a visszatekintés mondatja ezt velem, hanem valóban így éltük az életünket. Nem tudom eléggé megköszönni a házas életem időszakát, gyermekeimet, unokáimat, eléggé az Istennek.
1: Még feleséged életében a diakonus hivatással elkötelezted magadat az Isten felé. Ketten ezt együtt hogy éltétek meg?
2: 91-ben tudtam meg, hogy az egyházban újra van olyan életállapot, ahol nős családos emberek a szentség erejével megerősítve diakonus életformában élhetik életüket. Ekkor szólított meg az Isten, ekkor hívott meg arra az élethivatásra, hogy

0: élhettem, és elnyerhettem ezt az életállapotot.
1: Említetted, hogy feleséged Mária hosszú szenvedés után hazaköltözött a Jóistenhez. Özvegyemberként gyermekeiddel hogyan éltél tovább, mi volt számodra a legnehezebb?
0: Különböző betegségeket kapunk, és kell, hogy elviseljük ebben a világban. A rákos betegség köztudottan az egyik legkegyetlenebb, legnehezebben elfogadható talán betegségek egyike. Mégis talán van egy jó oldala neki. Mégpedig az, hogy van idő fölkészülni az elválásra. Van idő fölkészülni mindannak elfogadására, amit az Isten ad az életünkbe. Így próbáltuk elfogadni, hiszen 10 éven keresztül tudtuk, hogy ez a kór, ez a életének része, és bár kezdtünk reménykedni 5 év után, hiszen 94-i operáció után 5 év telt el különösebb jel nélkül, de utána láttuk, hogy ez a folyamat, ez visszafordíthatatlan. Volt idő tehát fölkészülni mind a kettőnknek. Őneki a elválásra, a elköltözésre, nekünk pedig az itt maradásra. És próbáltuk az Isten kegyelmét megfogni, megragadni, hiszen azt gondolom, hogy az emberi életünk nagy kérdéseire, a gyászra is és minden egyébre nincs nagyobb és jobb válasz, és biztosabb válasz, mint az Isten válasza. Ezt kerestük mind a ketten. Én magam is már, hogy mi lesz és hogyan lesz tovább. És az Isten nagyon szép választ adott a számomra.

Kedves hallgatóinknak, akik mostanában kapcsolódtak be, mondjuk, hogy önök a Mária Rádió Magyarország adását hallgatják a budapesti stúdióból, benne a Sorstársak című műsorunkat. Mai műsorunkat felvételről hallgatják, ezért nincs módjuk arra, hogy telefonon megosszák velünk gondolatainkat. Az esténk témája Isten terve kifürkészhetetlen. Az Istennek minden gyászoló számára van egy szeretett terve. Ma esti vendégünk Kármán János atya, özvegyember, felnőtt gyermeke és őt unokái vannak. Elmondja műsorunkban, hogyan szelidült meg szívében a gyász fájdalma, és ezt követően hogyan hallotta meg Isten meghívását. Ma beszél nekünk életéről, a papsághoz vezető különös útjáról. Benne egy örömteli, boldog, késői hivatást, az örömmel megélő papot ismerhetünk meg.

0: feleséged halála után hogyan és miként merült fel benned, hogy Isten talán máshova, másfelé hív, talán a papságra?
1: Az elválás után az ember óhatatlanul is felteszi a kérdést magának. Vajon mi az én feladatom tovább ebben a világban? Annál is inkább fontos volt ez a kérdés a számomra, mert nagyon sok embert láttam, főleg jó házas élet után, amikor egyik vagy másik fél eltávozott, és az itt maradott alól pedig kicsúszott a talaj. Nem találta a helyét tovább a világban. És én pedig nem tudok eléggé hálás lenni az Istennek, hogy ezt a talajvesztést nem engedte nálam, hogy megtörténjen. Ehelyett azt a keresést, kutatást adta a szívembe, hogy őszinte nyitott lélekkel keressem az Isten szándékát, akaratát, hogy mi az, amit nekem szán a jövőben. Két dologtól féltem igazából, bár tudom, hogy a félelem nem Istentől való. Az egyik az, hogy nehogy valami olyasmit vállaljak az életembe, ami nem az Isten akarata, és ennek a fordítottja, hogy nehogy valami olyasmire pedig nem merjek igent mondani, amit az Isten eltervezett rólam. Végig éreztem az ő segítő kegyelmét és testvéreimnek is a segítségét, hiszen már így visszanézve tudom, hiszen számtalan visszajelzést kaptam, hogy mennyien imádkoztak az én papi hivatásomért. Nagyon sok testvér őszintén vágyakozott arra, hogy én tovább lépjek, és így szolgáljam a lelkek üdvösségét. Azt is teljes bizonyossággal állíthatom, hogy feleségem Marika, aki az örökké valóságba költözött, hogy ő nagyon sokat tett azért, hogy én pap lehessek, és így szolgálhassam egyházamat és az emberi lelkek üdvösségét.
0: Említetted most, hogy sokan imádkoztak érted, de a legközelebbi hozzátartozóid, gyermekeid, feleséged, édesapja, mit szólt mindehhez, mikor először tudták meg azt a végleges döntést, amit a szívedben hordoztál és elhatároztál?
1: Amikor eldőlt a számomra legalábbis nagy bizonyosság volt bennem, hogy az Isten tovább akar vezetni engem, és kértem a szentelésemet, akkor, és ezt a kérést az egyház elfogadta, a püspök atya elfogadta, akkor nyilvánvaló, hogy meg kellett, hogy osszam ezt a döntésemet családtagjaimmal, környezetemmel, paptestvéreimmel. Lányomnak az első reakciója, amikor ezt megosztottam, akkor az volt, hogy sírva fakadt. És amikor azt kérdeztem, hogy miért sírsz, akkor azt mondta, hogy nem akarna elveszteni most édesanyja után engem is. De aztán az évek alatt már most bebizonyosodott a számukra is, hogy ez egyáltalán nem volt a számukra veszteség, sőt azt gondolom, hogy ők is egyfajta jó értelembe vett büszkeséggel tekintenek az én papi életemre. Nagyon kedves volt az egyik paptestvérem megnyilatkozás, amikor meghívtam a szentelésre. A válasz levelező lapján ezt írta, hogy az Isten soha nem veszel az embertől valamit úgy, hogy többet ne adna a számára. És akkor én ezt nem igazán értettem. Mert nem értettem, hogy egy 31 évi boldog házas élet után mit szebbet és jobbat adhatna még az Isten. De most itt a papi életem, most már túl a negyedik évén, most már értem. Azt gondolom, hogy nincs szebb és boldogítóbb életállapot ebben a földi életben, mint hogy az Isten megadja valakinek azt a nagy kegyelmet, hogy az emberi lelkeket az Isten felé vezetve, az üdvösség felé segítve szolgálhat az egyházban. A számomra nagyon nagy öröm, hogy ezt az életállapotot élhetem.

0: János, beszéltél arról, hogy mint pap, hogy érzed magad? Mint nagypapa, mint édesapa. És vajon mindezt az érzésedet hogy fogadják azok a hívek, akiket a püspöködre átbízott?
1: Érdekes tapasztalatom lelkipásztorként, gyakorló lelkészként, hogy egy nagy bizalommal fordulnak felém. Talán nem járok messze az igazságtól, hogyha ezt a bizalmat részben vagy javarészben annak tulajdonítom, hogy van egy olyan objektív ismeretem, ami nem erény, nem az emberi életemnek a... Tehát érzek egyfajta bizalmat a testvérek részéről, és talán pontosan az az élettapasztalat, amit a házas életem adott a számomra. Ez egy objektivitás, nem erénye az embernek, ez ugyanúgy az Isten ajándéka, mint minden perce az életemnek. De érzem az ebből fakadó bizalmat, és nagyon sok házas párral vagyok kapcsolatban, akik különös módon, pont ebből a tapasztalatból fakadóan igénylik, várják az én útmutatásomat, vagy egyszerűen a közös útkeresésünket a házas élet területén.
0: Ahogy végigmentünk így lassan az életeden, mit tudsz jó szívvel ajánlani azoknak az özvegyen maradt férfiaknak, akik ezzel a veszteségükkel egyedül maradtak a világba? Hogyan keressék a további utakat?
1: Miután átélhettem az özvegység állapotát is, nem csak a férfiaknak, hanem a nőknek is, mindenek előtt azt merem javasolni és ajánlani, hogy ebben a megváltozott életállapotukban mindent megelőzően az Isten szándékát és akaratát, az Isten csodálatos tervét keressék, hiszen házas emberként is, özvegyként is, papként is mindannyiunkról megvan az Istennek a maga csodálatos terve. És én hiszem, hogy az emberi életünk akkor bontakozhat ki, és akkor válhat csak és kizárólag boldoggá, akkor válhat boldogítóvá mindannyiunk számára, hogyha ez az isteni terv valósul meg benne. Élhetjük természetesen az emberi szabadságunk által máshogyan is az életünket. Dönthetünk e terv ellenében is, de igazából a boldogító életet, az emberi élet boldogságát, ennek az isteni tervnek a felismerése, megismerése és megvalósítása által tudjuk elfogadni az Isten kezéből. Ezért tehát erre biztatok mindenkit, hogy félretéve az egyéni gondolatait, terveit, próbálja, kutassa, keresse azt az utat, amit az Isten tervezett el róla. Egész biztos én magam is dönthettem volna másképpen. De annyi nyilvánvaló jelet adott az Isten arra, hogy a papi pályára hív meg engem, hogy nem volt sok választani valója az embernek. És én nyugodt szívvel, nyugodt lélekkel kértem ezután a papá szentelésemet.

0: Mióta özvegyen maradtál, többször találkoztunk, a papszentelésed után is, és most ebben a riportban is, ahogy beszélgetünk, az tűnik fel nekem, hogy csak úgy ragyogsz, csak úgy felvillanyozódol, akkor, amikor élethivatásodról, papságodról beszélsz. Arról szeretnélek kérdezni, hogy ebben az életben mik a távolabbi céljaid, mit szeretnél megvalósítani?
1: Ahogyan az egyéni emberi életünkben is, ez ugyanúgy fontos, vagy ugyanúgy vonatkozik a papi szolgálatunk feladataira is, hogy az Isten tervét kell kutassuk. Az Istennek megvan a terve arra a lelkipásztori feladatra is, amit megkap. És ezért mindent megelőzően ezt nap mint napi feladatom, hogy ezt kutassam, keressem. Hogy mi lesz a feladatom a jövőben. Ez az Isten és a püspök atyának a dolga. Nem tudni, hogy hová és merre vezet a lélek bennünket. Elsősorban a szolgálati főnökömet, vezetőmet, előjáromat, püspök atyát, Bér Miklós püspök atyát. De mindig jó lélekkel szeretném elfogadni azt a döntést, amit ő hoz meg, mert én hiszem, hogy rajta keresztül működik a lélek, és rajta keresztül valósul meg az Isten terve ebben az egyházmegyében. Talán bizonyára ti is tudjátok, hogy a Váci egyházmegyében most már jó néhány éve tudatos keresése folyik a megújulásnak. Hogyan lehet megújítani az egyházmegyét? Nyilván természetesen elsősorban a lelki téren. Hiszen a lelki megújulásunk nélkül nem tudunk az Isten útján járni. Ezen a megújuláson keresztül remélem, hogy nekem is szán valamit az Úristen feladatot. Most elsősorban természetesen Tápiószelén, ott építem az Isten segítségével az egyházközséget. Talán most, miután 3 éve szolgálok Tápiószelén, elindulhat az a folyamat, amin keresztül kifejezetten, célirányosan, a közösségépítésen keresztül a lelkek lelki színvonalának úgymond emelése történhet meg. Én nagyon-nagyon reménykedek az isteni gondviselésben. Azt, hogy mi tesszük a dolgunkat, az mindig úgy történhet, hogy Uram, mutasd meg, hogy te mit szeretnél tenni, és hagyd legyek ebben a folyamatban a te segítő társad. Sokan azt gondoljuk, hogy majd mink neki feszülve, neki buzdulva tesszük majd, és milyen változások jönnek létre. Én fordítva gondolom, hogy mindenek előtt az Isten teszi, az ő kegyelme által valósítja meg a dolgokat, és ebben a folyamatban, mink ha jól döntünk és merünk mellette dönteni, akkor részesei lehetünk ennek a folyamatnak. Ezért fontos a számomra az Isten szándékának, az Isten tervének a megismerése, kik megmutatni. És én hiszem, hogy az Istenre való figyelésünk által meg lehet találni ezt az újat, ami ugyanúgy értelmessé teszi változatlanul az emberi életünket, és nem teszi kilátástalanná és értelmetlenné.
0: Mindezekben az utolsó gondolatokban, amiket elmondtál, nekem az sugárzik, hogy azt szeretnéd megosztani az özvegyekkel, hogy nem véletlenül maradtak ők itt a Földön, hogy nekik még az Isten által kijelölt útjuk, céljuk van, amit kötelességük megkeresni és kiteljesedni benne.
1: Igen, teljesen egyetértek veled. Ez a szándékunk, miután, ahogyan mondtam, lehet dönteni, és lehet figyelmen kívül hagyni ezt az isteni tervet. De akkor nyilvánvalóan nehézségekkel, lelki küzdelmekkel, az életünk nagyon-nagyon nehézé válásával kell szembenéznünk. Szemben azzal, hogyha az Isten szándékát és akaratát keressük, akkor megkapjuk az Isten szándéka terve mellé azt az isteni kegyelmet, amely sokkal könnyebbé, élhetőbbé teszi az özvegyi állapotot életünk.
2: Kedves János atya, én szívből kívánom neked, hogy egyszer majd az unokáid minisztráljanak neked a szentmisén, azt hiszem 3 unokád és fiú, igen, ráadásul, örülnének.
1: Mindenféleképpen, és már volt erre példa, hiszen amikor a legkisebbik unokámat kereszteltem, akkor a legnagyobb, aki most 6 éves, ott minisztrált mellettem a szentmisében is, és szolgált a keresztelés szertartásában.
2: Lehet, hogy furcsa hangzó kérdés. Vajon a felesége mit szólott a mennyben, hogy lám, mi lett az én férjemből? Örülne neki, vagy nem? Mit gondolsz erről?
1: Ugye teljes bizonyosságot nem tudok mondani róla, csak sejtésem van, hogy bizonyára nagyon örül neki. De egy régi emlék jut eszembe még a diakonus szentelés előtti történet, amely talán rávilágít, hogy mit szólhat ő most az én papságomhoz. Diakonus szentelést megelőzően köztudott, hogy a feleségek beleegyezése is kell ahhoz, hogy az egyház felszenteljen nős, életállapotú férfit pap diakonussá. És amikor én megkérdeztem tőle, hogy szeretnéd-e, hogy én diakonus legyek, akkor ő válaszadás helyett visszakérdezett. És azt kérdezte tőlem, hogy te szeretnéd-e igazából. És én mondtam, hogy én nagyon szeretném, akkor ő ezután válaszolt, hogy akkor ő. Ezt a fajta mellémállást éreztem egész diakonusi szolgálatom alatt. Nagyon kevés olyan szolgálatom volt püspökatyák mellett, papok mellett, ahol ő nem volt jelen, ahol ő ne támogatott volna a jelenlétével. Nagyon sok szolgálati helyre együtt utaztunk. Nem tudok elég hálás lenni az ő hozzáállásáért, azért az áldozatért, hiszen diakonusnak sem lehet lenni családos emberként csak a feleség áldozatvállalásával egyet ember együtt.
0: János atya, köszönjük szépen mindazt a sok és gazdag gondolatot, amit elmondtál nekünk, és megosztottad a Mária Rádió hallgatóival is. A magunk és a Mária Rádió hallgatói nevében is még egyszer szeretném megköszönni azt, hogy időt fordítottál ránk, hogy megosztottad veled velünk őszintén gondolataidat, és ezzel is segítséget nyújtasz mindazoknak, akik özvegységükben keresik az útjukat.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió Magyarország Sorstársak című műsorát hallgatták. Következő műsorunkig a mai témánk az interneten keresztül meghallgatható a nap bármely szakában. Ha műsorral kapcsolatban meg szeretnék osztani gondolataikat, érzéseiket tapasztalatailag, e-mailben szeretettel várjuk a következő címen. sorstarsak@mariaradio.hu. A jövő héten testvérműsorunk a kapuk jelentkezik, szeretettel ajánljuk figyelmükbe a Mária Rádió többi műsorát is. Köszönjük, hogy hallgattak minket, és imádkoztak értünk. Mára búcsúzik Kovács Ferenc,
1: Kovács Nétrel Mária.
0: Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.

Kedves hallgatóink! A Szűzanya rádiója most komoly nehézségekkel küzd. 14 millió forintos működési hiányunk van, előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, miközben gőzerővel készítjük elő az új 60-i frekvencia elindítását, hogy még több lélekhez eljussunk. Így újra önökhöz fordulunk segítségül. Látogassanak el a honlapunkra, helyezzék el imaszándékukat a digitális térképen, és támogassák a rádió fennmaradását. Akár banki utalással, csekken, bankkártyával, akár személyesen a Gogol utca 28-ban adakoznak, a megjegyzésbe írják be Mária kertje. Érjük el együtt a 20 000 virágot, hogy szeretett rádiónk tovább szólhasson.

0: راديو
1: هير بيرسك.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Idén is megtartották a nemzetek miséjét. Vasárnap búcsút tartottak Angyalföldön. Motoros rekorddal hívta fel a figyelmet a rákszűrés fontosságára egy idős magyar artista. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Erdő Péter bíboros prímás fővédnökségével immáron 8. alkalommal rendezték meg a nemzetek miséjét szombaton este a budapesti Szent István bazilikában, tudósít a Magyar Kurír. Az eseményt az Esztergom budapesti főegyház megyében élő idegen ajkú közösségek részére a közös otthonunk az Anya Szent Egyház alapgondolat jegyében tartották meg. A Szentmise főcelebránsa Mohos Gábor a külföldi magyarok ellátásával megbízott segédpüspök volt. A külföldi katolikus közösségekkel együtt ünnepeltek a világ minden tájáról hazaérkező, az 5. diaszpóra találkozón résztvevő magyar képviselők is. Beszédében Mohos Gábor kiemelte, Krisztus egyetlen közösségé egyesít minket minden nyelvi és kulturális sokszínűségünkkel együtt. Vasárnap tartották a Budapest Angyalföldi Szent Mihály templom búcsúját. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Erdő Péter bíboros prímás volt. A szentbeszédet Varga Norbert, a plébánia papi közösségének koordinátora mondta, adja hírül a Magyar Kurír. Az idei búcsúi homília középpontjában a templomhoz tartozás és az otthonra találás gondolata állt, melyet Varga Norbert személyes emlékeivel egészített ki. Ugyanakkor beszédében a következő nemzedékekre is utalt, kiemelve, hogy a közösség gyermekei, unokái és későbbi leszármazottai itt válhatnak a keresztségben Isten fogadott gyermekeivé. A szentmise végén Erdő Péter bíboros prímás személyes szavakkal fordult az ünneplőkhöz. Megköszönte, hogy hosszú betegsége alatt a közösség imádkozott érte, és elmondta, hogy ő is imáiba foglalta a híveket. Endrész László, 81 éves artista művész, másfél nap alatt teljesítette motorral az angliai Blackpool és Budapest közötti 2130 kilométeres Guinness rekord kísérletként meghirdetett utat, amellyel a rákszűrés fontosságára és a magyar rákkutatás támogatására hívta fel a figyelmet, áll az MTI hírében. A 81 éves artistát Budapesten több mint 300 motoros várta. Endrész László a Magyar Rák Ellenes Liga által szervezett mellrák elleni figyelemfelhívó motoros felvonuláshoz is csatlakozott. A rózsaszínbe öltözött motorosok azért vonultak végig a főváros utcáin, hogy felhívják a figyelmet a betegség időbeni felismerésének fontosságára, az önvizsgálatra és a rendszeres szűrővizsgálatokra is, így időben lehessen orvosi segítséget kérni. Endrész László néhány évvel ezelőtt maga is megküzdött a leukémiával, majd sikeresen felépült a betegségéből. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
1: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 22 óra.
2: A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható.

Ha szeretné megosztani gondjait, örömeit, elmondani, ami a szívében van, bővebben beszélni arról, hogy miért kér imádságot. Hívja a Mária Rádiót 2 hetente, kedd este 10 órakor. Beszélgessünk, imádkozzunk együtt. Meghallgatlak.

Urunk Jézus Krisztus, az örök Atya fia, küldd el most lelkedet az egész földre, a Szentlélek éljen minden nép szívében, hogy megmeneküljenek a romlástól, a pusztulástól és a háborútól. Minden nemzet édesanyja, a boldogságos Szűz Mária, legyen a mi közbenjárunk. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Önök most a Meghallgatlak című telefonos műsort hallják. Még mielőtt elkezdenének ijedezni, Levente elutazott végre pihenni a feleségével, miután az unokák is elmentek már mindenhová, úgyhogy Ákos atya olyan kedves, hogy ő jött helyette, és segít nekem. Ő lesz a technikus is, meg azért ő vele is lehet beszélgetni, hogyha valaki szeretne.
1: Köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
0: És mivel a két adás közé esett a 25-e, tehát most megkeresem a Szűzanya szeptemberi üzenetét, és ezt felolvasom önöknek. Drága gyermekek, ez az idő legyen a békért való imádság ideje. Arra hívlak benneteket, hogy újítsátok meg családjaitokban a rózsafüzér imát az én szándékaimra, hogy megsokszorozhassam imáitokat, és közben járhassak értetek a magasságbelinél, hogy meghallgassa imáinkat, imáitokat, és békét adjon nektek. Kicsi gyermekeim, veletek vagyok, és úgy imádkozom értetek, és veletek, mint eddig még soha. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Feltűnő, hogy megint hosszabb, mint szokott lenni általában, és a békét mennyire kihangsúlyozza, és hogy imádkozik velünk, értünk, és próbál segíteni. Nem tudom, milyen a világ, hogy ezzel a háborúval, ami nem akar szűnni, hanem terjed, és egyre több embernek okoz nagyon nagy szomorúságot, és nyomatékosan kéri. És ez a mondat, még ilyenre nem emlékszem, hogy úgy imádkozom értetek és veletek, mint eddig még soha. Szívbe markoló. Gondoljuk meg, hogy mit csinálunk, és imádkozzunk tényleg a békéért.
1: Persze jó kérdés, hogy mi lenne, ha nem imádkoznánk a békéért. Tehát, hogy az, hogy most imádkozunk a békéért, és nem azonnal lesz béke, ez nem azt jelenti, hogy az imádságunk hatástalan lenne, hanem azt jelenti, hogy nekünk magunknak is alakulni, formálódni kell. Zsuzsa, kinek voltál ma az angyala?
0: Hát erre most nehezen tudok válaszolni, de tudom, hogy a kérdés azért hangzott el, mert ma a főangyalok ünnepe van, egyébként pár napon belül őrző angyalok ünnepe is lesz. Nagyon-nagyon fontosak az angyalok, és nem biztos, hogy mi ezt komolyan vesszük. Hogyha megkérdeznék olyanokat, akik ott ülnek körülöttem a templomba, hogy szoktál-e az angyaloddal beszélgetni, kéred-e a segítségét, vagy érzed-e, hogy segít valamiben, akkor hát bizony nem biztos, hogy olyan válaszokat kapnék, amire az ember számítana, és ez a kérdés pedig azt jelenti, hogy én tettem-e valamit. Ugye az iskolában volt még ilyen, hogy valaki angyalkát játszottunk, és ez nem az volt, hogy mikor a hóba söpörtünk a kezünkkel, hogy szárnyat mutasson, hanem valakivel egész nap olyan dolgokat tettünk, amiben segítettük, és ő neki nem volt szabad tudni róla, hogy ki az ő angyalkája. Tehát attól függ, hogy mi volt ez, kicsit nehéz mondjuk elképzelni, hogy elmosogatok anyuka helyett, hát azt ő biztos észre fogja venni, de nem biztos, hogy rögtön angyalkára gondol, de nagyon sok mindent tudunk tenni, segíteni másoknak, akár csak azzal, hogy rámosolygok, és imádkozni pedig mindig tudunk, akármikor tudunk, bárkiért és bármiért. Az jut mindig eszembe, hogy Placid atya, amikor ment a, hát csúnya nevén, elfekvőbe, ahol olyan betegek voltak, hogy volt, aki már mozdulni sem tudott, és panaszkodott neki, hogy atya, miért vagyok én még itt, és a jó Isten miért nem vitt haza, és ez borzasztó, és jaj, és izé. elég erős hangja volt, és úgy jó erősen ráiszólt, hogy ne tessék már ezt mondani, mondja, a legtöbb, amit tehet, annál nagyobbat nem tehet senki. Imádkozzon!
1: Talán a három angyal közül, ha valaki szeretné elmondani, hogy miben tudott ma angyal lenni, akkor hívja bátran a 374-0904-es telefonszámot. Talán a legkevésbé ismert angyal a Rafael angyal, azt hiszem, ő a Tóbiás könyvében szerepel, és elkíséri Tobitot az útjára, a Tóbiást az útjára, és meggyógyítja Tobitot, az édesapát, meg Sárát is meggyógyítja, de valahol ez egy érdekes jelenség, hogy elkíséri, és ez talán ma jól fontos lehet egy kicsit tudatosítani magunkban, hogy elkísérni a másik embert, meg hogy az angyal, Nagyszent Gergely pápa mondja, az angyal tulajdonképpen egy feladatot jelent, egy funkciót jelent, hogy ő hírvivő, az angyal azt jelenti, hogy hírvivő. És abban lehetek angyal, hogy elviszem a jó hírt, a feltámadás jó hírét, az evangélium öröm hírét, elviszem a másik emberhez. Ez lehet az angyal szerepünknek egy fontos mozzanata.
0: Igen, hát valószínűleg úgy is képzelhetjük, hogy egy átlag embernél azért, mikor megszületik benne, hogy mi legyen a hivatása, abba is az angyal segíthet, hiszen sugallja neki, hogy mit válasszon, de egyszerűbb esetekben is lehet, és hát azok a képecskék, szentképek és festmények is voltak, ahol az angyal mindenfélét segít, rendszerint úgy szokták ábrázolni, hogy kisgyerekeknek segít, de mindenkinek van egy őrangyala, és volt egy mesekönyv, amiben erről volt szó, hát nyilván a gyerekek is ezt megtanulják, és úgy írja le, hogy mielőtt egy gyerek megszületik, akkor a Jóisten kiválaszt egy angyalt, és mondja neki, hogy nézz le a földre, ott van az a család, ott fog születni az a gyerek, akihez én küldelek vigyázni. És hát attól kezdve mindig mellette van, és segít neki, és hát ha valami rosszat tesz, akkor az angyal szomorú lesz nagyon, és csúnyább lesz úgy szem ránézésre, mert a gyerekek persze a mesébe látják a saját angyalukat, és látják, hogy az angyal sír, amikor ők nagyon rosszak voltak, és sokkal szépül szinte, amikor valami jót tesznek. Nagyon kedves mese volt, és nagyon jól lehet a gyerekekkel ezt megértetni, amit itt próbálunk körülírni, ezt a kísérést, a segítést és jóságot.
1: Ez egyik ilyen vicc szerint az ember bemegy az autószerviz, hogy uram, hát nagyon jó az autó, amit adott, de amikor úgy 200-ra fölgyorsítok, akkor ott elő valami elkezd zörögni. Mire azt mondja a szerelő, hogy bizonyára az őrangyala, uram.
0: Igen.
1: Igen.
0: Jó, nyilván most ez rossz ezt a számot, de akkor most gyorsan mondom még egyszer a telefonszámot, mert némelyek azt mondják, hogy azért nem telefonálnak, mert nem tudják. Hát én nem tudom, ki az, aki sűrűn hallgat minket, és elfelejti. 061-374-0904, és várjuk a kedves hallgatóknak a telefonjait, aztán majd még folytatunk valamilyen témát.

0: 374-0904, ezen a számon lehet bennünket hívni. Még egy érdekes ilyen kis történetet olvastam valahol, kicsit ide kapcsolódott az angyalokhoz, megy a éjszakai vonat, megy a vonat, és egyszer csak azt látja a vonatvezető, mozdonyvezető, hogy a fénycsóvában valami elkezd így integetni. Megy tovább, megint elkezd integetni valami így a fénycsóvában. Harmadsz, és ezt látja, akkor már nagyon ideges lesz, megállítja a vonatot, hogy megnézze, hogy mi ez, és akkor megáll a vonat, és kiszáll a mozdonyvezető, akkor látja, hogy a híd, amin éppen át kellett volna menniük, az leszakadt. Aztán kiderült, hogy egy lepke beszorult a lámpához, a lámpa akármilyen, tehát szóval spontán dolog, na de mégiscsak azért valami jelzés, tehát az angyalok valami ilyesmik is lehetnek, akik így egy természetes jelenkere, vagy természetes módon keresztül, de mégiscsak valamit jeleznek a számunkra, hogy most akkor ott valamire vigyázni kell, vagy valamit föl kell fedezni, és fontos, hogy próbáljuk ezeket a jeleket észrevenni, és legyen rá nyitott a szívünk meg a fülünk, hogy meghalljuk az Isten jelzéseit, az Isten szavát abban a helyzetben, amelyben benne vagyunk.
1: Igen. Gyerekek azt szokták kérdezni hittanórán általában, hogy tudjuk. Van egy telefonunk, igen.
0: Tessék, Mári Rádió.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Ha nem telefonál senki, addig gondoltam, elmesélek valamit. Egyszer ifjú koromban mentem át a Bartók Béla úton, és akkor nem járt a villamos. Tehát eszembe nem jutott, hogy én ott nézelődjek a sinek között. Egészen másfele néztem, amerre mentem. Nem tudtam, hogy ott közben busz is megy, de nem áll meg a megállóban, hanem mind az őrült jön. Én nem láttam, nem hallottam semmit. Egész másfele néztem, és abban a pillanatban azt éreztem, hogy valaki elcsapja a fejemet balra, ahova nem is kellett volna néznem. Abban a percben egy pillanat alatt megálltam, és az orrom előtt elszáguldott egy busz pár centivel. Hát én akkor teljesen kivert a víz, mert teljesen éreztem, nem is néztem volna arra, nem is néztem, hogy egy pillanat alatt, mintha a fejemet valaki balra befordította volna, ellenkező irányba, mint ahogy mentem. Úgyhogy ebből teljesen éreztem, hogy ez csak is az őrző angyal lehetett, úgyhogy ez tényleg nagyon érdekes volt. Erről ennyit, jöhetnek a többiek, és ők is mesélhetnek.
0: Nagyon szépen köszönöm.
2: Viszontlátásra, Jézus Krisztus.
0: Tényleg vannak ilyen érdekes helyzetek, esetek, amikor úgy megsejti az ember, hogy itt most valami nagyszerű dolog történt, és lehet, hogy másnak ez föl se tűnik, hogy másnak nem olyan nagy esemény, csak nekem ez egy olyan esemény, ami közelebb visz, fölemeli a fejemet, kinyitja egy kicsit a szememet az Isten felé.
1: Igen. És hát ehhez azért nagyobb csend kell, mint ami manapság van körülöttünk, mert arról próbáltam, azt kezdtem mondani, hogy a gyerekek mindig azt kérdezték, hogy szól hozzánk a jó Isten. És úgy képzelték el, hogy az ember hall egy konkrét hangot, aki mondja, hogy ezt csináld, vagy azt ne, vagy szóval valamit mond. És hát biztos, hogy ilyen is létezik, de ez a legritkább. De hogyha nagyon figyelünk, akkor és próbálunk valamint gondolkozni, eldönteni valamit, valami van előttünk, ahol választani kell, elhatározni valamit, megtenni valamit, és akkor most, Uram Istenem, én most mit tegyek? És hát természetesen végig gondolom a saját eszemtől, amiket tudok, és meg aztán csöndbe maradok, úgy kérem a segítségét, és nem biztos, hogy hallani fogok egy egész mondatot, de lehet, hogy olyan, mintha hallanék egy szót, vagy belátok egy képet, vagy hirtelen szembe jön valami, mondjuk, mint ez a lepke a busznál, vagy bármi más, vagy éppen, ami néha az is előfordul, hogy kinyitjuk a Szentírást, és ott van valami. És ilyet már nagyon sokat hallottam, olvastam egy atyának az önéletrajzát, hogy ő igazából húzta valami, de nem akart pap lenni, volt egy barátnője, és hát nem tudta eldönteni, hogy mit csináljon, de nem akart pap lenni akkor se, ha végül nem veszi feleségül, vagy nem tudom, hogy volt körülbelül. Kinyitotta a szentírást, és ott nyílt ki, hogy pap vagy te mindörökké. Na, akkor valami mástől kezdett tanulni, elment dolgozni, szóval mindig valamit tett, megint egy telefonunk van.
0: Tessék, Mári Rádió.
3: Dicsértessék a Jézus
0: Krisztus.
3: Templomnak védőszentje, Szent Mihály arkangyal, leborulom előtted forró áhítattal, buzgó

0: Ének jut eszébe, mint ami nekem. Tehát forja is van azért pár évvel, de nagyon örülök neki, hogy ezt is most hallottam. Ezeknek, amiket szokott énekelni, nagyon szép régi típusú dallamai vannak.
1: Na, most eszembe jutott talán, hogy ó, dicső Szent Mihály, hozzá.

0: Isten hűs bajnokot, Szent Mihály.
1: Nagyon köszönjük szép ez szépen. Is. Hú, hát nagyon örülök neki, hogy újabb két énekkel gazdagodtunk.
0: De most jókod is, mert most volt a búcsú, most van
1: hát Szent
0: Mihály.
1: Persze, és elvitték a misére?
0: Nem. Most is nagyon gondolkodtam, hogy megszólaljak, én nem panaszkodom, de nehéz
1: tudom,
0: most
1: de
0: van nekem.
1: Azért meg kell mondjam, nem csak én várom azt, hogy telefonáljon, hanem nagyon sokan várják, részbe az énekek miatt, részbe azért, mert hogy mindig beszélgetünk, azért úgy aggódunk, hogy most megvan-e, jól van, mi van.
0: Én meg azért telefonálok, hogy attól félek, hogyha más nem telefonál, a Zsuzsa itt hagy bennünket. És mondtam, hogy ha meghalok, akkor abba hagyhassa.
1: De akkor kérek értesítést, minimum szeretnék ott lenni a temetésen.
0: Jó, köszönöm előre is.
2: De idén már nem temetünk. Úgyhogy vigyázzon, mert idén már nem.
1: Ákos atya most humoránál van.
0: Atya, tudja, hány éves vagyok?
2: Hát gondolom, hogy 18 múlt.
0: Igen. Csak 91.
1: Csak. Ez nem is olyan sok. Placid atya is 100 éves volt. Na.
2: Kedényi Lajos, hogyha 99 éves.
0: Igen, én nem leszek 100 éves.
2: Na, ne szabjunk a tát a gondviselésnek.
0: Még egyet elmondok, ha nincs telefonáló.
1: Hát eddig
0: gyakorlat,
1: nincs.
0: Lelki gyakorlat volt nálunk valamikor nagyon-nagyon régen. Fiatal voltam, és egy atya, aki beszélt a lelki gyakorlaton, olyan örömmel mondta el, hogy egy bácsival beszélt, vagy jónt nála, és azt mondta, hogy ő minden ezt elmondja, ezt a gyerekes imád, hogy ó, én édes őrangyalkám. És akkor azt mondtam, hogy hát ezt én is el tudom mondani, ha más nem jut eszembe hirtelen, akkor elmondom, és el is szoktam mondani este.
1: Nagyon helyes. Őrangyal biztos sokkal jobban örül ennek, mint azoknak, akiknek eszükbe se jut, hogy van őrangyaluk.
0: Igen, így
1: nem
0: attól függ,
1: hogy gyerekes vagy, nem. Imádság az imádság.
0: Igen, Tormon nem ellenezte az atya, hanem jónak mondta,
1: értem,
0: hogy hát ez is, ha gyerekes ima, akkor is. Az, az

0: eljut az őrangyalunk.
1: Úgyhogy... És igazából, hogyha nem hazudunk, és igaz, reggel, mikor az ember felébred, és azzal kezdi, hogy szívem első gondolata, és akkor az tényleg az, azt hiszem, akkor teljesen helyén vagyunk.
0: Mondtam a Zsuzsának már, hogy van egy nagy Jézus fiaszobrom, és ha meghalok, odaadom a Mária Rádiónak, ha elfogadják, és most már teljes sötétben megyek ki reggelizni, és ott megyek el mellette, a Jézus fia szobor mellett, és akkor mondom, hogy fia, uram, még máma nem szóltam hozzád semmit.
1: Igen.
0: Hát elköszönök, hogy hát, ha másnak
1: köszönjük
0: is
1: szépen, köszönjük a telefonát, szépen. Remélem mások is fognak jelentkezni, akkor Isten áldja.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: 374-0904-es a telefonszámunk.

0: Tessék, Mári Rádió.
1: Dicsőség Jézus Krisztus.
0: Dicsőség mindig.
1: Hallgatom ezt a Imádkozunk Együtt, mert mindig meg szoktam hallgatni. Volt már, mikor be is telefonáltam. És hát a Szent Őrangyalokról én annyit tudok elmondani, hogy ma van édesapámnak a névnapja, édesanyámnak a halott évfordulója, mert pont 29-én halt meg. És édesanyám temetése után jöttünk hazafele, a nagyobbik fiam, még akkor nem volt jogosítványa, mert akkor tanult, meg a barátnőm volt velem. És Szolnokon jöttünk a nagy kereszteződésnél a lámpánál, és még én se vettem észre, hogy rosszul lettem. A nagyobbik fiam ugye ott hátul ült a barátnőm mellettem, és észrevette a fiam, hogy rosszul vagyok. És megkapta a kormányt, és ahogy a gyerek úgy rám hajlott a hátulról, hogy megfogja, hogy nehogy valami baj legyen, erre fel az egész kocsik, akik ott jöttek, így körbeálltak. Én csak annyit láttam, hogy a kocsik körbeálltak, engem a gyerek kivezetett, hátrafektetett, és a barátnőm soha nem vezetett trabantot. Mert nekem ugye akkor volt új trabantom, én kötődöttem is hozzá, meg a családom is, és hazavezetett mezitláb úgy a barátnőm, hogy semmi bajunk nem volt, míg haza nem értünk, mikor kiszállt, keze, lába remegett. És akkor engem úgy kivettek volna a hátulról a kocsiból, és akkor annyit mondtam, na lássátok, a Szent Őrangyalok mindig mellettünk vannak. És ez valahogy csak úgy, én gyerekkorom óta kötődök Szent Antalhoz és a Szent Angyalokhoz, és valahogy ez csak úgy kijött belőlem, mert a Jóisten kimondta, hogy mégis hazahozott a Szent Őrangyal, nem hagyott ott az úton meghalni, mert meghalhattunk volna hárman. Ez egy annyira, utána annyira több bátorságom volt a kocsi vezetéshez. Értem. Odafigyeltem minden, és nem tudtam elég hálát adni imámmal, misémmel, mindenemmel, hogy a Szent Őrangyalok hazahoztak bennünket. Úgyhogy ez valahogy olyan különleges volt az életemben mindig, egy tanúság, és a gyerekemnek is, és tudták mindig, hogy érte, hogy én csak Istenhez kötődök, és az angyalokhoz. És annyira támogatnak benne, hogy borzasztó. És ez egy isteni csoda volt, úgyhogy ennyit mondtam a barátnőmnek, kezel lába lógott, hogy lássátok, hazahoztak a Szent Őrangyalok bennünket. Köszönöm. És ez egy nagyon, főleg vezetés közben annyira figyelnek ránk a Szent Őrangyalok, meg a rosszul létünknél, vagy bárhol, most szerdán volt, két hete lementem egy ezére időpontra a doktornőhöz, mert új doktornőnk van itt Baracskán, és hát nem volt nekem semmi bajom, jó volt a vérnyomásom, minden, megvizsgált, beszélgettünk, minden egyszer megméri a vérnyomásomat, azt mondja 190, adott egy gyógyszert, egy fél gyógyszert, kiülhetett, és mondta, hogy nem majd visszaméri. És én ültem ott nyugodtan, azt mondtam, hát Istenem, a te kezedben vagyok, hát most mondd meg, hogy miért ment fel a vérnyomásom. Ott beszélgettem magamban sok ember között, és behívott a doktornő, mérte a vérnyomásomat, mérte ezzel az elektromossal, 190. Akkor megnézte a másikkal, amit a szívet is hallgassa, az már 220-at mutatott, de semmi rossz dolgot nem éreztem, se fejem nem fáj, se rosszul nem voltam semmi. És mondta a doktornő, ne ijedjek meg, nem vitelt el sehová, ő maga hoz haza. És nagyon sok beteg volt, és utána volt biztonsági őrítem fönt, mert én egy főső területen lakok itt Baracskán, 10 éve költöztem ide, és azt mondta a doktornőnek, az a Imre nevezetű ember, doktornő, lássál el engem, és én hazaviszem a fiatal, azt mondta, 75 éves elmúltam, Hazaviszem a fiatalasszonyt, ha kell még a házba is beviszem, azt mondja, te csak lásd el a betegeket. És valójában kaptam isteni segítséget, én ezt mondom, hogy isteni segítséget, a szentőrangyalokkal együtt, hogy hazahoztak a kapum, hogy semmi bajom nem volt.
0: És
1: most már szépen beállt a vérnyomásom, mert hiszek Istenbe, hogy a gyógyszert, a műtétet az orvos csinálja, a gyógyulást a jó Isten adja.
0: Ez így van.
1: Ezt igen. mondom a családomnak, elfogadják, unokám is ment műtétre, ennyit mondtam az anyjának, mikor hosszabb volt egy kicsi, a műtétje, meg egy kicsit variációs, és amikor kihozták a unokámat, 30 éves volt most, és kihozták a műtéből, annyit mondott, hogy kihozták a Márkot a műtéből, azt mondta az orvos, hogy sikerült a műtét. És mondtam neki, mondom, tudod, Judit, mondom, a gyógyszert, a műtét, tehát azt az orvos végzi, de a gyógyulást már csak az Isten adja.
0: Így van.
2: Így van,
1: és köszönöm. Annyira megállt az unokámba, az anyja mondta neki másik nap, meg ahogy én is elmondtam neki, annyira megállt bennek, szinte, hogy mondjam, egyre jobban kezd a családom hinni a hitbe. Kicsit ez eltávolodtak tőle annak idején, biztos én is eltávolodtam, és úgy, hogy a unokám mondta, hogy mama, te csak imádkozzál, értem.
0: Igen.
1: Úgyhogy
0: lehetnek görbe útjaink, de az őrangyal akkor is ott van.
1: Akkor is oda vezet, ahová kell. A nagyobbik unokámmal olyan baleset történt, hogy mindkét lába szilánkosra ment. Egy évre rá, imádságok után, meg isteni segítséggel, a szülői szeretettel, testvéri szeretettel lábra állt az unokám.
0: Na, és hála Istennek!
1: Úgyhogy egyik lába nem igazán tetszik, mert nem fogadott be a csont semmit ott a lábába, és ugye azért 30 éves volt pont, hogy ez karambolozott, és akkor ugye az nehezebben nő. De elfogadta Isteni segítséget, mert mindig csak azt kérte, mama, te csak imádkozzál.
2: Hát köszönjük
1: nem is
2: szépen.
1: Tudtam már sírni, meg imádkozni, kérni sokat a Mária Rádiót, aminek nagyon hálás vagyok. Imádkozok is csütörtökönként, most is fogok elsőjén is. Úgyhogy egy nagy segítség az imádság, a hit és a Istenbe bízni. Hát itt a környék kiröhög, mert annyit mondok, hogy hát Istentől kell válni segítséget.
0: Majd
1: mondok.
0: Egyszer abba fogják hagyni.
2: Ja.
0: Rá fognak jönni,
1: hogy nem csinálni, de engem nem érdekel. Én ide jöttem, helyes. Akkor is azt mondtam, én ide pihenni, imádkozni jöttem, kész vettem itt egy házat, mert a másikat eladtuk, mert férjem meghalt, és azt nem bírtam volna fönntartani, és itt kaptunk egy lakást, hát külterület, de gyönyörű a ház, meg hát messze kell menni a vonathoz, de hát elmegyek, kész, imádkozok végig a Vizén Mária Rádió a telefonomba végig szól.
0: Így van.
2: Köszönjük szépen.
1: És tényleg, hát csak a hit, meg a szeretet, meg a béke köt bennünket össze minden téren.
2: Nagyon szépen köszönjük.
1: És ezt merem mondani úton útfélen, és van, most már olyan sok emberrel, olyannal találkozok vonaton is, vagy bárhol, amikor kimondom Isten szavát, én is járok templomban.
2: Uh-huh. Ja.
1: Összehoz a jó Isten az imádkozó embereket.
0: Így van.
2: Na, köszönjük így szépen.
1: További szép estét kívánok,
0: köszönjük.
1: És Istentől áldott boldogságot minnyájunknak, és egy világ békét.
0: Köszönöm,
1: hogy meghallgattak. Köszönöm.
2: Még van 5-6-7 percünk, 8, úgyhogy még lehet hívni minket 374-0904-es telefonszámom.
0: Én pedig szeretnék valamit megosztani a hallgatósággal, mert ez egy nagyon nagy élmény volt a számomra. A múlt héten részt vettem Margarita nővér lelki gyakorlatán. Nem tudom, hogy hallottak-e már róla, ő Indiában született, most már 86 éves, nem volt még 20, amikor eldöntötte, hogy nővér szeretne lenni, és hogy miért Németországba, az nem derült ki, mert részletesen nem mondta el az életét, csak azt, hogy ott hagyta a családját, sokan voltak testvérek, ott egy olyan államban, ahol sokan élnek katolikusok, tehát Indiának van egy része. A hagyomány szerint Szent Tamás volt az, aki megtérítette őket, már annak idején. Szóval ő elment Németországba, és ott élt, és mint azt hiszem bencés nővér, és hát lelki gyakorlatokat elég régóta tart már, és már nagyon idős volt, mondták, hogy hát most már azért nyugdíj, szóval haza ment Indiába, hogy hát akkor valamit ott fog majd tenni, de közben egy német atya, a német katolikus pap csatlakozott hozzá, és együtt tartanak lelki gyakorlatokat, és aztán ez úgy indult, hogy sok országba eljutottak, Magyarországon is voltak már többször, és amikor a nővér hazament, akkor nagyon rövid idő után úgy adódott, hogy az atya is ott hagyta azt a helyet, ahol addig volt, és érte ment, és visszahozta Magyarországra, és most már itt telepedtek le, vettek házat, és innen tartják a lelki gyakorlatokat. Arról azért nem szeretnék nagyon sokat mondani, azt mondom, hogy nagyon nagy élmény volt, és a gazdagréti templomban tartották, de tartott nem csak Budapesten, más városokban is Magyarországon, meg most, ha hívják, akkor én nem fog külföldre menni, együtt tartják ketten. Nagyon sok mindenről volt szó nyilván, az, hogy van imádság, rózsafűzér, szentmise, dicsőítés, mindenféle, és hát tanítások természetesen, és szentségimádás, és közbenjáró ima, és egy olyan, hogy mindenkit egyénenként mindenkiért imádkoznak és megáldanak. És hát ilyenkor aztán történhetnek gyógyulások is, vagy bármi más, és nagyon-nagyon mély volt, és nagyon szép volt az egész. A legtöbbet, hát miről volt szó, nyilván volt szó a tíz parancsolatról, angyalokról is volt szó, azról jutott eszembe, hogy megemlítem. Volt szó a Szentlélekről, a karizmákról, a lelki ajándékokról, lelki gyakorlatokról, gyónásról, nagyon részletes tanítás volt, és nagyon sokat a megbocsátásról beszéltek. És kiderült, mert tanúságtételek is voltak, hogy sokan vannak, akik már többször voltak, mert hogy ha valaki egyszer elmegy, az utána mindig szeretne visszatérni, és azt mondta el például az egyik, hogy valami betegsége volt, és hát az első lelki gyakorlat után úgy érezte, hogy kicsit javult. A második után megint úgy érezte, hogy még javult valamennyit, de a negyedik lelki gyakorlathoz az, amire elérkezett odáig, hogy akkor kijelentette, hogy most meggyógyult. És közben rájött, de segítettek is neki, azért tudom így elmondani, mert ahogy ő tanúságot tett, a nővér is beleszólt, és a tolmács persze fordította, hogy mit mond, hogy meg tudott-e bocsátani annak, akinek addig nem sikerült. És mondta, hogy igen. És hogy nagyon sok problémánk, akár konkrét betegségünk is lehet attól, hogy nem tudunk valakinek megbocsátani. És akkor volt egy hosszú-hosszú csend, azt kérte az atya meg a nővér, hogy gondoljuk végig, hogy ki az, akinek nem tudtunk megbocsátani, akár rövid, akár hosszú idő óta. És gondoljuk végig, nem csak a közvetlen környezetünket, szüleinket, nagyszülőket, felmenőket, és itt tovább, és hát igazából mély csönd volt egy darabig, aztán itt-ott hangzott, hogy valaki elkezd sírni hangosan. És nyilván az ember átélhet ilyenkor olyat, hogy amit talán saját magával nem tudott eddig tisztázni, hogy igenis van valaki, akire haragszom, és nem voltam képes eddig a megbocsátásra, és ezt szerettem volna még megosztani ma a kedves hallgatókkal.
2: nagyon fontos, tehát az imádság, a megbocsátás, a bocsánatkérés is, azt fontos tudat is, hogy talán, hogy a megbocsátás az azt jelenti, hogy döntök a másik mellett, és akkor nem azt jelenti, hogy nem fogom érezni a bántalmat, hanem az, hogy fontosabb számomra a másik ember, mint az a bántalma, amit elszenvedtünk, amit elszenvedett az illető, úgyhogy ezt jó egy kicsit tudatosítani, erősíteni magunkban. Köszönjük a kedves hallgatóknak a figyelmét.
0: És azt gondolom, hogy az lenne most akkor úgy ideillő, hogy a Szent Mihály Arkangyallal, mint imádsággal fejezzük be a mai estét. Szent Mihály Arkangyal védelmez minket a küzdelmekben.
2: Sátán gonosz cselvetés ellen légy
0: oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban. Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Nyugodalmas jó éjszakát kívánunk mindenkinek. 2 hét múlva találkozunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörök.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A Mária Rádió célja, hogy a megtérést hirdesse. Ez mindenek előtt az imádság által történik. Szent II. János Pál pápa mondta, az imádság az elsődleges és legfontosabb feladatunk. Ezért fontos, hogy támogassuk ezt a szent küldetést, amely a hitet táplálja és erősíti a lelkeket. A Mária Rádió programjának gerincét az imádság képezi, amely nem csak a gyakorló hívők, hanem mindenki számára elérhető. A reggeli és esti imák, a szentmisék közvetítése, valamint a családok és közösségek bevonásával végzett imádságok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a közösségünkben élő emberek közelebb kerüljenek Istenhez. A rádiónk lehetőséget ad arra, hogy a távol került lelkek visszatérjenek és tapasztalják meg az imádság erejét. Az ima programok népszerűsége azt mutatja, hogy az emberek keresik a kapcsolatot Istennel, és a Mária Rádió segítségével ezt meg is találják. Most, kedves testvérek, kérjük az önök segítségét. Adományaik révén lehetőséget biztosítanak arra, hogy továbbra is sugározhassuk az imádságokat, és támogathassuk azokat, akik a hit útján keresik a választ kérdéseikre. Minden egyes hozzájárulás segít abban, hogy a Mária Rádió továbbra is a remény forrása maradjon. Adományaikkal együtt imáikra is számítunk, mert ahogy kis Szent Teréz mondta, a legkisebb imádság is fontos, ha azt őszinte szívvel mondjuk. Köszönjük, hogy részesei lehetnek ennek a csodálatos küldetésnek. Isten áldja meg önöket.
2: Kocsis Fülöp, érsek metropolita atya üzenetei és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
3: Arra gondoltam, hogy elmondom azt az imádságot, amelyet a Zsolosmánkban az imórák végén egy szép papi imádság, amely olyan szép, amit nem is tud az ember saját magától megfogalmazni. Azért szeretjük mi a liturgikus imákat, mert ezeket a szentek írták, és mi csak az ő szavaikat próbáljuk magunkra alkalmazni. Ezt az imát gondoltam elmondani. Ki minden időben és minden órában, a mennyben és a földön imádandó, és dicsőítendő vagy jóságos, hosszantűrő és sok irgalmú Istenünk. Ki az igazakat szereted a bűnösökön, könyörülsz ki a jövendő javak ígérete által, mindenkit üdvösségre hívsz. Magadulunk fogadd el ez órában a mi imáinkat is. Jóságod által igazgasd életünket törvényeid megtartására. Szented meg lelkünket és tisztíts meg testünket, igazgasd gondolatainkat. Tedd bölcs és józanná értelmünket, és ments meg minket minden aggódástól, bajtól, fájdalomtól és lelki szenvedéstől. Védj körül minket szent angyalaiddal, hogy az ő védelmük mellett vezéreltetve, és általuk tanítatva hit egységére és megközelíthetetlen dicsőséged megértésére vezéreltessünk, mert áldott vagy örökkön örökké. Amen. Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen.
2: Kocsis Fülöp érsek metropolita atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

Mária Rádió. Nézőpont. Gondolatok az egészségről. Dr. Nardai Ilona műsora.

0: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai jegyzetünkben az őszi allergiáról lesz szó. A hosszú forró nyár után abban bízhatunk, hogy szeptembertől kegyes lesz hozzánk az időjárás, és végre megfelelő hőmérsékleti viszonyok mellett élvezhetjük az ősz valamennyi csodáját. Ám üröm az örömben, hogy az allergiás időszaknak sajnos nincs vége, sőt számos növény csak az ősz közeletével okoz igazán kellemetlen panaszokat. A jól ismert mós a parlagfű, de többek között az aranyvessző, a libatok például szeptemberben éri el virágzása csúcsát, és a közönséges oroszlánfog virágai is jobban támadják az arra érzékenyeket, mint tavasszal. Kevesen tudják, hogy a fekete üröm a legerősebb allergén, késő októberig szállnak a pollenjei a levegőben. A globális felmelegedés eredményeként a keresztallergiát és kiváltó parlagfű virágzása egyre jobban kitolódik, és egyre hosszabb ideig szenvedünk tőle. Bár jól ismert szlogen, hogy nem a parlagfű a bűnös, hanem szervezetük meggyengült immunrendszere, mégis fokozott figyelmet kell szentelnünk az irtására, különös tekintettel arra, hogy a keresztallergiákban is jelentős szerepet játszik. Ha valaki parlagfű allergiában szenved, előfordulhat például, hogy a paprikára, az uborkára, a dinnyére vagy a citrusfélékre is érzékenyen reagál, de növelheti a pollenallergia tüneteit is. A nyírkosabb őszi időben könnyebben szaporodnak a penészgombák, a spórák. Allergiás reakciót válthatnak ki ezek is. Jellemzően a napfénytől védett, nedvesebb részeken fordulnak elő, például az összegerebjézett ázott levélkupac alatt, vagy a túl gyakran locsolt virág földjében. Ezért az optimális hőmérsékletnek és a páratartalomnak nagy jelentősége van a lakásokban is. Fokozott gondot fordítsuk a szellőztetése és a tisztaságra, a fűtési időszak beindulásával ugyanis a meleg levegő hatására kiszabadulnak a poratkák a fütőberendezésekből. Bonyolítja a helyzetet, hogy ősszel támadásban rendülnek a különféle vírusok, és nehéz eldönteni, hogy az ordugulást és a nátás tüneteket a megfázás, a vírusfertőzés vagy az allergia okozza. Valamennyi tünet kezelésére számtalan természetes megoldás kívánkozik. Az orspétől kezdve az illóolajokon áttörténő inhalációi. Az ormosás is hatékonyan enyhíti a panaszokat, a sós folyadék megszünteti a nyálkahártya gyulladását és duzzanatát, ezáltal szabadabb légzést lehet biztosítani. Ez néhány jó tanács. A jegyzetet Nadó Ilona állította össze.
1: Nézőpont. Dr. Narda Ilona osztotta meg gondolatait az egészségről.

Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Vasárnap búcsút tartottak Angyalföldön. Idén a kamarazene áll a Gödöllői Hárfa Fesztivál középpontjában. Otthonok szépülnek a Karitas segítségével. Jönnek a részletek a szerkesztő, Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Vasárnap tartották a Budapest Angyalföldi Szent Mihály templom búcsúját. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Erdő Péter bíboros prímás volt. A szentbeszédet Varga Norbert, a plébánia papi közösségének koordinátora mondta, adja hírül a Magyar Kurír. Az idei búcsúi homília középpontjában a templomhoz tartozás és az otthonra találás gondolata áll, melyet Varga Norbert személyes emlékeivel egészített ki. Ugyanakkor beszédében a következő nemzedékekre is utalt, kiemelve, hogy a közösség gyermekei, unokái és későbbi leszármazottai itt válhatnak a keresztségben Isten fogadott gyermekeivé. A szentmise végén Erdő Péter bíboros prímás személyes szavakkal fordult az ünneplőkhöz, majd megköszönte, hogy hosszú betegsége alatt a közösség imádkozott érte, és ő is imádkozott a hívekért. Idén a kamarazene áll a középpontban a Gödöllői Nemzetközi Hárfa Fesztiválon, amelyet október 1-e és 4-e között rendeznek meg a Gödöllői Királyi Kastély dísztermében, tudósít az MTI. Idén is bemutatkozhatnak fiatal hárfaművészek, köztük Szöllősi Vágó Panna és Jenei Erzsébet, akik október 1-én a Zene Világnapján megnyitják a fesztivált. A szólóművek mellett hárfaduókkal és fúvós hárfa kamarazenéket is műsorukra tűztek a fiatal zenészek. A hétvégén többek között Handel és Debussy művek is felcsendülnek, valamint vasárnap délelőtt a Hárfa sokszínűsége címmel gyermekeknek szóló hangversenyre is sor kerül. A Hárfa Fesztivál idén is ingyenesen látogatható, de regisztrációhoz kötött. A hangszer kiállítás sem marad el ebben az évben sem. Az érdeklődők neves olasz, francia és amerikai gyártók hárfáit csodálhatják meg a Gödöllői Kastélyban. Nyírkátán és Hodászon újabb 4 család otthona újul meg a Nyíregyházi Egyházmegyei Karitas közreműködésével a Szép Otthonok program keretében, áll a Nyíregyházi Egyházmegye hírében. A Nyíregyházi Egyházmegyei Karitas tavaly kapcsolódott be a Szép Otthonok programba, amelynek fő célja a kiválasztott, rászoruló családok lakókörnyezetének komfortosabbá és rendezettebbé tétele. A keleti országrészben sok család a lakhatási körülményeiken saját erőből nehezen vagy egyáltalán nem tud javítani. A program alapelve, hogy ne a családok helyett, hanem velük együtt újítsák fel az otthonokat. Az építőanyagokat és tárgyi eszközöket elsősorban a Katolikus Karitas költségvetéséből finanszírozzák, a szakmai felmérést és a munkák koordinálását a Nyíregyházi Egyházmegyei Karitas végzi, a kivitelezésben pedig a családok és a helyi önkéntesek vesznek részt. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmet.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Veszprém, FM 95,1.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A stúdióban a mikrofonnál Vértesaljai László. Keddi adásunk témái. A Szentatya hétfőn este visszatért Rómába 4 napos franciaországi apostoli útjáról. Leó pápa fedélzeti sajtókonferenciája. Nem vagyok politikus vagy nem politikus, egy hang vagyok az élet védelmében. Leó pápa hétfőn este visszatért Rómába 4 napos franciaországi apostoli útjáról. 14. Leó pápa szeptember 28-án hétfőn este 8:53-kor érkezett meg Róma Fiumicino nemzetközi repülőterére, miután visszatért franciaországi apostoli látogatásáról. Leó pápa a Metzi Szent István katedrálisban hétfő délután 4 órakor bemutatott, látogatás záró szentmiséje után a Metz Nancy Lorraine repülőtérre érkezett este 6:40-kor, ahol vendéglátója, aki meghívta az apostoli látogatásra, Emmanuel Macron, francia köztársasági elnök fogadta és vett búcsút tőle. A Szentatya 19:33-kor indult vissza a Vatikánba az Air France A321-es repülőgépével. Az 1075 km távolságú utat a repülőgép közel 2 óra alatt tette meg, amelynek során Leó pápa a hagyománynak megfelelően fedélzeti sajtókonferencia keretében válaszolt az újságírók kérdéseire. A Szentatya immár úton a Vatikán felé, még mindig francia felségterületen, hétfőn este a repülőgép fedélzetéről a következő táviratot küldte Emmanuel Macron francia elnöknek. Apostoli utam végén, visszatérőben Rómába, szeretném kifejezni hálámat excellenciárnak, a hatóságoknak és a francia népnek a meleg fogadtatásért és a nagylelkű vendégszeretetért, amelyet látogatásom során kaptam. Biztosítom önt, hogy továbbra is imádkozom a francia nép jólétért, szívből kérem a mindenható Isten áldásának bőségét a köztársaságra. A Szentatya immár olaszországi légtérben táviratot küldött Sergio Mattarella olasz köztársasági elnöknek is. Franciaországi apostoli utamról való visszatérésem után, ahol megbecsüléssel fogadhattam a szeretett francia egyház elkötelezettségét, az evangéliumi tanúságtétel és az élet kultúrájának előmozdítása iránt szívből jövő üdvözletemet küldöm önnek, elnök úr, és biztosítom önt állandó imáimról a szeretett olasz nemzetért. Leó pápa fedélzeti sajtókonferenciája. Nem vagyok politikus, vagy nem politikus, egy hang vagyok az élet védelmében. A Rómába tartó közel 2 órás repülőút során a Szentatya válaszolt a kíséretében utazó újságíró kérdéseire. Leó pápa nagyon hálás az út során kapott kegyelmekért főként, hogy Lourdesban találkozhatott a betegekkel. Megérintette a sok fiatal őszinte keresése. Az egyházon belül szexuális bántalmazások szerinte nem rendszeres jellegűek, bár minden erővel küzdeni kell ellene. Noha tiszteletben tartja az állam laicitását, mégis az evangélium nevében bátran felemeli a szabályt az emberi élet és méltóság érdekében. Az egyház mindig hatékonyan álljon ki a szegények és a rászorultak mellett, a háborús konfliktusok terén pedig szorgalmazza a tárgyalások útját az érintett felek bevonásával, sürgette a pápa a Rómába tartó repülőgépen. Matteo Bruni szentszéki szóvívő köszöntötte a Szentatyát és az újságírókat.
4: Buonasera Santità, grazie per questi giorni di viaggio.
3: majd arról kérdezte, hogyan élte meg ezt az apostoli látogatást. Leó pápa a kérdésre anyanyelvén angolul válaszolt.
4: I'll start by speaking in English.
3: Először is még egyszer megköszönte az újságíró munkáját. Azt hiszem, folytatta, elég sűrű volt az elmúlt 4 nap nagyon intenzív programokkal. A 4 nap szinte szó szerint tele volt sok áldással.
4: The 4 days were literally filled with many blessings.
3: Szinte csodákkal mondhatnám, különösen a Lourdesban töltött idő, amikor annyi beteg és szenvedő emberrel sétálhattam együtt, kísérhettem őket, és láthattam, milyen sokféleképpen nyilvánul meg Isten jelenlétének kegyelme, hogyan érinti meg az emberek szívét, hogyan alakítja át az életüket, és hogy egy ott használt kifejezésemmel éljek, hogyan adja vissza a betegeknek, az időseknek és a társadalom egyes részein a kitaszítottaknak emberi méltóságukat. Igen, sok jel, sok kifejezés, számos szimbólum töltötte meg ezt a 4 napot.
4: And personally I felt very blessed myself to have the privilege.
3: Én személy szerint nagyon nagy áldásnak éreztem azt a kiváltságot, hogy ellátogathattam Franciaországba, hogy bátorítsam főként azokat a fiatalokat, akik nyilvánvalóan keresnek valamit. Mindez nagyon egyértelmű volt a stadionban, azon a péntek estén, amikor 80 ezer fiatal gyűlt össze Franciaország minden tájáról, ahol felmutatták a lelkesedésüket, örömüket és a remény érzését, de főként azt hiszem, mindazt, amit kaptak, és amit majd meg is tudnak osztani másokkal. Úgy gondolom, hogy a 4 nap során megünnepelt és megélt események közül ezek voltak a fénypontok, de nem zárom ki a többit sem, mert azok is igen fontosak voltak. Nagyon örülök, hogy önök is részt vettek ezen az úton, és ha van kérdésük, akkor, fordult az újságírók felé a pápa, mikrofont nyújtva feléjük. Az iMedia nevű francia hírügynökség munkatársa Cyria Zeller kérdése. Rendszeres jellegűnek tartja-e az egyházon belül szexuális bántalmazást, hivatkozással az áldozatokkal tartott sajtókonferencián elhangzottakra? Anélkül, hogy bárkinek is el mondanék, válaszolt a Szentatya, mivel ezt nagyon fontosnak tartom, először is szeretném elmondani, hogy a 7 áldozattal való találkozás során arra kértem őket, hogy segítsenek nekem kifejezni más áldozatok iránt is azt a készségemet, a magamét és az egyházét, hogy meghallgassuk őket, és hogy velük együtt járjunk, miközben gyógyulást keresnek, felismerve azt a fájdalmat, amit az életükben a bántalmazás okoz. Többen közülük rendszer szintű bántalmazásról beszéltek.
4: Several of them spoke about systemic abuse. Personally, I prefer to express it in a different way, although I did speak about.
3: Személy szerint én másképp szeretném kifejezni ezt, bár említést tettem egyházon belül néhány olyan szervezetről is, amelyek időnként, ha úgy tetszik, mint rendszer, bántalmaztak. De azt hiszem, fontos különbséget tenni. A szexuális bántalmazás elsősorban emberi probléma.
4: First and foremost a human problem.
3: Amikor az egyházon belül történik, valójában egy másik dimenzió is hozzákapcsolódik, mert az emberek hitélete mélyen megsérül, sőt néha megsemmisül. Az egyháznak különösen nagy felelőssége van abban, hogy velük járjon és segítsen nekik a gyógyulás keresésében. Ezzel a felfogással beszéltem velük arról, hogy az egyház bizonyos értelemben felelős, de ugyanakkor az egyház szerintem fontos szerepet játszik abban, hogy segítsen nekik megtalálni a gyógyulást.
4: Same way that the church I think is an important part of helping them to find healing.
3: Xavier Norman, a francia Le Pèlerin, a Zarándok újság tudósítója először megköszönte a Szentatyának franciaországi apostoli útját. 4 napon át országunkban mindenki örömét lehette látogatása során. A mai Franciaországban ez igen nagy teljesítmény. Kérdésében a pápa apostoli látogatásának mottojára utalt, hogy a világnak élete legyen. Beszédeiben többször is felmerült az életvégi ellátás témája. Úgy vélem, franciaországi beszédeinek több mint a felében említést tett róla. Különösen az Élysée palotában, valamint a Lourdesban elhangzottakra gondolok, amikor azt mondta, ami törvényes, az nem feltétlenül erkölcsös is. Ezzel egyértelműen utal az eutanázia közelmúltbéli franciaországi legalizálására. Franciaországban érvényesül a laicitás elve, vagyis a vallás és a politika szétválasztása. Ön szerint szól a kérdés, indokolt-e, amikor a helyzet fontossága vagy a tét nagysága megkívánja, hogy a lelkiismeret elsődlegessége jegyében átlépjék-e ezt a határvonalat? És ha igen, ön átlépte ezt a határt?
4: Thank you for your question.
3: Leó pápa válaszában megköszönte a kérdést. Úgy vélem, válaszolta, nem léptem át azt a határt,
4: that I didn't cross it,
3: amelyet az egyház és a politika, illetve az egyház és az állam szétválasztásával kapcsolatban képvisel. Arra biztatom önöket, olvassák el, vagy olvassák újra a Magnifica Humanitas kezdetű írást. Ennek első részében, az első néhány fejezetben az egyháztársadalmi tanításáról beszélek. Kifejtem, hogy amikor az egyház az élet védelméről vagy a társadalmi tanítás kérdéseiről szól, nem politizál, hanem az evangéliumot alkalmazza az emberek életére. Lehetnek politikusok, akár bal, akár jobboldaliak, akik azt vallják, hogy a vallásnak kizárólag a magánszférában van a helye. Mindenki tegyen belátása szerint, de állami szinten fenn kell tartani a szétválasztást. Ám amikor most Franciaországba mentem, elsődleges célom az evangélium és az öröm hír hirdetése volt, amint annak megerősítése, amit maga Jézus Krisztus mondott, én vagyok az út, az igazság és az élet, vagyis az igazság hirdetése, amelyet Jézus kínál számunkra. Az élet védelme olyan ügy, amelyet, mint ezt mindannyian tudják, az egyház tanít, és amelyben mélyen hisz. Bár tisztában vagyok vele, hogy Franciaországban, akár csak más európai országban, vagy a világ más részein, nemrégiben törvény fogadtak el, és heves viták folynak az életvégi kérdésekről,
4: about the questions of end of life issues.
3: Mégis, különösen egy olyan helyen, mint Lourdes, ahol az emberek valami sokkal mélyebb dolog után kutatnak, és felismerik, hogy életüknek még betegség, fogyatékosság vagy különféle fájdalmak közepete is van értelme, az egyház magának Jézusnak a példáját követve közel akar lenni azokhoz az emberekhez, és meg akarja erősíteni azokat az értékeket, amelyeket az élet mindannyiunk számára hordoz. Tehát azt mondhatom, szólt a pápa, ha ez politikának számít, akkor politizáltam, de nem azért, hogy beavatkozzam a francia belpolitikába, hanem azért, hogy hirdessem azt, amiben az egyház valójában hisz.
4: Teach what the church really believes.
3: A harmadik kérdés Inigo Dominguez tette fel a spanyol El País napilaptól. Köszönjük, Szent Atya, hogy megosztotta velünk ezt a pillanatot. Sokszor beszéltek már a minket körülvevő leselejtetési kultúráról, a nem produktívnak tartott emberek, köztük az idősek és a fogyatékkal élők marginalizálásáról. Spanyolországban manapság van egy esetünk, amely mindezt jól példázza. Egy olyan eset, amely nagy felháborodást keltett az országban. Marie Carmen esete. Egy 87 éves, fogyatékkal élő női, akit kilakoltattak madridi otthonából, mert nem tudta kifizetni a lakbért. Nem tudom, hogy ismerje Marie Carmen esetét. Mégis, mi a véleménye az egész Európában, az egész világon létező lakhatási problémáról, ahol az ingatlan spekulációk miatt a lakosok elmenekülnek a városokból, a fiatalok pedig nem tudnak otthonhoz jutni? Mi a véleménye erről az egész problémáról? Leó pápa a spanyol nyelvű kérdésre spanyolul válaszolt. Úgy vélem, ez jó példa arra, hogy az egyháznak, mint emberi közösségnek,
4: la iglesia como comunidad,
3: még a nem hívők számára is igazságosabb megoldásokat kell keresnie az ilyen helyzetek megelőzése érdekében. Nem ismerem a konkrét esetet, amire utal, de úgy tűnik számomra, hogy ez egy olyan eset lehet, amikor a szomszédoknak, a közösségnek, a plébániának, az egyházmegyének vagy az államnak kellene előlépnie és megkérdeznie, hogyan lehetséges, hogy ilyesmi megtörténik. Mi a probléma azzal a rendszerrel, amely lehetővé teszi, hogy egy idős nőt, akinek fogyatékossága vagy más nehézsége is van, kilakoltassanak otthonából? Az egyház sokat beszél a kirekesztésről és az igazságosságról is. Felszólít, előmozdít és arra törekszik, hogy mindenkiben fölébessze a képességet, hogy nagyobb emberséggel reagáljon, hogy valóban érzékeny legyen mások fájdalmára és szenvedésére. A ma sok országban létező lakhatási probléma olyan gond, amelyet egy plébánia, egy egyházmegye, vagy az egyház önmagában nem tud megoldani.
4: No podrá solucionar.
3: De azt hiszem, ez egy nagy kihívás, és követelnünk kell, hogy a politikai vezetők és hatóságok találjanak megoldást. Mert a probléma egyértelműen növekszik, amire gyakran csak vészhelyzetben reagálunk, de valójában meg kell értenünk a probléma rendszer szintű okát, és azt is, hogy miként segíthetünk. Manuela Tulli az olasz ANSA hírügynökségtől kérdezte. Jó estét kívánok, Szent Atya!
5: Buonasera, Santità!
3: Ma is ezen az úton is hangsúlyozta a párbeszéd szükségességét. Még Európa az intézet szavaiban is az újrafegyverkezés illúziójáról beszélt, de ugyanakkor azt mondta, hogy van bátorsága áldozatokat hozni a béke közjaváért. Az európai konfliktus Oroszország és Ukrajna között zajlik. Mire gondolt, amikor ezekről az áldozatokról beszélt? És hisze ön a tárgyalásokban, amikor a küldöttei, mint gelegerések, és most éppen Cuppi bíboros, jelen vannak ott. De hogyan is beszélhetnek egy olyan állammal, amely nem csak Ukrajnát, hanem más európai államokat is támad, bombáz és fenyeget?
5: Bombarda e minaccia non
3: solo. Leó pápa az olasz kérdésre spanyolul válaszolt.
4: La primera cosa sería...
3: Az első komoly dolog az egyház társadalmi tanítása alapelveinek megvitatása, amelyben arra törekszik, hogy ne támogassuk az erőszakot, a gyűlöletet, a fegyverkezést, a világban ma létező bűnözőket, beleértve olyan országok vezetőit is, amelyek most nukleáris fegyverekkel foglalkoznak, a háborúkat, amelyek néha egyre pusztítóbbak, mindent, ami az emberrel kapcsolatos kérdésekről szól. Folytatják a fegyverkezést, hogy élvezhessék ezt a hatalmas hadiipart, amely már évtizedek óta létezik, ahogy az elmúlt évben, 5 évvel ezelőtt is, amely csak továbbra is növeli a katonai kiadásokat. Vannak, folytatta a pápa, akiket nagyon gazdagíti egy olyan iparág, amely a háborút népszerűsíti. Amikor pedig ezzel a több millió euróval vagy dollárral olyan problémákat lehetne megoldani, mint az éhínség a világon, a lakások. Mindenki olyan hangot keres, amely hozzájárulhat egy másik úthoz, amely nem az, amelyet inkább a fegyverekben szeretnénk megtapasztalni, amely csak egyre több feszültséget szít, és ami egy újabb háború, egy újabb konfliktus kirobbanásához vezethet. Látjuk ezt az erőszakot, ezeket a hatalmakat, amelyek mindig a hatalommal való erőszakra törekszenek, a párbeszéd helyett, és a természetesen létező különbségek tárgyalását szorgalmazzák, mindig egyre inkább háborúra, vagy különféle háborúkra, konfliktusokra törekszenek, ahogyan ma a világban is találkozunk azokkal. Én nem vagyok egy a sok politikus közül. Nem is vagyok politikus, vagy nem politikus, hanem én egy olyan hang vagyok, amely az emberi méltóság értékeinek előmozdításába foglalkozik, az élet fontosságával, az egészségügyben, és az oktatásban való nagyobb ráfordítás lehetőségével, és kevésbé a fegyverekkel. Úgy hiszem, hogy az egyháznak felelőssége van ezen értékek előmozdításában, folyamatosan meghívva olyan vezetőket, mint Oroszország és Ukrajna, más országok vezetőit, hogy jöjjenek, hallgassák meg egymást, kezdjenek párbeszédet, keressék a problémák megoldását anélkül, hogy továbbra is folytatnánk azokat a háborúkat, amelyeket nem éreznek. Ilyen értelemben az egyház továbbra is felemeli a szavát. Nem kötelezhetünk el senkit. Néha úgy tűnik, hogy ez haszontalan is lenne, de kövessük a megoldást, beszéddel, kövessük meghívással, kövessük az evangélium hirdetésével. Szólt Leó pápa válasza a negyedik kérdésre. A fedélzeti sajtókonferencia záró részét a következő napi adásunkban ismertetjük. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották.

A királyok második könyve. A 18. fejezet. Izrael királyának, Éla fiának, Hoseának harmadik esztendejében kezdett uralkodni Júda királyának, Áháznak a fia, Hiszkija. 25 éves volt, amikor uralkodni kezdett, és 29 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja neve Abija, Zakaria leánya. És azt tette, ami jó az Úr előtt, mindazok szerint, amiket atya Dávid cselekedett. Ő lerombolta a magaslatokat, összetörte a köveket, és kivágta a berket, és összetörte a részkígyót, amelyet Mózes készített, ugyanis egészen eddig az ideig Izrael fiai tömjéneztek előtte. Nehustánnak hívták. Izrael urában, Istenében remélt. Így tehát utána nem volt hozzá hasonló Júda királyai között, de azok között sem, akik előtte voltak. És ragaszkodott az Úrhoz, és nem tért le ösvényeiről, és teljesítette parancsait, amelyeket az Úr Mózesnek parancsolt, ezért az Úr is vele volt, és mindenben, amihez hozzáfogott, sikerrel járt. Az asszírok királya ellen is föllázadt, és nem szolgált nekik. Megverte a filiszteusokat egészen Gázáig és határaiig, az őrök tornyától egészen a megerősített városig. Hiszkija király negyedik évében, amely Izrael királyának, Ela fiának, Hoseának a hetedik esztendeje volt, fölvonult az asszírok királya Szalmanasszár Szamariába, és megostromolta és elfoglalta. 3 év múlva, Hiszkija hatodik esztendejében, azaz Izrael királyának, Hoseának 9. esztendejében elfoglalták Szamariát. És elhurcolta az asszírok királya Izraelt Asszúrba, és letelepítette őket Halachban, és a Gózán folyója a Hábor mellett, és a Médek városaiban, mert nem hallgatták meg Uruk Istenük szavát, hanem megszegték szövetségét. Mindazt, amit megparancsolt az Úr szolgája Mózes, nem hallották meg, és nem tették meg. Hiszkija király 14. esztendejében fölvonult az asszírok királya Szanherib, Júda összes megerősített városa ellen, és elfoglalta azokat. Akkor Júda királya Hiszkija követeket küldött az asszírok királyához Láhisba, mondván, vétettem, vonulj vissza tőlem, és mindent, amit rám terhelsz, elviselek. Így tehát az asszírok királya kivetett Hiszkijára, Júda királyára 300 talentum ezüstöt és 30 talentum aranyat. És odaadott neki Hiszkija minden ezüstöt, amit csak találtak az Úr házában és a királyi kincstárban. Abban az időben összetörette Hiszkija az Úr templomának ajtófélfáit és ajtószárnyait, amelyeket ő borított be arannyal, és odaadta az aranyat az asszírok királyának. Elküldte pedig az asszírok királya Lákisból Tartant és Rabsarist és Rabsakest Hiszkija királyhoz erős kézzel Jeruzsálembe. Ők miután fölvonultak, elértek Jeruzsálembe, és megálltak a felső medence vízvezetékénél, mely a Kalló mező útján van, és hívták a királyt. Kiment pedig hozzájuk a háznagy, Hilkija fia Eljákim, és az írnok Sebna, és a kancellár Aszaf fia Joach. És szólt hozzájuk Rabsakes, beszéljetek Hiszkijához. Ezeket mondja a nagy király, az asszírok királya. Mi ez a bizalom, amelyre támaszkodol? Talán azt gondolod, hogy az ajkak igéje tanács és erő a harcra? Miben bízol, hogy lázadni merészelsz ellenem? Vajon a

0: Ádból való és megroppant bodban, Egyiptomban reménykedel, melyre, ha rátámaszkodik az ember, eltörik, belemegy a kezébe és átszúrja azt. Ilyen a fáraó, Egyiptom királya mindazoknak, akik benne bíznak. Ha azt mondanátok nekem, ami urunkban, Istenünkben van a bizodalmunk, nem, de ő az, akinek Hiszkija lerombolta magaslatait és oltárait, és megparancsolta Júdának és Jeruzsálemnek, ezelőtt az oltár előtt boruljatok le Jeruzsálemben. Most tehát kös fogadást urammal, az asszírok királyával. Adok neked 2000 lovat, és lássad, tudsz-e lovasokat ültetni rájuk? És hogyan tudnál megfutamítani egyetlen vezért uram legkisebb szolgái közül? Vagy Egyiptomban bizakodol a harci szekerei és lovasai miatt? Vajon az úr akarata nélkül vonultam föl e hely ellen, hogy leromboljam? Az úr mondta nekem, vonulj föl erre a földre, és romboldd le azt. Mondta pedig Hilkia fia Eljákim és Sebna és Joach rabsakesnek, kérünk, arámul szólj hozzánk a te szolgáidhoz, hiszen értjük ezt a nyelvet, és ne beszélj velünk zsidóul a nép füle hallatára, amely a falakon van. És válaszolt nekik rabsakes, vajon a te uradhoz és hozzád küldött engem az én uram, hogy elmondjam ezeket a beszédeket, és nem a férfiakhoz, akik a falon ülnek, hogy megegyék ürüléküket, és megigyák a saját vizeletüket veletek együtt? Így tehát megállt rabsakes, és nagy hangon fölkiáltott zsidóul, és szólt, halljátok a nagy király az asszírok királyának igéit. Ezeket mondja a király, félre ne vezessen titeket Hiszkija, mert nem tud kiragadni titeket a kezemből. Az úr irán se keltsen bizalmat bennetek mondván, kiragadván meg fog szabadítani minket az úr, és nem fogja ezt a várost az asszírok királyának kezére adni. Ne hallgassatok Hiszkijára, mert ezeket mondja az asszírok királya, kössetek velem szövetséget, és jöjjetek ki hozzám, és mindegyiktek a szőlejéből és a fügéjéből fog enni, és a saját ciszternáitokból fogtok vizet inni, míg nem jövök, és elviszlek titeket arra a földre, amely hasonló a ti földetekhez. Egy gyümölcsöt és bort termő földre, kenyér és szőlők földjére, olajfák és méz földjére, és élni fogtok, és nem haltok meg. Ne hallgassatok Hiszkijára, aki rászed benneteket mondván, az Úr meg fog szabadítani minket. Vajon a nemzetek istenei bármelyike kiszabadította-e földjét az asszírok királya kezéből? Hol vannak Hamat és Árpád istenei? Hol vannak Szefarjaim istenei, Hena és Ivva? Vajon kiszabadították-e Szamariát a kezemből? Melyik az a földek összes istenei közül, amelyik kiragadta országát a kezemből, hogy kiragadhatná az Úr Jeruzsálemet a kezemből? Így tehát a nép elnémult, és nem válaszolt neki semmit. Megtartották ugyanis a király parancsát, hogy ne válaszoljanak neki. És jött a háznagy, Hilkia fia Eljákim, és az írnok Sebna, és a kancellár Aszaf fia, Joach, Hiszkijához, megszaggatott ruhában, és jelentették neki rabsakes igéit. A királyok második könyve. A 19. fejezet. Amikor ezeket meghallotta Hiszkija király, megszaggatta ruháit, és zsákba öltözve bement az úr házába. És elküldte a háznagy Eljakimot, és az írnok Sebnát, és a papok közül a véneket, zsákba öltözve Ámosz fiához, Izaiás prófétához. Ők mondták, ezeket mondja Hiszkija, a szorongatás és a fenyítés és a káromlás napja ez. A gyermek elérkezett a születéshez, és a szülőnek nincs ereje. talán meghallja a te urad Istened Rabsakes minden szavát, akit ura az asszírok királya küldött, hogy gyalázza az élő Istent, és megbüntesse az igéket, amelyeket a te urad Istened hallott. És imádkozzál a maradékért, amely még megmaradt. Elmentek tehát Hiszkija király szolgái Izaiáshoz. És mondta nekik Izaiás, ezeket mondjátok uratoknak. Ezeket mondja az Úr, ne félj a beszédek arcától, amiket hallottál, amelyekkel az asszírok királyának legényei káromoltak engem. Íme, én lelket küldök neki, és üzenetet fog hallani, és visszatér a földjére, és karddal veszejtem el a saját földjén. Visszatért tehát Rabsakes, és az asszírok királyát Libna ostrománál találta. Meghallotta ugyanis, hogy elvonult Láhis alól. És amikor meghallotta Etiópia királyáról, Tirhakáról, mondván, íme kivonult, hogy harcoljon ellened, ismét követeket küldött Hiszkiához, mondván, ezeket mondjátok Hiszkiának, Júda királyának, félre ne vezessen téged a te Istened, akiben bizakodol, és ne mondd, nem adatik Jeruzsálem az asszírok királyának kezére. Mert te magad is hallottad, miket tettek az asszírok királyai minden földdel, hogyan pusztították el azokat. Vajon te egyedül megszabadulhatsz? Vajon megszabadították-e a nemzetek istenei őket, akiket atyáim elpusztítottak? Tudnédik Gozánt és Háránt és Recefet és Éden fiait, akik Tel Bazárban voltak. Hol van Hamat királya és Arpad királya és Szefarjaim városának királya Hena és Avva? Így tehát miután Hiszkija átvette a levelet a hírnökök kezéből és elolvasta, fölment az Úr házába és kiterítette az Úr elé. És imádkozott az ő szeme előtt mondván, Izrael Ura Istene, aki a kerubok fölött trónolsz, egyedül te vagy a föld minden országának Istene. Te alkottad az eget és a földet. Hajlítsd ide a füledet és halljad, nyisd meg, Uram, szemeidet és lássad, és halljad Szanherib minden igéjét, aki elküldött, hogy gyalázza az élő Istent. Igaz, Uram, hogy az asszírok királyai szétszórták a nemzeteket és földjeiket, és isteneiket tűzbe vetették. Ugyanis nem voltak istenek, hanem emberi kéz alkotásai fából és kőből, és elpusztították azokat. Most tehát, Urunk Istenünk, szabadíts meg minket a kezéből, hogy megtudják a föld összes országai, hogy te, Uram, egyedül vagy Isten. Elküldött pedig Ámosz fia Izaiás Hiszkiához mondván, ezeket mondja Izrael Ura Istene. Amit az asszírok királyára, Szanheribre vonatkozóan kértél tőlem, meghallottam. Ez az a beszéd, melyet az Úr róla mondott. Megvetett és kinevetett téged, Sion szűz leánya, a hátad mögött ingatta a fejét, Jeruzsálem leánya. De kit szidalmaztál és kit káromoltál, ki ellen emeltél szót, és emelted a magasba a tekintetedet? Izrael szentje ellen. Szolgáid keze által gyaláztad az urat, és mondtad, harci szekereim sokaságában vonultam föl a hegyek magaslataira a Libanon csúcsán, és levágtam magas cédrusait, válogatott fenyőit, és bementem egészen a határaig a sűrű erdőbe. Én ástam ki, és ittam az idegen vizeket, és lábnyomaimmal kiszárítottam Egyiptom minden vizét. Vajon nem hallottad, mit tettem kezdettől fogva? Ősi napoktól kezdve megformáltam, és most idehoztam. Pusztulássá, kőhalommá lesznek a megerősített városok. és a benne ülők megrövidült kézzel reszkedtek és megszégyenültek. Olyanok lettek, mint a mezei fű, és a viruló gyep, a fű a tetőn, mely elszárad, mielőtt megérne. Leülésedet és kijöveteledet és bemeneteledet én előre tudtam, dühödet is ellenem. Esztelenkedtél ellenem, és a gőgöd fölhatolt a fülembe. Így tehát karikát teszek az orrodba, és zablát a szádba, és visszavezetlek az úton, amelyen jöttél. Neked pedig, Hiszkija, ez lesz a jel. Ebben az évben edd, amit találsz, a második évben pedig azt, ami magától terem. A harmadik évben azonban vessetek és arassatok, ültessetek szőlőt, és egyétek gyümölcsét. És ami megmarad Júda házából, az lefelé gyökeret ereszt, és fölfelé gyümölcsöt hoz. Jeruzsálemből pedig kijön a maradék, és ami megmarad a Sion hegyéről. A seregek urának buzgósága fogja ezt cselekedni. Ezért ezeket mondja az Úr az asszírok királyáról, nem jön be ebbe a városba, nyilat sem lő belé, nem rohamozza meg pajzsal, és nem emel sáncot körülötte. Az úton, amelyen jött, visszatér, ebbe a városba be nem jön, mondja az Úr. Megoltalmazom ezt a várost, és megmentem, magam miatt, és az én szolgám Dávid miatt. Történt tehát azon az éjszakán. Kiment az Úr angyala, és megölt az asszírok táborában 185 000 embert. És amikor hajnalban fölkeltek, látták a halottak testeit. És visszavonulván elment, és visszatért az asszírok királya Szanherib, és Ninivében maradt. És amikor istenének, Niszrochnak templomában imádkozott, a fiai, Adrammelech és Szarecer, megölték őt karddal, és elmenekültek az örmények földjére. És a fia, Azarhaddon lett helyette a király.
1: Szentírás. Ószövetségi fejezetek hangzottak el Diós István atya felolvasásában.

0: Mária Rádió. Az ima órák liturgiája, kompletórium következik.
1: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket. Krisztus, kegyelmezz!
3: Krisztus, kegyelmezz!
4: Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben jár értünk. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsáss meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány Szent Péter apostol első leveléből. Józanok legyetek és vigyázzatok. Ellenségetek a sátán ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
2: Uram, kezedbe ajánlom.

0: Könyörögjünk! Jóságos Istenünk, világosítsd meg ezt az éjszakát, és add, hogy szolgáid, akik most békében nyugovóra térnek, holnap örömmel ébredjenek az új nap világosságára. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Adjon nyugalmas éjszakát, s amint halálig tisztuló, növekvő, mindennél erősebb szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Franciaországi útjának utolsó állomásaihoz érkezett a Szentatya. Otthonok szépülnek a Caritas segítségével. Idén a kamarazene áll a Gödöllői Hárfa Fesztivál középpontjában. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedíz Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Véget ért Leó pápa franciaországi látogatása, tudósít a Magyar Kurír. A Szentatya szombat este Lourdesba érkezett, és a kegyhelyen a francia püspökökkel találkozott. Hozzájuk intézett beszédében kiemelte, az egyház hangjának helye van a közéleti vitákban. A vasárnap délelőtt celebrált ünnepi szentmisén elsősorban a reményre, a bűnbánatra és a megtérésre buzdította a híveket. Délben az úrangyala imádság előtt felhívást tett közzé, kérve a híveket, hogy októberben a békéért imádkozzák a rózsafűzért. Vasárnap este a Szentatya részt vett a hagyományos gyertyás körmeneten és a közös imádságban annál a barlangnál, ahol Mária megjelent Bernadett előtt. Később zárt ajtók mögött találkozott az egyházi visszaélések áldozataival is. Leó pápa franciaországi látogatásának utolsó állomásaként hétfőn Metz városába látogatott, ahol egy vallásközi találkozón vett részt. Nyírkátán és Hodászon újabb négy család otthona újul meg a Nyíregyházi Egyházmegyei Caritas közreműködésével a Szép Otthonok program keretében, áll a Nyíregyházi Egyházmegye hírében. A Nyíregyházi Egyházmegyei Caritas tavaly kapcsolódott be a Szép Otthonok programba, melynek fő célja a kiválasztott rászoruló családok lakókörnyezetének komfortosabbá és rendezettebbé tétele. A keleti országrészben sok család a lakhatási körülményeiken saját erőből nehezen vagy egyáltalán nem tud javítani. A program alapelve, hogy ne a családok helyett, hanem velük együtt újítsák fel az otthonokat. Az építőanyagokat és tárgyi eszközöket elsősorban a Katolikus Caritas költségvetéséből finanszírozzák, a szakmai felmérést és a munkák koordinálását a Nyíregyházi Egyházmegyei Caritas végzi. A kivitelezésben pedig a családtagok és a helyi önkéntesek vesznek részt. Idén a kamarazene áll a középpontban a Gödöllői Nemzetközi Hárfa Fesztiválon, amelyet október 1-e és 4-e között rendeznek meg a Gödöllői Kastélyban. Tudósít az MTI. Idén is bemutatkozhatnak a fiatal hárfaművészek, köztük Szöllősi Vágó Panna és Jenei Erzsébet, akik október 1-én a Zenevilág napján nyitják meg a fesztivált. A szólóművek mellett hárfaduókat és fúvos hárfa kamarazenéket is műsorukra tűztek a fiatal zenészek. A hétvégén többek között Handel és Debussy művek is felcsendülnek, valamint vasárnap délelőtt a Hárfa sokszínűsége címmel gyermekeknek szóló hangversenyre is sor kerül. A Hárfa Fesztivál idén is ingyenesen látogatható, de regisztrációhoz kötött. A hangszerkiállítás sem marad el ebben az évben sem. Az érdeklődők neves olasz, francia és amerikai gyártók hárfáit csodálhatják meg a Gödöllői Kastélyban. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedíz Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: A Szent Imre Ülma csoport a világosság olvasott imádkozó rádió kápolnájából. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelem, mert terjes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: A világosság rózsafűzér első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Abban az időben eljött Jézus a Galilei Názáretből, és megkeresztelkedett Jánosnál a Jordánban. Életem a kereszteléssel kezdődött, nem a születésemmel, hiszen Isten gyermeke vagyok akkor, amikor a keresztvíz megtisztít az eredeti bűntől. Köszönöm, Uram, hogy gyermekeddé fogadtál, hogy keresztényé lehettem. Örömömet elmondom mindenkinek. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyom, üdvözl Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyom, üdvözl Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyom, üdvözl Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyom, üdvözl Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyom, üdvözl Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyom, üdvözl Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyom, üdvözl Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyom, üdvözl Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: A világos rózsafüzére második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Harmadnapra mennyegző volt a Galilei Kánában. Jézus anyja is részt vett, Jézus is hivatalos volt a tanítványaival együtt a mennyegzőre. Isten masogó ünnepő szeretete mutatkozik meg ma is, amikor hitünkkel áttörjük a közömbösség, hitetlenség határát, és Isten szeretetével meg részekedve örömre hangoljuk a világot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és

0: órájában. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyozz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mindégben, kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság Bozsapzék harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Semmikor sem volt könnyű Jézus tanítványának lenni az emberiség történelmének útján, de ne féljetek, Isten azért küldte fiát a világba, hogy üdvözöljön által a világ. Istenem, add, hogy a világ sötétségét a te országod mennyei fényével és imáinkkal legyőzzük. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk.

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosághoz a főleg negyedik titka, aki a Tábor-hegyén megmutatta isteni dicsőségét. Jézusom, te kiválasztottál három apostolt, és előttük megmutatta a teljes isteni dicsőségedet. Minden szeretetből tetted, hogy amikor elérkeznek életünk sötét napjai, amikor eláraszt a kín, a szenvedés, tudjunk istenséget örgyugásából mindig erőt meríteni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak hírgalmadra.
2: A világosság Rózsafüzék 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Ne felejtsd el, az eukarisztiában rejtett Jézus nem ünnepi ajándék csupán, hanem lélek mindennapi élet szükséglete. Enélkül lelked elsorvad és erőtlenné válik. Az oltári szentség vétel által szeretné Jézusunk mindennapjainkat megszentelni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szentolvasának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magunkban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus, amigunk által.
0: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
4: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Kedves hallgatók! Ferenc pápa arról beszélt, hogy az ökumenikus párbeszéd feltétele a belső megtérés. Ennek jegyében kérem hallgassák meg Szabó Sándor tanúságtételét, aki egy protestáns gyülekezetben élte át a Szentlélekben a megtérés kegyelmét.
2: Szabó Sándor vagyok. 1961-ben születtem. Gyönyörű feleségem, 4 gyermekem van. 1991-ben, majdnem 30 évvel a születésem után történt az életembe egy nagyon markáns és az egész életemet átformáló pillanat, amikor is egy istentiszteleti alkalmon, egy keresztelkedéses, bemerítkezéses alkalmon, hová videófelvételt készíteni hívtak, mert másodállásban videófelvétel készítő voltam. Ott megtértem, és a Szent Szellem által újjá születtem. Ez teljesen átformálta az egész addigi életemet.
3: Mit tapasztaltál akkor?
2: Soha életemben annyira mélyen, annyira kézzelfoghatóan nem láttam meg a bűneimet, mint ahogy akkor megláttam. Egy riporter megállított volna, hogy Szabó úr, mi tudjuk, hogy maga gyülekezetbe jön, és mi a véleménye magáról, akkor én elmondtam volna, hogy vasárnap éppen munkából jövök, dolgoztam, 2 gyermekem van, 26 éves korunk óta saját lakásba élünk, és úgy alapvetően rendben vagyunk. És hogy igazából még minden vasárnap templomba is járok, tehát szerintem én egy nagyon rendes ember vagyok. Amikor beléptem az imaterembe, az első, ami szíven ütött, hogy te jó ég, Isten itt van. Olyan erővel éreztem, hogy ha összecsukom a kezemet, mint hogy a kilincset megfogtam, akkor az volt bennem, hogy meg tudom fogni Istent, olyan erőteljes volt ez a jelenlét, amit én akkor átéltem. Már a dicsőítés is megragadott, ahol fiatalokat láttam dicsérni az Urat. Soha életemben nem volt bennem ilyen lelkesedés Isten felé. Az igazi áttörés akkor történt, amikor a bemerítkezők, mielőtt megkeresztelkedtek, interjúvolták őket, hogy mi történt az életedbe, hogy meg akarsz keresztelkedni, Krisztust követni, és szinte mindegyik mondott 2-3 bűnt. És itt történt a változás, hogy úgy láttam, hogy ezt is elkövettem, azt is elkövettem, jött a következő alámerítkező, nem kötelező ilyenkor bűnökről beszélni senkinek, de mindenki mondott néhányat. Úgyhogy körülbelül, mire a feléhez értünk a 5.-6., én már úgy éreztem, és ezt az egész lényemmel, tehát a kérdésedre ez a legkonkrétabb válasz, az egész lényem, minden porcikám azt érezte, azt gondolta, hogy nálamnál bűnösebb embert a Föld még nem hordott a hátán. Tehát nem valaki valami szuggesztív beszéddel érte ezt el, mert olyan hatásos igehirdetés vagy bármi. Ezek az emberek mondták a gyülekezetnek, én csak egy videós voltam. És bennem ez játszódott le, és mivel hittem Istenbe, templomba járó voltam, igazából ott értettem meg. Személyemre vettem, hogy Jézus Krisztus értem, jött el, hogy kifizesse a bűneim büntetését. Én ezt egész addig nem értettem. Ott értettem meg, hogy Jézus meghalt értem és helyettem. Még egy kép is volt, egy régi kis szeneskályha képe, ami tele van izzó szénnel, és az volt bennem, hogy ha ilyen a pokol, akkor ott legalul, ahol a legjobban izzik, én odavaló vagyok. Én ezt érdemlem. És akkor így megértettem, hogy Jézus meghalt értem a kereszten, és akkor kértem a bűneim bocsánatát, mindezt videózás közben, úgyhogy folytak a könnyeim, rátettem a kezemet a másik szememre, hogy ne lássák, hogy egy 30 éves ember könnyezik, és kértem, hogy Istenem, most az egyszer még bocsáss meg, én veled akarok járni. Utólag tudtam meg, hogy most értem meg igazából, mert számomra azt jelentette a megtérni szó, hogy valaki hisz Istenbe, vagy nem hisz Istenbe. És ha valaki hisz, hát akkor az meg van térve. De végül is itt kiderült, hogy megtérni azt jelenti, hogy bűnöket követek el, nagy lelki nyugalommal, van, amiről tudom, hogy bűn, de van, amiről nem tudtam, és hogy felismerem, hogy bűnös vagyok, Elismerem, hogy bűnös vagyok, nem másra hárítom. Elismerem, hogy van Isten, és hogy ő olyan Isten, aki engem elítélhet jó irányba, rossz irányba, és ezért kértem a bűneim bocsánatát, és ott Isten megbocsájtotta a bűneimet. Abban a pillanatban eldöntöttem, hogy én ide járni akarok, ott maradtam még ezen az Isten tiszteleten, és odalépett valaki, és azt profétálta, hogy Isten engem elhívott szolgálatra, de akkor még csak így általánosságban. Azonnal tudtam, hogy ez így van. Mert a Szentlélek az, aki ha elkezd bennünk végezni munkát, akkor sok évvel az előtti dolgokat is össze tud kapcsolni. Már akkor imádkoztam, hogy valami történjen a feleségemmel is, mert ő nem szeretett templomba járni. Vajon ő eljön-e ide? Mit fog szólni, ha én minden vasárnap ide fogok járni? Amikor hazamentem, nem is tudtam szavakba önteni azt, ami velem történt. Amikor a videót elkezdtem otthon az eredetiből másolni, a feleségem, mert már a dicsőítés nagyon megragadta, akkor ráadásul egy roma vendéggyülekezet volt a Péceli Kármel gyülekezetbe, és olyan jó roma temperamentummal dicsérték az urat. A feleségem attól elkezdett könnyezni, a mai napig a zene a lelkét jobban megmozgatja, és mikor mondtam, hogy eljössze vele ide, akkor azt mondta, hogy igen. Eljött, és Istentől ő is kapott egy speciális bizonyságot. Az Isten tiszteleti alkalom alatt Isten megengedte, hogy kijöjjön a lelke a testéből, és saját magát látta. És Isten mutatta neki, hogy ez csak porrá fog válni. De te sokkal több vagy ennél. Innentől történt meg az ő megtérése és újjászületése, és együtt kezdtünk gyülekezetbe járni. Innentől Isten megismételte az elhívást a szolgálatra, az életemre. Talán néhány gondolat az életem előzményéről. Keresztény családba születtem, akik jártak templomba, de igazából amennyire én is láttam, az életünk csak úgy félig volt igazán Krisztus követő, tehát belefértek mindig olyan bűnök, ami már az ige, a Biblia szerint nem fért volna bele az életünkbe. Viszont gyerekkoromtól, egészen pici koromtól mindig azt mondtam, hogy pap leszek, és mindig volt Isten felé egy erőteljes vonzódásom. Minisztráltam, rendszeres templomba járó voltam, de sajnos, mivel azt láttam másoktól is, hogy közben mindenféle olyan bűnt elkövetnek, mint amit általában elkövetnek azok is, akik nem járnak templomba, én is az ő követőjükké váltam, és én is megtettem ugyanezeket a bűnöket. De 12 éves koromban történt egy érdekes dolog, minisztráltam a templomba, és egy 3 év körüli kis hullámos fürtöshajú kislány kiszaladt a padok közül, úgy utána szaladt az anyukája, és egyszerűen erősen az jött belém, hogy de én szeretném, hogy gyermekem szülessen, azt a csodát átélni, hogy általam gyermek születik. És hát ugye bennem az volt a szülőfalumba, nem is ismertem más felekezetet sem, nem is gondolkodtam volna egyébként sem úgy másba, és hát letettem a papságról, mondván, hogy ha nem dősülhetek meg, akkor természetes nem lehet gyermekem. Érdekes, hogy innen, bár lehet, hogy a tinédzserkor is adódott, hogy 12 éves voltam, sokkal több bűnt követtem már el, tudatosan is, miközben templomba járó voltam. Talán fontosnak tartom itt megjegyezni, hogy az, ahol megtértem, az egy pünkösdi karizmatikus gyülekezet, de számomra nincs felekezeti határ, hanem egy mennyei édesatyánk van, és egy Úr Jézus Krisztus, aki megváltott bennünket, és a Szent Szellem, akit pedig elküldött, hogy vezessen bennünket, és ebben nincs személyválogatás. Tehát Isten megismételte azt az elhívást, ami gyerekkoromtól megvolt, hogy szolgáljak. Ezután történt, hogy bibliaiskolába jártam 2,5 évet munka mellett. Egészen a megtérésemtől nagyon fontos volt, amit igeként tudok most mondani a rómaiakhoz írt levélből, hogy akiket Isten szent lelke vezet, irányít, azok Isten fiai. Szinte évente kaptam proféciákat olyanoktól is, akik soha nem ismertek, hogy Isten téged elhívott, pásztorként hívott el. Érdekes volt, amikor emberek kezdték mondani, hogy Sanyi egész úgy beszél, mint egy pásztor, és én nem értettem, mert számomra a Szabó Sándor úgy volt természetes, amilyen voltam. Aztán meg kellett, hogy lássam, hogy tényleg ez egy ajándék, Még elvégeztem 94-95-ös tanévbe egy egyéves lelkigondozó képzőt, és utána már kezdődött 95 évvégétől egy bibliatanulmányozó csoport, fiatal házaspárokkal, akiknek mi evangéliumot hirdettünk, bemutattuk és mondtuk, hogy Isten hogy változtatta meg az életünket. A kis csoportból a következő években kezdtek megtérni emberek, és már 97-98-ban már egy 18 felnőtt, 16 gyerekből álló házi csoport volt, hiszen akik megtértek, azok mind jártak velünk együtt Bécerre a Kármel gyülekezetbe. Egy másik fontos momentum, hogy mielőtt megtértem egy hónappal előtte ebből a gyülekezetből egy ifjúsági csoport járt Gödöllőn, és megállította őket az Úr szent lelke, hogy a Péceli Kármel gyülekezet fog Gödöllőn gyülekezetet plántálni. Ez talán csak annyiba ragadom meg, hogy Isten adott egy kijelentést, egy hónap múlva egy gödöllői ember, ez történetesen én voltam, megtértem, akit elkezdett Isten felépíteni. 98-ban már egy nagyobb létszámú házi csoport volt, és 2000 évvégétől volt egy istentisztelet, amikortól azt mondtuk, hogy na most konkrétan elkezdődik egy gyülekezet plántálás. Úgy szoktam ezt fogalmazni, hogy 9 év egészséges terhesség után megszületett egy gyülekezet palánta, ami 2003-tól már önálló istentiszteleti alkalmak vannak, lelkipásztorral, presbitériummal, szolgálattevőkkel. Mi is akarunk még gyülekezetet plántálni, hogy ne legyen az, hogy elértünk egy bizonyos létszámot, és most már ülhetünk a babérjainkon, érezzük jól magunkat, élvezzük Isten áldásait, és itt a vége. A misszió folyamatos az életünkbe, ezért sok olyan programunk van, amire eljöhetnek más felekezetből is. Például így szoktunk nyitott alfakurzusokat tartani, és utcamissziókat szervezünk. Minden pénteken, kinn az utcán bizonyságot teszünk az életünkről. Vannak nagyobb szabásúak, amikor dicsőítő csoporttal kín vagyunk, és szó szerint, ahogy Pál annak idején kezdte hirdetni az evangéliumot, hogy emberek térjetek meg, mert van a bűnre megoldás, Jézus Krisztus meghalt, értetek? Vannak az erőteljesen elutasítóktól a nagyon-nagyon pozitívig, amikor annyira megérint valakit egy az utcán elmondott tanúságtétel, és annyira az életére vonatkoztatja, amikor sírva köszöni meg, hogy minket a jó Isten küldött, hisszük is, hogy igen. Vannak, akik ott térnek meg, van egy olyan része is az evangelizációnak, hogy kim van egy kereszt, és egy ember mindig körbejár egy-egy bűnnel. Lopás, hazugság, irigység, paráznaság, és sorolhatnám a bűnöket, és egy valaki áll a keresztnél, és szó szerint szöggel felszögezi ezt a keresztre, és amikor már tele van a kereszt ezekkel a bűnökkel, akkor egy piros festéket elővesznek, hogy Jézus vére eltörli, hogyha mi hittel fordulunk oda. Voltak, akik ettől sírva fakadtak, és köszönték, és mondták, hogy értjük most már, hogy mit jelent a kereszt.
3: Isten országa minden látszat ellenére növekszik.
2: Igen, miközben látjuk azt is, amit Jézus előre megmondott a Máté evangélium 24-25. Részébe, hogy bizony az utolsó időkre a gonoszság és a közömbösség hogyan hatalmasodik el, de ugyanakkor ez választás elé állítja jobban az embereket, választani kell. Most még hirdethetjük az evangéliumot, tegyük, hogy az emberek térjenek meg a bűneikből. Mi nagyon fontosnak tartjuk, hogy soha nincs bennünk olyan, hogy gyere hozzánk, mert itt nálunk jobb. Számunkra fontos, hogy ha magukat vetünk, mi örülünk annak is, hogyha valaki, aki egy másik keresztény felekezetbe jár, feléled ettől vagy ezáltal. De természetes, hogyha van, aki viszont itt a mi gyülekezetünkbe, a Szeretett Lángja gyülekezetbe akarja megélni a keresztény életét, a Krisztus követő életét, akkor azt is örömmel veszük. Így most már olyan 100-120 fős a gyülekezet. Részt vettünk egy kolozsvári gyülekezet plántálásba is, ahol már egy 100-120 fős gyülekezet van, és Pécsett frissen megtért embereken keresztül is kibontakozóban van egy gyülekezet, és most már ott is szolgálok.
3: Arra visszatudnál emlékezni, amikor először álltál ki a gyülekezet elé, mint lelkipásztor, hogy igen, itt kell, hogy legyek.
2: Eszembe jut egy jóval korábban élt ember, akit Mózesnek hívtak. Őt is elhívta Isten. Mózes tele volt kétségekkel, hogy fogják fogadni. Velem ez történt 2000 tavaszától, már tudtam, mint Mózes, hogy tényleg ez az utam, és hogy Isten pásztornak hívott el, felkészített akkorra, hogy alkalmassá legyek, és legyek én csak bátor, ő velem lesz majd a szolgálatban. Tudtam, hogy hiába próbálkozok, nem kerülhetem el, mint Mózes se. Isten szólt, hogy megismétlem az elhívást. Én elhívtalak téged, hogy szolgálj nekem. Elvállalod-e, hogy minden nap azt tedd meg, amit én kérek tőled? És ha 5 év múlva egy ember lesz melletted, de te minden nap megtetted, amit én mondtam, akkor hallani fogod a szót, hogy jól van, jó hű szolgám. Ha 5 év múlva 500 ember lesz, és emberek veregetik a válladat, hogy milyen ügyes lelkipásztor vagy, de a felét se tetted meg azt, amit én kértem, akkor még az üdvösséged is kérdéses lehet. És akkor betöltött a Szentlélek, és azt mondtam, hogy oké, Uram, hát annyira nem nehéz minden nap megtenni, nem előre gondolkodni, hanem minden nap megtenni azt, amit mondasz, és akkor vállalom. És gyakorlatilag ez 98 nyarán volt.
3: Amikor hitre jutottál, azt az örömöt, azt a megtapasztalást nem spányzoltad el magadnak, hanem minden igyekezeteddel megpróbálod átadni másoknak.
2: Jézus szava nem kérés volt, hanem parancs. Menjetek! Ha nem parancs lett volna, akkor azt mondtam volna, hogy ha időtök engedi, kedvetek van hozzá, marad elég szabad időtök, és nem akartok unatkozni, akkor menjetek már és hirdetsétek az evangélium üzenetét, hanem ő parancsba adta, hogy menjetek, hogyha ti a saját életeteken tapasztaljátok a megtérés és újjászületés áldásos hatását, és Isten megszentelő kegyelmét, akkor menjetek. Jézus azt mondta, hogy eljöttem, hogy az evangéliumot, az örömhírt hirdessem nektek, hogy üdvösségetek lehet már a földön, azaz, hogyha valaki megtér, újjászületik, hogy abba a tudatba élhetünk, hogy ha meghalunk is, nem halunk meg, hanem által megyünk a halálból az életbe, tehát örök üdvösségünk lehet. Eljöttem, hogy a betegeket meggyógyítsam. A lelki és a testi betegeket. A harmadik, amikor a betegség már függőségé válik, azt mondta, hogy eljöttem, hogy a megkötözötteket, a függőket megszabadítsam. És a negyedik, eljöttem, hogy a börtönbe levőket kiszabadítsam. Ez az én olvasatomban azt jelenti, amikor már ez a megkötözöttség olyan mértékű, hogy valaki már saját akaratából nem tud döntéseket hozni, vagy ahhoz nagyon közeli állapotban van. Jézus azt mondta, hogy eljöttem, hogy a börtönbe levőket kiszabadítsam.
3: Mi az, amit még el szeretnél érni?
2: Azt, hogy a megfelelő időben megfelelő döntéseket tudjam meghozni. Igazából keresztényként élni mindenhol, azaz Isten által vezetettként élni. Hogy az én okoskodó, oktondi fejemet, gondolkodásomat jó irányba vezesse, hogy tudjak engedelmeskedni mindenkor mindenbe a Szentlélek vezetésének. Hálát adok ezért a hűségért, amivel te, Istenem, mindvégig kitartottál mellettem. Hálát adok a feleségemért, a gyermekeimért, a gyülekezetért, hogy mindig ott és akkor lehettem, ahol Isten látni akart, és így örülni tudtam mindazoknak, ahogy Isten vezetett és tanított.
4: Kedves hallgatók, Szabó Sándor lelkipásztor tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök az életre növelő pénteki műsorát hallják, amelyben rendszeres beszélgető partnerem dr. Pécsi Rita neveléskutató. Szeptemberben vagyunk, elkezdődött az iskola, nyilván, hogy egy oktatással, neveléssel foglalkozó szakembernek nagy kérdés, hogy milyen újdonságot hozhat ez az új év. Ezt mindig föltesszük magunknak pedagógusként, hogy na mit szeretnénk változtatni, mit szeretnénk újítani. Kapott minden iskola egy ajánlást a minisztériumból, amelyben 14 pontban összefoglalták, hogy milyen változást, ajánlást szeretnének adni az alsó tagozatos kisiskolások számára, illetve nem is nekik, hanem a nevelőiknek, pedagógusoknak. Egy olyan új szemléletet próbálnak ajánlani, mert sajnos csak ajánlás és nem több, amelyet nagyon sok pedagógus már csinált eddig is. Talán őnekik megerősítés, aki nem ilyen szellemiségben nevelt, oktatott, annak nyilvánvalóan újdonságként hathat, de mindenféleképpen középpontba helyezik az olyan oktatást, olyan nevelést, ahol a gyerek személyére van szabva tulajdonképpen a haladás és nagyon sok minden. Hát hogyan látod mindezt?
2: Tulajdonképpen azt gondolom, hogy örülünk neki, és érdemes talán szülőként is elolvasni ezt a 14 pontot, mert tényleg szakmailag nagyon jól talán megmutatja azt az irányt, amire nagyon-nagyon nagy szüksége van egy ilyen kisiskolás gyereknek ahhoz, hogy kíváncsi maradjon ebben az időszakban, nyitott. Hogy ez nyitott lehessen, hogy az iskola valóban, hát nem jó ez így is használják, hogy legyen élmény az iskola. Tulajdonképpen ugye nem ez a cél, hogy most mindenképpen ott egy happy legyen, meg egy nem tudom, mert a munka azért az munka, és ebbe is benne van. De ha nem ilyen hírvadászként gondolkodunk arról, hogy legyen az élmény az iskola, hanem hogy ne veszítse el azt a tudásvágyat, a kedvet, a nyitottságot, a kíváncsiságot, a tanulni vágyást, ami most ugye nagyon benne van, például csak gondolkodunk abban, hogy egy iskolába menő, egy kis óvodás, hogy az lehet, hogy többen tapasztalták már, hogy augusztus óta hordozgatja a táskáját, és rakosgatja a toltartóját, és mosolyog neki, és simogatja, és lerajzolja 70-szer, és elmeséli, és hogy hogyan várja. De ez egy nagyon természetes vágya az embernek, egy nagyon természetes motivációja, belső motivációja, és azért, akinek nagyobb gyerekei vannak, és nem fogta ki azt a jó helyzetet, hogy ez megmarad, az már látja azt, hogy másodikba, harmadikba a gyomorgörcsön, nem megyek oda, a fejfájása, a félek tőle, a hagyjuk az egészet, mikor lesz már vége. És ez annyira fájdalmas ezt látni, és azt látom, hogy ennek a javaslatcsomagnak a szelleme, az igénye, az pontosan ez, hogyan lehet megőrizni. Most ezt azért zárójelben hozzátenném, személyesen is ismerem az államtitkár asszonyt, Kokainé lányai Mariát, tehát talán többen úgy ismerik inkább, mint a gyermekek házának a megálmodóját. Hát, hogyha valaki ránéz a gyermekek háza iskola típusára, talán erre, akkor azt látja, hogy ott ez zajlik. Tehát azért nem a falvédőről jön az ajánlat, és nem is a kutatóintézetből, hanem a gyakorlatból. Tehát Lányi Marietta nagyon jól tudja azt, hogy milyen apró eszközökkel lehet megtartani ezt a nagyon értékes belső motivációt, amit a teremtés nekünk azért oda ajándékozott, hogy nehogy ezt elrontsuk. Na most ezek, érdemes egy kicsit megnézni ezeket, mert nem is csak iskolai szempontból, de az nagyon, szerintem azért az jó benne, hogy egyrészt javaslatként jön, tehát hogy bátorításként, másrészt viszont, ha valaki ezt szeretné, vagy tudná, vagy eddig is így csinálta, ott van benne ebbe a javaslatba, hogy akkor azt foglalják bele a pedagógiai programba, írják le és tájékoztassák a szülőket is. Én szerintem ez egy nagyon jelentős lehetőség, nekünk, pedagógusoknak, akik sokan írják egyébként, akár kommentekbe, akár én is kapok több ilyen üzenetet, hogy de hát így csináltuk eddig is, vagy például az organikus intézményeinkben mind a 14 pont alap, azt lehet mondani. Tehát egy érzékeny jó pedagógus az rájött eddig is, csak nem kapott bátorítást. De most olyan módon, és erre most biztatnám a pedagógusokat és az iskola vezetőket, hogy írják bele a pedagógiai programba, küldék az a szülőkhöz, hogy nehogy az legyen, hogy jaj, mi van itt az iskolában, ugye ez mindjárt az első pont, hogy legyen rugalmasabb az iskola kezdés, már mint olyan értelemben, hogy ne rögtön zuhanjunk be a tananyagba, meg a csinálásba, meg a mindenbe, hanem például beszélgessünk. Na most hát ez ősi régi, hogy úgy mondjam, szabály, és nem csak az alsóban lenne jó, és tényleg azt gondolom, hogy minden pedagógus érzékeli azt, sőt, fokozottabban érzékeljük azt, hogy a gyerekek nem beszélgetnek se otthon, se máshol, se az udvaron, most már talán kicsit jobban, de a felnőttjeikkel nem beszélgetnek. És nagyon nagy igényük és nagyon nagy szükségük is van arra, hogy azt a rengeteg minden jellegű, tehát érzelmi, szellemi, szociális élményt valahogy feldolgozzák. És ez a beszélgetés ennek a legjobb módszere, illetve annak is, hogy ezt, hogyha naponta végezzük, azért a gyerekek is, és tehát a nagyobbak is, szóval is most nem kisgyerekről beszélek, csak megtanulja azt, hogy megvárom a másikat, hogy meghallgatom, hogy abból én kaphatok ötleteket, vagy megerősítést, hogy hó, hát azért ez másnak is probléma, nem vagyok ennyire vesztes ebbe a helyzetbe, vagy hogy más ezt hogy oldja meg, tehát számos előnye van, vagy például megfogalmazni az érzelmeimet, hát erre ma már sajnos felnőtt vezetőknek rendezünk tréningeket, hogyan bírja rá a kollégáit arra, vagy hogyan legyen egy olyan intézményi légkör is akár, ahol meg lehet fogalmazni az érzelmeket, de nem bántják meg a másikat, stb. Hát ezt itt kellene kezdeni. Tehát nem egy nagy fejenállás egy beszélgetéssel kezdeni a napot, de hogyha ezt beírom a pedagógiai programba, de hogyha ezt elküldöm a szülőknek, akkor talán nem kapja meg azt a megjegyzést, hogy hát persze, mert el akarja lógni az órát, és az elején semmi más nem csinálnak, csak csevegnek. Meg. Szóval az egy nagyon irányított beszélgetés, és egy nagyon szépen kézben tartott szellemileg is, irányában, és akár például az egyháziskolákban nyilván lehet ennek egy imádság is az eleje, vagy a vége, vagy a valamilyen. De vigyázzunk, ez nem csak az imádság. Tehát pont éppen a mi egyházi iskoláinkban, hogy ne pipáljuk azzal ki, hogy persze elmondtuk
1: ezt a kötelező
2: reggeli imánkat, és minden, hanem akár, hogyha van egy imádságos gondolat, vagy egy szentírási rész, vagy egy bármi, vagy egy megszokott imádság, hogy utána a személyes élményeiket behozva, illetve annak az imádságnak a mai napra vonatkozó kis gondolatait is át lehet vezetni, ennek számos megoldása van, de az szerintem nagyon fontos, hogy ezt tartsuk fontosnak. Tehát ez így az első pontja. Aztán ugyanígy azt is javasolja, hogy lehet például egy csendesebb megérkezés, a csöndre való felhívás nem rossz, és most is mondanám, hogy olvassák el a szülők ezt a 14 pontot valahogy, és hogy az otthonra vonatkozólag is. Tehát most, hogyha ezt átteszem arra, hogy azt mondom, hogy nem csak az iskolának lenne az a kvázi kötelezettsége, vagy hogyha a jól felfogott érdeke, hogy beszélgessen a gyerekekkel, hanem egy hazaérkező gyereknek, amikor visszük haza, akik autóval hordozzák a gyerekeik, hát ne szóljon valami még az autóba, hanem indítsanak meg egy beszélgetést. Nyilván ennek nem a legjobb módszere az, hogy mi volt az iskolában, semmi.
1: És mert arra az a válasz, persze, az a természetes
2: de
1: válasz.
2: De hogyha a gyerekek érzik azt, hogy őszinte érdeklődés van bennem, hogy neked hogyan zajlott ez a nap, és hogy mi tetszett neked a legjobban, vagy volt-e valami nehéz, vagy ott volt-e a Julcsi is, vagy tudtatok-e játszani, vagy nem tudom.
1: De kezdheti azzal is, akár a pedagógus és a szülő a saját élményét elmeséli, nyit a gyerekek felé.
2: Igen.
1: És abban a pillanatban
2: igen,
1: a gyerek is úgy érzi,
2: ő
1: hogy
2: is,
1: és akkor nem kell megkérdezni, hogy mi történt az iskolában.
2: És ugyanígy a családban, hogy hazaérünk, szóval tényleg lehet, hogy ez egy ilyen kicsit ódivatú biztatásnak tűnik, de azért az a közös vacsora, az nagyon-nagyon fontos összetevője lenne a családi életnek, és nagyon fontos lenne a nyugodt reggeli is. Tehát a gyerekeknek a reggeli éjgyomor, erről is talán már itt is beszéltünk, nem ugyanolyan, mint a felnőttnek. Tehát ott szüksége lenne tényleg olyan jellegű tápanyagra, ami a stresszhormonokat egy kicsit, ugye a magas vércukrot kicsit lenyomja, de nem édességgel, nem a kezébe nyomok egy valamit, hogy vegyél a büfébe, mert abban úgyse lesz más, mint egy valami édességszerű valami. Tehát ez is nagyon fontos lenne, és este is ugye a vacsoránál is, hogy akkor a szülők is éreztet, hogy tanulják a gyerekek ennek a kultúráját, hogy ebbe beletegyük. Na szóval ezt javasolja például első pontban. Aztán a rugalmas óraszervezés, ez is egy nagyon érdekes javaslat, tehát hogy a tanítók ezt eddig is megtették, a jó tanítók, az biztos vagyok benne, mert érzékelték azt, vegyük figyelembe, hogy egy ilyen korú gyereknek, és itt most körülbelül a 6-10 évesről beszélünk, tehát nem csak az óvodából ide kerül gyereknek, de azért a 6 éves, 7 évesnél csak a figyelem periódus nem több, mint 10-12 perc. Úgyhogy ezt próbáljuk feltorlászni hosszabbra, de megvan már az a lehetőség az idegrendszerünknek, hogy ami nagyon érdekli őt, arra hosszasabban tud figyelni. Tehát valóban több tanár egyébként írt erről is megjegyzéseket, hogy hát most ha 35, ugye ezt ragadták ki különben ilyen szalagcímekben, hogy

0: egy akár 2 órányi együttlétet is, mert annyira belemerültek, annyira csinálják, vagy hogyha kimentünk például, már korábban is iskolavezetőként mindig bátorítottam a tanítókat, hogy nyugodtan menjenek ki az erdőbe, vagy hogyha van ott közelben valami természeti hely, és hogyha meg akarnak valamit figyelni, maradjanak ott, nem tudom én, vonjanak össze órát, ott, stb. Na most ez akkor nyilván nem 35 perc, tehát ez lehet akár 50-60-70 perc is, de lehet egy olyan téma, ami sűrűbb figyelmet igényel, koncentráltabb munkát, nem tudom mi, és egyszer azt mondja, hogy jó van gyerekek, és az lehet, hogy csak 35 perc, és utána fussunk 2 kört, vagy játszunk 2, nem tudom én,
1: körjátékot, vagy énekeljünk egyet.
0: Igen. Tehát ezeknek a lehetőségét, és megint kiemelném, a lehetőségét teszi meg. Na most ahol megint tegyünk át egy kicsi kirándulást ugye a családba, hogy ez mit jelent a családba, ez a rugalmas szervezés. Ugyan otthon is, ugye, hogyha például otthon tanul egy gyermek, hogy akkor kisebb részletekbe is esetleg azt a tanulást, amelyik olyan. Lehet, hogy valaki meg olyan, hogy inkább csináljuk meg egyben, és csináljuk, és utána rajta, kész, és utána végeztünk. Tehát, hogy ezt a fajta rugalmasságot. De ugye az is fontos, hogy ezt is, hát ugye az iskolákban, mert régóta mondjuk az organikus intézményekben ez így is egy elsődleges szempont, a kötődés szempontjából is, hogy ne legyen nagyon sok tanítója. Tehát azok most nagyon örülhetnek azok a szülők, családok, ahol az iskolában 1-2 tanító kezében van ez a 6-10 éves tanuló.
1: Általában 2.
0: Az a jó.
1: 2 szokott, az a jó.
0: De általában sajnos nem 2, hanem 5-6-7-8.
1: Nagyon
0: mert
1: nem jó.
0: Mert nagyon-nagyon fel... Tehát,
1: kötődés.
0: Igen, mert szakmai szempontokat vettek elő, amik eltakarták az elsődlegesebb szempontod a kötődés kialakulását, és hogy de mert az egyik jobban tudja a matekot, a másik a nyelvtant, a harmadik a nem tudom, én a tesit én nem tanítok, de én nem tudok énekelni. Tehát az nem véletlen, hogy a tanító szakma így egybe van. Tehát, hogy sokkal többet érsz azzal, hogyha szerényebb mondjuk módszertani, hát talán nem is a módszertan, mindegy, szóval affinitással van egy valaki, de egész, tehát egy nagyobb időt együtt tud tölteni a gyerekekkel, a gyerekeknek könnyebb kapcsolódni, tehát empátiás, valóságos, személyes, odafigyelő kapcsolat nélkül nincsen befogadás se, tehát nincs megértés, nincs haladás, nincs motiváció. És ezt nagyon nehéz úgy megteremteni, hogy 45 percenként azt az egyébként még nem olyan rugalmasan kötődő kis emberkét, azt rávegyük el. Tehát ennek nagyon sok szakmai háttere van, és az az iskola, ahol mondjuk egy tanító van délelőtt, vagy 3-4 órát mindenképpen egybe tart vele, az be tudja osztani, hogy most 60 percet vagyunk együtt, most meg 20-at, most meg 35-öt, meg ennyit, meg ilyeneket. Van olyan iskolánk is, szintén organikus intézmény, akinél például az alsóban nem csöngetnek. Tehát éppen emiatt. Tehát megoldották azt, hogy vagy nem kell figyelni, hogy hangot van mégis, de hogy a tanítóra bízza azt az időbeosztást, amivel ő jól tud gazdálkozni, és tud alkalmazkodni a gyerekeknek az életkori sajátosságaihoz. És még egyszer kiemelném, hogy ez nem azt jelenti, hogy akkor jaj, most akkor már, hogyha a gyerek egyet piszen, akkor azonnal fel kell állni. Ugye sokan félnek attól, hogy a munkától, vagy az erőfeszítéstől óvjuk meg a gyerekeket. Nem erről van szó, de arról igen, hogy ne erőszakoljuk meg azt, amiről nem tehet. Tehát ezért
1: mert
0: kell,
1: nem bír többet.
0: Mert nem bír többet.
1: Nem bír az idegrendszere.
0: És hát van itt még egy másik ilyen javasolt szakmai megoldás, hogy legyenek ilyen komplex blokkok, azt egy későbbi pontban is írja, hogy úgynevezett projekteket, ami nagyon, nagyon érdekli a gyerekeket, tehát, hogy nem csak egy valamivel foglalkozunk így kiragadottan, hanem nem tudom, én elmegyünk a piacra, most ez egy kicsi, nem annyira általános dolog, de elmehetnének a piacra, és akkor ott kell összeadni, szorozni, kivonni, nem tudom én, kapcsolatot teremteni, kérdezni, a mérést meglátni, hogy ez mi, hogy mennyi, mi az, hogy gram, mi az, hogy deka, mennyi az a kiló, stb. Mindenféle. Tehát nagyon sok mindent alkalmazni, és életben, kicsi projektekben meglátni.
1: De hát, hogyha elmennek mondjuk ki a természetbe, mert olyan így lehetőségük van, akkor ott lehet matematikát is, na ennek a levélnek, hogy ágnak hány levele van, más számos dolgot lehet, vonják ki belőle,
0: mozgást kezdve,
1: rengeteg mindent.
0: Megfogalmazást, összefüggéseket meglátni, és ezeknek nagyon nagy értéke van. Megint azt gondolom, hogy ebben a javaslatcsomagban az a jó, hogy a

0: akkor ezt ne csak úgy ad hoc, hanem tényleg tervezetten vezessük be abba a pedagógiai programba, írjuk meg a szülőknek. Vannak olyan iskolák például, ahol mondjuk rendszeres az, nem tudom, hogy hetente, vagy két hetente, vagy mindegy, de kirándulnak péntekenként, mindig. Akár esik, akár fúj, akár nem tudom én, mindig. És ahhoz azokat az anyagokat, azokat a tanulnivalókat és lehetőségeket csomagolja össze, az a pedagógus, ami abba a helyzetbe belefér. De ehhez tényleg valóban bele kell tenni abba, tehát ugyanúgy, mint az óra, tervezni kell. És tényleg azt gondolom, hogy akkor annak súlya és, hogy mondjam, méltósága, presztízse is van, hogy most ez így van, nem csak, hogy elmegyünk csatangolni egy kicsit, mert nem szeretünk itt lenni, tehát nem erről van szó. Van egy harmadik pontja, a hosszabb mozgásos szünetek, nyugodt ebédidő és pihenőidő. Hát nagyon tudnám üdvözölni, biztos, hogy sokan látják azt, talán szülőként nem nagyon látjuk ezt a helyzetet, de hát iskolában éltem én is sokáig. Szóval az a lezavart 5 perces szünet, vagy az a lezavart ebéd, amikor kanalazd már, menni kell, jön a következő óra, miért nem adsz helyet, nem tudom mi. Szóval ez egészen biztos, hogy kell a megállás, tehát kell az a szünet, tehát hogy lehet, hogy van, amikor elég tényleg egy 5 perc, de az csak arra van, hogy na jó, nyújtózzunk ki, csinálunk megint 2 körjátékot, vagy 2 futást, vagy 2 guggolást, vagy nem tudom mi. De azért például a pihenőidő és a délután. A délután, ugye ezt is javasolja, hogy a tanulási tartalmakat is úgy osszák el, tehát hogy a délután ne legyen még egy délelőtt. Tehát ne legyen újra tényleg, azt gondoljunk csak bele, hogy hát akkor azt lehet mondani, hogy reggel 8-tól 4-ig tanultam. Tehát most volt 2 olyan, hogy végigvertük őket, vagy végighajtottuk őket az ebédlőn, meg egyszer az udvaron, tehát az biztos, hogy nem elég arra. Tehát, hogy a délután az valóban lehessen egy feldolgozás, egy kiengedés. Jó, persze nyilván, ahol ott vannak a gyerekek egész délután, tehát egész délutánig, akkor ott a házi feladattal is, egyébként erről is van egy kis ajánlás. A házi feladat régi nagy feszültség a pedagógusok között, hogy kell, nem kell, stb., nem tudom mi. De biztos, hogy csak annyi kell, amennyi arra a kis begyakorlásra, a szinten tartásra elég, és szükség lenne, tehát kiengedett, más irányú, tehát zenélésre, éneklésre, mozgásra, beszélgetésre, játékra, szabad játékra, olvasásra. Itt is ez egyébként többször javasolja, az is külön pont is, hogy legyen több felolvasott és szabad mese. Ebben az életkorban nagyon fontos lenne. Tehát a szöveghasználat, a megfogalmazás, a nyelvhasználat most kiemelt jelentőségű. Tehát akár a memoriterek is, a kis versikék, a gyerekversek, de tényleg a nagyon-nagyon sokszor sokszor beszélgetünk tanárokkal, hogyha van például egy anyák napi műsor, vagy egy betlehemes, vagy egy valami, de az egész osztály tud mindent. Nagyon jó a memória most, nagyon jó. És nagyon kéne rá építeni, nagyon bátran, de hogyha például sokszor elmondunk, vagy sokszor egy mesét, egy énekes játékot, egy akár egy mondókát, érdemes megnézni Winkler Mártának is, a Kincskereső iskolának az életét. Van 2 könyve is van, vagy 3 is már, de a legutóbb ez a Örömre nevelni. Tanítóknak mindenképpen nagyon nagy szeretettel ajánlom, és nézzük meg azt, hogy mit csinált Winkler Márta azokkal a tantervekkel, amelyek rosszabbak voltak, mint a mostaniak, akárhogy vesszük, és mégis, hogyha van egy eszménye, egy víziója egy tanítónak, hogy meg egy tudása arról, hogy egy ilyen korú kisgyereknek mi az, ami alapoz, mert most erről van szó, akár nyelvileg, akár kapcsolatilag, akár kötődésben, akár gondolkozásban, akkor azokat erősíteni, és hát például a mese, a játék, a mondók, ezt a bizonyos prefrontális kéregnek a fejlődését, ez a legösszetettebb idegrendszeri kéreg, ami most is még fejlődőben van, tehát nincs kész, ezt a legjobban a mozgás, beszéd és ritmus fejlesztése. Hát most tessék, még az, aki nem lép egyszerre is, ilyen nagyon egyszerű mozgás, beszéd és ritmus. Tehát sok ilyen lehetőségünk van, nagyon-nagyon egyszerű eszközök is, de kell rá idő, kell rá az, hogy fontosnak tartsuk. talán már beszélgettünk ebben a műsorban is arról a kis példáról, nagyon sokszor jut eszembe, hogy egy olyan 20-25 évvel ezelőtt nem volt minden táskában egy kis üvegital, vagy egy kis termosz, vagy kulacs. Ugye, most mindenkinek, felnőttnek, gyereknek, de ez hogy kezdődött el? Hogy elkezdtük tudatosítani azt, hogy fontos a folyadék. Na most itt tulajdonképpen ebben az ajánlásban is, meg egyébként is miről van szó, hogy kezdjük el tudatosítani azt, hogy mi az, ami fontos, és mi az, ami nem fontos. És bizony a lassabb haladás fontos. Gyarmati Éva, aki a kutatásaiból és a tapasztalatából, és hát hihetetlen sokat, ugye ő klinikai szakpszichológus, és ennek a területnek a nagy értője, de nagyon sokszor elmondja, hogy a felgyorsított olvasástanulás például nagyon erősen termeli a diszlexiát. Tehát nem véletlen az, hogy a Meixner módszer, ugye a saját magyar módszerünk annyira szépen lassan és egy nagyon meghatározott tempóban és módszerrel viszi a gyerekeket, hogy szinte nincs diszlexia azokban az osztályokban, ahol ezzel a módszerrel tanítanak. De ennek is az egyik alapvető kulcsa az, hogy nem hajtja, nem sietteti. És ugyanígy szüksége van ezekre a kis pihenőidőkre, a beszélgetésre. Tehát minden, ami most ebben azért az ajánlásban megjelenik, semmi különös, semmi fejenállás, csak egy olyasmi lehetőség, javaslat, ami azt mondja, hogy figyeljünk arra, ami nagyon-nagyon fontos. És tudom, igen, és sok tanár ugye el is akadt ebbe a kérdésben, hogy jó, de a követelmény. Most ez azt gondolom, hogy ez a műsor sem egy olyan szakmai műsor, és inkább szülőkhöz is szólunk, tehát ez nem a mi hatáskörünk, hogy remélem, hogy a követelmény is egy kicsit szűrődik, meg súlypontokat fog ugyanígy figyelembe venni, ebben tényleg bízunk, vagy mind már több éve várjuk. De szülőként és csak a nevelés részét ugye fókuszba helyezve, azt mondom, hogy most, ha van erre egy kis kapu, hogy ezt tegyük meg, akkor bátran tegyük meg. És egy pedagógus, egy jó tanító nagyon is rájött már réges-régen arra, hogy mi az, ami nem annyira fontos, és mi az, ami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos, és annak tényleg adjon időt. Mondja is, hogy iskolán kívüli tanulási helyszíneket is rendszeresen használjunk. Ez megint csak arra vonatkozik, hogy kössük össze az ismereteket, tehát ne csak abba a steril formában jelentkezzen, hanem valóban az iskolán kívüli helyszín lehet egy park is, vagy lehet egy kis erdő, de lehet egy múzeum is, ma már nagyon jó múzeumpedagógiai programok vannak, és ez is persze egy nagyon rétegzett ajánlás, mert ugye lehet, hogy valami kis faluba élek, és ott nincs múzeum, sem múzeumpedagógia, de lehet, hogy egy nagyváros közelében élek, vagy éppen egy nagyobb városba, vagy egy kisebb városba is, ahol vagy egy könyvtárba például, ahova el tudunk, ott van egy klassz könyvtáros, aki tud ebbe segíteni.
1: Egy zúg, le tudnak igen, ülni, és igen. Egy új környezet mindjárt inspirálóban.
0: Tehát azért van jó néhány ilyen lehetőség, de megint ehhez régebben sok bátorság kellett, nagy bátorság kellett, hogy akkor ott hagyjuk, akkor átszervezem, mit szól az igazgató, mit szólnak a többiek, hova mentél, mit csináltál, stb. De én azt gondolom, hogy ha vannak jó ötleteink, és voltak eddig is jó gyakorlataink, amiket csak nagyon nem mertünk megcsinálni, mert hát ha a kereteket szétveszíti, annak ad most lehetőséget. Megint kapcsoljunk át a családra is. Ugyanígy fontos lenne, de ez az iskolán kívüli a családban, tehát hogy a más helyszínek, ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy kismillió külön órára járassuk a gyerekeket. Tehát biztos, hogy nem ezt jelenti. Hanem például adjuk meg annak a lehetőségét, hogyha van ott délután még egy kis idő, hogy mehessen ki a szabadba, hogy esetleg legyen benne egy kis saját házi munka, egy kis együtt csináljuk meg, egy kis nagyszülő, egy kis, nem tudom én, hogyha van kis állat, annak a gondozása, vagy egy kis biciklizés, csak úgy szabadon, hogyha olyan a környezet. Tehát azt gondolom, hogy inkább az iránynak, tehát hogy mi az a fontos. És nem az a fontos, hogy 70 külön órára járjon, és ott is megint ugye annyira, hogy most ide, most tedd le, most fejezd be, most megy. Szóval ez széttöredezi azokat, azokat az élményeket, és tapasztalatokat, és az ismereteket is. Érdekes és érzékeny téma még, és talán még ez belefér, aztán utána lehet, hogy
1: legközelebb folytatjuk.
0: Sok átgondolni való tapasztal, vagy tartalmaz ez a javaslatcsomag tényleg a hétköznapi családi életre vonatkozólag is, hogy még egyszer átgondoljuk, hogy tényleg mi lenne a jó is, esetleg összefogva a család és az iskola, tehát ott lenne a jó, ahol ezeket az elveket valahogy közösen tartanánk, vagy ebből 2-3-at kiveszünk, és azt mondjuk, hogy na, ezt akkor
1: erre
0: közösen.
1: Figyeljünk.
0: Ide tartozik még ugye a házi feladat észszerű korlátozása, így is fogalmaz. Tehát nyilván, hogy nem arról van szó, hogy ne legyen, de régóta gondoljuk azt, hogy a hétvégét tartsuk meg hétvégének, az estéket mindenképpen a délutánokból nagyon-nagyon sokat szabadítsunk fel, mert nem csak az a tanulás, amikor a házi feladatot írja, hanem az is, amikor ezeket úgy valahogy feldolgozza, elraktározza, az elegendő alvás például nagyon fontos lenne, megint csak a beszélgetés otthon, a mesélés, a szabadban, a környezet, tehát a természetben való lét, hát ehhez valóban észszerűen megválasztott mennyiségű házi feladat kell. Biztos, hogy eddig is sok-sok tanító érzékelte ezt, és a napközise csupa a házi feladattal telt el, és a mesélés helyett sem filmek voltak, és telefon meg képernyő, de ez nagyon-nagyon lényeges lenne, hogy ne még egy második iskola legyen se az estéből, a családból, se a délutánból, mert tényleg arra van szüksége, hogy megmaradjon a gyermekkora, és a gyermekkorhoz nagyon hozzátartozik ez, hogy a kíváncsiságot, a nyitottságot, és ennek a vágyát, a tanulásnak a vágyát fenntartsuk, és ezt nagyon könnyen telíti a túl sok. Tehát itt egy észszerű szűrés, és a másik oldalon viszont tényleg a gyermekkornak a játékát, a kapcsolódását, a
1: megőrzését.
0: Nagyon fontos.
1: No, ez egy akkora téma, hogy legközelebbi alkalommal valószínű folytatni fogjuk, mert ez az ajánlás tényleg arra hívja fel a figyelmet, hogyha egy pedagógus tudja, tisztában van vele, hogy mit szeretne a gyerekkel elérni.
0: Igen.
1: Abban az évben, abban a hónapban, abban a héten, azon a napon, akkor lebontva és felépítve az egészet, biztos, egészen bizonyos, hogy el fogja érni azt a célt, amit szeretne. Ezt kívánjuk, hogy így legyen pedagógusoknak, szülőknek, hogy közös erővel valóban egy boldog, nyitott, érdeklődő, ám bár tartalmas, előre haladó, és a teljesítményt is számon kérő, erőfeszítésről nem leszoktatni a gyereket, de ha ezt az erőfeszítést belső igényként éli meg, az egész más, mint ha kívülről tukmáljuk rá. Pécsi Rita volt a vendégem, dicsőtessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!

0: Rádió.
1: A mai nap költője szeptember 29-én Harsányi Lajos. Ugye, ha azt mondom, hogy Csík Sándor, vagy azt mondom Mécs László, ez ismerősen cseng. Harsányi Lajos neve nem, pedig ő ennek a pap-költő triásznak egyik tagja. Semmivel sem rosszabb költő, mint az előbbi kettő, és mégis valahogy kiesett a köztudatból, méltatlanul elfeledtük. Nagy Igmándon született egy 12 gyerekes családban, bencésekhez és ferencesekhez járt, egyenes út vezetett a papi hivatáshoz, de a költészete is a magyar katolikus költészet megújítója volt. Ajánlom nagy szeretettel a hallgatói család figyelmébe Harsányi Lajos papköltőt, a magyar katolikus költészet egyik megújítóját, a boldog költőt, ahogy egyik verses kötete mondja. Harsányi Lajos 1883. szeptember 29-én született, ezért a mai nap költője. Ő Harsányi Lajos. Ma szeptember 29-én Harsányi Lajost idézzük. Harsányi Lajos pap költő volt. Annak a papköltő nemzedéknek, a papköltő triásznak egyik tagja, akik közül Sík Sándor nevét ismerik azok, akik ezzel foglalkoznak, és Mécs László nevét is ismerik, akik ezzel foglalkoznak, de Harsányi Lajost, minthogyha méltatlanul elfeledtük volna. Persze ebben benne van a történelem is, hogy miért és hogyan, de Harsányi Lajos ugyanolyan jelentőségi költője annak a korszaknak, mint Sík Sándor és Mécs László. Ő azt mondta magáról, hogy én nem egyházi költő akartam lenni, hanem a 10 millió magyarnak egy katolikus, modern költő akartam lenni. Tulajdonképpen azt fogalmazta meg, amit Pilinszky mondott magáról, hogy katolikus költő vagyok, vagy költő vagyok és katolikus. Harsányi Lajos egy 12 gyerekes családban született Nagy Igmándon 1883. szeptember 29-én, no ezért is ma 29-én, szeptember 29-én Harsányi Lajos a nap költője. A 12 gyerek miatt az apai nagyapja nevelte fel 8 éves koráig, aki egyébként kántortanító volt, és utána pedig először a győri bencésekhez került, majd Esztergomba a ferencesekhez középiskolába, ahol nem akárki volt a lelki vezetője, hanem Prohászka Ottókár. Egyenes útja volt a papságba, elhívást érzett erre, és 24 éves korában 1907-ben pappá is szentelték. Mint hitszónok volt jelen az egyházban, és érdekes módon világi újságíróként a Dunántúli Hírlapban is írt túl a költeményein. 12 verses kötete jelent meg, és 5 regénye is, és a harmadik verses kötete a boldog költő hozta meg számára azt az ismertséget, amit akkoriban Sík Sándor és Mécs László is élvezett. Ő egy megújítója a keresztény lírának. Méltatlan tényleg az, hogy most nem foglalkozunk vele, és az életútja is erre utal, hogy egy tisztánlátó és az elveit felvállaló emberről van szó. Például a közéleti szereplése, ami az újságírásban jelent meg, emiatt a tanácsköztársaság alatt, a kommun alatt bebörtönözték. De mi történt a 30-as években? Rendkívüli szociális érzékenysége az megjelent a verseiben is, és az előadásaiban is, és a győri vagongyárban tartott egyik előadás után perbe fogták a 30-as években, és szintén elítélték. Most azzal a jelszóval, hogy a kommunistákkal szimpatizál és kommunista lázadást folytat. Fiatal papként a Széchenyi családnál és az Eszterházi családnál is volt nevelő, és ez adott neki egy világi kitekintést, mármint nagyvilági kitekintést is. Figyelte maga körül a tehetségeket, és a katolikus irodalom megújítójaként Tűz Tamásnak is ő volt a felfedezője, és az első támogatója. Magáról azt írta az önéletrajzi írásában, hogy azért volt boldog költő, mert benne a pap nem hasonlott meg a költővel, és a költő sem hasonlott meg a pappal. Katolikus modern költőként volt jelen. Harsányi Lajost érdemes megismerni. A mai napon még nem sok verse hangzik el, de igyekszünk egy nagyon széles kínálatot az elkövetkező években a Mária Rádióban Harsányi Lajostól összegyűjteni, és nagy szeretettel ajánlom a hallgatói család figyelmébe Harsányi Lajos papköltőt, katolikus költőt, a magyar költészet, magyar katolikus költészet egyik megújítóját, Sik Sándornak és Mécs Lászlónak a kortársát és méltó partnerét a költészetben. Harsányi Lajos, vallomás az égi asszonynak. Most el kell mondanom, mit eddig még nem mondhattam elén, de lefutott a legszebb hullócsillag, már túljutottam életem delén. Elmondom hát, hogy Zordon életemnek te voltál mindig égő csillaga. Titok voltál. Az egyetlen öröm. A tiszta szerelem. Maga. A szőke mélyek már neved dönögték gyermekkorom kék templomablakán. Úgy tündököltél életem egén, mint jégvert kert felett a hold. Talán. Ezüst tükör volt arcod, s benne néztem kis mongol arcomat naponta. Hajadat Isten, roppant takács, a felkelő nap aranyából fonta. Ajkát csodás szőlőszem, piros égkő, lábaid alatt arany, minden göröngy. A kisded Jézus úgy függ a karjaidban, mint a kagylóban a gyöngy. Sokat szenvedtem én, és árva népem e baljós tájon egy évezred óta. Az életmécsünk azért nem aludt ki, mert Pistla lángját égi kezed óvta. A francia, a belga és a lengyel sok nagy bajában lábadhoz csúszott, de nem dicsérte senki neved úgy, mint a bakonyban a celli búcsusok. Szeret a szél, a tenger és a Mont Blanc. Szeret a dörgő naprendszer az égen. De senki nem szeret úgy tégedet, mint én és az én kis, árva, rongyos népem. Harsányi Lajos, vallomás az égi asszonynak. Harsányi Lajos, én nem megyek. Úgy látod, romba dőlt a régi ház, s elöntött a kivándorlási láz. El innen, mondod, vége itt az útnak. Az új utak az óceánra futnak, nincs más menekvés, menni kell, hiába. Ceylonba vagy a forró Indiába, Brazíliába nincsen cukorinség. Kalkutta dönti milliónyi kincsét, Sydney utcáján zöldnek a pálmák, s a néger is vígan halusz álmát. Itt rongy, a háló, a kötél laza, ahol a jó sors, ott van a haza. De egyik ősöd íjász volt a hadban, mikor a kúnőzön lett szakadatlan. Tatár elől a vértesben maradtál, török királynak janicsárt nem adtál. Tanyád felett vibrált a déli báb, s te álmodoztál, ez volt a hibád. De két hazát, ha jöttek őszi esték, a gólyákkal te soha nem kerestél. Zömök toronyként hallgattál nyugodtan, harang szíved a télben is megdobban, mert tudtad, hogy konop fagya felenged, ha elmennek a csalfa fagyos szentek. Olyan piros búzát dönt ez a táj, hogy arra hat világrész fog a fáj. Gyümölcsöd íze Kanadáin túltesz. S ha a parlagi kis magyar tyúkot ültetsz, a sárgalábú érce nyírfatálcán jobb, mint Burmában a bronztollú fálcán. A déli bábba nem haraphatsz éhen. De háborog, s arcomba fut a vérem, mert elvették, mi jussom volt, sajátom. Legény voltam, bár mindenkor a gátom. Örömmel nézett rám a szép magas hold. Az ősöm tegnap még kemény paraszt volt, a földé volt életben, halálban. S ha vert a sors, verését álltam. Álltam. S most felsikolt a fűszfa ifjú lombja, füledbe kong a vén gulya kolompja, utána szól a föld, a régi ház, a kék ne felejts rád pirít, s aláz, utána dől a templom tömpe tornya, s szemöldökét az ég is összevonja. Az én hitem kemény és rendületlen. Apám itt halt meg, én meg itt születtem. Vakontúrásért nem adok hegyet. Testvér, e földről én el nem megyek. Harsányi Lajos, én nem megyek.
0: Mária Rádió.
2: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
3: Szeptember 30-a. A katolikus iskola erkölcsi világképe. Az egész ember fejlődése. Az oktatás lelki dimenziója és a szülők bevonása az oktatásba mindig is középponti jelentőségi volt a katolikus iskolák erkölcsi világképében. Ez különösen igaz volt az általános iskolára, amelynél még szorosan kötődik egyházmáshoz a család, az iskola, a helyi közösség és az egyházközség. Nem hiányzott a középiskolák esetében sem ez a kapcsolat, ahol gyakran az egyházkerület adja az iskolai lelkészt, mivel az iskola egyben olyan hitbeli közösség is, ahol középpontban az oltári szentség áll, és ahol lehet, a lelkipásztor közössége újabb kapcsolatot jelent az iskola és az helyi egyházközösség között. A katolikus iskolák azonban tudják, hogy folytonos igény mutatkozik a változtatás és a javítás iránt, ezért minél jobban ki akarják használni az elérhető lehetőségeket, hogy saját szerepüket és identitásukat kiteljesítsék. S jól teszik, ha elponton belegondolnak abba, hogy pontosan mi a katolikus iskola célja, mi is az identitása. Ilyen emlékeztetőül szolgálhat az a dokumentum, amelynek címe a katolikus iskola, és amelyet a Szentszék keresztény oktatással foglalkozó Szent Kongregációja adott ki 1977. márciusában. A katolikus iskola, mondja a dokumentum, az egész ember fejlesztésének elkötelezettje, hiszen Krisztusban, a tökéletes emberben minden emberi érték kiteljesül és egységbe forr. Ebben rejlik az iskolák specifikusan katolikus jellege. Az a kötelessége, hogy az emberi értékeket saját jogukon kiművelje, és összhangba hozza azokat azzal a küldetéssel, hogy minden ember javát szolgálják. Ez a kötelességük Krisztus alakjából ered. Az iskola feladata alapvetően a kultúra és a hit, valamint a hit és az élet összeegyeztetése.
2: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Telki Bánya, FM 100,6.
3: Kötelékeink. A szerhasználat családi összefüggései. Ládai Eszter műsora.

0: korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
1: Áldás békesség, Istennek dicsőség! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! Önök a Függőségről mindenkinek műsorsorozat Kötelékeink című adását a Mária Rádió és a Magyarországi Református Egyház drogmissziójának műsorát hallgatják. Technikát, mint mindig, ma is Erdős Levente adja, köszönjük szépen a segítségét. Én Ládai Eszter vagyok, és a mai vendégem pedig Juhász Milán, szeretettel köszöntelek. Még mielőtt elkezdjük a beszélgetést, elmondok néhány hasznos információt, és akkor utána belevágunk. Ha adással kapcsolatban gondolataik, kérdése,